0: ingyen mutogatni. Egy pár vizsdőrt megnézhetitek.
1: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
2: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
3: Bocskamoti, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
1: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
4: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
2: Rikkantott közbe Áromó, de Brunner Siegfried erre is csak legyintett.
0: Mit irigykedsz? Hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de Dr. Jézus megmondta, hogy csak hősöknek lehet!
5: Igazán?
2: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordul.
3: Ide néz, Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
2: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
4: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
0: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
6: Mi azt illeti?
2: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
6: Elég buta oroszlán vagy te.
2: Helyes eldömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
0: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
2: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt Szörnyeteg Lajos.
3: Az én agyvelőm egy szuper!
4: Egy törpe szuper, tudjuk, mit mondogatod annyit?
2: De Szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: Anna kiabálhatott. Vak is volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítyen, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított és nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégsem kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikka maka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikka Makka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
6: Nehogyis nem! Nehogyis nem! Törött! Ide néz! Kitörött!
1: Mikka Makka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
6: Mi ez? Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött! Ez a csoda fog!
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
6: Igaz, igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám! Mondd ma, Minti, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
6: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
7: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minti. Azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazunk Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
6: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
7: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, arany betűkkel.
4: Úgy van, igen.
7: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
8: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
9: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránit vágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet! Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
10: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: Csipke Rózsika. Hajdanában volt egy király és egy királyné, s minden nap mondogatták,
1: ó, bárcsak volna gyermekünk!
0: De nem lett nekik. Történt aztán, hogy egyszer a királyné a fürdőben ült, és akkor kimászott a vízből egy béka, és így szólt hozzá.
2: Kívánságok beteljesül, hagyj év sem telik belé, s leánykát hozol a világra.
0: Úgy is történt, ahogy a béka mondotta, a királynénak kis leánya született, és pedig oly szép volt, hogy a király egészen oda volt örömében, és nagy ünnepséget rendezett, amelyre nem csak a rokonait, barátait és jó ismerőseit hívta meg, hanem a tudós asszonyokat is, hogy kegyesek és jó akaratúak legyenek az újszülötthöz. 13 tudós asszonya volt a birodalomban, de mivel a királynak csak 12 aranytányérja volt, amelyekben tálalni akart nekik, ezért egyiküknek otthon kellett maradnia. Nagy pompával ülték meg az ünnepet, és legvégül a tudós asszonyok megajándékozták csodálatos adottságaikkal a gyermeket. Egyiküktől erényt kapott, a másiktól szépséget, a harmadiktól gazdagságot, és így tovább. Mindazt megkapta tőlük, amit kívánni lehet-e világon. Amikor a tudós asszonyok közül 11 már kimondta áldó szavát, hirtelen belépett a 13. Azért jött, hogy bosszút álljon, amiért nem kapott meghívást, és enélkül, hogy bárkit is üdvözölt volna, vagy akár csak egy pillantásra méltatott volna, felhangon így szólt.
3: A királyleány az ő életének 15. esztendejében ujját megszúrja egy orsóval, és holtan rogyik össze.
0: És anélkül, hogy egy szót is szólt volna többet, sarkon fordult és kiment a teremből. Megrémültek mindannyian. Akkor előlépett a 12. tudósasszony, akinek még hátra volt a jó kívánsága, és mert az átkot nem tudta semmivé tenni, csak enyhíteni, ezért így szólt.
4: Habár összerogyik a királyleány, mégsem halálba hull, hanem 100 esztendős, mélységes álomba.
0: A király szerette volna megóvni a gyermekét a bal szerencsétől, ezért elrendelte, hogy a királyságában el kell égetni minden orsót. A leánykán pedig beteljesült a tudós asszonyok minden áldása, mert oly szép volt, oly tisztességtudó, oly nyájas és értelmes, hogy aki csak látta, rögvest megszerette. Történt aztán, hogy egy napon, amikor éppen 15 esztendős lett, a király és a királyné nem volt odahaza, és a leányka egyedül maradt a palotában, ahol aztán fölalá járkált, körülnézett a szobákban és a kamrákban, ahol csak tartotta kedve, végül elvetődött egy ódon toronyba. Fölhágott a keskeny lépcsőn, és egy kis ajtóhoz jutott. Rozsdás kulcs merett az árból, és a leányka, hogy elfordította, fölpattant az ajtó, és az egy kis kamrába nyílt, ahol egy vénséges asszony ült orsóval a kezében, és fonta serényen a leánrostot.
5: Jó napot, vénséges anyuka! Mivel foglalatoskodol?
6: Fornogatok.
5: Hát az ott miféle holmi, ami oly vígan perdül fordul?
0: Kérdezte a leány, azzal kezébe vette az orsót, és ő is próbált fonni. De alig, hogy megérintette az orsót, beteljesült az átok, és az megszúrta az ujját. És abban a pillanatban az ágyra hanyatlott, és mélységes, mély álomba merült. És ez az álom az egész palotát elborította. Elaludt a király és a királyné, akik éppen hazaértek és beléptek a trónterembe, és velük együtt elaludt az egész udvari nép. Aludtak a lovak az istálóban, a kutyák az udvaron, a galambok a tetőn, a legyek a falon, sőt a láng, amely eddig a tűzhelyen lobogott, az is elcsendesült és elaludt. És megszűnt sercegni a pecsenye, és az a szakács, aki meg akarta ráncigálni a kukta haját, mert az elrontott valamit, az is eleresztette őt és elaludt. És elpihent a szél, és a palota előtti fákon egy levél sem rezdült. A palota körül csipkebokrok bozótja kezdett el burjánzani, és évről évre magasabb lett, míg nem az egész palotát eltakarta, és fölébe nőtt, úgyhogy abból már mi sem látszott, még a szélkakas sem a tetőn. És az országban elhírelődött a rege a szépséges alvó Csipke Rózsikáról, mert így nevezték el a királylányt, úgyhogy időről időre jöttek némi nemű királyfiak, hátha által tudnának törni a bozóton a palotáig. Ám az egyiküknek sem sikerült, mert a csipkebokrok, mintha kezük lett volna, megragadták és nem engedték el őket, és az ifjak nem tudtak szabadulni, és nyomorúságos halált haltak. Sok-sok év után ismét eljött egy királyfi az országba, és beszélt egy öreg emberről, aki mesélt neki a csipkebozótról, s hogy állítólag egy palota rejlik mögötte, amelyben egy csodaszép királyleány, Csipke Rózsika nevezetű, aluszik immár vagy 100 esztendeje, s hogy vele aluszik a király és a királyné és az egész udvari nép. És az öreg ember azt is hallotta még a nagyapjától, hogy számos királyfi jött már és próbált szerencsét, hát ha által tudnának törni a bozóton, de fennakadtak rajta, és így siralmas halált haltak. Szólt az ifjú.
7: Én bizony nem félek. Oda megyek, hadd lássam azt a szépséges Csipke Rózsikát.
0: A derék öreg ember hiába próbálta lebeszélni a szándékáról, a királyfi nem hallgatott rá. Már most éppen eltelt 100 év, és ez volt az a nap, amikor Csipke Rózsikának föl kellett ébrednie. Amikor a királyfi odaért a csipkebozóthoz, hát az tel is tele volt szép nagy virágokkal, és azok maguktól szétnyíltak előtte, és őt bátatlanul áteresztették, majd mögötte ismét sűrű bozóttá zárultak össze. Látta a királyfi a palota udvarában a lovakat és a foltos tarka vadászkutyákat mély álmukban heverni, és a tetőn ott ültek a galambok szárnyuk alá dugott fejecskével. És hogy belépett a palotába, látta, hogy a legyek alusznak a falon, és hogy a konyhában a szakács emeli a kezét, mintha galléron akarná ragadni a kuktát, és hogy a cselédlány ott ül a kezében a fekete tyúkkal, amelyet meg kell kopasztania. Tovább ment, és látta, hogy a trónteremben fekszik és aluszik az egész udvari nép, s fönt a trónon a király és a királyné feküszik. Még tovább ment, és minden oly csendes volt, hogy hallhatta saját lélegzetét. Végezetül felment a toronyba, és kinyitotta a kamrácska ajtaját, ahol Csipke Rózsika aludt. Íme ott feküdt, és oly szép volt, hogy a királyfi nem tudta róla levenni a szemét, és fölébe hajolt, és megcsókolta. És ahogy hozzáért az ajka, Csipke Rózsika felnyitotta a szemét, és felébredvén szer fölött kedvesen pillantott a királyfira. Akkor együtt lementek a toronyból, és felébredt a király és a királyné, és föl az egész udvari nép, és kerekre nyílt szemmel bámultak egymásra. És fölálltak a lovak az udvarban, és megrázták magukat, és fölszökkentek a vadászkutyák, és a farkukat csóválták. A tetőn a galambok elővonták fejecskéjüket a szárnyuk alól, körülnéztek és kirepültek a mezőre. A legyek ismét mászkálni kezdtek a falon, a tűzhelyen fölcsapott a láng, és lobogva hevítette az étkeket. A pecsenye pedig megint sercegni kezdett, és a szakács adott egy pofont a kuktának, az meg bömbölt, és a konyhaleány a tyúkot az utolsó pihéig lekopasztotta. Aztán pedig hatalmas pompával megülték a királyfi és Csipke Rózsika mennyegzőjét, és ők boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

0: Halló, figyeltek? Az halászról és az ő feleségéről. Volt egyszer egy halász és az ő felesége. Ők együtt lakoztak az húgyos csuporban, tengernek partján, és az halász minden áldott nap kiméne, s kiveté horgát, és horgazott, és horgazott. Így üdögét egyszer is a horga mögött, és mindegyre nézdelt az csillamodó vízbe, és üdögélt, és üdögélt. Leméne pedig az horog, az tengernek mélységibe, s az midőn kivonta, hát egy nagy lepényhal volt rajta. Mondá pedig, az lepényhal ül neki.
1: Ide hallgass, te halász! Én ott tied vagyok. Hadd meg életemet. Nem vagyok én igazi lepényhal, hanem elvarázsolt királyfi vagyok. Mit használ az tenéket, ha megölsz? Rossz ízű falatot vónék. Sőt, tudod mit? Inkább tégy vissza engemet az vízbe. Hadd ússzam tovább.
2: No hát, kell is annyi szót vesztegetned. Örömest úszni hagyok én lepényhalat, az kibeszélni tud.
0: Szólalt az ember. Azzal visszatette őt a tiszta vízbe, akkor az lepényhal az mélységbe száll, s hagyja egy hosszú vérfonalat az ő nyomában. Fölállt az halász, és hazaméne feleségihez a húgyos csuporba.
3: Jó ember! Hát mit sem fogtál máma?
2: Nem. Csak egy lepényhalat. Az is azt mondta, hogy ő egy elvarázslott királyfi, hát én visszabocsátám, hogy úszna tova. Hogy úszna tova.
3: Azt mit sem kívántál tőle?
2: Nem én.

0: Midőn kiméne, az tenger teljesleg zöld és sárga volt, és immár korán sem csillamodó. Odament, megállott, mondta.
1: Aszki markomban vala, tengernek lepényhala, feleségem Irzebil, többre vágy, mint nékem ill.
0: Odaúszott a lepényhal, s kérdék.
2: No hát, mire vágy?
1: Á, hogy kifogtalak volt, amondó az feleségem, hogy valamit kívánnom kellett volna. Ő meg már nem akar az húgyos csuporban lakni, hanem egy kunyhót akar.
2: Elígy haza. Már meg is van.
0: Hazamén az ember. Hát az asszony már nem ült a húgyos csuporban, hanem volt ott egy kis kunyhó, és az asszony az ajtó előtt ült egy padon. Kézen fogta az embert. Az asszony is mondá néki.
3: Jel, béfelé, láddi, hát mégiscsak jobb ez így.
0: Bémentek, és az kunyhóban volt is egy kis pitfars, egy szép kicsin szobas hálókamora, hol az nyoszoljájuk állott, és kohinya, és éléstár mindenféle házi eszközökkel, az legszebb és legjava készületel. Csupa ón, csupa sárga rész, annak rendes módja szerint. És hátul volt egy kis udvar tyúkokkal, és kácsákkal, és egy kis kert zöldséggel és gyümölcsel.
3: Láddi, hát nem takaros?
1: Dehogy nem, csak maradjon is így. Most aztán boldogan fogunk élni.
3: Azt még meggondoljuk.
0: Azzal megvacsoráltak, és ágyba bújtak. Így múlt le 8 nap, az vagy 2 hét, és ekkor megszólalt az asszony.
3: Ide hallgass, jó ember, ez kunyhó fölötte szűkös, az kert is kicsin, az lepén, ha ugyancsak ajándékozhatott volna valami tágasabb házat is. Jónkább lakoznék én egy nagy kőkastélyban, erígy az lepényhalhoz, adjon egy kastélyt nekünk.
1: Jaj, asszony, jó nekünk ez kunyhó, minek is laknók az kastély?
3: Enye, erígy csak, megteheti azt könnyűszerrel az lepényhal.
1: Nem lehet azt, asszony. Csak mostan adánékünk azt kunyhót az lepényhal, nem lehet, hogy folyvást visszajárjak, hát ha megharagszik az lepényhal.
3: Erígy már! Bennünket az megillet, és meg is kapjuk, csak erig szaporán.
0: Az embernek elnehezült a szüve, s nem akaródzott menni, és mondá magában.
1: Már ez nem igazság.
0: De azért csak kiméne. Midőn az tengerhez ért, az víz teljesleg ivolaszín, és sötétkék vala, és szürke, és sűrven fölhabzó, és immár korán sem zöld, az vagy sárga, de még csöndes volt. Megállott az ember, és mondá.
1: Aszki markomban vala, tengernek lepényhala, feleségem Irzebil, többre vágy, mint nékem ill.
2: No hát, mire vágy?
1: Nagy kőkastélyt akar lakozni.
2: Erígy haza, már annak ajtaja előtt áll.
0: Indult az ember, gondolván, hogy haza megy, ám hogy odaért, ottan egy nagy kőpalota volt, s az asszony éppen ott volt az lépcsőn fölmenőben, és kézen fogta férjét, és mondta.
3: Jel, B felé.
0: Az meg B ment az asszonnyal, hát az kastélyban volt egy nagy csarnok, annak padolatja márványkűvel kirakva, s egy sereg szolga, s azok kitárták az nagy ajtókat, s az falak ragyogtak szép kárpétákkal, s az termekben a székek és asztalok aranyból mind, és kristálcsillárok lógtak az mennyezetről, s mindűn szoba és kamora szölnyegekkel volt béterítve, s jó falatokból, s az legfinomabbia borból, annyi volt az asztalokon, hogy azok majd lerogytanak. S az ház mögött volt egy nagy udvarló és tehénistálóval, és az legszebbje hintókkal, és volt ott egy pompás nagy kert szépséges virágokkal, és ízes gyümölcs termő fákkal, és egy jó fél mélyföld hosszú vadaskert, és abban szarvasok, s őzek, s nyulak, s mindön, az, mit csak emberfia kívánhat.
3: No, hát nem szép mindez?
1: Dehogy nem. Csak maradjon is így. Már most lakjuk a szépséges kastélyt, és legyünk elégedettek.
3: Azt még meggondoljuk. Egyet aluszunk rá.
0: Azzal ágyba bújtak. Másnap reggel az asszony ébredt először. Éppen pitymallott, és az ágyából körültekintve látta maga előtt a pompás tájat. Az ember nyújtózkodott még, és akkor az asszony könyökkel oldalba vágta őt, mondván...
3: Jó ember, kelj föl, és nézd már ki az ablakon. Láddé, miért is ne lehetnénk az egész...

0: Mamáiknak a királya. Erígy az lepényhalhoz, mink leszünk az király.
1: Jaj, asszony, hogyan is lennénk király? Én nem is akarok király lenni.
0: No hát, ha te nem akarsz, én akarok. Erígy az lepényhalhoz, király akarok lenni.
1: Áj, asszony, minek akarsz te király lenni? Ilyet én nem mondok neki.
0: Miért ne? Erígy, de tüstént, király leszek és punktum.
2: Ment hát az ember, s egészen elszégyelte magát, hogy az ő felesége királyasszony akart lenni.
1: Már ez nem igazság, és nem igazság.
2: Ez csak gondolta, nem akaródzott mennie, de azért mégis oda ment. És ahogy kiméne a tengerhez, a tenger teljes legszürk és fekete volt, és hánytorgott a víz, és rothadó büdösséget árasztott. Megállott az ember, és mondta...
1: Az ki markomban van a tengernek lepényhala. Feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem él.
3: Morált, mire vágy?
1: Király akar lenni.
3: Erik haza, ő már is király.
2: Indult az ember, s hogy az palotához ért, hát az kastély igencsak megnövekedett volt, nagy kapuja volt, s az ékeségekkel pompázó volt. Az ajtó előtt is strázsa, és volt ott sok-sok vitéz, és dobok, és turumbiták. S hogy belépett, hát oda bent mindün csupa márvány, és arany, és pársankárpitok, és nagy aranyalmáriumok. Nyíltak az ajtók az termekbe, ott volt az egész udvari nép, az asszony ott ült egy aranyjal, diamanttal hányt magos trónuson, s volt egy nagy aranykorona rajta, s kezében királyi pálca, drága látos aranyból, s drága kövekből, s mindkét oldalán udvarhölgyek sorjáztak szép rendbe, nagyság szerint megálltott az ember, s kérdé.
1: Ha, te asszony, már most király vagy?
0: Igen, már most király vagyok.
2: Ámuldozott, s bámuldozott az ember, s hogy eleget álmélkodott, bámélkodott, így szóla.
1: Hát asszony, szép is az, hogy király lettél. Már most igazán semmi kívánnivalónk.
0: Dehogy nem. Eluntam időztömet és állapotomat, lehetetlen tovább kibírnom ezt. Erígy az lepényhalhoz, ha már király vagyok, császárnak is muszáj lennem.
1: Aj, asszony, minek neked császárnak lenni?
0: Jó ember, erígy az lepényhalhoz, császár akarok lenni.
1: Aj, asszony, császárra nem tud ügy tenni, olyat én az lepényhaltól nem kérhetek. Császárból csak egy van az birodalomban, császárra nem tehet az lepényhal, az még őnéki sincsen hatalmában.
0: Micsoda? Én vagyok az király, te meg az én jó emberem. Hát nem lódulsz azonnal? Erígy csak, ha királyát tud tenni, akkor császárra is tud. Én császár akarok lenni, és punktum, na, erígy már.
2: Így hát mennie kellett az embernek. S hogy elindult, riadalmat érzett, s hogy ment, azt gondolta magában.
1: Nem és nem. Ennek nem lesz jó vége. Császárságot kérni mégiscsak orcátlanság. Végül is meg fogja sokalni az a lepényhal.
2: Azzal kiméne a tengerhez, s a tenger egészen fekete volt. Sűrben folyós volt. És forni kezdett mélységiből. Hogy torlódnának az finyemonya bugyborékok, és támad a förgetek, hogy az csak úgy ürmény lett, és az ember elborzada. Megállott azért, és mondta.
1: Az ki markomban van a tengernek lepényhala. Feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem ill.
3: Hát mire vágy?
1: Aj, lepényhal. Feleségem császár akar lenni.
3: Jó van. Erígy haza. Ő már is császár.
2: Indult az ember, s hogy hazaért, hát az egész kastély csupa csiszolt márvány. Alabástromból faragott képekkel és aranyból való díszítésekkel. Az ajtó előtt katonák masíroztak, és turumbitáltak, és doboltak, és tamburúztak, hanem odabent úgy sürögtek az bárok és grófok és hercegek, mint szolgák volnának. Akkor kinyitották néki az ajtókat, az melyek a színaranyból voltak, és ahogy belépett, hát az asszony ottan ült egy toronuson, az egyetlen tömzsök aranyból volt, és jó két mélyföld magos volt, és volt az asszonyon egy nagy-nagy aranykorona, három könyök magos, és brilliáns kövekkel és kárbunkulusokkal rakva, s fél kezében jogar, másikjában országalmája, s mindkét oldalán testőrök sorjáztak nagyság szerint, kezdve az legnagyobb óriásoktól, az kik jó két mélyföld magosak voltak, egészen a legparányig, türpékig, az kik mint kis ujjam akkorák voltak, És állott előtte sok-sok fejedelem, és herceg. Megállt közöttük az ember, és így szól.
1: Asszony, már most császár vagy?
0: Igen, császár vagyok.
2: Áldogáltott az ember, és jó szemügyre vevé az asszonyt, hogy alapost megnézegette, ezt mondta.
1: Jaj, asszony, de szép is az, hogy császár vagy.
0: Jó ember, mit átcsorogsz itt? Most már császár vagyok. Most már pápa is akarok lenni. Erígy az lepényhalhoz, erígyél hozzá.
1: Jaj, asszony, mit akarsz még? Pápa nem lehetsz, pápa csak egy van az egész keresztény világban. Azt még ő se csinálhat belőled.
0: Jó ember, pápa akarok lenni, erígy tüstént. Azt akarom, hogy még ma pápa legyek.
1: Azt már nem. Már én ilyet nem kérek tőle. Nem vezet az jóra, otrombiság az ilyesmi. Pápává nem tehet az lepényhal.
0: Bugyuta vagy, jó ember. Császárra, ha tud tenni, pápává is tud tenni. Szedd a lábodat, én vagyok az császár, te pedig az én jó emberem. Hát nem lódulsz tüstént?
2: Megijedt az ember, és ment, hanem egészen lankat volt, s megrezzent, és megrémült, s térdei és lábszárán, akik rái összvekocódtak. Szél söpört végig mindaz vidék szerint, fellegek száguldottak, s homályolott, miként estve felé, az fáknak lombja lefoszlott, s az víz fort és űrmény lett, hogy néki zúdult az martnak, s az ember látta messziről az hajókat, az mint hánykodnak veszedelmökben, s nyargalnak az hullámokon. Az ég volt ott középütt egy kicsit kék volt még, hanem az láthatáron vöröslött, mint szokott volt nagy viharok idején. Megállott ő az parton, kétségektől s félelemtől környezve, s mondá.
1: Az ki markomban vala, tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem ill.
3: No, hát, mire vágy?
1: Jaj, pápa akar lenni.
3: Na csak ennyi, elígy haza, ő már is pápa.
2: Indult az ember, s hogy hazaért, hát volt ottan egy nagy székesegyház, meg annyi palotákkal környül foglalva. Ő meg által nyomakodott az népeken, hát odabent ezer meg ezer gyertyától fény lett mindűn, az asszony pedig színaranyban öltözött volt, s egy még sokkal magasabb trónuson ült, környülötte az egyházi álladalomnak nagyjai, s mindkét oldalán egy-egy sorban gyertyák. Legnagyobbikuk oly vastag és magos, mint az leges legnagyobb torony, legkisebbikük, mint Szent János bogár, s az földnek mindön császára, s királya térdre borult előtte, s ruhája szegélyét csókdosták.
1: Asszony, már most pápa vagy?
0: Igenis, pápa vagyok.
2: Csak állt az ember, ámult és bámult, mintha csak az fényes napot néznéje. Az, mint így csodálkozott egy darabig, mondta.
1: Aj, asszony, szép is az, hogy pápa lettél.
2: Az meg oly merevényen ült, mintha nyársat nyelt volna, s meg sem szólalt, meg sem biccent, szólt az ember.
1: Asszony, légy már most elégedett, hogy pápa vagy. Ennél több már úgy sem lehetsz.
0: Meglátom én azt még.
2: Azzal mindketten ágyba bújtak, de az asszony nem volt elégedett, s az nagyra vágyás nem hagyta őt alunni, mindegyre csak azon töprengett, mi lehetne még ő belőle. Az ember derekosan aludt, mintha csak egész nap loholt volna, hanem az asszony szemhunyásnyit sem tudott alunni. Sánykodott egész éjjel egyik oldaláról az másikra, s azon emésztette magát, mivé akarjon lenni még, de nem jutott eszébe semmi újabb dolog. Míg nem, elközelgett az napkelte, s hogy meglátta az asszony az pitymalattot, kihajolt az ágy fölött, és kinézett, s az ablakon által a napot látta fölkelni.
0: Jaj, hát ha én bocsáthatnék föl napot és holdat! Jó ember, kelj föl, erígy az lepényhalhoz! Én akarok lenni a jóisten!
2: Az ember javában aludt még, ám erre följött, úgyhogy kiesett az ágyból. Azt hitte füle csengett, kidörgölte szemiből az álmod, és kérdezte.
1: Asszony, mit is mondtál?
0: Jó ember, ha nem én bocsátatom föl az napot és az holdat, és el kell néznem, hogy mind kélt föl a nap és a hold, hát én azt ki nem bírom. És addig nem lészen egy nyugodt hórám, az míg nem én bocsátom fel őket magam.
2: És nagy haragosan tekintett az emberre, hogy az belé borzongott.
0: Erígy már! Én akarok lenni a jóisten!
1: Jaj, asszony! Azt a lepényhal meg nem teheti. Császárrá, pápává tehet, kérlek, szállj magadba, maradj pápa!
2: Dühösség szállta meg az asszonyt, hajfürtjei vadul röpködének feje környül, felszakította mellén az inget, s hatalmasat rúgott az emberbe, s reárivalt.
0: Nem, én nem bírom tovább! Hát nem lódulsz tüstént?
2: Nadrágba bújt üstöllést az ember, s rohant, mint kinek szemét vették. Most már tombolt, és örjöngött az vihar, úgyhogy az űlában is alig állhatott meg. Házak és fák dőltek, hegyek rendültek, szirtek zuhantak a tengerbe, s az égbolt fekete volt, mint szurok, dörgött, villámlott, s az tenger felhorgatva a torony és hegymagas fekete hullámokkal. S mindőjükön fehér tajtéknak taraja volt koronagyanát. Ordított az ember, s még így is alig hallotta önnön hangját.
4: Az ki markomban vala, tengernek lepény hala, feleségem Ilzebül, többre vágy, mint nékem ill.
3: No hát, mire vágy?
1: Ő akar lenni az jó Isten.
3: Erigy haza, ott ül megint a szúgyos suporban.
2: Ottan ülnek azolta is, mindaz mái napiglan.

rasakan.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bujdosott a birsképű herceg.
1: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
0: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
1: Tréfa.
0: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
2: Nem tréfa.
1: Nem.
0: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
2: De nem ám.
0: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
1: Sehol nem találom.
0: Mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet.
2: Itt vagyok.
0: Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
1: Itt vagyok.
0: Mondta a birsképű herceg.
2: Végre.
0: Mondta a szerelmes hercegnő.
2: Épp kifogyott a levélpapírom.

0: Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömeteljék. Tehát múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kismalac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Pirosmalac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja el, komám asszony, ez a kismalac azért visít, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a pirosmalac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. No, de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte pirosmalacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott pirosmalac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földiepreccedni. A kismalac is menni akart, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kismalacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint pirosmalac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kismalacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kismalac elmaradt a többitől, levetette a malacbőrt. Hát mikor levetette, hetet hét országban a szép teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbőrt, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal több epret szedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokan lopták, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földi epret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességben megvénültük, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az meg mozgatta a fejét, hogy igen. Jegybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszonyi ruhát is. Olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az olba, a koca ugrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a 4 lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac nincs több. Eddig volt, mese volt.
1: Zelk Zoltán meséje alapján hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
2: Alszol még!
1: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
2: Miért mosolyogsz?
3: Nem a szellő hív játszani.
1: Erre elnevette magát a füvecske.
2: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
1: A másik fűszál csak most ért magához.
3: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
1: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
3: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
2: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
3: Hogyan nézhetnénk meg mi azt? Gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt. Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
1: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
2: Meg kell keresnünk a módját.
3: De hogyan?
1: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
2: Én már kitaláltam.
1: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
2: Felébreztem a föld alatt alvókat.
3: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
1: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
2: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
1: A hóvirág még zsengezölt csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangom.
4: Ki az? Mi az? Fűszálacska!
1: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
4: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
1: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
5: Csak hogy itt vagy!
1: Igen ám, könnyű volt a jó pó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hát?
3: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
1: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
4: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
1: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
2: Most már nem sokára jön a szellő is!
3: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
1: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordított.

0: Lázár Ervin, Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és Vacska Mati. Te meg maminti lesztek a döntőbírók! Üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, s nem sokkal később Lószerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek. Én tőlem aztán megszakadhatok az ordibálásban! Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni. A Romót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
1: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő,
0: kezdte a Romó.
1: És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval, herceg. Még hogy én hencegek, igenis!
0: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
1: Hadd mondja végig a Romó!
0: Az oroszlán elhallgatott.
1: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem!
0: Mondta magabiztosan Bruckner Siegfried, de megint lehúrogták. Jól van, mondta Mikka Makka, ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre maminti mellé. Ki akar versenyezni? Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
2: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult.
3: Húhú, fiú fügy, lengettek, rengettek, fügyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
0: dühöngött Bruckner Siegfried.
2: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, ez nem vers,
0: méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
1: Hát bizony, kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
2: Miért?
0: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos.
2: Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
0: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búbját, valami okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta, csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző. Maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
2: Hej, mi a kő, tyúka nyókend? A szobában lakik itt bent?
1: Áj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
2: Hát kicsoda,
0: háborgott Bruckner Siegfried.
2: Ki az ördög írta volna? Itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?
0: Jó, jó, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
2: Úgy van,
0: helyeseltek a többiek.
2: Ki az a Petőfi Sándor? Sose hallottam a nevét.
0: Elég szégyen, mondta maminti, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves saját költeményt előadni.
2: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Édes üssetek!
0: Póz, arc az ég felé. Neki kezdett.
2: Hej, kent tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
1: Ha-ho! Hadonászott arom, ugyanazt mondott kitekerve, és ráadásul rém sincs benne.
2: Rémnek kell benne lenni?
0: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát nem árt, de ne az anyám tyúkját mondjad, akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
4: Na jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom. Apám tyúkja. Írta Bruckner Siegfried. Ej, tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában kent.
2: Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni, dühöntek a többiek.
4: Így nem lehet szavalni,
0: háborgott Bruckner Siegfried.
2: Bizony nem, jobb is, ha abba hagyod, itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
0: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa úrott a helyére. Szavalt csak úgy zengett.
4: Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát.
1: Ugyan miféle vers ez?
0: Mondta szemrehányóan a romó.
1: Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a maménes. Ha ráterelnék a maménes, széttiporná az anaménest.
0: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományán esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
4: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt a macsorda. Ha ráterelnék a macsordát, széttiporná az anacsordát.
0: Nagy zoár tobozai vöröslöttek a méregtől.
4: És azt nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
1: Ugyanazt, amit az anakonda, mondta Vacska Mati. Az a semmit.
4: Az anakonda, igenis, egy állat,
0: bizonygatta nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdés Mikka Makka.
1: Senki,
0: zúgták a többiek.
4: Nem én, hadonászott nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
0: Kinek van természettudományi kis lexikonja? Kérdezte Mikka Makka.
1: Senkinek,
0: felelték kórusban.
1: Ezen nem újon,
0: szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
1: Csiribi, legyen itt te, csiribá, természettudományi fricc, kis lexikon, brucs.
0: És már ott is volt a lába előtt. Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sisterget.
1: Hanyadik betű az ABC-ben az a?
0: Kérdezte Vacska Mati.
1: Hátulról vagy előről számítva,
0: érdeklődött Aromó, de akkor már nagy zoár diadallal felkiáltott.
4: Itt van, az 59. oldalon.
0: És olvasta.
4: Anakonda, Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
1: Hát, legyen ez neked a legszebb állat,
0: mormogta Aromó. De mit volt mit tenni, el kellett fogadni nagy zoárt versét. Éme kiderült, van anakonda nevű állat.
2: Jöhet a következő, intett Mikka Makka.
0: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
4: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
2: Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
4: Még hogy elpüsztülök, vihogott Bruckner Siegfried, elpüsztülök a rűgéstől.
2: Csend legyen,
0: kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
1: Én,
0: mondta Vacska Mati.
1: Egy egészen rövid verset írtam.
2: Halljuk!
1: Szerda ablakában csütörtök ül, és ordít csütörtökül.
0: Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte. Miért csütörtökül ordít?
1: Mert csütörtök? Ha péntek lenne, péntekül ordítana.
4: Idegen nyelveket nem tud,
0: akadékoskodott Bruckner Siegfried.
1: Nem, ez egy műveletlen csütörtök.
0: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
4: Elég, halljuk Aromót.
0: Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére. Rázendített.
1: Bálomböki bagufan, bálomböki bigafun.
4: Nem ér,
0: ordított közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot sem értek belőle. Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
1: Eszed tokját hottentottá. Ez igenis magyarul van.
4: Akkor én megeszem a fülem.
1: Meg is sózhatod.
4: Hadd mondja végig,
0: próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
1: Bálomböki bagufán, balámbökö bigafún, bulan bákö bögifan, balum baká bögöfén, bélan buka bágöfön, bölin baku bagáfön, bölön bika bugafán.
4: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
0: Igenis vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik tetszett ez a bálomböki. S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be, írj egyet.
4: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom. Komirelű kötyú al, kamórile kütyő úl, kumaróli ketyű öl, kőmuraló kitye ül, kümőrúla kótyi el, kemürőlú katyó ill, kimerülő kutya ól.
1: Jó, jó, de ennek semmi értelme nincs. Mi az, hogy kimerülő kutya ól?
0: Szólt Aromó.
1: Kimerülhet egy zseblámpa ellen, vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutya ól.
5: Esetleg elfárad?
0: Vetette közbe Vacska Mati.
5: Miért ne fáradhatna el egy kutya ól?
4: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről,
0: kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
1: Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
0: Ez igaz, hagyták helyben a többiek.
6: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zoár, csak versnek.
0: Mikka Makka megint csengetett. Halljuk az utolsó versenyzőt! Nagy pironkodva előáll Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani Dömdödöm. Így szavalt. Dömdödöm, dömdödöm, dömdö, dömdö, dömdödöm.
4: Nem ér, kiáltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy pram-papam, pram-papam, pram-papram-papram-papam.
0: No-no, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse.
4: Miért, mit jelent?
0: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
4: Engem is?
0: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
4: Persze, téged név szerint is megemlített,
0: mondta Mikka Makka.
4: Éljen dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk,
0: kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett dömdödöm fejére.
1: Te győztél, mondták neki.
7: Majd kölcsön adhatod a krumpli főzelékembe,
0: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dudolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.

0: Zeg Zoltán, télapó és hóember. Én egy csókától hallottam, csóka a toronytól, a torony meg tavaly télen hallotta a holttól. Ha igazat mondanak a csókák és a tornyok, akkor én is ti néktek most színigazat mondok. Így kezdte a hold, a torony, a csóka is így szólt. Az udvaron egy hóember, mit gondolt, nem gondolt, azt gondolta. De hogy fog ő egész télen állni? Ő lesz az első hóember, ki megtanul járni. Ennyit gondolt a hóember, egy szóval se többet, s indulna már, mikor lehallja, jó estét köszönnek. Ő is köszön, ő is mondja.
1: Jó estét kívánok!
0: S látja, hogy egy piros csizmás öregember állok.
1: Jó, hogy jöttél, öregember! Épp ebben a percben gondoltam, hogy útra kelek. Induljunk hát ketten. Látom, nagyon öreg lehetsz, fehér a szakállad. Lehet, hogy a világot már kétszer is bejártad?
2: Körül bizony, kétszer, százszor és még százezerszer.
0: Feleli nagy nevetve a piros csizmás ember.
2: De nem gyalog, úgy nem győzném, hanem szánon járok. Úgy nézzél rám, te hóember, a télapót látod.
0: Így történt, hogy akkor este látta, aki látta, együtt szállt fel a hóember, s télapó a szára. Együtt vittek ajándékot, házról házra járva, még csak üres nem lett végül a télapó zsákja. Ahány házba csak bementek, ahányból kijöttek, lett a répaórú vándor egyre-egyre könnyebb. Válták őket minden házban kályhával meleggel, így olvadt el reggelre az útra kelt hóember.

0: harcba indult a teknős béka, és amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tart a szónokám?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek, hadd lássam, hogy tudsz futni?
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott, a teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Emelhetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár, az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is biztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
7: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját, úgyhogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét.
0: A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: teknős fivérem, egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van, árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.
0: Az ár bement a faluba. Egy öreg asszony talált rá, megpróbálta a mokaszínját varni vele, de az ár az ujjába akadt és megsebezte. Az asszony haragos lett, eldobta az árt, az pedig visszatért és azt mondotta.
6: Teknős fivérem, egy öreg asszonynak az egyik ujjába beakadtam, amikor a mokaszínját varta. Fájdalmat okoztam neki, így hát eldobó.
2: Jól van, fivéreim, most rajtam a sor.
0: Azzal ő is bement a faluba, az emberek látták és kérdezték egymást.
8: Mit jelentsen ez? Teknős béka.
0: Foglyul ejtették a teknőst.
8: Jó parázs van. Tegyük rá a teknős békát.
2: Jól van, ez éppen megfelel nekem, de ha négy lábamat négy felé mereztem, vigyázzatok, mert megégetlek benneteket.
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprenkedtek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor forr benne a víz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
8: Dobjuk be a folyóba!
2: Nem, ezt ne tegyétek fel!

0: Az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
1: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka víz alá merült, és még most is víz van így a habon.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az efféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szentember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, merezz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, s kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, s elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, s gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet!
0: Mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűs árnyát az emberek,
0: válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira, mondván.
1: Ejde.

0: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi négy bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
1: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
0: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
2: Hadd halljam, mi bajod?
1: A brákmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris ereszteni ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nemesik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
2: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
3: Nosza!
0: Csak lassan a testtel!
1: Mondta Brákmin.
0: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
1: Azt gondolta Brákmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, s azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
0: Ó, szent bika, szent tehenünknek kegyes élettársa, hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod szerint. Zarándok utamon megláttam egy ketrecbe zárt tigrist. Könyörgött eresszem ki, mert elepet szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
2: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam. Ő meg magamra hagyott a rengetegben, gondoskodjam magamról, ahogy tudod. Tudom én, hogy hálátlan az ember, jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
4: Éhezem a húsodra, pandi, telepedek éhen!
1: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
0: Várj! Hátra van még két bíró.
1: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
0: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
1: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
2: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat táplálékomul.
1: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
0: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
2: Hát halljam történetedet elejétől végéig.
1: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
2: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
1: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
2: Különös.
1: Csóválta a fejét a sakál.
2: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
4: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
2: Hát persze.
1: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
2: Persze, én voltam a ketrecben, vagy hogy is volt, ennyi, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin, nem, itt se jó, hát kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
4: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
2: Értem.
4: Ez meg itt a Brámin, érted?
2: Értem.
4: Ez itt a ketrec.
2: Értem.
4: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
2: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyarázna egy kicsit világosabban.
4: Ó, te tökéletlen!
1: Dühöngött a tigris.
2: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
4: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
1: Azzal már ugrott is a tigris a ketrecbe.
4: Érted-e végre?
2: Értem hát.
1: Mondta a sakál. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakálnak a segítséget, azzal folytatta út.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírt a levélben, lediktáltatta levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgós sudárderekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkánykölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla, rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzannak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
2: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
3: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
2: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolta zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyett. A fiú a mozzulatra felkapja a fejét, és így szól.
3: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
2: Szipópa hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alányul a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztást nem tűrve elalszik.

A nap gyermekei. Rostás Farkas György meséje. Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és meleg ételt adtak. Tátott szájjal hallgatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortüzeknél, és borzongva hallgatták az öreg cigány vajda történeteit. Most pedig elmesélem, hogy nekünk cigányoknak mitől van ilyen szép barna színünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápadt színünk volt, mint amilyen nektek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkorosak voltunk, mint ti. Még ilyet, fehér romák, szólt közbe hüledezve egy legény. Vad népek elűztek minket otthonainkból, leányainkat, asszonyainkat megbecstelenítették. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világvándorai. Mivel nem volt otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a nap. Reggel a kellő nappal ébredtünk, s oda tartottuk arcunkat a napsugarainak. Mozdulatlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. És amikor szivacsként magunkba szippantottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk. Csak nézett bennünket a nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi is nagyon szerettük a napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, és ezt tudta is a nap, mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek. Egy napon így szólt hozzánk a nap. Ide figyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak benneteket? Mire lenne jó ez nekünk? Kérdezte akadékoskodva az öreg jósasszony. Nem is tudom, gondolkodott félhangosan a nap. Talán azért, mert nekem nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én egész nap veletek lehetnék. Óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az arcotokra varázsolnám a vidámságot. Kedves drága nap, így szólt ükapám a naphoz, bizony el kéne nekünk a te gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronzbarnára fested a bőrünket. Akkor az emberek már messziről felismernek bennünket, és tudják, mi a te fogadott gyermekeid vagyunk. A nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett. Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel, de örömünk hamarosan örömbe fordult. Az emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket. A tábortűznél megfagyott a levegő. Az emberek lehajtott fejjel szégyenkezve hallgatták az öreg vajda történetét. Akkor a nap rosszat tett veletek? Szólt közbe egy 10 év körüli legényke. Bizony, kisfiam, a nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen indulatokat szabadít fel az emberek szívéből. Ezért vándorolunk mi cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene mondanunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is.

0: A légy fényes nappal, a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végig mustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozd egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben, mondtam.
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok.
0: Mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végig szaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik.
0: Mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Ostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
5: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéji bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
6: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
6: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
6: Vak vagy te.
2: Ellenkezőleg. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
6: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
6: Lemásztam, nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Itt ad, itt az. Miért nem mászol ki?
6: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
6: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
6: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben
5: Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
6: És hogyan jöttél ki?
5: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
6: Te innen kiugrottál?
5: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
5: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
6: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
5: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd. Ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
5: aha,
0: gondolta.
5: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
5: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
5: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
5: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
5: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
5: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja a félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
5: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
5: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit se érnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
5: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
5: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
5: Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
5: Móresra.
1: Add mi?
5: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültöven is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedben. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska kétszál bajszával?
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak!
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy, te perna hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád? Mert ha főtöven is peckölek, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell haza!

0: Az. Az meg lehet.
1: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Sven Nordqvist, a kobolt karácsonyi titka. Szent este volt. Az udvart vastagon belepte a hó, és mindenütt mély csend honolt. Már alkonyodott, a konyha és a nappali ablakából meghitt fény szűrődött ki. Éppen a karácsonyi vacsorához terítettek. Koboldapó és Polka nevű lánya a szénapadlásról kukucskával látták, ahogy Oszkár, a szolga, kosárszám holdja a házba a tűzifát. Óvatosan pakolászott, mert már felvette az ünnepi öltönyét.
1: Nézd csak, ott jön a házigazda a szánnal. Meghozta a vendégeket a városból. Akkor nem sokára a gyerekek is kinéznek az istálóba, és adnak egy kis karácsonyi takarmányt az állatoknak.
2: És hoznak a koboldoknak egy tál kását.
0: Tette hozzá Koboldapó, és élvezettel vakargatta a szakállát.
1: Mindig csak az a karácsonyi kása. Mi abban a különleges? A mama kásája legalább annyira finom.
2: Nem vitás. De itt nem csak a kásáról van szó, hanem hogy az emberek így köszönik meg egész éves munkákat, és amit értük, tettünk. De ha nem készítik oda a kásánkat, könnyen felmérgesíthetnek bennünket. Márpedig egy haragos kobold legalább egy évnyi szerencsétlenséget és nyomorúságot jelentene számunkra. És higgy nekem, én aztán igazán feldühödök, de ha elfelejtik kimutatni a hálájukat, amikor egész évben csak gobotolok, rücöcölök, kudöcölök.
1: Azt mondtad, hogy gobotolsz és rücölsz, pedig az robotolni és kürcölni.
0: A kobold szigorúnak akar tűnni, de a szeme mosolygott.
2: Azt hiszem, később kell téged jó modorra megtanítanom, és az emlékezetedbe vésnem, hogy nem illik kinevetni öreg édesapádat. De ma szent este van, inkább nézzük meg, hogy áll az ünnepi vacsora.
1: Igen! És utána meglessük a Mikulást.
2: Igen! És utána behozzuk a kását.

Koboldok a szénapadláson, egy láthatatlan ajtó mögött laktak. Senki sem sejtette az emberek közül, hogy él valaki ott. Az ajtó egy aprócska szobába nyílt, amelyben az egész kobold család kényelmesen elfért. Kobold anyó éppen az ünnepi asztal terítésével foglalatoskodott. Pulka, a legidősebb kobold gyermek pedig a levest kavarta a tűz fölött lógó hatalmas üstben. Majdnem 11 évével elég idős volt ahhoz, hogy rábízzák ezt a felelősségteljes feladatot. Végül is a karácsonyi vacsora az egész év legünnepélyesebb része. Ilyenkor a koboldok különleges levest tálalnak fel, amit gyógyfüvekből és bogyókból főznek, belekavarnak a lókörömfűtől, a mészszínű gyűrűs tölcsérgombáig mindent, hozzá pedig négyféle gabonából frissen sült kenyeret majszolnak. A koboldok karácsonyi söre pedig azzal a nem mindennapi tulajdonsággal rendelkezik, hogy annál édesebb és gyöngébb, minél fiatalabb kobold issza, de annál

0: Nál fanyarabb és erősebb, minél öregebb. Így aztán a 4 éves Pilka nyugodtan ihatott belőle ugyanannyit, mint 427 éves nagypapája. Koboldapó és Polka éppen azt mesélték, hogy mit láttak a szénapadlásról, ám koboldanyó csak félfüllel figyelt oda, mert valami nagyon fontos dolog járt a fejében. Koboldanyó ugyanis a koboldasszonyságokhoz hasonlóan minden jelentős eseményt előre lát. Ez nagyon hasznos, mert így idejében szólhat az urának, ha például az emberek házában véletlenül kipottyan egy izzó széndarab a kályhából, vagy a kis Anna álmában kibukfencezne az ágyából. Ilyenkor koboldapó gyorsan eloltja a parazsat, és széket tol az ágyakhoz. Koboldanyoma különösen nyugtalan volt, mert előre látta, hogy a gazda este elfelejti kikészíteni a koboldok kásáját. Az emberek eléggé elhanyagolták ezt a szokást az utóbbi időben. Egészen pontosan azóta, amióta Mikulás is meglátogatja őket szenteste. Nyilván feleslegesnek tartották a kását, amikor a Mikulás már úgyis elhozta nekik az ajándékokat. Egyszerűen megfeledkeztek a koboldokról. Egyszer, nagyon régen a család elfelejtette a koboldok kásáját. Akkor aztán koboldapó úgy feldühödött, hogy azt emberek és állatok egyaránt megszenvedték, pedig valójában egy légynek sem tudott ártani. És idén koboldanyó jóslata szerint az emberek ismét elfelejtik ezt a fontos szokást. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni valahogy. Koboldanyó ugyanis nem tudta elviselni, hogy az urát mérgesnek, az embereket pedig boldogtalannak lássa.
1: Fiam, nem akarod lassan behozni a kását?
2: Én nem szeretem a kását!
3: Korán van még ahhoz. Előbb megesszük a karácsonyi levest, aztán...
1: Talán segítségre van szükséged a cipekedéshez.
3: Jó, akkor megnézem. Ki tudja?
0: Koboldanyó nem szalaszthatta el a kínálkozó alkalmat. Félrevonta Pulkát és Polkát, hogy nagyapó ne hallja, amit beszélnek.
4: Szükségem van a segítségetekre, de apátoknak egy szót se. Az emberek ma este elfelejtik kikészíteni a kását, így nekünk kell tenni valamit. De vigyázzat, senki sem láthat meg minket. Tudjátok, ha a koboldot meglátja az ember, elveszti minden erejét. És most hallgassátok, mit találtam ki!
1: Mit csukdoloztok ti ott?
3: Még nem rakták ki a tálat. Ne aggódj, nagyapocska, már csak időkérdése.
4: Így van, csak nyugalom. Most pedig asztalhoz.
0: A koboldok körülülték az asztalt, és jóízűen nekiláttak az ünnepi levesnek, kenyérnek és sörnek. Közben szép sorjában elmesélték, milyen különleges élményeik voltak az év során. Nagyapó szolgált a legtöbb történettel. Közben persze előfordult, hogy 150 évvel ezelőtti dolgok jutottak eszébe. Ám ez senkit nem zavart.
4: Látok valamit, amit ti nem?
5: Mit látsz?
4: Találjátok ki!
5: A Mikulás, Mikulás.
6: Mi is látni akarjuk a
7: Mikulás.
8: Mi is látni akarjuk a Mikulás.
3: Lassabban, mi is megyünk.
1: Most meg mi történik? Hová szalad mindenki az éjszaka közepén? Már épp kezdtem jól érezni magam.
4: Meg akarják nézni a Mikulást. Tudod azt a nagyszögálló piros ruhás embert, aki egy csomó ajándékot hoz a zsákjában.
1: Mi? Hogy? A Manóban, micsoda lárma.
0: A ház falában rengeteg titkos ajtó és folyosó bújt meg, így a koboldok észrevétlenül juthattak a szobába és fel a szekrény tetejére. Nem sokára kényelembe helyezték magukat, és nézték, hogyan ünneplik az emberek a karácsonyt. A felnőttek kávéztak és beszélgettek. A gyerekek pedig az ablaknál bámultak ki a sötét téli éjszakába. Anna, a legfiatalabb, föl alá szaladgált az ablak és a nagymama között, és folyton azt kérdezte.
5: Mikor jön már végre a Mikulás?
0: Éppen ezt kérdezte Pilka is, aki koboldanyó ölében üldögélt. Ebben a pillanatban lépteket hallottak a bejárati ajtó felől, majd kopogtattak.
6: Biztos,
0: egy hosszú, fehér szakálló alak lépett be, vállán hatalmas sákkal. Piros ruhájában és csúcsos sapkájában éppen úgy nézett ki, mint egy ember nagyságú kobold.
1: Szóval ölen a Mikulás, a Manóba mi nem jut ezeknek manapság az eszébe.
3: Pszt! Figyelj! Most jön a java!
7: Szervusztok, gyerekek! Aztán jók voltatok-e az idén?
4: Koboldapu majdnem leesett a székről nevetében.
3: Beöltözik koboldnak, és még azt sem tudja, hogy jók voltak-e a gyerekek. Hallod ezt, nagyapa?
1: Igen, valóban felfoghatatlan.
4: Koboldanyú és a gyerekek is nevettek, hiszen a koboldokkal mindent tudnak az emberekről.
0: A Mikulás eközben kimerülten leült egy ládára, és körbenézett, mielőtt kinyitotta volna a zsákját.
3: Most előveszi az első csomagocskát, egy szép pár kesztyű a kis Annának. Az a szerencséje, hogy a cédula is rajta van, kinek szól.
0: A Mikulás egyik ajándékot osztotta ki a másik után, és mindegyik csomagocskához felolvasott egy versikét is, mielőtt átadta volna. A koboldok nagy érdeklődéssel figyelték a színjátékot, és közben izgatottan pusmogtak. Megfogadásokat kötöttek. Amikor a legutolsó csomagot is kibontották, mindenki köszönetet mondott a Mikulásnak, és folytatódott az ünnepség. Beszélgettek, diót törtek, körbetáncolták a karácsonyfát, vagy szembekötőzslit játszottak. A gyerekek kipróbálták az új játékokat. Oszkár pedig mindenkit legyőzött Skanderban. Telt múlt az idő, és a koboldok továbbra is a szekrény tetejéről követték az eseményeket, miközben átragadt rájuk az emberek féktelen jókedve. Szép lassan mindenki fáradtan és elégedetten elcsendesedett. Eljött az ideje, hogy a házi asszony megkérdezze.
9: Kér-e valaki kását?
0: És mint minden évben, idén is akadt néhány édes szájú. Kiosztották a tányérokat, Augusta pedig behozta a kásástálat. Erre a pillanatra várt koboldanyó. Most kérdezné meg a nagymama Annától, hogy szeretné-e kitenni a kásástálat a koboldoknak. Erre pedig Anna azt felelné...
5: De hiszen koboldok csak a mesében vannak.
0: A világ minden kásájáért sem hallhatta ezt meg koboldapu, különben rettentő dübe gurult volna. Gyorsan kellett cselekedni.
4: Kedvesem, az egyik bárány beszorult a lécek közé az istálóban. Eredj gyorsan és szabadítsd ki.
3: Éppen most, amikor a kását osztják, úgy szeretném látni, hogyan töltik meg a tálacskámat.
4: Na, indulj már! Nagyon fáj a kis bárány lába. A legjobb lesz, ha rögtön be is deszkázod a részt, ha már úgyis ott vagy. Már rég meg kellett volna csinálnod. Siess, siess!
0: Koboldapó nagy sóhajtással elindult. Nagyapó ölében a kis Pilkával időközben elaludt. Éppen a legjobbkor.
4: Gyerekek, most aztán sietnünk kell? Akkor mindent a megbeszéltek szerint. És ne feledjétek, egy szót se apátoknak, szörnyen megbántódna.
0: Azzal koboldanyó és Pulka, amilyen gyorsan csak tudtak, leszaladtak a falba vágott járaton, és elrejtőztek a szobában, a hosszú lóca alatt. Ez alatt Pulka egy másik titkos járaton felmászott az öreg fali órába. Ott aztán minden erejét összeszedve elkezdte tekerni az óramű fogkerekeit, amikor az óra 11-et nem ütött.
6: Mi történik? Hiszen épp az előbb ütötte el a 10 órát.
0: Mindenki némán bámulta a nagymutatót, ami feltűnően gyorsan mozgott a számlapon.
6: Hát ez meg mit jelentsen?
0: Felállt, és tétován az órához lépett. A szobában síri csend honolt. Csak az óra műketyeget halkan. Amikor az óra elütötte az elsőt a 12-ből, Koboldanyú és Pulka előmásztak a lóca alól. Olyan fürgén, ahogy csak tudtak, felpattantak a házigazda székére. Onnan aztán Koboldanyú felmászott az asztalra, és óvatosan kikukucskált a kásástál mögül. Az emberek még mindig megbabonázva bámulták az órát. Koboldanyú nagy lendülettel kitolta a tálat az asztal szélére, ahonnan aztán Pulka elkapta. Ezután leszökkent, először a székre, aztán a padlóra, ahol átvette a tálat Pulkától. Szerencsére senki sem vette őket észre. Ekkor az óra elütötte a 12-t. Most már csak ki kellett jutniuk a szobából, gyorsan és észrevétlenül.
6: Még ilyet? Valaki viccelődik, vagy tényleg szellemek járnak nálunk?
0: Közben a koboldok elérték a küszöböt. Ekkor azonban Koboldanyónak eszébe jutott, hogy elfelejtette az öntetet. És az öntet legalább olyan fontos volt, mint a kása. Vissza kellett fordulniuk.
10: Erre már nincs időnk.
11: Sikerülni fog! Gyerünk gyorsan!
12: Sikerülni fog! Sikerülni fog!
0: Koboldanyó visszasietett az asztalhoz. A háziasszony székén épp nem ült senki, így fürgén fel tudott mászni az ülésre, onnan pedig fel az asztalra. Hál' Istennek az öntetes tálka éppen ott volt előtte. Anélkül, hogy körülnézett volna, egy jó adag öntetet merített a kanálba, és nagy lendülettel a kása közepébe hajította. Ebben a pillanatban vette csak észre, hogy a kis Anna pont őt bámulja. A kislány közvetlenül előtte ült, és mindent látott. Tekintetük egy pillanatra találkozott, mielőtt Koboldanyú ismét a székre, aztán pedig a padlóra ugrott volna, hogy végül villámgyorsan eltűnjenek a szobából a tállal együtt. Egy darabig eltartott, mire a meglepett Anna újra szóhoz jutott.
5: Naj, mama! Az előbb láttam egy koboldasszonyt, amint csent az öntetből.
0: Senki sem figyelt rá, mert még mindenki az órával volt elfoglalva. Közben szép lassan visszaültek a helyükre.
6: Ki lopta el a kásámat? Lars, te voltál?
1: Nem én.
5: A koboldok voltak. Láttam, hogy a koboldasszony egy kanál öntetet hajít egy tál kására. A tál mellett is állt egy kobold, a földön. Aztán kirohantak a szobából a kásával együtt, arra.
0: És ezzel a bejárati ajtó felé mutatott. A házigazda szórakozottan nevetett csak a hallottakon, ám hirtelen az ajkára fagyott a mosoly, és elkomorult az arca.
13: Tényleg? De jó ég! Elfelejtettük kikészíteni a kobolt táskáját. Még szerencse, hogy ilyen derék felesége van, különben keservesen megbántuk volna anyagságunkat.
0: A házigazda felpattant a székről, kirohant az előszobába, és izgatottan feltépte a bejárati ajtót. Az egész társaság követte. A hóban hosszú csíkot vettek észre, mellette pedig apró lábnyomokat, amik az istálló irányába vezettek, majd eltűntek a sötétben. Lars követni akarta őket, hogy megkeresse a koboldokat, ám az apja visszafogta.
6: Semmi értelme. Úgy sem találnád meg őket.
0: Lassan visszamentek a házba. Egy valami azonban biztos. Soha többé nem felejtik el kikészíteni a koboldok kásáját.

0: Koboldapó jól lakottan és boldogan üldögélt a karosszékében, közben pedig a pipáját szívta. Milyen jó sikerült ez az este, és egyáltalán az egész év! Nagyon elégedett volt magával, hiszen nyilvánvalóan az emberek is elégedettek voltak vele. Ezt bizonyította a nagy tálkása is. Nagyapó és a gyerekek már rég az igazak álmát aludták. Koboldanyó az ablaknál állt, és kifelé bámult. A házban szép lassan kialudtak a fények. Eljött a lefekvés ideje. Koboldanyó egy picit aggódott, vajon milyen következményei lesznek annak, hogy a kis Anna meglátta őket. Aztán gyorsan megnyugtatta magát azzal, hogy egy kisgyerek pillantása talán nem is olyan veszélyes.
1: Mire gondolsz, kedvesem?
2: Semmi különösre. Csak arra, hogy mennyire kedvelem a velünk lakó embereket. Meg arra is, hogy nagyon derék férjem van, aki mindent elintéz, amit az emberek nem tudnak.
1: És vajon jövőre is ilyen nagy adag öntetet kapok majd?
3: Igen!

0: Az irigy kaméleon, kubai fekete népmese. A világ kezdetén a kaméleon egyszínű állat volt. Ott élt az őserdőben, és szomorúan ugrált fáról fára, nagyon csúnyának hitte magát, hiszen még csak nyaklánca sem volt. Amellett szörnyű irigy is volt. Olyannyira, hogy még a kutyát is gyűlölte, mert ahányat csak látott, mindig más színű volt, és ráadásul mindnek lánc díszelgett a nyakában. Egy nap meg is kérdezett egy arra járó kutyát.
1: Hogy van az, hogy ahányan csak vagytok, más a színetek? Én meg mindig egy színű vagyok. És neked még nyakláncod is van. Szebb vagy nálam.
0: El is ment másnap Orulához, a varázslóhoz, hogy kérjen tőle egy varázsszert, amelytől ő is olyan szép lesz, mint a kutya. Orula óva intette, hagyjon fel az irigységgel, de a kaméleon nem tágított, addig-addig könyörgött Orulának, míg az végül engedett a hiú állat kísértésének, adott hát neki egy szert, és azt mondta.
2: Na jó, most pedig menj haza. Ez, amit adtam, olyan varázsol, amilyen lenni szeretnél.
0: Ahogy a kaméleon visszatért az erdőbe, rögvest föl is mászott egy fára, és csodák csodájára valóban megváltozott a színe, és ahogy tovább ugrált, mindig más színt öltött. Ekkor megpillantott egy kutyát, és így dicsekedett.
1: Nézd csak, komám, milyen szép vagyok, ha!
0: És azzal egyik fáról a másikra ugrált, így fitoktatva változó színét. A kutya meg rá sem hederített. Nem tűrhette ezt a hiú kaméleon, nagy haragra lobbant, és újra elfutott Orula házához.
1: Varázsló, hogy egy olyan szert, amitől olyan szép leszek, hogy a kutya megfukkad az irigységtől.
2: Ha, még mindig nem vagy megelégedve.
0: A varázsló hiába akart a szép szóval meggyőzni az ostoba hiú kaméleont, az nem tágított, olyan makacsul erősködött, míg végül kapott is egy csodaszert.
2: Tessék!
0: Boldogan futott vele vissza az erdőbe. Alig várta, hogy hazaérjen és kipróbálja a varázsszert, amelytől aztán olyan szép lesz, hogy azt már a kutya is megirigyelheti. Ezt állja majd meg szó nélkül, és kárörvendve elképzelte, miként fog pukkadozni a kutya az irigységtől. Ahogy így ugrándozott vidáman, egy óvatlan pillanatban elvesztette a csodaszert. Futott is vissza rémülten a varázslóhoz, de Orula elzavarta a hiú irigy állatot.
2: Takarodj!
0: Azóta a kaméleon, ahányszor csak fölmászik a fára, megváltoztatja a színét, de nincs benne öröme, mert mindig szebb szeretne lenni másoknál.

0: kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abbizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta.

0: Egyszer két béka. Az egyik Oszaka város mellett lakott egy gödörben, a másik pedig Kiotó mellett, egy patakban. Mit gondoltak, mit nem, mind a kettőnek nagy kedve kerekedett, hogy világot lásson. Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna látni Oszakát. A másik pedig, amelyik Oszakában lakott, az meg szerette volna látni Kiotót. Egymást nem ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme mégis egyszerre, egy pillanatban gondoltak erre az utazásra. Egy órában indult mind a kettő a nagy útra. Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak, s mert hogy volt egy szörnyű magas hegy is a két város között. Bizony sok idő telt belé, amíg annak a magas hegynek a tetejére kiértek, de bezzeg, elcsuzdálkozott mind a kettő, mikor ottan meglátták egymást.
1: Ágy Isten!
2: Hát, te hova indultál, testvér?
1: Én bizony szeretném meglátni Oszaka várost.
2: Hogyan? Bizony! Lalám, én meg Oszakából indultam azért, hogy lássam Kiotót, a Mikado híres városát.
1: Egyre de jó!
0: Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak, ettek, ittak, mulattak, még táncra is kerekedtek. Tánc után pedig leheveredtek a jó magas fűbe, s pihentek, aztán elkezdtek beszélgetni.
1: Nalám! Erről a hegyről jól lehetne látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állani a lábunkra.
2: Hiszen azt megtehetjük. Álljunk fel a hátsó lábunkra, az első lábunkkal öleljük által egymást, fogodzunk meg jó erősen egymásba, te nézz Oszaka felé, én nézek Kiotó felé, akkor legalább nem kell tovább fáradnunk, anélkül, hogy oda mennénk, mind a ketten látjuk egymás városát. Mit szólsz hozzá?
0: Tetszett a terv. Egyszeribe talpra ugrottak, felálltak, összefogóztak, s néztek egyik erre, másik arra. Azám, csak hogy a fejüket, amint felemelték, mind a kettőnek a szeme hátrafelé fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót látta, az oszakai béka meg Oszakát látta.
1: Mitani? Hiszen Oszaka kivileg éppen olyan város, mint Kiotó.
2: No, hallod? Engem is, micsoda, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Na azért igazán kár volt kimászni ennek a hegynek a tetejére.
0: Le is mondottak egyszeribe arról, hogy tovább menjenek. Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet, azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól, a kiotói béka ment haza Kiotóba, az oszakai béka ment haza Oszakába. Otthon mind a kettő elmondotta a többi békának, hogy Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Oszaka olyan, mint Kiotó, és soha, de soha haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni velük, hogy bizony Kiotó nem Oszaka, és Oszaka nem

0: Lázár Ervin a fájós fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
1: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
4: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elől ment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
5: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
5: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törögetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
4: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
5: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
5: Én ugyanis meghalom!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
5: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
4: Meg csoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
4: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
5: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
4: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
4: De hát ne oldíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
5: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
5: Nem, egyáltalán nem fáj. Most. Most még nem fáj, de majd. Egy-két nap múlva. Ah, én úgyis meghalok. Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
4: Hát bizony ez kinyuka. Egy lyuk. Lik.
5: Lyukacska.
7: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
5: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és nem is tudok már én harapni ezzel, nézzétek!
9: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
5: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondod talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Lik-ocska? Lyuk-ocska? He? Vagy liki-luki? Mi?
9: Dödöm! Dömdödöm!
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondott. Sőt, ellenkezőleg.
5: Azért mondom!
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
5: Jaj, de sajnálom! Jaj, de szállom! Jaj, de szállom! Sírattam szegény!
3: Kicsodát?
5: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, sírattam, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
5: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat.
3: Azt?
5: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat. Annak idején. Igenis, mostan.
1: Ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
5: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te mértesz ezen?
6: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
7: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Arom úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
5: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: De nem ártana, ha egy ensen is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt?
10: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem?
5: Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
6: Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
6: Nem a fogam, az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
6: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
4: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
6: Azán majd elfelejtettem!
4: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
7: Milyen módszer?
4: Hathatóst.
7: Az milyen?
4: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatós, hanem híthetős találjunk ki. Sőt! Ja, nem jön ki.
2: Micsoda?
1: Az, hogy 8-hatóst.
4: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
6: Hő! Eszembe jutott!
2: Mondja!
6: Azért volt a tyúknak jó móka!
4: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
6: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
4: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
5: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
5: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem! Elegem van a miszerintekből! Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van! Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról, nem is beszélve!
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
5: Köcsök kalapot viselt, sárga kalucsnit és frakkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul, sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
5: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
5: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornyak...
3: És hazudott.
5: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
4: Egyáltalán nem őrült meg. Fenébe, ami szerintek kell. Térj a tárgyra.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fogkefét és 2400 tubus fogkrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aramú elégedetten leült.
11: Mi az?
5: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
4: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
9: Dömdödöm.
0: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyelje maga?
9: Nem.
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
5: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszi, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztás szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
4: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószer affinált fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
5: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
5: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
5: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam az a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a luk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na, ez akkor sem húzadás. Na, ez egyértelműen nem megfelelődik. Nem.
0: Nagy hangzavar támadt, Mikka Maka nem tudott rendet teremteni.
4: Varázsolj már egy csöngőt!
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mikka Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
4: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikka Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
5: Honnan vetted a csengőt?
4: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
5: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
5: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, egy krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hindéknek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
5: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
5: Akkor te nem is vagy igazi tündér.
9: Dömdö.
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
7: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix, Dirnix, szamára változtatna téged.
5: Tényleg? Szamára tudná változtatni?
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
5: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
6: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelőde ne szólj bele.
5: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
5: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni? Ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
2: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
4: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
4: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem.
7: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
7: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
7: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
6: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólalt Dömdödöm.
12: Dömdödöm. Dömdödöm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
5: Micsoda? Halljátok, mit mond?
11: Halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
5: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzz, fúróval!
13: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
5: Hát, az aztán nem, de nem ám.
4: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten beled, gyertek!
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
5: Ezt nem tehetitek velem! Mi lesz a fogammal? Olyan magamra vagy velem!
4: Mondhatjuk vidáman is, csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
5: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
5: Csak a fogorvos segít.
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidülesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a királyi?
5: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávanyúl!
3: Na-na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aramó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpadt valamennyiöknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette, csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
4: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
6: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
7: Hogy te veled mi lesz?
6: Hát a nagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az agyvelőm beletörött.
4: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelőjavító.
0: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek, kipi-kipi, Aromó bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
5: A fogorvosi.
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried...
5: Feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
6: Valamit fúrnak.
5: Fogamat fúrja!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog, és agyarbarát. Na, s agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
5: Jaj!

0: szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
1: Rettenetesen ordítani fogok.
2: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
1: Ha fúrni tetszik.
2: Kifúrva?
1: Ha tömni tetszik.
2: Betömve.
1: Kész.
2: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
1: Édes és arómó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, de mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tokikám, maga egy bűvész vagy, bűvész vagy, hogy amit akar.
0: Két cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
2: Jaj,
0: mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
1: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
1: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
1: Ugyan, egy hősnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fáj.
1: Ugyan, egy hősnek.
3: Doktor úr,
0: mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehet egyet nekem is?
4: Tömés.
3: Igen?
4: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Doktor Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvai csicsra.
1: Aromó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogak kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Hehe részett Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló a produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
2: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De szükség esetén kanállal is
0: tudom enni. Na, tessék csak.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Aromó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy parmésziért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órát.
6: Talán én látom valamit az égen. Siegfried, mi vadott fönt olyan érdekes?

0: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről odavetette Vacska Matinak.
1: Hogy beszélsz te egy hűssel?
0: Egy kis csend támadt. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
2: Hogy-hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
0: Áromó könnyedén előlépett és legyintett.
3: Dr. Zirz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
0: Bruckner Siegfried harsogó gulykacajt hallatott.
1: Ha-ha-ha-ha, mi, hogy egy csecsemő. Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
0: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
0: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom patamozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet.
1: Ingyen? Ha ma bolott volnék, ötöd egyedülálló. Csodát, ingyen mutogatni. Egy pár vízsdért megnézhetitek.
2: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
0: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
2: Láttátok meg ilyen nagyképű oroszlánt?
3: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
0: Rikkantott közbe Áromó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
1: Mit irigykedsz? Hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de Dr. Zizu megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
0: Kérdezte ámultan Ló Serafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Ide néz, Serafin! Az én agyvelőm egy szuper!
0: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
3: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
1: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdőn fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek.
6: Ami azt illeti?
0: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
6: Elég buta oroszlán vagy te.
7: Dödöm.
0: Helyesel dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
1: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
0: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt Szörnyeteg Lajos.
4: Az én agybelőm egy szuper!
3: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
0: De Szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, és úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikamaka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogyis nem, nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikamaka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csodafog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, mint ti. Nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
3: Ez nagyon szép volt. Gratulálok, maminti. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többé közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam, mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
3: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
3: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na, akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
6: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
7: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: is itt lakik a négyszögletű kerekerdőben, akárcsak Dömdödöm.
1: Kicsoda?
0: Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Semmi mást.
0: Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted.

0: Ő meg ugye azért jött ide, mert oda kint senki se értette meg, és ki is nevették?
1: Lehet, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl azt állítja, hogy Dömbödöm tudna beszélni, csak nem akar.
0: És miért nem?
1: Aromó úgy meséli, hogy Dömbödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indul Dömbödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak.
2: Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe...
1: Mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott Dömbödöm, akkor már nem fogja szeretni. Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükbe gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömbödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros, zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket.
3: Én szeretem az embereket!
1: Ordította a poroszló, és zitty a sonfa pálcával.
3: De azt nem tűrhetem!
1: Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömbödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg ő kelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés foszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak.
4: Én a világon a pirított tökmagot szeretem a legjobban.
1: Erre már igazán elkeseredett Dömbödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak.
5: Én igazán szeretlek.
1: Mi az, hogy igazán? Háborgott magába Dömbödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta.
6: Dömbödöm.
1: Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy Dömbödöm.
0: És akinek azt mondta, hogy Dömbödöm, megértette őt?
1: Egészen bizonyos lehetsz benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és Dömbödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy Dömbödöm.

0: Farkas és a hétgidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hétgidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, s ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas ide jön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szállik felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyánk, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok áll künn, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll künn.
2: Nem nyitjuk ki, nem vagy te a mi anyánk, a mi édesanyánknak kedves, vékony a hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te.
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hozaérkezett. Mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Az ám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, s így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegy rá tésztát.
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, s mondá.
3: Hincs be a fehér liszttel a lábam fejét.
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy liszttel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem teszed, felfallak.
0: Megijedt a molnár, s behintette liszttel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is odament a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőből.
0: A gidók kiszólottak.
2: Mutasd a lábadat! Hadd lássuk, vajon igazán édesanyánk vagy-e?
0: A farkas felrakta lábát az ablak párkányára, s mikor a gidók látták, hogy fehér a lába, szentül azt hitték, hogy minden szava igaz, beeresztették. Aki pedig belépett, senki más nem volt, mint a farkas.

0: Megijedtek, s el akartak bújni. Egyik bebújt az asztal alá, a másik az ágyba, a harmadik a kemencébe. A negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecske anyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirib darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecske anyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélte, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecske anyó mennyire síratta gyermekeit. Végre nagy bújjában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecske anyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, s észrevette, hogy puffat hasában valami megmozdul, mintha rugdalóznék.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek. Hát, ha csak úgy bekapdosda őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
2: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak össze, s amennyi csak belefért a farkas hasába, derekasan belegyömöszölt. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy mendegél, a hasában a sok kavics egymáshoz koppant csőrrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömpöl, mi szörömpöl, itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a kidóskák pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak.
4: Oda lett a farkas, oda lett a farkas, oda lett a farkas.
0: Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

0: Az Erre volt fiú.
1: Hey, ez erre volt fiú. Hey, ez erre volt fiú. Hey, ez erre volt fiú. Hey, ez erre volt fiú.

0: Valamikor réges-régen egy sötét éjszakai árnyék lophakodott ki egy házból a Sulawesi-sziget déli részén. Férfi alak volt, és valami nehezet cipelt a hátán, bizonyosan tolvajval. Elérte az erdő szélét, letette a rakományát a földre, ami nem volt más, mint egy 10 éves kisfiú.
1: Mostantól a magad lábán kell jönnöd,
0: mondta a tolvaj nyersen a kisfiúnak.

0: fiút apja házában raboltál, és a gyerek most értette meg, hogy a tolvaj rabszolgának akarja eladni, mint akkoriban gyakran megtörtént a kisfiúkkal.
1: Mozogj már!
0: Sziszegte a tolvaj, és taszított egyet a fiúm. Az lassan fölkelt, és követte a férfit egyre beljebb az erdőbe. Hogy vágyott arra, hogy hazafusson anyjához, apjához. De csak a tolva ismerte az utat a nagy, öreg fák sűrűjében, s a fiú tudta, hogy segítség nélkül maradt. Életét a sorsra bízta, és azon kezdett gondolkodni, mit évő legyen. Olyan erősen törte a fejét, hogy még a karján és lábán levő horzsolásokról is megfeledkezett. Végül hosszas töprengés után megszületett a terve. Hirtelen megállt, gyomrára szorította a kezét, és elgugolt.
1: Állj fel, mert elverlek.
0: De a fiú csak gugolt, és könyörögben nézett fel a tolvajra.
2: Nem tudok, annyira fáj a gyomrom, hogy mozdulni sem tudok.
1: Járni sem tudsz.
0: A fiú megrázta a fejét, és egyre keservesebben nézett a tolvajra.
2: Vinned kell! Egy lépés sem tudok tenni, úgy fáj mindenem.
1: Nem bánom, de hagyd abba a sírást, és maradj veszteg.
0: A fiú felkapaszkodott a tolvaj hátára, és örült, hogy tervének első része megvalósult. A tolvaj folytatta útját, a fiú pedig egy kis idő múlva oldalba rúgta.
1: Mi bajod vár megint, te Isten átka?
2: Nem mesélni nekem? Akkor nem fájna annyira a gyomrom.

0: meséljek, mikor ilyen terhet cipelek. No, Issekő, mesélek.
1: A fiú mosolygott magában, épp így akarta. A tolvaj alig ha tudja épp olyan gyorsan folytatni útját hátán a fiúval, ha közben még mesélnie is kell.
0: Tudod-e, hogy ezek a nagy fák csak kis pálcikák ahhoz a nagy fához képest, amelyikről az én mesém szól? Az nagyobb volt, mint a világ összes fája egybekötve.
1: A fiú nyögött egyet, és a tolvaj megkérdezte.
0: Fáj még az a buta gyomrod?
2: Alig tudom elviselni, de kérlek, mesélj tovább!
0: No. Volt ott egy óriás fejsze is. A világ legnagyobb fejszéje. Egyik vége keleten volt, ahol a nap kell, a másik vége pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Hé, hogy van a gyomrod?
2: Ó, még mindig fáj, de kérlek, mesélj tovább!
0: No, volt azután egy óriás bivaj, nagyobb, mint szélese világ. Amikor csak egy icipicit is megmoccant, megremegett belé a föld. Ez okozza a földrengés.
2: Jaj, jaj, szegény gyomrom!
0: Hallgatsz mindjárt, te elkényeztetett kölyök! Most pedig egy hosszú-hosszú nátpálma kötélről fogok neked mesélni.
2: Nátpálma kötélről?
0: Igen. Arról a pálmafajtáról, amelyikből kötelet fonnak. Ez a nátpálma kötél olyan hosszú volt, hogy 7 országot és 7 tengert körbeért. Hogy elcsöndesedtél hirtelen? Mi bajod?
2: Nagyon érdekes a meséd, azt hallgatom.
1: Felelte a fiú, de valójában a tolvajnak egy szavát sem hitt el.
0: Volt egyszer egy olyan nagy ház, amekkorát még sohasem láttam. Olyan magas volt, hogy ha valaki egy tyúk tojást ledobott a tetejéről, a tojásból kikelt a csirke, és tyúk lett belőle, mire leért a földre.
2: Hűha! Mekkora ház! Na most már rajtam a sor, hogy én meséljek neked!
1: A fiú továbbra is terve szerint cselekedett.
0: Jól van.

0: De hogy van a gyomrod?
1: Köszönöm kérdésed, egy kicsit jobban már, s azt hiszem egészen meggyógyul, ha én is elmondok neked egy mesét.
0: Jól van, jól van. Kezd hát a mesédet.
1: Nos, az én mesém egy igen-igen nagy dobról szól, amit réges-régen használtam. Olyan hatalmas volt, hogyha valaki ráütött, az egész földön mindenki hallotta a döngését. De még az égben az istenek és angyalok is.
0: Szamárság! Akkora dob nincs is a világon.
1: Miért nincs?
0: Hol találnak az emberek elegendő fát ahhoz, hogy olyan nagy dobot készítsenek, és amíg találnak is olyan nagy, hatalmas fát, mivel tudnák kivágni?
2: A tolvaj már alig szuszogott. Letette hát a fiút a földre, és azt mondta, hogy egy kis pihenőt tartanak. A fiú titokban mosolygott. A terve már-már sikerül.

0: Nos?
1: Ó, ez igazán egyszerű. A faanyagot abból a nagy fából nyernék, amelyikről te meséltél, és amelyik nagyobb, mint ha összekötnék a világ valamennyi fáját, és azzal az óriás fejszével vágnak ki, amelyiknek egyik vége keleten van, ahol a nap kell, a másik pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Ezt mondtad, vagy nem?
2: A tolvaj bosszankodni kezdett.
0: Rendben van. Kivágták az óriás fát az óriás fejszével, de akkor is azt mondom, hogy szamárság! Hol találtak volna elég nagy bőrt ahhoz, hogy beborítsák a dobot?
1: Ó, az is egyszerű! Te meséltél nekem az óriás bivajról, amelyik nagyobb, mint szélese világ, és amelyik a legapróbb boccanásával is földrengést kelt. Annak a bőre elég nagy lenne, hogy beborítsa a dobot, vagy nem?
0: És hogy tudták volna a dobra erősíteni?
1: Jaj, hát azzal a hosszú nádpálma kötéllel, amiről te meséltél. A kötéllel, amely 7 országot és 7 tengert

0: nagy taraf férfi a kicsi eszével nem akarta, hogy ez a kisfiú kifogjon rajta, így hát így szólt.
1: Jól van. Eddig igaz lehet. De most arra felej. Hova akasztották azt az óriási dobot?
2: Hát tényleg nem tudod? A te óriási házad van, amelyik olyan magas volt, hogy ha ledobtak egy tojást a tetejéről, az kikert, és tyúk lett belőle, mire a földre ért.
0: A tolvajnak már semmi más nem jutott eszébe. Meglepődött, hogy a kisfiú milyen éles eszű.
1: Hiszen a saját meséimet adja vissza nekem.
0: Gondolta magában bosszankodva. Aztán úgy tett, mintha megfeledkezett volna a mesékről. Megkérdezte a fiútól.

0: Van testvéred?
1: Igen, a bátyámnak két öccse van, és az egyiknek két bátyja. Mondd hát meg, hány fivérem van, s hányadik vagyok én közöttük?
2: Kérdezte a buta tolvaj, mert más nem tudott erre felállni.
1: Pedig igazán egyszerű, a szüleimnek három fia van, és én vagyok a második. Így a bátyám öcsei az öcsém, és én magam vagyunk. Az öcsém bátyai pedig a bátyám, és én vagyunk.
2: Ekkor már tudta a tolvaj, hogy a fiú túljárt a

0: morális kimerített. És veszélyes lenne tovább is magamnál tartani.
1: Így hát elhatározta, hogy visszaviszi a fiút a szüleihez.
2: Vissza is fordult. Vitte az okos fiút hazafelé, és a fiú az éjszaka sötétjében mosolygott magában. Mielőtt hazavitte a gyereket a tolvaj, gyorsan kilopózott a házból, és megkönnyebbült sóhajjal eltűnt a sötét erdőben.

0: A légy meg a bolha. Kolozsvári Grand Pierre Emil mesél. Egyszer a légy meg a bolha elindult világot látni. Mentek, mendegéltek egy darabig, aztán a bolha megkérdezte.
1: Hallod, de pajtás, mitől düllett akkorára a szemed?
0: Azt mondta a légy.
2: Nekem attól, bolha pajtás, hogy mikor tehetem, az emberek feje búbján sétálgatok. Egyet lépek, egyet csípek. Egyet lépek, egyet csípek. Addig, még az ember meggyődik és fölemeli a kezét, hogy agyon csapjon. Hát csak hát én akkor elrepülök. Ő meg magát veri fejbe. Ez talán jól mulatok, hogy a szemem majd kiugrik a helyéből.
0: A bolha jó ízűt kacagott a magyarázaton. Egy darabig szótlanul lépegette. Aztán megkérdezte a légy.
2: Hát neked, bolha pajtás, mitől olyan görbe a hátad?
1: Attól, légy pajtás, hogy én nem felülről csírom az embereket, mint te, hanem alulról. És ez bizony nehéz mesterség, mert ahányat csípek, annyiszor kell felemelnem az embert. Egyet csípek, egyet emelek, egyet csípek, egyet emelek. Na hát ettől a sok emelgetéstől görbet meg a hátam.
0: Ezen a légy akkorát kacagott, hogy a szeme még jobban kidüllett.

0: Jó barát. Ma este, kedveseim, az öt jó barátról mesélek nektek. Volt egyszer négy fivér, s azoknak egy kísérőjük. Ez a kísérő voltaképpen nem is volt szolga. Erősebb is volt, tapasztaltabb is a többinél. Ő lett hát a vezetőjük, irányítójuk. A kísérő Tömzsinek hívták, mivel kicsi volt, zömök és erős. Az első fivérnek Kötekedő volt a neve, mert mindenkibe belekötött. A második fivért úgy hívták, hogy Több a többinél. Ő volt ugyanis a legmagasabb valamennyiük között. Kincstárnoknak nevezték a negyedik fivért, mert takarékos volt és gondos. Az ötödiket meg Kisöcsénknek becézték, mert a legkisebb volt és legfiatalabb. Vándorútra indult az öt jó barát. Véghez is vittek jó néhány vitézi tettet, míg útjukon egy aranyvárosba értek, amelynek nagy hatalmú volt a királya.
1: Miért szednénk apránként a babért? Kérdezte a Tömzsi. Hódítsuk meg a királyságot, és írjuk be a nevünket a történelembe.
0: Egyetértettek vele a többiek, és el is mentek az aranyváros kapuja elé. Kötekedő belekötött a királyba, és csak hamar csatára keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, a másikon meg az öt jó barát. A csatában Több a többinél jeles vitézi cselekedeteket vitt véghez. Sikerült is legyőzniük a királyt, s a város meghódolt az öt jó barátnak. Hanem melyikük legyen most a király? A négy fivér Tömzsit választotta volna uralkodóul, mert ő a vezérük. Hanem az nem vállalta. Azt mondta, uralkodjon inkább Kötekedő, hisz ő kezdte a nagy csatát. Amikor bátran belekötött ugye a királyba. De bizony Kötekedő sem állt kötélnek. Ő meg azt ajánlotta, legyen a király Több a többinél, hisz ő valóban többet harcolt a többieknél a csatában. De az meg figyelmeztette őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen inkább kincstárnok a jó gazda, az uralkodó. Kincstárnok azonban Kisöcsénket ajánlotta, mert olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, hogy egymagában fivérei segítsége nélkül soha nem találna magának királyságot. Az ám, csak hogy Kisöcsénk nagyon is aprócskának érezte magát ahhoz, hogy király legyen. Elvitatkoztak jó néhány órát, aztán megállapodtak, hogy mint társkirályok uralkodnak majd a városon. No, nézzétek csak a kezeteket, kedveskéim! Benneteket szolgál mind az öt jó barát. A hüvelykúj nem más, mint Tömzsi, aki zömök és erős. A mutató ujjatok meg Kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, ezt az ujjatokat szegezitek neki. Na, a középső ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert ő a leghosszabb az ujjak között. A következő meg kincstárnok, mert ha nagyok lesztek, ezen az ujjon viseltek majd gyűrűt. És végezetül ott a kis ujjatok, aki pici, gyönge és alázatos. Bizony, ő a kisöcsénk. És az öt jó barát mind szolgál benneteket. S ha nagyok lesztek, megszerzi majd nektek az aranyvárost, aranytrónt.

0: A király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt egyszer egy király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt viszont egy pompás névre hallgató pónilova, meg egy kis szekere. A király kisasszony nap-nap után járta a vidéket, kicsi szekerén döcögve, hát ha egyszer rátalál a birodalmára. Ha esett az eső, feje fölé tartotta piros esernyőjét, hogy ne ázzon meg. Bárhol is járt, az emberek mindenhol ezt kérdezgették tőle. Megtaláltad már a birodalmat, király kisasszony? De a király kisasszony csak szomorúan mosolygott, és a fejét ingatta. Abban mindenki egyetértett, hogy a király kisasszony igazi király kisasszony, még akkor is, ha nincsen birodalma. Először is, mert pontosan úgy nézett ki, mint egy király kisasszony, arról nem is beszélve, hogy különben miért szólították volna király kisasszonynak. A király kisasszony nem volt gazdag, mint a király kisasszonyok általában. Azzal keresett néha egy kis pénzt, hogy olyan küldeményeket szállított a szekerén, amelyeket az emberek nem mertek a postára bízni. Struc tojást, amiből épp kikelni készült a fióka. Vagy olyan macerás holmikat, mint a sánta kutyák, meg a rakoncátlan nagyik. De bárhol járt is a csomagokkal, mindig azt figyelte, merre felé lehet a birodalma.
1: Egyszer biztosan megtalálom. Olyan nem létezik, hogy valaki király kisasszony és nincsen birodalma.
0: Ilyenkor pompás, bölcsen bólogatott. A király kisasszony igen udvarias volt, így aztán valahányszor elhaladt egy-egy király udvar mellett, mindig megállt és tiszteletét tette. Egy nap bedöcögött kicsi szekerén özvegy Wilhelmina királyné udvarába. Amikor a királyné meglátta, milyen gyönyörű a király kisasszony, összeráncolta a homlokát, felébresztette udvari bolondját, és kezébe nyomott egy zacskó aranyat.
2: Védd el ezt, a zacskó aranyat a fiamnak, Póló királyfinak, és mondd meg neki, hogy a mai napot töltse csónakázással.
0: A királyné nem akarta, hogy a királyfi találkozzon a király kisasszonnyal. Attól tartott ugyanis, hogy egymásba szeretnek, és hát mi haszna van egy feleségnek, akinek nincsen birodalma. Az özvegy királyné magához hívta mind a hat lányát, hogy együtt teázzanak a király kisasszonnyal. A teát a második legjobb teás készletükben szolgálták fel, és a második legjobb teasíteményükkel kínálták meg a király kisasszonyt. Hiszen ez jár neki, ha nincsen birodalma. Az udvari bolond azonban a legjobb viccét mesélte el, a király kisasszony pedig csak nevetett és nevetett, de a királyné nem értette, mi ebben olyan vicces. Mielőtt a király kisasszony tovább indult, a királyné lányai felvitték a királyi gardróbba, és nekiadták az összes levetett ruhakölteményüket.
3: Hát ugye nem bánod, ha csak ezeket a régi ruhákat adjuk neked?
0: A király kisasszony azonban megköszönte az ajándékokat, mert tudta, hogy a ruhákat jó pénzért el tudja majd adni. Az udvari bolond odaadta a király kisasszonynak az egyik piros harisnyanadrágját, mert látta, hogy fázik a lába. Aztán a király kisasszony fogta magát, és lement az istálóba pompáshoz, aki éppen egy kötek szénát majszolt, és egy fekete szőri paripával sugdolózott.
1: Úgy örülök, pompás, látom, jól összebarátkoztatok.
0: Aztán útra keltek, hogy eladják a király kisasszonyok régi ruháit. De az udvari bolond piros harisnyanadrágját megtartotta a király kisasszony. Nem sokkal később a király kisasszony, ahogyan azt már máskor is gyakran tette, benézett a közkönyvtárba, hogy belekukkantson az újságokba. A hírekben az állt, hogy az ország királyfiát éppen aznap koronázzák királlyá, és az ünnepségen egy sor királyi család teszi majd tiszteletét. A király kisasszony sietve kankalintűzött pompás sörényébe, aztán felvette a piros harisnyanadrágot.
1: Hú, jó lesz, ha igyekszünk. Még a végén lemaradunk az ünnepségről.
0: Időben megérkeztek a koronázási ünnepére. Beálltak a királyi családok arany, meg ezüst fogatainak és nyitott, fürge hintóinak hosszan kinyúzó menetébe. Ám a király kisasszony érkezésére senki sem számított.
4: Ki ez van szerencsém, ifjú hölgy?
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma.
0: Az udvaronc félig meghajolt, mert ha valakinek nincsen birodalma, csak egy fél meghajlás jár neki, majd kerített egy zsámolyt, hogy a király kisasszony arra üljön. Akinek nincs birodalma, annak nem jár a szék.
5: Hát ez meg kicsoda. Ez meg kicsoda.
0: Az emberek nyakukat nyújtogatták, hogy egy pillantást

0: majd megpukkadtak az irigységtől. Mikor pihenőt tartottak, a bálózó királyfik mind a király kisasszony köré sereglettek, ínyentségekkel kínálták és tudakolták, hogy kicsoda ő.
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma, de még keresem.
2: Ne keresd tovább.
0: Szólt Póló királyfi, féltérre ereszkedve.
2: Gyere hozzám feleségül, és neked adom a birodalmam.
0: Mikor ezt meghallotta, özvegy Wilhelmina királyné rémületében leesett a székről.
3: Azt a vacak kis királyságot!
0: Kiáltott fel Gordon, Gorge leendő királya.
3: Osztozz velem a trónon, király kisasszony! Az én birodalmam kétszer akkora, mint Póló királyfié!
0: Póló királyfi olyan dühös lett, hogy belenyomta Gordon királyfi orrát egy krémesbe.
2: Én kértem meg előbb a kezét!
3: Az a szerencsét, hogy nem hoztam magammal az ágyúnaszádomat!
2: Na persze!
0: Amikor az új király észrevette, mi történik, gyorsan félrelökte a két királyfit, majd meghajolt a király kisasszony előtt, és kezet csókolt neki.
4: Fogadd el a királyságom! Az én birodalmamhoz képest az övéig csak felázott kis teniszpályák.
0: A két királyfi égtelen haragra gerjedt, és süteményekkel kezdte dobálni az új királyt. A király sem tétlenkedett, alaposan megbombázta támadóit ragacsos minyonnal, és hamarosan mindenki bekapcsolódott a dobálózásba. A király kisasszony pedig nagyon elszomorodott a rengeteg elpocsékolt finomság láttán. Így aztán kisurrant a bálteremből, megkereste Pompást, aki épp kavicsokat rugdosott a királyi istálóban.
5: Igazad van. Ideje indulnunk. Ezek a fenséges urak csak a veszekedéshez értenek.
0: Azzal továbbhajtott kicsi szekerén, hogy megkeresse birodalmát, és hagyta Pompás válaszon útirányt a holdfényben, amely olyan sárga volt, mint a boglárka szirma. Hajnalra átkeltek a határon, és mikor feljött a nap, Pompás megállt egy árokba csúszott kordé mellett, ami elé egy sötét szűrű paripát fogtak. Egy koromfekete hajú ifjú próbálta kihúzni a szekeret az árokból. A király kisasszony nem volt rest, segített az ifjúnak, így aztán gyorsan vissza tudták húzni a kordét az útra.
6: Köszönöm, király kisasszony!
5: Ha így ráhibáztál, hogy király kisasszony vagyok, azt is ki tudod találni, hogy merre találom a birodalmamat. Évek óta próbálok már a nyomára bukkanni.
6: Ó, kérlek, itt van. A mellkasom bal oldalán.
5: Te nem az udvari borond vagy véletlenül? Özvegy Wilhelmina királyné kastélyából.
6: Csak voltam. Lejárt a szerződésem. Te viszont a szívem királynője vagy. Ami azt jelenti, hogy itt van a birodalmad. A szívem fölött.
5: Ez mind szép és jó, de akkor is szükségünk van egy igazi birodalomra, ahol felnevelhetjük a gyerekeinket.
6: Gyerekek? Te most tényleg megkérted a kezem?
5: Igen. De minden nekem kell majd csinálni?
0: Az udvari bolond nem válaszolt. Tovább ment az úton, és betért az első fogadóba.
5: Hát, erről ennyit.
0: Hirtelen a király kisasszony nagyon szomorú lett. Aztán felkapaszkodott a kocsijára, és odaszólt Pompásnak.
5: Induljunk.
0: Pompás azonban meg sem moccant. Az orrát szorosan a sötét paripa orrához nyomta, mintha valami nagyon fontos dologról beszélgetnének. Ekkor a fogadó felől nevetés harsant, és a bolond egyszer csak újra ott termett a király kisasszony előtt, egy maroknyi fémpénzt csörgetve.
6: Egy kis apró, néhány régi viccért. Gyere, együnk valamit.
5: Jó ötlet.
0: Helyeselt a király kisasszony, és úgy mosolygott az udvari bolondra, mint a felkelő nap.
6: Így fogunk élni.

0: Én mesélem a vicceimet, te szállítod a küldeményeket, ketten meg tudunk élni belőle.
1: És így is tettek. Ám a király kisasszony továbbra is vágyakozott a birodalma után. Aztán egy szép napon csomag érkezett a közkönyvtárból. A csomagban a király kisasszony piros esernyője volt.
2: Hát nem csodálatos, fogalmam sem volt, hol hagytam el.
0: A könyvtárban viszont pontosan tudták, hova küldjék. Imitt, amott és mindenütt királynőjének. Ez az. Megvan a birodalmad.
2: Csak nem azt akarod mondani, hogy én vagyok Imitt, amott és mindenütt királynője?
1: A bolond bólintott.
2: Ugyan, de hogy...
1: Vágta rá határozottan a király kisasszony.
2: Ha megtaláltam a birodalmam, akkor mostantól fogva királynő vagyok, te pedig király.
1: Úgy mosolygott a fiúra, mint a szivárvány. A király pedig visszamosolygott rá.
0: Menjünk, és nézzünk körül a birodalmunkban.
1: Azzal Imitt, Amott, és mindenütt királynője és királya felkerekedett, hogy bereállják birodalmukat. Ahogy telt múlt az idő, azt vették észre, hogy helyet kell csinálniuk a szekéren a gyerekeiknek. Pompás mellett pedig egy kis, fekete, bütykös térdű csikó üget hosszú lábakon.

Az élet titka, Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácpácegresen két család, Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakálú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakálú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Őhozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz oda jutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrozsdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakálú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak neki indultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Neki fogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakálú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfa alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsórácegresi nagyszederfa alatt egy nagyszakálú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagyszederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

kecske és a 8-tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, 3 fia és 3 leánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével szintén táplálja. Mármikor a gyerekek megnőttek, azt mondá az ember magában, hogy most már a fiúkkal fogja őriztetni. Ki is küldte legelőször a legnagyobb fiúval a kecskét, megmondta neki, hogy odahajtsa a kecskét, ahol a legjobb a fű és víz van. A fiú ezt meg is tette. A kecske jól lakott a fűből, és jót ivott rá a vízből. Este, amint hazahajtotta, kérdi az ember a kecskét, mit ettél, mit ittál, édes kecském? Az pedig ravasz volt, és elkezdi. Száraz füvet ettem én, sáros vizet ittam én. Ekkor megfogta az apa a fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy kétkrajcáros bicskával, de az nem volt elég éles. Bement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókalyukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fér be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, bördöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

0: Királyvidámon neked egy pici pincs. Egy pincs.
1: Mosogatott.
0: Egy pincs.
2: Tüzetepott.
0: Egy pincs.
3: Fözösütött.
0: Egy pincs.
4: Boltba járt.
0: Egy pincs.
5: Vizet húzott.
0: Egy pincs.
6: Kapálgatott.
0: Egy pincs.
7: Kivincs sepelt.
0: Egy pincs.
8: Semmit nem csinál, illegette csak magát. Nagy tüzet raktak, kását kavartak, sürgött, mint a 44. Egy pincs.
9: Fakánállal kavart.
0: Egy pincs.
10: Tűzlapáttal.
0: Egy pincs.
11: Apró fával.
0: Egy pincs.
12: Szorszintával.
0: Egy pincs.
13: Terített.
0: Egy pincs.
14: Kását fújt.
0: Egy pincs.
15: Nyugtam tagját.
0: Egy pincs.
16: Nyugtam tagját.
0: Jót ittak ettek, vadászni mentek. Indult mind a 40. Egy pincs.
17: Medvére.
0: Egy pincs.
18: Pulykára.
0: Egy pincs.
19: Szarkára.
0: Egy pincs.
20: Zeni.
0: Egy pincs.
21: Békára.
0: Egy pincs.
22: Rókás.
0: Egy pincs.
23: Kígyóra.
0: Egy pincs.
24: Csindisznóra.
0: Hazaballagtak, zenevonát csattak, muzsikát mind a 44. Egy pincs.
25: Zongorázott.
0: Egy pincs.
26: Tamburázott.
0: Egy pincs.
27: Tamburázott.
0: Egy pincs.
28: Dobol.
0: Egy pincs.
29: Harmonikázott.
0: Egy pincs.
30: Kecskedudázott.
0: Egy pincs.
31: Fésűvel.
0: És egy pedig a
32: csőrivel.
0: Hogy beleuntak, csízékhez indultak. Ment mind a 44. Egy pincs.
33: A villamoson.
0: Egy pincs.
34: Hámon.
0: Egy pincs.
35: Szekéren.
0: Egy pincs.
36: Kis motoron.
0: Egy pincs.
37: Padáron.
38: Jajmon.
0: Egy
39: pincs.
0: Egy pedig a bankon. Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeket mind a 44. Egy.
40: A nagy ágyon.
0: Egy pincs.
41: Díványon.
0: Egy pincs.
42: Kiskosáron.
0: Egy pincs.
43: Skatujába.
0: Egy pincs.
44: Az írkalapba.
0: Egy pincs.
45: A fapadra.
46: A nagyárba.
0: És egy pedig.
47: A puszta földre.
0: Mikor már lefeküdtek, még egy jót fütyültek. Fújta mind a 44. Egy pincs.
48: Terélilili.
0: Egy pincs.
49: Tralalala.
0: Egy pincs. Riki paki.
50: Riki praki.
0: Egy pincs. És egy pincs.
51: Csücsücsücsücs.
0: Itt a vége, fuss el vége.

a paraszt meg az ördög. Román-magyar népes. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá az

0: A földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illi, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugig, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s villan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd! Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod, de hétás! Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Na, gyitek ráról, gyitek!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyitek!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklaasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Betyár volt-e cigány Jóska? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény cigány. Mindenki úgy hívta, hogy cigány Jóska. Egy sátorban lakott a falu végén a feleségével. Gyerekük nem volt. Gondolta egyszer, hogy bemegy a városba elintézni egyetmást. Felvette subáját és elindult. Mikor jött visszafelé, elkezdett esni az eső. Subája alaposan átázott. Eső után, amikor kisütött a nap, ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd száradjon meg. Ahogy nézte, elgondolkozott.
1: Ha én ezt a subát úgy le tudnám venni arról a kökénybokorról, hogy a bokor meg se mozdulna, bizonyára én egy nagybetyár lennék.
0: Megpróbálta, levette. A bokor bizony megmozdult, de ő azt képzelte, hogy annak még egy levele sem rezdült meg.
1: Jól van, Jóska,
0: gondolta.
1: A bokor nem mozdult meg. Jó úton haladsz a betyárság felé.
0: Hazaérve így szól a feleségéhez.
1: Hallod-e te, Margit? Én egy nagy betyár vagyok.
2: Há, ugyan, Jóska, milyen betyár lehetsz te? Amikor világéletedben nem bántottál senkit. Még egy tűt se loptál el.
1: Azért én mégis azt mondom, hogy betyár vagyok. Most azonnal eridj el a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a te férjed, Jóska, egy nagy betyár.
0: Mit volt mit tenni? Margit felöltözött, elment a királyhoz. Köszönt illendőképpen.
3: Mi járatban vagy?
0: Kérdezi tőle a király.
2: Én felséges királyom abban, hogy bejelentsem az uramat. Mert az uram egy nagy betyár. Ő mondta, hogy jöjjek azonnal, és jelentsem be felséges uramnál az ő betyárságát.
0: Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt.
3: Ide hallgass, cigányasszony. Ha a te urad olyan nagy betyárnak hiszi magát, megy hazas, mondd meg neki, hogy ha ma este 12 órára el nem lopja a hátiparipámat, akkor a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: A cigányasszony nagy búsan hazaballagott, gondolta, no Jóska, most neked lűttek. Mondja az urának, mit üzent vissza a király. Haragra gerjedt Jóska, neki támadt az asszonynak.
1: Ki azt a gyűtlent, hogy nem szégyeled magad? Hát miért jelentettél fel engem a királynál?
2: Csiaj, tél, mindjárt hozzád vágom ezt a fazekat. Hát nem te erősködtél, hogy menjek?
0: Mit volt mit tenni, Jóska elhatározta, hogy megpróbálja ellopni a hátiparipát, mert hát nagyon jól érezte magát a feje a nyakán, a hó volt. Elment és vett egy zsák leveles dohányt, meg egy kulacs pálinkát. A pálinkába álomport szórt. Tudta, hogy a király paripájára 12 katona vigyáz éjjel-nappal. Mikor mindennek készen volt, elindult, és a király istálójáig ment, ott az istáló ablak alatt megállt, és elkezdett kiabálni.
1: Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!
0: A katonák a kiabálásra kinéztek az ablakon.
4: Vigyázz, maga az a Jóska bácsi?
1: Igenis, én vagyok.
4: Vigyázz, jöjj már be, Jóska bácsi, hadd lássunk, milyen az a leveles dohány.
0: Cigány Jóska bement, megmutatta a portékáját, mindegyik katona vett is belőle. Pipázás közben felsóhajt az egyik katona.
4: Vigyázz, de jó volna emelni a dohány, mert egy jó pofa kis pálinka is.
1: Ördögi szerencséje van, vitéz uram, éppen van nálam.
0: Pihenj. Jóska elővette az üveget, és mindegyik katonát megkínálta. Mikor a katonák a pálinkát megitták, elaludtak mind a 12-en. Jóska ekkor odament a király paripájához, eloldotta a ködőfékét, és szép csendesen kivezette az istálóból. Kín aztán felült a hátára, és egész hazáig lovagolt végig, mintha csak ő volna maga a király. Reggel, amikor a király felkelt, kinyitotta az ablakát, és kikönyökölt, hogy megnézze, milyen az idő. Látja ám, hogy ott legel a paripája kikötve cigány Jóska háza előtt. Azonnal küldött egy futárt Margitért.
3: Te cigányasszony, igazad volt az urad nagy, nagy betyár. De menj haza és mondd meg az uradnak. Hogyha el tudta lopni a paripámat, akkor ma este 12 óráig lopja ki az ágyából a papot. S hozza a palotámba, különben a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az urának, mit mondott a király. Mikor Jóska hallotta, hogy mit kell tennie, bizony megvakarta a fejét.
1: Most már mindegy, ezt is meg kell csinálni.
0: Kiment a patakhoz, fogott egy pontyot, majd magához vett egy gyertyát és egy zsákot. Mikor este lett, elment a papablaka alá. A gyertyát meggyújtotta, beletette a hal szájába, másik kezében a zsákot tartotta. Ekkor elkiáltotta magát.
1: Aki be akar menni a mennyországba, üljön be a zsákba!
0: Felül a pap az ágyban, de még nem szól semmit. Jóska másodszor is elkiáltja magát, de még hangosabban.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: A pap már ébredezik, fülel, de még mindig nem szól. Harmadszorra megint kiált Jóska.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: Erre a pap már kiugrott az ágyból, és kinyitotta az ablakot. Cigány Jóska gyorsan eldobta a halat a gyertyával. A zsákot az ablakhoz tartotta, a pap pedig belebújt. Jóska gyorsan be akarta kötni a zsák száját, de a pap hosszabb volt, mint a zsák, úgyhogy a feje kilógott.
1: Jó, itt semmi baj. Fő, hogy a pap megvan.
0: Gondolta Jóska, és úgy vesd el magad, futott egyenesen a királyhoz. Húzta a papot lábánál fogva fel a grádicsokon, közben a pap feje mindig odaütődött egy-egy grádicsokon.
4: Jaj, a fejem, jaj, messze van már, jaj, messze van meg az a mennyország, tessék mondani, jaj.
1: Még egy-két koppanás, és ott vagyunk.
0: Közben felértek a király szobájáig.
1: Megtettem kívánságát, felséges királyom, elloptam a papot az ágyából.
0: Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van, nem a mennyországban, és egy cigány volt, aki túljárt az eszén, nagy szégyenében még köszönni is elfelejtett. Jobbnak látta gyorsan futásnak eredni. Nem csak hazáig futott, hanem még a faluból is eltűnt örökre. Valahol a hetedik határban kötött ki.
3: Na hát, Jóska, nem hittem, hogy betyár vagy. De most már elhiszem. Elloptad a paripámat, de nem bánom, legyen a tied. Amiért pedig a papot elloptad, telirakhatod a zsákodat a kincstáramban arannyal.
0: Mérgelődött magában Jóska, hogy csak ilyen kis zsákot hozott, de amikor telerakta, olyan nehéz lett, hogy meg sem tudta emelni. Végül is csak fél zsák aranyat bírt hazacipelni. Így gazdagodott meg hát cigány Jóska. De a pénzt megbecsülte ám. Nem szórta el, nem itta el. Vett magának földet, takarosházat, tanyát, szép új ruhákat, és egy hintót a paripához. Úgy éltek a feleségével, mint hal a vízben, s tán még ma is élnek, ha meg nem.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vágylingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádaknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki tudni, Isten milyen tehetséges. De képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakkolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, s este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: meg hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meghallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki, de mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendesz végre!
3: Egy pisztelést se halljak, az operát akarjuk nézni.
2: Recs, recs!
0: És recsegnek, recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
4: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
5: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
5: Ne légy őrült, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthat, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor a tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
6: Nagyon örvendek.
0: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
6: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz, csendesen.
1: Csendesen.
0: Valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész. S végül így szól.
6: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. de a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, és elénekel neki vagy 15 operát.
6: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
6: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg sem ukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész város bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amit társalognak egymással.
7: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk piszegnek.
4: Apa, adják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, és ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész.

0: Élt egyszer valamikor régen, amikor még aranyhalak úszkáltak az égen, egy gyönyörű királyfi, akit Máriónak hívtak. Márió nem szeretett király lenni, ezért hóna alá csapta koronáját, felült lovára, és az első cirkusznál beállt zenebohócnak. Boldogan festette arcát fehérre, estéről estére, és ütötte a dobot, cintányért, és vetett bukfencet mások örömére. De egy nap hírnök érkezett, hogy térjen haza, legyen újból király, mert nagy baj történt. Sírnak az emberek, és könnyeik tengerében úszik az egész birodalom.
1: Majd én megvégasztalom őket,
0: mondta a királyfi bizakodva, és haza is tért országába. Nagy vízözön fogadta Máriót, alig bírt beúszni a trónterembe.
1: Nagy a baj, valóban,
0: állapította meg, nem kis rémülettel látva az elapadhatatlanul folyó könnyeket.
1: Mi a bajotok?
2: Ó, felséges királyom, elfelejtettünk nevetni, és ez olyan szomorú, hogy sírnunk kell rajta.
0: Válaszolta egy ember. No, fogta magát a királyfi, és beöltözött bohócnak. Énekelt, mókázott, kézen állt, püfölte rettentően a cintányért, de bizony az emberek csak sírtak tovább. Királyfi mélyen elgondolkodott. Gondolkodott vagy két hónapig, de semmi jó ötlete nem támadt.
1: Bár csak lenne egy okos feleségem, aki tanácsot adhatna most nekem.
0: Sóhajtott fel Márió, és alig, hogy ezt kimondta, elapadt az emberek
2: körül. Jó! Jaj, de jó! Lesz királynénk!
1: Lesz! Lesz!
0: Hagyta rájuk a királyfi, mást úgysem tehetett. Kihirdették hát 7x7 országban, hogy Márió királyfi feleséget keres. Jöttek is a királylányok szép számmal a föld minden részéből. Szépek voltak, mint az álom, de a királyfi okosat keresett, ám ilyet nem talált. Búsult az ország, búsult a királyfi is. Már annyira elszomorodtak, hogy özönvízzel fenyegetett a nagy búslakodás, amikor egy gyönyörű pillangó szállt Márió vállára.
3: Álmodtam, királyfi.
1: Na és? Álmodni én is szoktam.
3: Álmomban megláttam egy gyönyörű királylányt.
1: Királylányt?
3: Ez a királylány olyan szép és olyan okos volt. Épp, hogy hozzád való lenne.
1: Ne mondd.
3: De bizony, hogy mondom, mert az álmok nem hazudnak.
1: Hol keressem? Merre menjek? Hová legyek?
3: Ó, nyugodj meg! Nem kell elmenned sehová. Itt a királylány mellette.
1: Mellettem? Itt nincs senki rajtunk kívül.
3: Nincs hát.
1: Csak nem te vagy az a király kisasszony.
3: De bizony, én vagyok az.
1: Nem értem.
3: Elvarázsoltak. Nem kell ezen csodálkozni. A mesében mindig elvarázsolják a királylányokat és a királyfiakat. Ha!
1: Ha! Én nem örülnék ennyire a helyedben, mert nem tudok segíteni rajtad. Csak egyszerű királyfi vagyok. Annak sem a legjobb, mert a cirkusz porondja többet jelent nekem, mint ez a díszes trónszék.
3: Épp ilyen egyszerű királyfira van szükségem. És tudd meg, hogy a cirkuszt én is szeretem. Főleg a zenebohócokat.
1: Ha, ez tetszik nekem. Mondd, hogyan segíthetnék rajtad?
0: Kérdezte Márió, de alig, hogy ezt kimondta, eltűnt a pillangó, mintha sohasem találkoztak volna. Eközben Márió királyfi birodalmától sok mesényire egy szépséges királylány riadt föl álmába.
2: Mi történt veled, Zelezina?
0: Kérdezte a királylánytól a királyné.
3: Zelezina, ki az? Én pillangó vagyok.
2: Jaj, édes lányom, miféle bolondság ez már megint?
3: Azt álmodtam, hogy pillangó vagyok, és egy királyfi éppen segíteni akart rajtam, amikor felébredtem.
2: Ne gondolj te semmiféle királyfira most már, hogy megkérte a kezedet könyvszárító ország királya. Jövő ilyenkorra ide is ér hozzá.
3: És ha nem fog tetszeni?
2: Ne sír, lányom, ha nem tetszik a királyfi, akkor a kosarat kap, hogy beborítja vele egész országát.
0: Vigasztalta szép lányát a királyné. Zelezina meg is nyugodott, és izgatottan várta kérője érkezését. Teltek múltak a hónapok. A királylány minden éjjel pillangónak álmodta magát, hogy láthassa álmai királyfiát. Így gyorsan elszaladt az esztendő, s egy nap megszólaltak a kürtök, jelezve, hogy megérkezett a messzi országból Zelezina kérője. A királylány se élő, se holt nem volt riadalmában. Szívdobogva rohant le a trónterembe, és földbe gyökerezett a lába. Mert kérője nem volt más, mint akit oly sokszor látott már álmában.
4: Mário! Mário!
0: Futott a királyfi karjai közé Zelezina, és kicsordultak könnyei a boldogságtól. A királyfi tátott szája bámulta a szép királylányt, és nagyon elcsodálkozott, hogy Zelezina még a nevét is tudja.
1: Ismersz?
0: Kérdezte a királylány szemébe nézve.
3: Ismerlek-e? Sok ezer éve ismerlek, és csak rólad álmodom. Pillangóként is elmentem hozzá, hogy láthassalak.
1: Furcsa.
3: Nem baj, ha nem érted. Csak azt értsd meg, hogy szeretlek. Hogy csak addig ér valamit az életem, amíg úgy ébredek fel reggelenként. Hogy még mindig szeretlek.
1: Remélem, nem bolond ez a szépséges királylány.
0: Gondolta Mário királyfi, és átadta ajándékait Zelezinának, aki elfogadta őket. Ezzel meg is köttetett a házasságuk. A királyfi elvitte országába Zelezinát. A királylányt kitörő örömmel fogadta a nép, hónapokig ünnepelték királynőket. Azóta sem sírnak az emberek Mário királyfi országában. Csak a királyné pityeredik el néha, amikor a királyfi magára hagyja a cirkusz miatt. Mert cirkusz bizony van ott, ahol 13 királyfi kapaszkodik a királyné szoknyájába, aki házassága óta soha többé nem álmodta pillanatban.

0: Valaha régen élt, éldegélt egy faluban két öregember a feleségével. Az egyiket úgy hívták Felvégi, a másikat meg úgy, hogy Alvégi apóka. Egy este mind a ketten kimentek a folyóhoz, és felállították varsáikat. Másnap kora hajnalban a Felvégi apóka már újra ott volt a varsáknál, és látta, hogy ő bizony csupán egy nagy fatuskót fogott, míg az Alvégi apóka varsái tel is tele vannak apró hallal. No, nem sokat töprengett. Kiszedte a szomszéd varsájából a halat, s belehajította a tuskót. Odaért nem sokára az Alvégi apuka is, s látta, hogy hal helyett csak egy tuskót fogott.
1: Hát az ember elégedjék meg azzal, amit kap. Megszárítom a tuskót, majd felhasogatom tűzre valónak.
0: Azzal hazavitte és kitette a napra szikkadni, és amikor már jól kiszáradt, neki látott, hogy széthasogassa. Ám egyszerre csak megszólalt a tuskó.
2: Lassan! Lassan! Vigyázz, apóka!
0: Így aztán óvatosan vágta ketté, és egy icike-picike fehér kutyát talált benne.
1: Gyere, anyjuk, nézd, mit találtam a tuskóban.
3: Hó, majd felneveljük ezt a kis csöpséget.
0: Azzal óvatosan felemelték a kutyakölyköt, s egy kosárban a tűzhely mellé tették a patkára. Annyi bizonyos furcsa egy teremtés volt ez a csöpség. Amikor egy tányér levest tettek elébe, egyszerűen akkorára nőtt, mint a tányér. Mikor egy rizses fazékkal kapott, akkora lett, mint a rizses fazék. Mikor a vödörből evett, megnőtt, mint a vödör. És mikor a nagy rizsörlő mozsarat adták elébe, akkora lett, mint a mozsár.

0: Egy nap aztán így szólt a kutya öreg gazdájához.
1: Na, na, apóka, na!
2: Menjünk ma ki az erdőbe, szarvast húzni.
3: Anyóka, megyünk az erdőbe vadászni, készíts útra valót.
0: Az asszony egy-kettőre rizslepényt dagasztott, káposztalevélbe csavarta, apóka pedig erdőt járó szalmapapucsot húzott. Aztán az öreg hátára vette a tarisznyát, a baltát, meg a pörőjt, és elindult a kutyával az erdőbe. Útközben megszólalt a kutya.
2: Na, apóka, rakj mindent a hátamra.
3: Ó, bírom én magam.
2: Apóka, hosszú az út, elfáradsz, rak csak rám mindent.
0: Erre már csak ugyan rátette a terhet az apóka.
2: Apóka, elfáradsz, ülj a hátamra.
3: Á, nem vagyok én fáradt, elmegyek magam is.
0: De a kutya erősködött.
2: Apóka, messze még az erdő, ülj csak nyugodtan a hátamra.
0: Felült hát az öreg, a kutya pedig futva futott az erdőig. Az erdő szélen aztán letelepedtek, s az öreg megosztotta a rizslepényt a kutyával. Jó ízűen elfogyasztották, s akkor a kutya újra megszólalt.
2: Apóka, most pedig énekeld el, amit mondok.

0: szarvasok, szarvasok, gyertek elő!
1: Hát, ahogy ezt a mondókát elénekelte az öreg, lásd csodát, jöttek mindenfelől a szarvasok.

0: A kutya sorra megfogta őket, és az öreg és a kutya úgy megrakottak szarvassal, hogy majd beletört a gerincük. Bevitték a szarvasokat a városba, és apuka jó áron eladta őket. A pénzért pedig szép piros ruhákat vásárolt, meg mindenféle jó falatot. Amikor aztán az alvégi anyuka és apuka szép új ruhában, javában lakmározott, beállított hozzájuk a felvégi anyuka, azt megkérdezte.
1: Honnan szereztétek ti, álvégiek, ezt a sok szép holmit, meg a jó falatokat?
2: Hát elmentem a kutyámmal az erdőbe, megtanított a kutya egy mondókára, az a szarvasosra, énekeltem, s íme összefutottak mind a szarvasok. Elejtettem őket, s pénzt kaptam érettük a városba.
1: Nem adnátok-e kölcsön a kutyát? Az én uram is elmenne vele szarvasvadászatra.
2: Hát de, nagyon szívesen.
0: Válaszolták az alvégi öregek, és nyomban oda is adták a kutyát.

0: Másnap aztán a felvégi apuka kötelet kötött a kutya nyakába, és erőnek erejével kivonszolta az erdőbe. Az erdőszélen elfogyasztotta az ebédjét, de nem adott a kutyának egy falatot sem. Aztán jól megverte, és rákiáltott.
1: Na, énekeld el a mondókádat.
0: A kutya elénekelte.

0: Hele!
1: Jöttek is a darazsak nyomban, ezer meg ezer, és összeszurkálták az öreget. Mint a mennydörgés istene, olyan mérges lett erre a felvégi apuka. Fogta a pörőt, s mente nagyon vágta a kutyát. A tetemét pedig elásta egy narancsfácska alatt. Aztán nyögve, jajgatva elindult haza.

0: beállított másnap az alvégi apuka a kutyáért.
1: Aj, a gonosz állat! Az erdő minden darazsát rámozította. Úgy megszurkáltak, hogy nem tudok se állni, se feküdni. Végül is agyonvágtam.
0: Szörnyen elszomorodott erre az alvégi apóka. Nem is szólt többet, csak megkérdezte, hogy hol találja a szegény kiszenvedett párát.
1: Kint az erdőben. Egy narancsfa alá kapartam el.
0: Elindult hát az apóka, hogy megkeresse a kutyáját. A hegylábánál egy narancsfácskára bukkant, tel is tele volt virággal.
2: Ez alatt a fácska alatt nyugszik az én jó kutyám.
0: Gondolta magában. Kiásta a fácskát, és hazavitte. Otthon aztán a két öreg fölhalmozott egy kis földet a szobája sarkában, rátette a rizsmozsarat, és beleültette a fácskát. Erre a fácska énekelni kezdett.
3: Aranyat, sőzüstöt adok, rázzatok, ételt, italt is adok, rázzatok.
0: Meg is rázták nyomban. Arany és ezüst pénz gurult elő a mozsárból, rizs és pálinka is fakadt belőle. Újra gazdagok lettek az öregek.

0: Megfőzték a rizst, s nekiültek falatozni. Hát, amint így lakmároznak, betoppan megint a felvégi anyóka.
1: No nézd csak, már megint rizst tesztek, és pálinkáztok. Honnan szereztitek a pénzt?
2: Megráztuk ezt a narancsfecskát, mire pénzt, rizst és pálinkát adok.
0: Erre az irigy anyóka egy napra kölcsönkérte a fát, és el is vitte nyomban. Otthon aztán beállította a szobájába, és az apukával együtt leültek elébe. Megszólalt akkor a fa.
3: Amit megérdemeltem.

Megrázták azon nyomban, mert nem nagyon hallották, de csak trágya hullott belőle. Bűze elárasztotta az egész szobát, alig lehetett megmaradni benne. Megharagudott az apuka, fogta a fát, apróra hasogatta és bevetette a tűzbe.

0: Másnap, hogy az alvégi apu eljött a fáért, haragosan ráförmett a szomszédja.
1: Mit akarsz? A narancsfácskát nem adott más, csak trányát és rondaságot. Felhasogattam és elégettem.
0: Az alvégi apuka csak azt kérte legalább a hamuját, ha megkaphatná. Oda ment a tűzhelyhez, összekaparta a hamut egy kosárba és hazavitte. Este aztán felment a háztetőre, és amikor vadkacsák húztak el fölötte, így énekelt.

0: Szállj a vodkacsák szemébe, szállj a vodkacsák szemébe.
1: A hamu erre hirtelen fölkavarodott, a vadkacsák szemébe szállt, azok pedig lehullottak a ház előtt. Apuka fogta magát, gyorsan nagyon ütötte őket, anyuka meg finom levest főzött belőlük. Éppen a levesnél ültek, amikor beállított a szomszédasszony.

0: Jó, megint falatoztuk. Hogy szereztétek a vadkacsákat?
1: Az alvégi apuka elmesélte, hogy történt. Kérte is nyomban a szomszédasszony a hamu maradékát, hogy ők is vadkacsát tehessenek. Másnap este aztán a felvégi apuka felmászott a tetőre a hamuval, felesége pedig vizet forralt a ház előtt az udvaron egy hatalmas üstbe. Még egy jókora pörőjjel is felfegyverezte magát, hogy az alázuhanó vadkacsákat legyen mivel agyonütnie. Jöttek is nem sokára a vadkacsák, és az apuka feléjük szórta a hamut. De izgalmába, vagy tán valami varázslat is játszhatott közbe, elvétette a mondokát, és így énekelt.
2: Szállj a póka szemébe, szállj a póka szemébe.
1: No, a hamu bele is szállt a szemébe. Megtántorodott tőle a zsebrák öreg, és fejjel bukott a forró vizes üstbe. Így lett vége a kapzsigonosz embernek.

0: Annie M.G. Schmidt, Fit Westendor, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kosmukkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a legváros kenyeredet, de össze nem asszatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját. Kosmuk! Ugorj gyorsan az ölembe! Kosmuk felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. Te a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre. Mit műveltél? Kiáltott a kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról, de ettől a ruhája is lekváros lett. Egy perc sem telt belé, minden ragadt. Legjobban persze Szutyog Sári és Kosmuk.
2: Akkor irány a fürdőkád!
0: Sóhajtott Sári. Hatalmas fürdőszobájuk volt, óriási fürdőkáddal. Nem véletlenül, hiszen Szutyog Sári állandóan fülig maszatos volt.
2: Vajon egy doboz mosópor elég lesz?
0: Töprengett.
2: Vagy beletegyem az összeset?
0: A szekrényben 10 doboz szupererős óriás mosópor sorakozott. Szutyog Sári beleszórta mind a 10-et a kádba. És a biztonság kedvéért hozzáöntött még 5 flakon mosogatószert is. Azután ruhástul beleült a kádba. Magával vitte Kosmókot és az asztalterítőt is. Megeresztette a vizet. Hű, mekkora hab lett! Játszottak, birkoztak, nagyon mókás volt. Közben a hab egyre csak nőtt. Belement a szemükbe, és már nem láttak semmit. Szutyog Sári el akarta zárni a vizet, de az egész fürdőszoba tele volt habbal. Nem találta a csapot. Ilyettében kinyitotta az ajtót. Egy szempillantás alatt az emelet is megtelt habbal. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is.
2: Meneküljünk!
0: Kiáltotta Szutyog Sári, és Kosmókkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
1: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt Kosmókkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
3: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
3: Azonnal jöjjenek tűzoltúrak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyog Sáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
3: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
3: Nagyon bután viselkedtél, Szutyog Sári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta, és Kosmuk sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágútáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakünn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű. Éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van. Akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezonvégi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás! Üdvözöllek birodalmam fővárosában! Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit tennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kint van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, Hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkortszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
7: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
7: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
7: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy domtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
7: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Rám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen.
0: Mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, s lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
7: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
3: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bóbiskolt közben, és csak a szobába riadt fölülre.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
7: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
7: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
7: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat, mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te vilek?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt elén is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen nél én többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy átdobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életemnek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, rejtsd kereszt! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Ne félj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán, nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult. Akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Hiszen neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátra sem mert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott.

0: szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack. Volt egyszer egy király, és annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a leányaitól.
1: Na, leányok, mit hozzak nektek a vásárról?
0: Azt mondta a legidősebb.
2: Hozzon nekem, édesapám, aranyruhát.
0: Azt mondta a középső.
3: Nekem pedig ezüstruhát.
1: Hát neked mit hozzak?
0: Kérdezte a legkisebbiket.
4: Nekem, édesapám, szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot.
1: Még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom.
0: Elment a király a vásárra, és vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb lányának, ezüstöt a középsőnek. De szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot. Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát.
1: No, csak érjek haza, kihirdettetem az országomban, hogy akinek van szólószőlője, mosolygóalmája, csengőbarackja, csak hozzon az udvaromba, annyi aranyat adok érte, hogy holtig úr lesz abból.
0: Ahogy ezt éppen így elgondolná, nagyot zökken a hintaja, és úgy megragad a sárban, hogy a paripák meg sem tudták mozdítani. Eleget rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy helyben, mintha adacövekelték volna. Mérgelődött a király, de nagyon. Hogy is nem mérgelődött volna, amikor a paripái máskor kis hia volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, és most ezt a könnyű hintót se tudták megmozdítani. Nosza, emberekért küldött a faluba, szaladt is a falu népe lovastól, ökröstől, kutyástól, macskástól annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja. De bizony, hiába csődült össze a falu, meg se tudták mozdítani a hintót. Egyszer csak, amint ott kínlódnának, oda sompolyodik egy disznó, s mondja a királynak.
5: Felséges királyom, add nekem a legkisebbik lányodat, s egyszerűen kiszabadítlak, lovastól, hintostól, mindenestől.
0: Szeme szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól.
1: Hát ez aztán mi az Isten csodája?
0: De mit gondolt, mit nem? Azt mondta a disznónak.
1: Jól van, hadd látom, mit tudsz. Itt a kezem nem disznónak. Ha kiszabadítasz, neked adom a legkisebb leányomat.
0: A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők közé, egyet lódított a keréken, és azzal hopp, csak úgy repült ki a kocsi a sárból, neki iramodtak a paripák, és egy pillantásra hazaröpítették a királyt. Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, és átaladta a két legidősebb leányának. A legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan.
1: Látod, látod, leányom, miért nem kívántál te is ruhát? Mert szólószőlő, mosolygóalmát, csengőbarackot nem találtam az egész vásárban.
0: De még jó kereken ki sem mondhatta ezt. Hallja, hogy jön a disznó nagy röfögéssel, kinéz az ablakon nagy ilyetten, s hát látja, hogy az csak ugyan az a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát ígérte, s a beste állatja még taligát is hozott magával. Bizonyosan abban akarja elvinni az ő legkedvesebb leányát. Azám fel is röfögött az ablakba mindjárt.
5: Köszönséges királyom, eljöttem a leányodért. Küld el, add viszem a taligám.
1: Megállj. Majd küldök én neked leányt.
0: Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztlányt szép aranyos ruhába, és leküldték a disznóhoz. De hiszen nem volt ez olyan fejelágyára esett disznó, felröfög a királynak.
5: Furfangos királyom, ez nem a te leányod.
0: Hely, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy bolondot csinált, és még kezet is adott egy koszos disznónak. Hát még a kicsi király kisasszony úgy sírt, úgy jajgatott, hogy zengett belé a palota, és azt mondta, inkább szörnyű halált hal, sem, hogy disznónak legyen a felesége. De hiába sírt, hiába jajgatott, a földhez is hiába vágta magát, a király azt mondta, keserves könyulatás közt.
1: Már hiába, édes lányom, neki ígértelek, menned kell.
0: Hanem közben megint gondolt egyet a király. Felöltöztette a leányát a rongyos, piszkos ruhába, és úgy küldötte le. Hát, ha így majd nem tetszik a disznónak. No, hiszen ezt ugyan rosszul gondolta. A disznó, mikor meglátta a király kisasszonyt, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Felkapta a lányt, szépen a taligára ültette, s vitte nagy röfögéssel.
5: Ne sír, király kisasszony, jó dolgod lesz én nálam.
0: Sírt a király kisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött.
5: Ne sírjál, mindjárt otthon vagyunk.
0: De még csak ekkor vette elé a sírás igazán a király kisasszonyt, mikor a disznó megállott egy ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos szalmára leültette.
5: Na ez az én házam, király kisasszony.
0: Aztán megkínálta kukoricával.
5: Egyél, király kisasszony.
0: A király kisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem nyomta.
5: Csak aludják, király kisasszony, holnap a bánatod örömre változik.
0: Aludt, aludt a király kisasszony, s másnap délig fel sem ébredt. Déli harangszóra kinyitja a szemét, s hát más csodát, majd megvakul a szertelen ragyogástól. Disznóban feküdt le, s ihol palotában ébredt föl, szalmára feküdt, s ihol most sejem derékaljon fekszik, s ahogy kinyitotta a szemét, egy sereg leány szaladott az ágyához, és kérdezték nagy alázatosan.
6: Mit parancsol, felséges király kisasszony?

0: Egyszerébe hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak hogy csillogtak ezüsttől, aranytól, gyémántól, s felöltöztették módisan, aztán bevezették a szomszédszobába. Hát, ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a kezét megfogja, s asztalhoz vezeti, s mondja neki a dali szép ifjú.
1: Ülj le ide bátran, szép király kisasszony, tied itt minden, amit a szemed lát. Tied vagyok én is, ha meg nem vetsz engem.
2: Hát te ki vagy? És mi vagy te?
1: Majd elmondom neked, szép király kisasszony, gyere most a kertbe.
0: Szépen a karjára vette a király kisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát, amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei.
2: Szakíts le, szép király kisasszony.
1: Ez a szóló szőlő.
0: Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a pici piros almák.
1: Látod, itt van a mosolygó alma.
0: Tovább mentek, és csak megcsendül egyszerre az egész kert. Néz a király kisasszony erre, arra, s kérdi.
2: Mi cseng olyan szépen?
1: Nézd, ott az a barackfa. Csengő barack terem rajta.
0: Hely, megörült a király kisasszony. Azt se tudta, sírjon-e, nevessen-e nagy örömében.
1: Látod, van az én kertemben szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack, amit te kívántál. Itt maradsz-e, leszel-e a feleségem?
0: Nem kérdette másodszor a király kisasszony. Nyakába borult a szép ifjúnak, és azt mondta.
2: Itt maradok, vízén. Ásókapa, s a nagy harang válaszol el tőled.
0: Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, s azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány, aki szólószőlőt, mosolygó almát, csengő barackot kíván. Még aznap hírül adták a király kisasszony apjának, hogy csak jöjjön egész udvarával a lakodalomra. De bezzeg csaptak is 7 országra szóló lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: Benedek Elek, a bolondok. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy juhászlegény. Mit gondolt, mit nem, azt mondta egyszer az öreg juhásznak.
1: Menjünk be a faluba, szeretnék megházasodni.
0: Kérdi az öreg juhász.
2: Hát, van-e már jegyesed?
1: Még nincs, de majd lesz, bátyám uram.
0: Jól van, bemennek a faluba. Ott kérdik ettől is, attól is, hogy hol van leány a háznál, aztán egy helyre beigazítják. Bemennek a házba, otthon van a gazda, a felesége, a leánya, és az öreg juhász mindjárt elé mondja, hogy mi áradban vannak. A gazda is, a felesége is egyszeriben azt mondták, hogy ők nem bánják. A leány eladó, a legény ügyibe való. Egy koldus tarisznyából legyen kettő. Leültetik a vendégeket, s a gazda leküldi a leányt a pincébe, hogy hozzon fel bort. Lemegy a leány a pincébe. Ottan talál egy kicsi baltát, azt a kezébe veszi, nézegeti. Aztán egyszerre elkezd sóhajtozni, keseregni magában.
3: Istenem! Istenem! Ha én férhez megyek, lesz nekem egy kisfiam, annak a kicsi fiúnak Kelemenke lesz a neve. Kelemenkének lesz egy kis ködmönkéje. Ha ez a kicsi Kelemenke egyszer lejön a pincébe, s feltalálja venni azt a baltát, véletlenségből megvágja magát, s meghal. Hát kire marad a kis ködmönke?
0: Elkezdett erre sírni, de olyan keservesen, hogy a szíve is majd meghasadt belé. Nem győzik várni. Lemegy az apja a pincébe.
2: Hát téged mi lett, leányom? Mi sírsz?
0: Elmondja a leány keserves sírással, hogy mire gondolt. Eleget vigasztalja az apja, hogy így meg úgy legyen eszed, leányom. De a leány csak sírt keservesen, nem akart felmenni. Utána megy az anyja. Annak is elkesergi, hogy kire marad a kis ködmönke. Lemegy az öreg juhász. Öreg juhász után a vőlegény, s azoknak is éppen úgy elkesergi.
3: Istenem, Istenem, ha meghal a kis Kelemenke, hát kire marad a kis ködmönke?
0: Azt mondja az öreg juhász a vőlegénynek.
2: No, öcsém, azt tanácsolom neked, hogy ezt a leányt addig el ne vedd feleségül, míg három ilyen bolondot nem találsz a világon.
1: Hát, én bizony, meg is fogadom a Kent tanácsát.
0: Mondja a legény. Azzal otthagyták a leányt a pincébe. Az öreg juhász ment vissza a tanyára, a legény pedig ment bolondok után. Ment, mendegélt, s elért egy faluba. Betér egy házba, s látja, hogy ott egy ember vasvillával hányja a diót a padlásra.
1: Mit csinál, Kent, bátya?
0: Kérdi a legény.
4: Ne is kérdezz, öcsém uram. Három esztendeje, hogy hányom ezt a diót, és nem tudom felhányni a padlát.
1: No!
0: Mondta a legény magába.
1: Ha már is találtam egy bolondot.
0: Zsákot kért az embertől, abba beleszedte a diót, fölvitte a padlásra. Aztán ment tovább. Ami ment, mendegélt, benéz egy udvarra. Hát ott egy asszony úgy fonja a gyapjat, hogy a birkát felkötötte a rokkára. Kérdi a legény.
1: Hát mit csinál, Kent, néném asszony?
5: Gyapjat fonok, öcsém uram.
1: Hiszen hát nem úgy kell azt csinálni, néném asszony.
0: Mindjárt megmutatta, hogy kell. Szépen lenyírta a birkáról a gyapjat, azt mondta az asszonynak.
1: Na, most mossa meg, ha megszáradott, gerebenezze meg, és úgy kösse a rokkára a gyapjat.
0: Azzal otthagyta az asszonyt, és amint ment kifelé, mondogatta magában nagy örömmel.
1: Megtaláltam a második bolondot is.
0: Megy, mendegél a legény, és egy olyan faluba ér, ahol éppen akkor építették fel a templomot, de a templomra nem vágtak ablakot. A bíró kiparancsolta az egész falut, hogy hordjanak a templomba világosságot. Ment az egész falu, még a gyerekek is. Vittek egy-egy zsákot. A zsák száját arra tartották, amerre a nap sütött. Mikor aztán azt gondolták, hogy tele van a zsák világossággal, hirtelen bekötötték a zsák száját, szaladtak a templomba, ott a zsákot kioldották, hadd áradjon ki belőle a világosság.
1: Hey, megvan a harmadik bolond is, de még több is háromnál.
0: Megtanította az embereket, hogy a templomra ablakot kell vágni, és úgy lesz világosság. Azzal szépen megfordult, visszament a mátkájához, és még aznap megtartották a lakodalmat. Itt a vége fussávé lett.

0: A csengettyűs lábú kecske. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csengettyűs lábú kecske. Volt neki három gidája, Sángul, Mángul és Szőlőszemecske. A kecske család a legelő közelében éldegélt egy házikóban. Egyszer megtudta a kecske, hogy az éles fogú farkas a ház körül settenkedik, s lelkére kötötte gidáinak.
1: A szemetek nyitva legyen, ne rakoncátlankodjatok. Ha pedig valaki zörget, jól nézzétek meg, hogy ki az. Ott az ajtó hasadéka, s a kulcsukon is kiláttok. Ajtót csak akkor nyissatok, ha engem felismertek. Se a farkast, se a sakát be ne eresszétek.
2: Ne aggódjál, így teszünk.
0: Jött a farkas, és zörgetett az ajtón.
3: Ki az?
2: Ki zörget az ajtón?
4: Én vagyok, a ti anyátok.
2: Mit hazudozol hiába? Anyák hangja gyengéd, kedves, a tiéd meg durva, érdes.
0: A farkas elment, de néhány perc múlva visszatért és zörgetett.
2: Ki az? Ki zörget az ajtón?
4: Én vagyok, a ti anyátok. A tüdőmben tegyet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyád melső lába fehér, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas egyenesen a malomba, és beledugta lábát egy lisztesságba. Fehér lett a lába nyomban. Visszatért, és újra elmondta mondókáját.
4: Én vagyok, a ti anyátok. A tüdőmben tejet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hátsó lába piros, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas, és hennával befestette a hátsó lábát. Mikor az övé is piros lett, visszament a kecskeházához, és bebocsátást kért. A gidák ekkor kinyitották az ajtót, a farkas meg zsupsz beugrott a házba. Sángult és Mángult, akik a keze ügyébe estek, nyomban bekapta. Szőlőszemecske azonban még idejében el tudott menekülni, és a vizes árokba rejtőzött. Naplemente felé hazatért a csengettyűs lábú kecske. Az ajtóhoz érve látja, hogy tárva nyitva. Fejvesztetten hívogatta kicsinyeit, de nem kapott semmi választ. Ekkor még hangosabban szólította őket. Szőlőszemecske megismerte anyja hangját, előjött és elmesélte neki a történteket. Az anyja megkérdezte.
1: Farkas volt-e, vagy saká volt?
2: Én bizony a rémülettől azt is elfelejtettem.
0: A kecske a sakálodójához ment. Megkérdezte tőle.
1: Te etted meg két gidámot? A kis Sángult meg a Mángult?
2: Én ugyan nem. Kerülj beljebb. Itten hiába kereskélsz. Nézd a hasam. Olyan horpat, hogy már a hátamhoz tapad. Ez csak a farkas tehette.
0: A kecske a farkas házához ment, s felkapaszkodott a tetőre. A farkas odabent éppen tüzet rakott, hogy egy fazékban levest főzzön kölykeinek. A kecske ekkor vadul ugrálni kezdett a tetőn, a farkas kidugta a fejét és elkiáltotta magát.
4: Ki az, aki a tetőmön vakmerően ugrándozik? Ki az, aki a levesemet porral, földdel szennyezi?
1: Csengős lábú kecske vagyok, páros lábbal ugrándozok. Négy patámat jól megvetem, két szarvam az égnek mered. Ki vitt el Sángulomat, ki ette meg Mángulomat? Ki áll ki velem a harcra? Ki áll ki velem a harcra?
4: Éles fogú farkas vagyok, én ettem meg Sángulodat, én vittem el Mángulodat, én állok ki harcra veled.
1: Mikor lesz a párviadal?
4: Mondjuk... Péntek reggel, ahogy virrad.
0: A kecske hazatért, aztán a pusztára ment és jól megtöltötte fűvel a gyomrát. Másnap kérte a pásztort, fejje meg, és készítsen neki egy csupor vajat, meg egy merőkanál tejszint. Aztán fogta és ment vele a köszörűshöz. azt mondta neki.
1: Élesíts ki, mindkét szarva.
0: A köszörűs csinált két acél szarvas helyet és ráerősítette őket a kecske szarvára. A farkas meg elment a felcserhez, és azt mondta neki.
4: Élesítsd ki a fogamat!
2: És mi lesz a fizetséggel?
4: Hát még azt is adjak neked.
2: Nem tudod, hogy a kenyér sem kell meg kovász nélkül?
0: Hazament a farkas, fogott egy tömlőt, felfújta és visszasietett a felcserhez.
4: Nesze, itt a fizetség.

0: Még egyet. A kecske belemártotta száját a vízbe, de nem ivott. A farkas azonban annyit ivott, hogy a gyomra felpuffadt és elnehezedett. Aztán nagy hencegve neki gyürkőzött. Jött a kecske is acélhegyű szarvával. Feje, nyaka úgy állt, mint a cömek. Megszólalt a farkas.
1: Nyakad, fejed megfeszíted, majd most Móresre tanítalak.
0: Ezzel feléje ugrott, és el akarta kapni a torkát. Kóc fogai azonban cserben hagyták, s nyomban kiestek. Mikor a kecske ezt meglátta, lélegzetvételnyi időt sem hagyott a farkasnak. Nekiturálta magát, s szarvával átdöfte a farkas torkát. Aztán sángult, mángult, kivette a farkas gyomrából, és hazavitte őket. Szólított a szőlőszemecskét is, majd így szólt a három kicsinyéhez.
2: Kis gidáim, okuljatok ellenséget jó barátnak, soha többé ne nézzetek, és az ajtót mindenféle rossz népnek ki ne nyissátok,

0: Bodonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólnál, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el, mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hajlandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tetszettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük, másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
2: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj.
2: Hogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés ám itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban, Brek, mindez úgy szólván kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Brek, és nincs kényelme.

0: Mint átaludni a telet, mikor úgyis pocsék az idő, márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
1: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
2: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
0: Jó társaság, a talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugyan? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni és táncolni, viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
1: Csak nem.
0: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a legszebb szája az egész környéken. Nem valami okos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
1: Sosem fogsz visszaváltozni.
0: Talán majd a gyermekeim, tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
2: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi mindenre elszánt király kisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül errefelé egy békát, icipici aranykoronával a fején?
1: Nem bizony.
2: Rázta a fejét Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllentett.

0: Egy napon a mókus ráébredt. Ostobaság, hogy nem tud 5-nél tovább számolni. Felkerekedett hát, elsétált az erdő közepébe a tölgyfaiskolába, és megkérte az ott oktató Verebet, hogy tanítsa meg 10-ig számolni.
1: Minden tőlem telhetőt megteszek. Te nem egyszerű, amit kérsz. Én magam 17-ig tudok számolni. De ne kérdezd, mennyi ideig tanultam, mert már nem emlékszem rá.
2: Jó tanítvány leszek.
0: Ígérte a mókus.
1: A legtöbb állat sosem jut tovább 2-nél.
2: Kezdjük el.
1: Rendben.
0: Így történt, hogy a mókus attól kezdve minden áldott nap kora reggeltől késő estig a veréb osztályában ült. Mellette a kanalasgém, aki 2-ig tudott számolni. Előtte a méhecske, aki már 4-nél tartott, és egy tartályban az aranyhal, aki 7-ig jutott el. Egy hét elteltével a mókus el tudott számolni 6-ig. Nagy büszkén mesélte a hangyának, ám a hangya nem hatódott meg. Egy hónap múlva a mókus már 7-ig tudott számolni. A hangya azonban még kevésbé volt meghatva az eredménytől.
3: Mi az, hogy 7?
0: Kérdezte. A mókus nem tudta megmondani.
3: Ha nem tudod, mi az, hogy 7, miért akarsz annyira odáig elszámolni? Ha nem tudom, mi az a pehelycukor, akkor nem is gyúrok rá, pláne nem egy hónapig.
0: A mókus jó ideig töprengett a pehelycukron. Úgy vélte, a hangyának nincs igaza, másfelől úgy elfáradt a tanulástól, hogy másnap bejelentette a verébnek. Nem megy többé iskolába.
1: Kár! A 8 ugyanis csodálatos szám, főleg ha lassan számol az ember odáig.
2: De mi az a 8?
0: Felelte a veréb, és titokzatos tudós képet vágott, mintha azt akarta volna mondani.
1: Erre csak akkor jöhetsz rá, ha a 8-at igazán szőröstül, bőröstül megismerted.
0: Ám nem folytatta. A mókus hazaindult. Aznap alaposan eltöprengett, de nem jutott 5-ről a 6-ra, sőt, talán azt sem értette, mi az, amin tűnődik. A következő napokban aztán elfelejtette a 7-et és a 6-ot is, így hamarosan ott tartott, ahol a hangya, aki már évek óta tudott 5-ig számolni.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szépen bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lányapja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

elmentek vadászni. Szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg –

0: Gyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsogot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. Na most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Kezelába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, s szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok. Nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Innen, te szemtelen kutya! Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen, még emberrel nem esett ilyen. De orcátlan, ha szabad, hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Hanem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. Egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vén boszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vén boszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vén boszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát, ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagybúsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát, nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Jaj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedtettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz. De ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül.
4: Amikor megmondta szándékát, éppen akkor lépett be az őr. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket!
4: Futott is az ördög nagy kacagba, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiát, te az enyém, mások kapa se választ.
4: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
4: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
4: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint menne, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorú bába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
4: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzt, eleget.
2: Hát, hiszen teszek én.
4: Tett is egy által vető aranypénzt, egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
4: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Juhéja mindenét!
4: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
5: Állj meg, te szegény ember! Miért rántod meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
4: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
5: Holnap után meg az enyém.

0: Konda! Jankó!
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
2: Öregy fia az erdőbe, s vágj fát, majd talán megállt valaki.
1: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurrogott róla a verjegyték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fia?
3: Bizony fát vágok, öregapám. Talán megállt valaki.
2: Hagyd azt a favágást, fiacskám. Eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje. Azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamra van, s az a kamra tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt felszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
2: Na, hát eredj, fiam, te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, s megszólítja a fiút.
2: Ugyan mit killódol, fia? Eredj csak haza! Van az apádnak egy szántóföldje. A szántóföldjén egy akácfa. Az akácfa alatt egy nagy pince. Tele van az boros hordókkal.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az őszöreg embernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
2: Na, Jankó, fiam, eredj te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon ennis innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát, te fiam, mit csinálsz itt?
4: Na most, öregapám, én azt nem tudom, hogy első ránézésre mire gondol, de szerintem én szalonnás sütök. Ugye most az apám ugye azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jó teszed, édes fiam! Ne is kínlódjál! Nesze! Adok neked pálcát! Jó. Ennek még hasznát vehet.
4: Ez ugyan mi, bizony mit csináljak?
2: Hej, fiam! Csak jó vigyázz erre a pálcára! Mert ez olyan pálca, hogy egy súlytásra agyon üthetsz vele akár egy regement katonát.
1: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe.
2: Mit beszélsz te, te macskabéka te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Ki felé fel is út, le is út?
4: Ha jó van. Ha ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy kívánja.
1: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
5: Hát te ki vagy, fiam?
4: Én? Én az aki?
5: Hol lakol?
4: Én? Ingber is nadrágban.
5: Hogy hívnak?
4: Jankónak.
5: Mit keresel a szeméte?
4: Szolgálatot, felséges király.
5: No, bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám! Megfogadlak Kondásnak.
1: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
5: No, Jankó, itt van 100 darab disznó, hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg ott.
1: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat, hadlám mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdette sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány, nagyot kiált.
6: Hé, te emberi szint! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
4: Már nem veszek egyébként, hanem jön ide a tűzben és a szalonnát kenni is.
6: De ilyen olyan teringette teremtette, vagy csutak én neked szalonnát?
1: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
4: Ugyan? Ez a mindjárt becsületre tanít valaki?
1: S olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje.
4: Jó.
1: Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, Jankó, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
4: Öj, hiszen itt kulcs van, ugye? Akkor valahol ház is van, na?
1: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte állt egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban az egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
7: Isten hozott kondás, Jankó, édes gazdám. Üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg.
1: Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s az abban a pillanatban kiugrik a kútból.
7: Köszönöm, kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg. De addig el ne menj innen, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beleférjen, s azt tedd a fülembe.
1: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár kell az udvaron, betéved a disznóolba, hát ott van 100 darab disznó a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
4: Na, elég öcsém, Isten hírével, amelyre a szemed lát.
1: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat.
5: 1, 2, 10, elveszett belőle? Nem, megvan mind.
1: Dehogy veszett, 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
5: No, fiam Jankó, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj.
4: Egy azt mondja, ne csapkodj. 2, nem eszem én senki fiával, adjál külön az én vacsorámat.
1: Jól van. Hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
8: Jankó, add nekem ezt a szép bokrétát.
4: Nem, adom én. Szerezze magának a kisasszony.
1: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüst erdőbe menjen. De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüst erdőbe hajtotta a disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüst fa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen.
9: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
1: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott.
9: Ilyen olyan teringettő adta! Majd eszem én veled, szalonná!
1: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a páncájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Hazám, hát talált is egy ezüst kulcsot.
4: Én már ezt a bizonyos ezüstvár kulcsa lesz.
1: S elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél erre-arra, s egyszer csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüst paripalók fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
3: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám, üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg.
1: Jankó ráütött az ezüst ló farára, s a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a kantárát.
3: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. Van itt egy udvari szabó. Avval csináltas magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
1: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
5: No, Jankó, még ilyen kondásom nem volt világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorálj.
4: Na most azt már mondom, hogy ne csapkodjon. Aztán a második, amikor én nem vacsorázom senki fiával, ezt is mondtam már. Adják ki az én vacsorámat külön.
1: Hát jól van. Kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá sompolygott a középső királylányasszony, s kérte.
8: Jankó, add nekem az ezüstbokrétádat.
4: Nem, adom én. Szerezzem a kisasszony az ezüstbokrétákat.
1: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
4: Hiszen majd meglátom.
1: Gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkutyában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtő, megörült a király, mondta Jankónak.
5: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy ma este velünk vacsorálsz.
4: Jó van, király uram, ami a csapkodást illeti, hát túljárt az eszemen, de én nem vacsorázom senki veppenséges királyom, adják az én vacsorámat külön.
1: Kiadják a vacsoráját külön, de a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdette cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyednap, mikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. Na, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságába senki sem tudott felugrani.
4: Hiszen majd felugratok-e?
1: Gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egyugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egyugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most az aranyszűrű paripán, egyugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt nagy sírás, rívás, sírt a három király kisasszony, mint a záporeső. Lám mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
5: Ne sírjatok, édes leányai! Van itt az udvarban királyfi s herceg elég, választatok közülük kedvetek szerint valók. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok!
1: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
5: Hát te mit akarsz?
1: Kérdezte a király nagy mérgesen.
5: Talán bizony több legényt hívassa?
8: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én azt az aranyalmát odadobnám.
1: Előhivatják mind az udvarbéli legényeket. De egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
5: Hívjátok elő Kondás Jankót!
1: Szaladnak az inasok Kondás Jankóért. Mondják, hogy hivatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött az aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
4: Na, hát itt vagyok, fenséges királyom, ugye?
1: Jelentette magát Kondás Jankó, de abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
5: No, Jankó, országot, világot bejártam, de hozzád hasonlatos, csodálatos legényt életemben nem láttam.
4: Na, ugye?
5: Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
1: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helye új a lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: Lázár Ervin, a zöld lific. Zsuzsika csöndesként sírdogált.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Már megint az egereket itatod.
0: Mondta neki Murmura néni.
2: Micsoda egy kölök vagy te. Legjobb lenne, ha elvinne a zöld lific. Az ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire. Ha bők, szólok neki.
0: Jaj, a zöld lific. A zöld lificnek zöld az orra, zöld a keze, zöld kezén, zöld karom, zöldek a hegyes fogai, s mint a viharos zöld tenger, úgy lobog a zöld haja, s zöld az óriási zsákja is, amiben zsuzsikákat rakja. Zsuzsika a bajta sírdogálást. Jaj, de félt! Ült összeszorított szájjal.
1: Mikor jön már az anyukám?
3: Mit ülsz ott, mint egy fatuskó?
0: Mordult rá Murmura bácsi.
3: Az ilyen fatuskó gyerekeket mind elviszi a konkó. Marsd ki az udvarra, mert szólok a konkónak.
0: Jaj, a konkó, hallott, hogy duhog, bum-bum, zuhog-buhog a föld alatt, vagy a padláson, a konkó, akkora keze, mint egy péklapát, a lába,

0: anyukám.
1: Kár, hogy még nem érik a cseresznye, de legalább itt nem lesz senkinek láb alatt.
2: Na, na!
1: Már ordított is egyet Burbura bácsi.
2: Mit csinálsz ott, te? Ha letördeled a fám ágait, hogy vinne el a bákász? Majd szólok a bákásznak, hogy vigyen el. Ah, szereti az ilyen ágtördelő rossz csontokat.
1: Jaj, a bákász! Fekete, loboncos, három lába van, olyan, mint egy kutya, de mégse kutya, hanem bákász. Csattogtatja a fogát, viszi a zsuzsikákat. Gyorsan le a fáról, gyorsan be a házba, a legbelső szobába, ott is a nagy karosszék mögé, hogy senki se lássa.
0: Mikor jön már az anyukám?
1: És akkor kip-kop, valaki ott motozott a szobában. Jaj, nagyon összeszorul Zsuzsika szíve, és akkor az a valaki vékony síros hangon megszólal.
3: Segítség!
4: Ki az?
1: Suttogta Zsuzsika. A fotel lába mögül előóvakodott egy szurok fekete macskaforma lény.
3: Én vagyok!
1: Mondta.
4: Jaj, de helyes kis cica vagy.
1: Örvendett Zsuzsika. Ami igaz, a macskaforma lénynek helyes, kerek feje volt, bájos, hegyes fülecskéje és nagy, szomorú szeme.
3: Nem vagyok cica,
1: mondta mélabúsan, és még mélabúsabban folytatta.
3: Segítség!
1: Zsuzsika önkéntelenül megsimogatta a macskaforma lény sejmes feje búbját.
4: Hát akkor ki vagy, és miért kiabál segítségért?
3: Megmondhatom, ki vagyok, de ugye nem fogsz halálra rémülni tőlem.
4: Tőled, te kis butus!
1: Nevetett Zsuzsika. A szurok fekete lény suttogóra fogta.
3: Én vagyok a momos.
4: Jaj, de aranyos!
1: Örvendett Zsuzsika.
3: És azért kiáltozok segítség után, hogy segíts!
4: Mindenben nagyon szívesen segítek neked. Mi a baj?
3: Bömböl a barátom. Bömböl bújában.
4: Mi a nagy bánata?
3: Gyere, majd elmondja maga.
1: A mumus kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már az ajtóból hallani lehetett bömbölést. A barna komód tetején egy zöld emberke ült. Zöld volt a haja, zöld a szeme, még a kis ujja körmehegye is zöld volt. Ő bömbölt nagy zöld bömböléssel, zöld szeméből zöld könnyek patakja árat, megzöldítette Murmura néni szép cifra szőnyegét.
4: Jaj, ha ezt a Murmura néni meglátja, elvitet a zöld lificcel.
1: Sóhajtott Zsuzsika.
5: Még hogy a zöld lificcel? Hiszen az én vagyok.
1: Óbégatott a zöld hajó. Zsuzsika boldogan összecsapta a tenyerét.
4: Üdvözöllek, kedves zöld lific!
5: Tényleg kedves vagyok?
1: Kérdezte gyanakodva a zöld lific.
4: De még mennyire?
1: Mondta Zsuzsika.
5: Nem félsz tőlem?
4: Mert hogy félnék egy ilyen kedves mukitól? Sőt, akármi a bajod, nagyon szívesen segítek, ha tudok.
5: Már segítettél?
1: Mondta a zöld lific, és kidörgölte szeméből a könnyeket.
5: Az nekem aranyat ér, ha nem félsz tőlem. Azért bömböltem, mert velem ijeszgetik a gyerekeket. Pedig én végigasztalni szeretném őket. Hogy azt mondják az emberek a síró gyerekeknek, na, ne itasd az egereket, mindjárt itt a zöld lifit és megvégasztal.
4: Na még ilyet, a végén még a konkorról, meg a bákászról is kiderül.
5: Jaj!
1: Hallatszott ekkor egy kétségbe esett hang.
5: Jaj!
1: Egy másik hang.
4: Hát ezek.
5: Az egyik jaj a konkó, a másik jaj a bákász.
4: Jaj, de félek!
1: Szeppent meg, Zsuzsika.
4: Miért jajgatnak?
5: Félek tőled.
4: Tőlem?
1: Álmélkodott Zsuzsika.
3: Na ugye, látjátok?
1: Mondta a mumus az asztal alá.
3: Tudtam én, hogy a Zsuzsikától nem kell félni. Gyertek csak elő!
1: Az asztal alól előmasírozott a konkó és a bákász. Igaz, a konkónak a szokásosnál egy kicsit nagyobb lába volt. Bum-bummozott minden lépésnél, de azért nagyon helyrelegény volt. A bákászról nem is beszélve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikölyök. Három láb ide, három láb oda. Bemutatkoztak Zsuzsikának, ő meg táncra perdült örömében. Táncra perdült a mumus, a konkó, a bákász,

0: és a zöld lific is. Nagy volt az öröm. Mire? Döm az ajtó. Jött Murmura néni.
1: Gyorsan, bújjunk el!
2: Hol van már megint ez a lány?
0: Dübörgött Murmura néni.
2: Most már aztán nincs kegyelem. Elvitetem a zöld lificcel.
0: Még hogy a zöld lificcel. Pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől. Még szerencse, hogy Murmura néni kiment. Kitörhetett belőlük a harsogó hahorta. Zsuzsika boldogan magához ürelte az új barátait.
1: Alig várom már, hogy jöjjön az anyukám,
0: mondta,
1: hogy megmutassalak neki benneteket.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz.
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költse el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem, két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdasszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondá most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolá magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fújjám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed. Ha nem, 24 botot veretek rád.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jóban, rosszban, a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajta.
0: Azzal nekilátott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas nem különben, a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacogott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Péter pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: A hat hattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öreg asszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
3: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvedsed legyen. S ha őt királyné asszonyát eszed, megmutatom, hol a kiút az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak reát tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kis ingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arra felé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
4: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
4: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
3: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez haramiák tanyája.
3: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
4: És ti nem tudtok megoltalmazni?
3: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
3: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
3: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
4: És nem lehet megváltani benneteket?
3: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
3: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
3: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
3: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai odamentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
1: Ki vagy? Gyer le hozzánk!
6: Ne félj, nem bántunk.
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
1: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
1: Who are you? Wo bistu? Keskütü feisi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
1: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: És a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
2: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta,
1: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle, és ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a harmadik újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja voltam a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágjához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A 6 hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a 6 hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette 6 hattyúszárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta:
4: drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

0: Dobrej mai muzikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
1: Minek abrakuljak tovább ilyen semmire való állatot?
0: Gondolta a gazdája, s elhatározta, hogy lebunkózza.
2: Bunkó.
0: A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
2: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
3: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megér utat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
2: Tudod mit? Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
2: Mit keseregsz, bajszos?
4: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álhatlanok. A gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos folytás, most mihez kezdjek? Miből?
2: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett, a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott.
5: Kakarikó! Kakarikó!
2: Hát tényleg ez meg mi lehet? Mit rikoltasz ön irgalmatlanul?
5: Jaj, kakarikó! Hiába jósoltam jó időt holnapra! A gazdasszonyom kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre fesszön lövös belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamat kifér, úgy sem sokáig tehetem már!
2: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
5: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
5: Kakarikó! Amárra valami kis fénycsilló! Ott háznak kell lennie, kakarikó!
2: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
3: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kiváltha húsos!
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág. aztán nőtt, egyre jobban csillogott, s egyszer csak ott álltak egy kivilágított begyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
5: Kukuriku, mit látsz, szürke?
2: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
5: Kukuriku, terített asztal! Ez kellene nekünk!
2: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
0: Kissé félre vonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt a búb. És egyszeriben rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemét dombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyén a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, s elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügye bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdomb mellett, ott meg már a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakas ülőről.
2: Kukuriku!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorvány ül, egy borzalmas buszi rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójában. Fönt a tetőn pedig egy vitéz vírasz, és azt kiáltotta, hol az az ember? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogalmat.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak, azóta meg nem haltak.

0: a béka komája. Egyszer egy szegény asszony elment a garamra mosni. Meglátott ott egy akkora nagy pohos békát, mint a világ. Meg nem állt a szó nélkül.
1: Béka, béka, én elmennék neked komának, ha engemet hínál.
0: Harmadnapra csak jön egy vízbe fúlt a szegény asszonyhoz. Mondja neki, hogy a békának kislánya született, jöjjön most el komának, ahogy ígérte. A szegény asszony el is ment. Mentek, mendegéltek egészen a garamig. Ott a vízbe fúlt, ráütött a vízre egy kis vesszővel. A garam menten két felé vált, szép száraz út választotta el. Megindultak a száraz úton. Mikor a meder közepére értek, hát egy nagy kő állt a útjukat, de a vízbe fúlt ráütött a vesszővel, a nagy kő elgurult, alatta pedig egy nagy lyuk volt. Abban lakott a béka. Ahogy a szegény asszony bement a lyukba, mindjárt ott találta az első házban a békát. Száraz békanyálból csinált ágyon feküdt, mellette meg egy fényes békatekenyőben kis magzatja aludt. Anyja ringatta, meg dédelgette, hogy brekeke, brekeke, tó, koaksz, tó. Máskülönben igen szemetes volt a szoba. A szegény asszony felvette keresztlányát, s bármint utálta is a fertelmes kis jószágot, mégis megcsókolta, azután magasra emelte, s elmondta.
1: Ó, szép kis dedecske, gyönyörű gyöngyöcske, szülőid örömére nagyot nőj esztendőre.
0: A béka meg arra kérte komáját, hogy tisztogasson ki nála, de a szemetet ne vesse el, hanem vigye haza. Még a másik szobáját is söpörje ki, de vigyázzon, hogy vagy egy fazekat fel ne fordítson, se a fedőt le ne vegye valamelyikről. Ezzel a béka béfordult a falnak, és elaludt. A szegény asszony bemegy a másik szobába, látott a polcokon sok-sok fazekat, mind zöldmázos szilkék voltak, zöldmázos fedővel letakarva. Ő bizony meg nem állta, hogy meg ne nézze, mi van bennük. Egyenesen odament a polchoz, levette az első szilkéről a fedőt, hát abból csak kirepen egy hófehér lelkecske, s azt mondja suttogva,
2: Isten fizesse meg!
0: Az a leszáll. Levette a másikról is a fedőt, hát abból is hófehér lelkecske röppent ki, s az is azt mondta,
2: Isten fizesse meg!
0: S az is elszállt. Így sorba mind kitakargatta a szilkéket, mindegyikből egy-egy lelkecske szállt fel, s mindegyik azt mondta,
2: Isten fizesse meg!
0: Már megfordult a szegény asszony, hogy kimegy a szobából, amint az ajtó mellett meglát még egy betakart kettős fazekacskát. Mindjárt levette arról is a fedőket, s kiröppentek belőle az ő ikergyermekeinek a lelkecskéi. A szegény asszony nagyon megörült, mert két esztendővel azelőtt temette el őket. Egyszerre estek be a garamba. Elmondták az anyjuknak, hogy amint a vízbe fúltak, a béka mindjárt elfogta a lelküket, és azóta itt tartotta elzárva, hogy a mennyországba ne mehessenek. Mert még a lelkük nem jut a mennyországba, a garam ki nem veti a holttestüket, s a vízbe fúltaknak mindaddig a békát kell szolgálni. Azután a szegény asszony visszatette a két lelkecskét a kettős fazekacskába, letakarta, s az összesöpört szemét közé a kötényébe dugta. Akkor aztán elbúcsúzott a békától. De ahogy kiment a lyukból, már nem találta ott a vízbe fúltat, hanem a folyó mégis két felé vált előtte, mert két fehér hal összefogóckodva ketté hasította előtte a vizet. Mikor a szegény asszony a partra ért, s a garam megint összecsapódott, csak levette a fedőt a kettős fazekacskáról, hát kiröppentek belőle a gyermeklelkek. A garam pedig abban a szempillantásban kivetette a kövekre a két gyermektestet. A lelkecskék áldása foganatos lett. Az Isten megfizette a szegény asszony jó tettét. A gyermeklelkek visszamentek a gyermektestekbe. A szegény asszonynak megint volt fia is, lánya is, meg pénze is, mert a sok szemét, amit a békánál összesöpört, mire hazaérték, mind aranyjá ezüsté változott a kötényében. Ej, azután már igen jó dolguk volt. Nem szenvedtek semmiben szükséget.

0: a mindent látó királylány. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Ennek a királynak meg egy olyan lánya volt, aki mindent meglátott az egész világon. Senki se tudott előle úgy elbújni, hogy meg ne látta volna. Egyszer ez a király azt hirdette ki az egész országban, hogy aki az ő lánya elől úgy elbújik, hogy rá nem akad, annak odaadja fele királyságát s gyönyörű szép lányát. Úcú lelkem! Sokan próbálkoztak ezt megtenni, de hát mint hiába, senki se tudott elbújni a király kisasszony szeme elől. Cifrábbnál cifrább királyfiak készültek, elbújtak a világ minden részébe, de ezek is csak úgy jártak, mint a többiek, a királylány mindjárt meglátta. Már a földnek minden teremtése elrémült a próbától, senki sem mert előállni. Hát egyszer egy kondás legény eszébe veszi, hogy bíző mégis megteszi, aztán azt mondja anyjának.
1: No, anyám, süssön nekem pogácsát, készítsen a tarisznyámba kenyeret, szalonnát, mert én megyek a királyhoz.
2: Na menj, édes fiam, hisz úgyse tudsz te úgy elbújni. Lásd, már mennyi emberfő van már a király tornácában, a te fejed is oda kerül, ha rosszul üt ki a sorod.
1: Ne búsuljon, édesanyám, csak készítsen élelmet a tarisznyámba.
0: No, megsül a pogácsa, beteszik a kenyeret, szalonnát, úgy indul el a kondás legény. Megy, mendegél. Hát, ahogy egy kis tavacska mellett ballag, meglát ott egy csepp halacskát úzdogálni.
1: No, édes kis halacskám, én téged elviszlek innen, mert ez a tó csak ugyan kiszárad, így hát neked mindegy. Nekem pedig még hasznomra lehet.
0: Meg is fogta a kis halat, aztán a szűrójából elővett egy zsíros ruhács, abba csavargatta. Erre megint megindult, s ment, mendegélt tovább. Hát, ahogy így megy hegyen-völgyön keresztül, látja, hogy egy sas meg egy holló úgy ütik-tépik egymást, hogy a tajték is szakad róluk. A kondás meg akarja tudni, hogy miért van ez a nagy csetepaté, s egyenest hozzájuk rúgtat.
1: Jó napot adjon Isten! Hát, mit csináltok? Miért veszekszetek annyira?
3: Áldom az Istened, ugyan hogy ne veszekednénk. Lásd, mikor az apánk meghalt, egy csizmát hagyott ránk. Most már azon szeretnénk megosztozni, de sehogy se tudunk. Hát, tedd meg te azt a szívességet, igazgasd dolgunkat, majd megszolgáljuk még valaha.
1: Jól van, én megteszem a kívánságtokat, de tudjátok-e mit? Te, saskoma, erígy, szállj föl erre a hegyre, te meg holló erre a másikra, majd ha odaértek mindketten, akkor egyet kiálltok, ti meg szálljatok ide én hozzám, amelyiktek hamarabb ideér, azért lesz a csizma.
0: Úgy is lett. A sas is felszállt az egyik hegyre, meg a holló is a másikra. Itt a kondás egyet kiállt, azok meg szállnak, mint a szél egymás ellen, de bízs, csak a sas ért a célra hamarébb, az övé is a csizma. A kondás aztán megint tovább ballagott. Ahogy ment, mendegélt, észrevett az útszélén egy hervadásnak indult letört rózsát. Erre megáll, s azt mondja neki.
1: Hé, hey, édes rózsácskám, de meghervadtál. Ugyan elvigyelek-e innen, vagy ne vigyelek? Na de, mégis elviszlek. Lehet, hogy még szerencsémre lesz ez.
0: Ezzel megindult, a rózsát meg felszúrta a kalapja mellé. Alig ment egy hajtásnyira, egyszerre csak megszólal a rózsa.
2: Hallod-e, kondás pajtás? Te most az életemet mentetted meg, de nem is felejtem el soha, hanem ültessel engem a király kisasszony kertjének kellős közepébe. Ott öntözges meg minden reggel, majd meglásd, milyen szép leszek. Jaj, de tudom, Istenem, nem is bánod meg.
0: Mit tett volna mást a kondás, mint hogy bevigye a király kisasszony kertjének a közepébe, és ott ültesse el. Aztán beköszönt a királyhoz.
1: Szerencsés jó napot adjon Isten, felséges uramatyám. Én bújni jöttem.
4: Ennyi hát. Te még ki sem állottad a próbát, mégis már atyádnak szólítasz. No, de majd megválik, hogy bújsz el? A próba 3 nap, ha azt kiállod, tulajdon lányomat s felek királyságomat adom neked. Különben Isten hozott, édesfiam, tedd le a szűröd, lesz itt enni, inni, holnap meg majd dologhoz látsz.
0: Azzal bort, pecsenyét tettek eléje, s vendégeskedett, mint egy hatökrös gazda. Hajnalban mihelyst pitymallani kezdett, avval a szóval költötte fel a király a Kondást.
4: No, fiam, itt az idő, búj el, ahova tudsz.
0: A legény nyakába veti a szűrét, s útnak indul szélese világba. De nagy szomorúságnak adja meg magát, mert nem tudott olyan helyet kigondolni, ahol a király kisasszony meg ne látta volna. Hát mit volt mit tenni, ment, mendegélt a Tisza parton. Mikor meg elfáradt, egy kis bokor tövébe heveredett le. Ott a vízszélén sok apró halúszkált fels alá. Ő meg a tarisznyájából kenyérmorzsát vett elő, s azt szórta be nekik. Erre még több hal gyűlt a parthoz. Itt jutott őkelmének eszébe, hogy neki is van egy halacska a szűrújjában. Ki is vette egyszeribe, a tenyerébe tette, s úgy merítette a víz alá, alig volt egy-két szempillantásig a kis halacska a víz alatt mindjárt felelevenedett, s bezzeg el is tűnt a Kondás tenyeréből. Csak ott búslakodik, csak ott szomorkodik magában a legény, hát egyszer csak egy nagy hal emelkedik ki a vízből, volt legalábbis olyan nagy, mint egy ökör. Szétnéz a nagy hal, köszönti a Kondást.
5: Szerencsés jó napot, Kondás pajtás! Ugye, te bújni jöttél?
1: Bújni ám, hal pajtás. De mi haszna? Nem tudom, lesz-e belőle valami?
5: Ne búsulj semmit. Megmentetted egyszer az én életem, most hát segítek én is a sorsodon. Tudod mit? Ülj belém, majd leviszlek a Tisza leges legfenekére, ott talán csak nem lát meg a királylány.
0: Úgy is lett. A Kondás beleült a halba, és úgy mentek le a Tisza fenekére, ott aztán leheveredett, és hosszú szárú pipára gyújtott. Délután egy órakor, mikor már megebédeltek, szólítja a király a lányát.
4: Lányom, vigyázd a Kondást!
0: A királylány kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a fába, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a vízbe, ott meglátta.
2: Háj, uram, atyám, hát még ilyen legényre sem akadtunk, aki így elbújjék.
4: Hogy, lányom?
2: Mikor az a Kondás a Tiszának kellős közepén egy hal belső részében pipázik, hosszú szárú pipából.
4: Hely a csillagát, még ilyen begyárt se láttam többet.
0: Ekkor a hal már kifelé vitte a Kondást.
5: Na, pajtás, megláttak, már így haszontalan minden mesterség.
0: Hely, nagy szomorkodva ment haza a Kondás, hogy már egy próbát megtett, aztán semmit se használt. Csak két nap már az élet. Otthon a király enni, inni adott neki.
4: Fiam, már te ugyancsak deréklegény vagy. Azt már mégse hittem volna, hogy a Tisza közepén egy halban pipázzál hosszú szárú pipából. No, de még két próba van hátra. Majd meglátjuk. Rendben lesz-e holnap a szénád?
0: Reggelre virradva megint felköltötte a király a Kondást.
4: No, fiam, szedd magad és indulj!
0: Nyakába vette szőrét és ment, mendegélt, amerre a két szeme vitte. Szomorú volt, mint akinek a házát vitte el a víz, mert reménységese volt a jó elbújáshoz. Hát, ahogy magában epedezik, egyszer csak melléje száll egy sas.
3: Ugye, Kondás pajtás, te bújni akarsz?
1: Bújni bizony, sas pajtás, de nem tudok sehova.
3: No, ne búsulj semmit! Egyszer te is nagy jót tettél velem, amikor a csizmát nekem juttattad. Most hát itt az idő, hogy megszolgáljam. Ülj a hátamra, majd felviszlek a nap másik oldalára. Ott, tudom, nem látnak meg!
0: Úgy is lett. A sas felvitte a Kondást a nap másik oldalára. Ebéd után szólítja a király leányát.
4: Lányom, vigyázz a kondást, majd meglátjuk, elbújt-e most is, mint tegnap.
0: A király kisasszony is kiáll a tornácba, tekint a vízbe, nincs, tekint a fába, nincs, tekint a kőben, nincs, tekint a napba, ott meglátta.
2: Ha-haj, uram, atyám, még ilyet soha világéletemben nem értem.
4: Hogy-hogy, lányom, mi lehet az?
2: Hát, atyám, uram, mikor az a kondás ott van a nap háta meget? Ezt sose gondoltam volna.
4: Már, lányom, csak ugyan nagy mester ez a mi kondásunk. Ilyet a nagyapám lelkese látott.
0: Ahogy a sas ezt megtudta, így szól a kondáshoz.
3: No, kondás pajtás! Már meglátott a királylány! Hiába minden, innen le kell mennünk! Nem is tudom, hova bújsz most már, ha már itt is meglátod!
0: Mit volt mit tenni, lehozta a sas a napból. Idelent elmegy a kondás a király elébe, ez meg csak elcsodálkozik, amint meglátja.
4: No, fiam, ezt már csak ugyan nem hittem volna. Az első bújásod is nagy volt, de hát még ez... Hajjaj, a nap hátha megett, no, de most egyél, igyál, egyél, ja, ezt már mondtam. Na, majd holnap megteszed a harmadik próbát, ez lesz az utolsó, ha megteszed jól, akkor leányom, s a felek királyságom kapod, de ha nem, most figyelj, akkor oda az életed.
0: Reggelre kelve megint felkölti a király a legényt, s így mit szól hozzá.
4: Itt az idő, fiam. Már csak ez az egy nap van hátra. Menj Isten hírével.
0: Hely, lelkem nagy szomorkodva kullogott a kondás a király kisasszony kertjében. Hát, ahogy ott sétálgat a gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok között, egyszer csak megszólal egy olyan rózsa, amely az egész kertben a legszebb volt.
2: Szerencsés jó reggelt adjon Isten, kondás pajtás! Ugye te bújni jöttél?
1: Adjon Isten, rózsa pajtás! Bíz abban a szándékban volnék én, de nem tudom, lesz-e belőle valami. Már elbújtam kétszer, először a Tisza fenekére, másodszó meg a nap háta megé, de most már nem tudom, hova leszek.
2: Ne buslakodjál, pajtás! Jót tettél te is velem. Hát nem veszem azt neked hiába. Tedd, amit mondok. Na, ülj belém mindjárt, a király kisasszony még délig templomba fog menni. Neki meg hát mindig virágot szoktak szedni a kebelére. Majd, ha a szobalányok eljönnek, engem törnek le, és engem tűznek a király kisasszony keblére, ne félj, nézhet akkor.
0: Úgy is lett az egész, amint a király kisasszony fel kell szólítja a szobalányokat.
2: Lányok, virágot hozzatok nekem, de a legszebbiket válogassátok ki.
0: Kiszaladtak a szobalányok, hát csak elcsodálkoztak, amint a rózsát meglátták, és nem is állhatták meg szó nélkül, beszaladtak a kisasszonyhoz.
6: Felséges király kisasszony, tessék elképzelni, mi sosem volt olyan szép virág a kertben, mint amin ő most van, egy rózsa.
2: No, azt kell nekem.

0: Tegyétek be a bokrétám közepébe, azzal fogok menni a templomba.
1: Úgy is lett. Bevitték a rózsát, a király kisasszony el is ment a templomba, a rózsa meg ott a kebelén. Ebéd után szólítja a király a leányát.
2: Lányom, vigyázd a kondást!
1: A király kisasszony kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs. Ekkor lelkem könnybe lábad a király kisasszony szeme.
0: Jaj, atyám, sehol se látom a kondást.
2: Nem lehet az. Lányom, csak nézd meg jobban.
1: Megint tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs.
0: Jaj, atyám, hova legyek? Sehol se látom, akárhogy nézem is.
2: No, nézd csak, lányom.
0: De hiába, atyám, már a vérkönnyű is csurog a szememből, mégse látom.
1: De lelkem, a kondás se volt rest. Kiugrik a király kisasszony kebeléről, a rózsából, s nagy hirtelen megölelte, megcsókolta.
3: No, szívem szép szerelmem. Te az enyém, én a tied.
2: Ejha, lélek adta kondása. Megnyerted a leányom, s a fele királyságom.
1: Ezzel megtették a nagy lagzit, táncoltak kivilágos virradatig, s most is élnek, ha meg nem haltak.

Pikpok kalandjai folytatódnak. Pikpok álma. Úgy is lett. Nem volt más megoldás. Pikpokot meg kellett operálni. Fel kellett nyitni a hasikóját, és kivenni a szardiniás dobozt. Az operáció után Kassia gondosan ápolta Pikpokot. Hogy ne unatkozzék,

0: A függő ágyát két fa közé akasztotta fel, úgyhogy Pikpok egész nap hallgathatta a fülemülék dalát, és szagolgathatta az ibolyákat. A szerencsétlenül járt pingvin hasikója gyorsan gyógyult. Egy alkalommal, amikor Kasia odament Pikpokhoz, pompás hangulatban találta.
1: Ide figyelj, csodálatos álmom volt. Azt álmodtam, hogy ezen a töltfán felettem mag helyett aranyló kövér szardíniák nőnek. Én mondom neked olyanok, hogy az ember a 10 ujját megnyalhatja utánuk. Én csak itt heverészem, álmodozom, Vakvok bácsiról gondolkodom, és a szardíniák maguktól potyognak a csőrömbe. Hűha!
2: Hűha! De jelenleg még diétáznod kell, és csak 2 sültet, meg tejbedarát tehetsz.
1: És a tejbedarában nem kaphatnék legalább néhány kicsi élő sprotnit? Azok úszkálhatnának a darában, nekem meg nem volna hány ingerem.
2: A sprotnik nem szeretnek darában úszkálni.
1: Akkor lehetnének másféle halacskák, akármilyen kicsik, csak egy icipicikét csapkodjanak a farkincájukkal.
0: Kasia bebugyulált a Pikpokot a takaróba.
2: Kicsikém, még néhány napig türelmesnek kell lenned, aztán meglátod, apu nagy meglepetést szerez neked.
0: Pikpok elgondolkozott. Egy pillanat múlva megkérdezte.
1: Ez pompás, de azt a meglepetést meg lehet majd enni, és csapkodni fog a farkincájával?

0: Kormos István, a muzsikás kismalac. Hol volt, hol nem volt? Volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac, amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka böndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő füvén. Ejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet el. Ej, de szépen muzsikált, nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Trillárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában.
1: Itt egyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló. Hát akkor levágjam most. Vesszen az a három arasz, muzsikás göndörke malac, kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
1: Hé, gyere! Lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marka közül kicsusszad. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac balfüle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled. A király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borult, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Trillárom, tallárom, zengett át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom eléved a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi lótát, ha anyul tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétál. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. Anyul tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, ő, így szól egy jó nagybőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek, megyen a három arasz, muzsikás göndörmalac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, kezdhető akár minótát, ha nyúltatja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, villárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elépült dobban az útra. Kérdi.
5: Hé, hey, komán, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő, brumog mélyen. A csikó is kérleli.
5: Kis malackomám, vigyél el! Jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagy bőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari a muzsikásnak. Jó kis csikó pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobban patáival közben koppan, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegve. Hé, komák, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi fár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
1: És malackom én, vigyél el. Jól tudnék segíteni, de pikulás nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós dobos, én majd énekelgetek.
2: Gyere vele, nem bánom. Udvari almuzsikásnak, kecske gida pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis sikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá, királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elépük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari fő muzsikásnak.
0: Feleli az őr.
5: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: Nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell. Kérdezheti a kis malac. Nem felel. Csak sóhajtoz.
6: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni.
0: Szól a kis malac.
2: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, Sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, vaj, de hogyan a nótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a kis csikó. Dobbant patájval közben, koppant, kecske gida.
7: Meg. Hely, ha felséges királyom, jól megnevett lek.
0: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Messze zeng hét határon, s így szól.
8: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó, a dobosod, énekesnek a kicskecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka.
5: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
6: Valaki ri,
0: recsegte a borsz.
7: Valaki sír, ri,
0: cicogta az egér.
8: Valaki itatja az ekereket,
0: mondta a hős cincér.
9: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Mentjük meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
10: Mentjük meg!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel, hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja igen, és a katicáknak is.
11: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi.
0: Vélte a farkas. A róka heherészett.
7: Tanácsokat kell neki adni!
0: Rebegte a kecske. A róka kacarászott.
5: Helikoptert kell bírálni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
5: El kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött.
8: Avagy
0: jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt.
7: Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol?
0: Mérgelődött a katica.
9: Hogyan mentetjük már?
8: Talán neked nincs ötleted?
9: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
8: Na lám! Nem csak hét petyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak az, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
8: Nem akarok megint herészni.
12: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskére a borz, rajta a nyúl.
9: Ho-ho!
0: Vágott közbe a katica.
9: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
8: Na jó,
0: Egyezett bele a róka.
8: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica.
9: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
13: Eléred!
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
9: Még egy hangya kellene! Egy picurka hangya! Ha ráállna a hátamra, épp elérné.
12: Látod!
0: Mondta dühösen a cincér.
12: Nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te. Én éppen elérném.
0: A róka erre megiherészett.
6: Ne fihog! Rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
9: Ej, de buta vagy te cincér! Hát azt hiszed, hogy ha te lennél, legfelül magasabbak lennénk.
12: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
9: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
12: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok.
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
6: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsett. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, a katica.
9: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
9: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
13: Hey, hangya! Hangya! Hangya! Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: A mennyei vacsora. Volt egyszer két koma. Az egyiket Csinos komának hívták, a másikat meg Felefejnek. A nevét egyik sem érdemelte meg, mert Csinos koma rút volt, Felefejnek meg nem hiányzott egy darab sem a fejéből. Egyszer a két koma megéhezett, s elment halászni. Haláztak egész állónap, de egy nyúlfark nem hosszú, még egy akkora halat sem fogtak. Utóvégre rájuk esteredett, de csak nem hagyták abba, hát ha legalább kóstolóba fognak valamit. Kárba veszett minden igyekezetük, halat még látni sem láttak, nemhogy fogtak volna. Holott kopogott a szemük éjségükben. Akkor hagyták csak félbe a halászást, mikor úgy beesteredett, hogy se a vizet nem látták, se egymást. Messzi volt a falu, haza nem térhettek. Különben sem kívánkoztak haza, hiszen az éjség űzte őket ide a patakpartra. Körülnéztek hát hálóhely után. Ingben, gatyában jöttek el hazulról. Most meg fáztak kegyetlenül, kaparáztak a bokrok alján száraz fű után, hogy azon aludjanak. Amint kutatnak, kaparáznak, egyszer csak megvakkan valami a bokorban. Megfogják, nézik, hát egy kicsi keverőmalac. Megörventek, hiszen olyan régen nem ettek már, hogy azt hitték nem való a szájuk másra, csak beszédre. A malackát leszúrták, tüzet raktak, megpörkölték, s megsütötték a nyáson szép pirosra. De mire a malac megsült, úgy összezsugorodott, hogy több volt a nyás, mint a pecsenye. Csinos koma nézi, nézegeti a malacot. Utó végre megszólal.
1: Na, hallod-e, koma? Ha mondanék én valamit.
2: Meghallgatom.
1: Ez a malac úgy megcsappant, hogy ez már nem is malac. Ez a vacsora meg úgy megcsappant, hogy ez már nem is vacsora. Ha ketten esszük meg, nem fogunk jól lakni, hanem bosszankodni fogunk.
2: Ez bizony igaz. De mit cselekedjünk, ha más vacsora nincs?
0: Csinos koma hallgatott egy darabig, tűnődött, tépelődött. Aztán megint megszólalt.
1: Hát mondanék én valamit, koma.
2: Meghallgatom.
1: Aludjunk egyet, koma.
2: Aludhatunk, csak hogy attól nem lakunk jól.
1: De ne csak aludjunk, koma, hanem álmodjunk is. A malacot pedig az eszi meg, aki szebbet álmodott.
0: Elgondolkozott Felefej erősen. Minél tovább gondolkozott, annál jobban tetszett neki az ajánlat. Vagy álmodik, vagy nem álmodik, de hazudik ő a komájának olyan álmot, hogy a szája is tátva marad. Ha meg ő mond szebb álmot, ővé a malac. Még a gyönge csontját is megeszi. No, ahogy ezt elgondolta, mindjárt el is aludt. Csinos koma csak ezt várta. Fogta a picskáját, fogta a malacot, s enni kezdett jó ízűen. Nem sietett, mert úgy ízlik az étel igazán, ha sokat forog a szájban. Mikor a hús elfogyott, leszopogatta a csontokat, s kiszívta a velőt belőlük.
1: No, ez jól esett.
0: Azzal elterült ő is, és aludt nyugodalmasan. Hajnal telt, Felefej fölriadt. Az éjség serkentette föl, látta, hogy a komája húzza, megbökte, hogy ébredjen föl. Csinos koma megdörzsölte a szemét, aztán megkérdezte.
1: Na, mit álmodtál, koma?
3: Gyönyörűt álmodtam, hogy az égből leeresztettek egy hosszú lajtorját. A vége éppen ideért, ahol most a lábam van. Meg is rúgtam egy kicsikét, hogy láttam, nem dőle el. Meg se rezdült, pedig akkor már 12 hófehér angyal lépegetett a fogokon lefelé. Jöttek szép, lassan, mikor ideértek hozzám, a fő angyal megkérdezte, hogy ne haragszom-e meg, ha meghív vacsorára. Miért haragudnék? Mondtam én. Azzal már lépegettem is az angyalok között, föl a lajtorján. Odafönn terített asztal várt, leültem, az angyalok etettek, itattak, hoztak mindent, amit a szemem szám kíván.
0: Csinos koma akkor megkérdezte.
1: Na, és jól megvacsoráztál odafönn a mennyországban?
3: Én igen.
1: Gondoltam én, hogy így lesz. Azért... Mert mikor ott láttalak a mennyei asztalnál, mindjárt felkeltem, s megettem a malacunkat az utolsó falásig. Mert ha te jól laktál odafönn az égben, miért ne lakhattam volna jól én is, ide lenne a földön?
0: Elbúsult Felefej erősen, mikor ezt hallotta. De szégyelte volna beismerni, hogy a komája túljárt az eszén.

0: A bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azért legyen. No, építenek is. A két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik, az egy kicsit bolondos volt, hitvány nyírfa vesszőből font egyet. Elereztik a bikát, s hát egyenesen a vessző pajtába futott. A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így, oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vet a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csiki szekér.
1: Ez bizonyosan meg akarja venni a bikát.
0: Oda kiállt a fűzfának.
1: Mit adsz érte, hé?
0: De a fűzfa csak nyikorgott.
1: Ennek látom úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm.
0: Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra. Hanem a fűzfa csak nyikorgott.
1: Hát nincs most pénzed. Nem baj, csak szerencse. Majd eljövök jövő héten.
0: Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg elindul hazafelé. Kérdik otthon a bátyai.
2: No te bolond, de a bikát.
1: Meghiszem azt.
2: Kinek adta, de te bolond, mert tudom, hogy Isten se megcsaltak.
0: Kötekedik vele a legnagyobb testvér.
1: De hiszen jó helyen van az, hékám. Eladtam egy horgas fűzfának 40 forintért.
2: Hát a pénz hol van?
1: Megadja majd a jövő héten, ha arra járok.
0: Kacagni kezd a két legény.
2: Azt a világ bolondja, azt ugyan jól eladtad majd, megkapod az zárát borgyúzó nagy pénteken.
0: A bolondos legény nem is hederített a bátyjaira. Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt. De az még csak azt sem mondta, hogy Mihály bá.
1: Ugye? Hát ez a becsület?
0: Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, s az gyökerestül kidől a földből. Nézi a helyét. Hát, egy égtelen nagy üst pénz van alatta. Azt mondja a fűzfának a legény.
1: Na hallod-e? Ebből már elviszem a tartozásodat, a többit meg elviszem kamatnak.
0: Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, belehúzta a fejszenyelébe, fellódította a hátára, s hazáig meg sem állott. Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tengerpénzt. Összesúgnak, búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. Hanem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallotta, hogy miben járnak a bátyjai. Elszökött hazúról éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni, úgy búnak ereszkedett. Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, olyan hegyesen elkacagta magát, hogy az egész háztájék az enged belé. Azt mondja erre a király.
3: No, te legény! Én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni, annak adom, és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat, s fele királyságomat. A testvéreit pedig elkergetem az országból.
1: Fölséges királyom, ne kergesd el a szegényeket, majd jók lesznek az udvarban, véreseknek.
3: Jól van, teljék kedved!
0: Csaptak aztán olyan vendégséget, de olyant, hogy 7 nap és 7 éjjel még a ló is bort ivott. Azután a szerelmes pár felült egy tojáshéba, letutajozott a küküllőn, s ha kiszállnak, legyenek a vendégeitek.

0: Mese a három kismalacról. Volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg koca, és annak három malackája. Amikor már nagyocskák voltak a malacok, azt mondta nekik az anyjuk.
1: Drága gyermekeim, jaj, én már eleget fáradtam érettetek. Jaj, megöregettem, el is híztam. Eredjetek, próbáljatok szerencsét.
0: Nosza elbúcsúzott a három kismalac a kocától, és elindultak hárman, három felé. Az első kismalac hamarosan találkozott egy emberrel, aki nagy szekér szalmát vitt.
2: Gazduram! Gazduram! Adjon nekem egy kevés szalmát! Hadd építek egy kis házikót magamnak!
0: A gazda adott jó szívvel. A kismalac meg egy-kettőre házikót épített a szalmából. De alig költözködött be, oda ment farkaskoma, s kopogtatott az ajtó.
3: Eresd be, kismalac!
2: Hogy is ne? Hagyd felfaj!
3: Bizony, ha nem eresztesz be szép szóra, összezöltöm a házat, s megeszlek!
0: Amit mondott, meg is cselekedte. És a malackát, megette. Ez alatt a második kismalac is ment, mendegélt, és ez is találkozott egy emberrel, aki egy szekér ágat vitt.
2: Azt tudom, adjon nekem néhány ágacskát, hadd építek magamnak házacskát!
0: Adott ez a gazda is jó szívvel ágacskát. A malacka egy-kettőre felépítette a házacskát, de alig ült be, már jött farkaskoma, kopogtatott.
3: Eresd be, kismalac, a házacskádba!
2: De hogy eresztelek, tán hogy felfaj!
3: Bizony, a szép szóra be nem eresztesz, lerontom, bontom a házacskádat, megeszem a húsocskádat!
0: Úgy tett, ahogy mondotta. A házacskát lerontotta, bontotta, és egy-kettőre felfalta a malacka húsocskáját. Hát a harmadik malackával mi történt? Ez is találkozott egy emberrel, aki téglát vitt a szekéren.
2: Gazduram, adjon nekem néhány téglácskát, hadd építek magamnak házacskát.
0: Adott az ember téglácskát, és épített a malacka egy szép, csinos házacskát. Bezzeg, hogy mindjárt odason fordált farkaskoma, és kopogtatott az ajtón.
3: Eresd be, kis malac!
2: Kint tágas, benszoros, fel is út, le is út!
0: Na megállj, mondta idegen nyelven a farkas. És azzal döngetni kezdte a házacskát. Erőlködött szörnyen, hogy szétrontsa, bontsa, de a házacska meg sem mozdult. A malacka meg hasát fogta nagy nevettében. Farkaskoma, amikor látta, hogy nem tudja szétrontani, bontani a házacskát, szép szóra fogta. S mondta lágy, hízelkedő hangon.
4: Hát, jó, most jut eszembe, kis malac. Tudod-e, hogy közel ide egy jó répaföld van?
2: Hol?
4: Éppen itt a szomszéd gazda telkén. Holnap reggel kimehetnénk oda ketten, és megszereznénk az ebédre valót.
2: Ej, be jó lenne. Hány órakor menjünk?
4: 6-kor.
2: Jó.
0: A kis okos malacka azonban már reggel 5 órakor ott volt a répaföldön. Kihúzott egy nagy csomó répát, teletöltötte a zsákját, s 6 órakor már otthon is volt. Mindjárt jött farkaskoma is.
4: Ha, jössze, kis malac!
2: Ó, én már vissza is jöttem, hoztam is egy zsákocskával.
0: Majd megpukkadt farkaskoma, de nem mutatta a haragját. Lágyra, hízelkedőre fogta a hangját, és azt mondta.
4: Lám, hát nem is hittem volna, hogy ilyen korán kelsz. Hát, tudod mit, kis malac? Van itt közel egy almafa. Piros alma terem rajta, de jönnél le oda?
2: Hogyne, hogyne. Hol van ez az almafa?
4: Ott ott éppen a répaföld mellett. Itt leszek reggel, mondjuk 5 órakor. Oda megyünk, és leszedjük a szép piros almákat.
2: Ó, de jó, de jó. Ott leszek, ott.
0: Bezzeg, hogy az okos kismalac már 4 órakor fölkelt, kiment az almafához, de farkaskoma hazudott. Az almafa messze volt, s mire a kövér malacka felszuszogott, moszogott a fára, megérkezett farkaskoma is.
4: Na ebbe most nem jársz túl az eszemen,
0: mondta magában farkaskoma. De bizony túl járt a kis malac farkaskoma eszén, mert egy szép piros almát leszakított, azt eldobta jó messzire, nosza a telhetetlen farkaskoma utána szaladt. Az alma meg gurult, gurult, s mire farkaskoma utolérte az almát, a kismalac teletömte almával a zsákját, s utcó neki, vesd el magad! Hazaszaladt a házacskájába. Dúlt, fúlt farkaskoma. De másnap mégis elment szerencsét próbálni. Kopogtatott az ajtó.
4: Hallod el, kismalac? Ma, este felé, nagy vásár lesz a városban. Nem akarsz eljönni oda?
2: Hogyne. Mikor induljunk?
4: 3 órakor.
2: Jól van.
0: A kismalac azonban már 2 órakor elindult. A vásáron vett egy vajköpülőt, és azzal indult hazafelé. Hát, uram teremtőm, amint mendegél hazafelé, megpillantja farkaskomát, aki meg a városba igyekezett. Na most mit csináljon? Hova bújjon? Mit gondolt, mit nem? Nagy hirtelen belebújt a köpülőbe, aztán lökött egyet rajta, a köpülő meg gurult, gurult, mint egy hordó. Hey! Ha láttátok volna, hogy megijedt farkaskom, amikor meglátta a guruló köpülőt. Azt hitte, hogy maga az eleven ördög gurul. Huccú nyaka közé kapta a 4 lábát, szaladt, meg sem állott hazáig. De másnap megint elkullogott a malackához. Bekopogtatott, és kérdezte.
4: Malacka, voltál-e a vásáron, kismalac?
2: Voltam bizén. Hát miért nem jöttél?
4: Hiszen elindultam, de útközben láttam valamit. Én gömbölyű volt, én kerek volt. Tehát ördög tudja, hogy mi volt, csak gurult. Bizonyosan az eleven ördög gurult abban, nem tudom micsodában, ami ott...
2: Hát ilyen nagy vitéz vagy, de hajköpülő volt, amit láttál. Én vettem a vásáron, és én borultam benne.
3: Mi? No, pagadji! Fél az életednek! Nincs pardon, kegyelem! A húsodat legyelem!
2: Orgon, borgon, megakad a torkodom!
0: Hopp! Egyet ugrott, 2 szökött farkaskoma, felugrott a házacskára, aztán mászott a kéményre, hogy azon majd leereszkedik a házacskába. De a kismalac se volt rest. Egy nagy üstben vizet forralt éppen a kémény alatt, és bezzeg, hogy farkaskoma beleesett, ott is maradt. Volt farkaskoma, nincs farkaskoma. A kismalac egy szempillantással lekopasztotta farkaskoma szőrét, megfőzte, megsütötte, s mind egy falásig megette.
2: Finom. Ó, de jó. Gyenge gyomromnak való.
0: Úgy jól lakott, mint a duda, hogy elbírta az a csuda. Holnap az okos kismalac legyen a vendége.

0: Csukás István, Oriza Triznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mér Móra Kandúr vett egy zacskó pattogatott kukoricát. Majszolt a rágcsáta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, és nézte, hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és a tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mér Mór meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Azután leült, az acskót kisimította és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. Az acskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett, ezt olvasta.
1: Eltűnt egy értékes festmény a múzeumból.
2: Óriás jutalom a megtalálónak.
0: Mér Mór merengett.
2: Mi lehet az az óriási jutalom? Egy óriási szelkolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási! És hogy jutalom!
0: Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak és Mér Mórra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély.
3: Mi? Egy macska, kacska, locska, rocska.
4: Orvaszomorvaszomorszorvó.
3: Nem láttad, hogy ki hozta a kukoricát? Írókocát, kukacicát.
1: Én hoztam. Ízlik? Ajándék.
3: Köszönjük! Jön köszük! Köszük jön!
0: Mér Mór megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől.
1: Nem tudtok rendesen beszélni?
3: Nem tudunk! Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk rendesen beszédhez.
0: Mér Mór gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől.
1: Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak.
0: Morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével.
1: Felkeresem inkább Oriza Triznyákot, és megbeszélem vele az eltűnt festményt.
0: Oriza Triznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mér Mór puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást, majd finom krákogással költögetni kezdte.
5: Ki az? Mi az?
6: Ja, te vagy az. Várj, kiásítozom magam. Na, elég volt. Mit akarsz?
0: Mér Mór az orra alá dugta az újságdarabot.
1: Olvasd! Elveszett egy festmény, és óriási a jutalom! Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej!
0: Oriza Triznyák azonnal felébredt.
5: Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem.
0: Aztán legyintett.
5: Átveszem a parancsnokságot. A reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygott kutyának is.
0: A múzeumban megmutatták nekik a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes.
5: És mit ábrázolt?
7: Egy szép nagy kerek sajtot.
0: Felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetet körbe szimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mér Mór mormogott.
1: Sajt, sajt, valami dereng a fejemben. Csak még nem tudom, hogy mi.
0: Parkba mentek, haditanácsot tartottak.
5: Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni.
1: És a levegőben?
0: Kérdezte Mér Mór. Majd felragyogott a képe.
1: A szófacsaró seregélyek! Ha, majd ők keresik a levegőbe!

0: Hamis, hamis!
1: Dugta ki az egyik lyukon a fejét az S alakú giliszta.
0: Mit fújkálsz, a bot füled van? És különben is, mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom.
2: Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni.
0: Akkor rajta.
1: Mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben.
2: De még azt sem tudod, hogy mit kell keresni.
1: Kiáltott utána Uriza tűznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta.
2: Egy festményt, amely sajtot ábrázol.
1: A seregélyek először egy kéményseprőt foggattak ki.
3: Föltehetünk egy keresztkérdést? Nem látott itt egy sajtot?
1: A kéményseprő erősen gondolkozott, aztán kibökte.
4: Nem láttam.
1: Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét.
5: Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van, nü! Már is késtem 5 másodpercet.
1: És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cselepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt.
6: Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot. Jó szívvel adom.
1: A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek.
3: Hamis nyom volt, de nagyon finom a sajt.
1: Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt.
0: Nem láttál egy festményt sajttal?
7: Nem láttam, ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot. Legjobb az egyenes út.
1: Másodszor egy kútásóval találkozott.
0: Nem látott egy festményt sajttal?
8: Eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen!
0: Víz van, sajt nincs.
1: Harmadszor egy csatornatisztítót kérdezett meg, aki így felelt.
9: Egy festményt, meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se.
1: Az S-alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Uriza tűznyák kiadta a parancsot a kutyának.
2: Rajta, szimatolj!
1: Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó pedig izgatottan követte.
10: Ráj, erősödik a sajtszag, utánam!
1: Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt.
11: Mi tetszik?
1: Kérdezte a boltos. Uriza tűznyák dünnyögött a bajusza alatt.
2: Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk.
11: Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek?
2: Semmit, nincs pénzünk.
11: Akkor ne tartsátok fel a forgalmat.
1: Uriza tűznyák töprengett az utcán.
2: A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát.
12: Vedd elő! Még úgy sem láttam, hogy az soha.
13: Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes?
2: Buta vagy! A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy kétfelé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem.
13: Sajtot mindenki szereti. Például én...
1: De Uriza tűznyák tovább erősködött.
2: Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte? Meg rabolni? Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem.
1: Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerúgott a műsajtba, és bicegve, dühöngve továbbment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Ők létrázva továbbment. Jött egy kutya, megszagolta, fintorogva továbbment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohón nagyot harapott a műsajtba.
14: Jaj, a fogam! Kitett! Jaj, a fogam! Jaj!
2: Utána! Ez a forró nyom!
1: Kiáltotta Uriza tűznyák, és a hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a fokhíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A fokhíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
12: Aha! Nekem végig így derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
1: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
10: Ez az!
1: Uriza tűznyák levette a falról a bűnjelet.
2: Visszavisszük!
1: Az egerek siránkozva előbújtak.
15: Csak ránéztünk. Összefutott a nyálaszánkban.
2: Tessék, itt a műsajt. Ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez

0: Már úgyis össze-vissza van harabdálva, így nem vihetjük vissza.
1: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat. Még az igazgató is gratulált.
2: Hogyan találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom, Fügés néni. Adja nekik a jutalmat.
1: A büfés néni sóhajtva adta a büfé kulcsát.
3: Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni sem bírom.
1: Nem baj, nézés nélkül is megittak-megettek mindent. A tortára málnaszörpel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsaró seregélyeknek és az S-alakú gilisztának. Orizat riznyák még visszaszólt a kapuból.
0: Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.

0: Ping-pong kalandjai folytatódnak. Vald be, mit ettél? Reggel Kassia kiszaladt a konyhába. Gyorsan kinyitotta a hűtőszekrényt, nézi, hát Ping-pong fintorgó képpel ül ott, a hasát fogja és nyögdécsel.
1: Mi történt, Ping-pong?
2: Jaj, azt hiszem, hogy fáj a hasam.
1: Már hogy fájhatna, hiszen tegnap semmit sem ettél.
2: Minden megesett. Talán az ibolya szagolgatásától van.
1: Jaj. Milyen butaságokat találsz ki. Szagolgatástól még senkinek sem fáj a hasa.
2: Jaj, de talán én kivétel vagyok, és éppen az ibolya szagolgatásától fáj a hasa.
1: Ne fecse butaságokat.
0: Kassia körülnézett a hűtőszekrényben. Nem hiányzik-e belőle valami?
1: Inkább vald be, mit ettél?
2: Én? Pingvin becsület szavamat adom, hogy semmit nem ettem.
1: Mégiscsak furcsa, hogy a semmitől fájduljon meg valakinek a hasa. No, nincs mit tenni. El kell mennünk az orvoshoz.
0: Ping-pong még szerencsétlenebb képet vágott.
2: Feltétlenül szükséges ez? Inkább elmehetnénk ibolyát szagolgatni. Azt hiszem, az ibolya elmulasztaná a hasfájásomat.
1: Kicsikém. A vendégünk vagy sem?
2: Hát az vagyok.
1: Ebben az esetben el kell, hogy vigyünk az orvoshoz. A doktor bácsi megvizsgál, megröntgenez, és megmondja, mi a bajod.
2: És a doktor bácsinak van konzervnyitója?
1: Minek neked a konzervnyitó?
2: Semmi, csak úgy gondoltam magamban, hogy már úgyis késő.

0: Tél apró cigánymese. Volt egyszer egy öreg asszony meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Tél a nevem.
3: Ha te vagy ez a tél apu, akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólalt.
3: Itt járt tél apu, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt. Azt mondta, Téla nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldus botra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy járva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni.
0: Mondta az öreg, és azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a húzt. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak a veszekedés tört ki oda lenne a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rablók. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Rigó csőrkirály. Egy királynak volt egy lánya, aki mindenkinél szebb volt, de annyira büszke és rátart is, hogy egy kérő sem lehetett elég jó neki. Sorra osztogatta nékik a kosarat, a tetejébe még csúfolódott is velük. Egy ízben a király nagy vígasságot rendezett, s meghívott rá közelről távolból minden vitézt, aki házasodni kívánt. Sorba állították őket rangjuk rendjük szerint, először jöttek a királyok, aztán a fejedelmek, utánuk a hercegek, a grófok meg a bárok, végül pedig a köznemesek. Végig vezették ekkor a királylányt a sorok között, de mindenkiben talált valami hibát. Emesz túl kövér volt.
1: Bohos hordó.
0: Amasz túl nyurga.
1: Magas és ingatag, a járása álmatag.
0: A harmadik túl alacsony.
1: Pötöm és pufok, az ilyenek mire jók?
0: A negyedik túl sápat.
1: Mint a halál, halovány.
0: Az ötödik túl vörös.
1: Tűzkakas, fíj be!
0: A hatodik nem volt elég délceg.
1: Nyers, palló, kemencén szárat.
0: És így tovább, mindenkiben talált valami kivetnivalót, de kivált, mulattatta egy derék király, ki a sor legelején állott, és akinek görbére sikeredett az álla.
1: Ni, ennek még olyan az álla, akár a Rigó csőre.
0: Rajta is maradt a királyon a Rigó csőr név. Az öreg király azonban látván, hogy a lánya más se tesz, csak gúnyt üz az emberekből, és a kérőket rendre ócsárolja, haragra gerjedt és megfogadta, hogy hozzáadja az első gyötment kóduszhoz, aki portálja előtt megfordul. Néhány napra rá vándor muzsikusát meg az ablak alatt, ének szóval akarván kevéske alamizsnához jutni. Mikor a király meghallotta, így szólt.
2: Eresszétek be!
0: Belépett a muzsikus porosan, toprongyosan, énekelt a király és lánya előtt, mikor pedig befejezte, csekéke adományt kért. Szólott a király.
2: Annyira tetszett az éneked, hogy hozzád adom a lányomat feleségül.
0: Megrémült a királylány, de a király azt mondta.
2: Megfogadtam, hogy odadlak az első jöttment koldusnak, és amit megfogadtam, be is tartom.
0: Nem segített semmi rimánkodás. Hozadták a papot, és mit sem tehetett a királylány, már össze is eskedték a szegény muzsikussal. Mikor ez megtörtént, így szólt a király.
2: Most már koldus felesége vagy. Nem való, hogy továbbra is a palotámban időz. Erígy, tarts az uraddal!
0: Kézen fogván ült a koldus, kivezette, és a királylányának gyalog kellett követnie. Midőn egy nagy erdőbe értek, megkérdezte urától.
1: Milyen szép erdő? Kié lehet?
3: Rigó csőr királyé, kérte is kezed, ha elfogadod most a tied volna.
1: Szegény árvaliány, ugyan mit tehetek? Rigó csőr királyné sohasem lehetek.
0: Majdan egy rétre értek, a királylány kérdezte megint.
1: Ez szép zöld rét ugyan ki lehet?
3: Rigó csőr királyé, kérte is kezed, ha elfogadod most a tiéd volna.
1: Szegény árvaliány, mit tehetek? Rigó csőr királyné sohasem lehetek.
0: Útjuk ezután egy nagy városon haladt át, kérde ismét a királynak leánya.
1: Ez szép nagy város vajon ki lehet?
3: Rigó csőr királyé, kérte is kezed, ha elfogadod most a tiéd volna.
1: Szegény, árva leány, ugyan mit tehetek? Rigó csőr királyné sohasem lehetek.
3: Nem tetszik ám ez nékem, hogy örökösen valaki más után vágyódsz. Én talán nem vagyok elég jó neked?
0: Végül egy egészen kicsiny házikóhoz értek, szólott a királylány.
1: Teremtő Isten, még ilyet se láttam. Ki lakhatik emme hozzant kaibában?
3: Ez az én házam meg a tied, itt fogunk lakni.
0: A királylánynak le kellett hajolni, hogy beférjen az alacsony ajtón.
1: Hol vannak a cselédek?
3: Még hogy cselédek, magadnak kell elvégezned minden, ha azt akarod, hogy meglegyen. Mindjárt rakj is tüzet, tégy fel vizet, és főz nekem vacsorát. Igen, elfáradtam.
0: A királylány mit sem értett a tűzrakáshoz, főzéshez. Így hát a koldus kénytelen volt maga is dologhoz látni, hogy legalább fél fogára jusson valami. Mikor elfogyasztották soványka ételüket, hálni tértek. Másnap a kódus már kora reggel fölköltötte a királylányt, hogy lássa el a ház körüli dolgot. Valahány napig, míg ki nem fogytak a készletükből, így tengették életüket. Akkor azt mondta a kódus.
3: No, feleségem, ez így nem megy tovább, hogy csak föléljük, amink van, de keresni nem keresünk semmit. Kosarat fogsz vonni.
0: Azzal elment fűszavesszőt vágni, hozott egy nyalábbal. A királylány nekifogott a fonásnak, de az erős veszők sebeset törték finom kezét.
3: Látom, már nem boldogulsz. Fonnod kellene, ahhoz talán jobban értesz.
0: Megkiült a királylány, és megpróbálkozott a fonással, de a durva fonál egy-kettőre felhasogatta gyenge ujjait, kicsördült vére mind ráfolyt a szárra.
3: Látod, semmilyen munkára se vagy alkalmas, rossz vásárt csináltam veled. De talán kereskedhetnénk fazékkal meg egyéb cseréppel, majd kiülsz a piacra és kínálod a bortékát.
0: Gondolta a királylány.
1: Mi lesz, ha majd apám országából is megfordul ember a piacon, és látja, amint ott ülök és cserepet árulok, majd gúnyolnak, csúfolnak?
0: De nem volt mit tennie. Engedelmeskednie kellett, hogy kódusbotra ne jussanak. Első ízben sikerült is a dolog. Az emberek szívesen megvették a szép asszony portékáját, és megadták, amit kért érte. Sőt, sokan odaadták a pénzt, és még a fazekat is meghagyták neki. Érdekeltek a haszonból, amíg tartott. Akkor az ember ismét beszerzett egy szekére való új edényt. Kiült vele a királylány a piac egyik sarkára, kirakta maga köré áruját, kínálta. Amint ott ül, egyszer csak arra vágtat egy részek huszár, és egyenesen a cserepek közé csörtett. Bizony, sok ezer apró szilánkra tört az egész. Sírva fakadt a királylány, ilyetében azt se tudta, mit évő legyen.
1: Jaj, szegény fejemnek mit fog szólni az úram?
0: Hazasietett, és elmondta, milyen bal szerencse érte.
3: Hogyan is ülhet ki valaki cserépedényekkel a piac sarkára? Hagyd el a sírást, látom már, hogy semmilyen tisztességes munkára sem lehet használni téged. Voltam a király palotájában és érdeklődtem, nem volna-e szükségük cselédre a konyhán. Megígérték, hogy felfogadnak, cserébe ingyen kapod majd az élelmet.
0: Így tehát konyhalány lett a királylányból, segítkeznie kellett a szakácsnak, elvégezni a legsanyarúbb munkát is. Két zsebébe egy-egy csuprot kötött, abban vitte haza, amit a maradékból neki osztottak, és azon éltek. Történt egyszer, hogy a király legidősebb fiának a lakodalmára készülődtek. Fölment a szegény királylány is, és odaállt a terem bejáratához, hogy láthasson valamit. Mikor aztán meggyújtották a gyertyákat, sorra vonultak be a vendégek, egyik szebb, mint a másik, és minden csupa pompa meg ragyogás volt. Elszorult akkor a királylány szíve a sorsa miatt, és átkozta magát gőgéért és büszkeségért, mely így lealázta, s így nagy szegénységbe taszította. Pompás étkek illata szállt, és a szolgák, akik hordták, neki is oda vetettek egy-egy falatot, azt ő gyorsan berakta a csuporába, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a királyfi sejemben, básonyban, nyakában aranylánccal. Megpillantván a szép menyecskét az ajtóban kézzel ragadta, vitte volna táncba. De a királylány szabódott, s megrémült, mert látta, hogy az a Rigócsőr királya áll előtte, aki megkérte a kezét, és akinek ő csúfos kosarat adott. De hiába vonakodott, az már bevonszolta a terembe, és akkor a szallag, amely zsebeit tartotta, elszakadt, a két csupor kifordult, a leves kiömlött, a falatok pedig szanaszét szóródtak. Lett is ennek láttam nagy hahota és csúfolódás, a királylány pedig rettentő szégyenében, legszívesebben 1000 ölmére süllyedt volna a föld alá. Menekült is volna, szaladt ki az ajtón, de a lépcsőn egy vitéz utolérte és visszavitte. Ahogy ránézett, látta, hogy megint Rigócsőr király az. Most már kedvesen szólította.
3: Ne félj! Én meg a szegény muzsikus, aki a nyomorúságos viskóban lakott veled, egyek vagyunk. A te kedvedé változtattam el a külsőmet, és én voltam az a huszár is, aki a lovával a fazekait közé csörtetett. Mindezt azért tettem, hogy büszkeségedet megtörjem, és megbüntesselek gőgödér, amelyet csúfot üsztél belőlem.
0: Keserves sírásra fakadt a királylány, és azt válaszolta.
1: Nagyot vétettem ellened. Nem érdemlem, hogy a feleséged legyek.
0: A király pedig azt felelte.
3: Most már ne bánkódj, a rossz napoknak vége. Jössz te, üljük meg a lakodalmat.
0: Jöttek a belső cselédek, s a legpompásabb holmit adták rá a királylányra, jött atya is, meg az egész udvar, és sok boldogságot kívántak neki eljegyzéséhez Rigócsőr királlyal, s csak aztán kezdődött az igazi igazság. Te meg én, bárcsak mi is ott lehettünk volna.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy, mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegény ember?
1: Én bizony agyonütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, s aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencse ért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek is, csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és mindenáron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt. Kérdezi is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett királykomáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Hey, azt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többé hely a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogyha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: Na hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval, ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt hancúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, s bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komam! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a komák!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya! Add ki a magadét! De úgy, hogy most a királynak terítesz!
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémántal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Add nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, ami a konyhába kell, konyhára kell jönni. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb ugye szaladgál a sok rajkó.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkig ette, itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodta ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra, gondolta. Leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Úccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Úgy ki vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazaván szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az újjal, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza, ő meg kiment az udvarra és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika, gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, az ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért el megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Lázár Ervin, a hétfejű tündér. Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpálcegresen. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsalnak, Bandzsalnak, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácpálcegresen. És ford bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre, ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácpálcegresen, jobbról Rácegresi, balról Pálcegresi. Rácegresi tudott furuljázni, Pálcegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem: csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pálcegresi meg azt mondta: olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pálcegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácpálcegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajachtan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pálcegresi a zenész, aki annyira nem tudott furuljázni, hogy már nem is akart. A furujája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden láncsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zics, zuty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét, mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak ekkor, kikeríts, fodorment, a kakukkfű, orgona és nácisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is,
aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottan. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te Úr, Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúdtá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem, nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Rácpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

0: Lázár Ervin, Hopci király.
1: Én vagyok a legnagyobb király!
2: Te vagy a legnagyobb!
1: Nem félek semmitől!
3: Nem félek semmitől!
1: Csak a náthától.
0: Ezzel a szertartással kezdődött a nap Hopci király udvarában. Mert Hopci király ennyire rettegett a náthától. Jaj volt annak, aki Hopci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú láncsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és megkezdődött a náthamenet. Elől egy kürtös fújta, hogy mindenki el az útból, félre-félre. Elrejtőzni, mert hozzuk a náthást. A kürtös után, persze tisztes távolban, szegény náthás Hopci, utána meg még tisztesebb távolban, a hosszú láncsások. Így kísérték a birodalom széléig, és ott hip-hop átcsuppolták a határon. Sivatkozhatott ám szegény pára bármire.
4: Jaj, nekem csak füst ment az orromba, azért tüsszentettem.
5: Jaj, én meg borsot szagoltam.
6: Ajjajjaj, belenéztem a napba.
4: Óvakodj a füstön!
7: Ne szagolj borsot!
6: Ne nézz napba!
0: Mondták neki a láncsások, és már terelgették is a határ felé. Hopci király birodalmában tilos a tüsszentés. Ám mi történt egy szép keddi napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy esnátha, és akkor... De akkor ám, hogy megremegtek belé a trónterem falai. Megdermedtek a nátha hessegető karok. Az udvaroncok megnyúlt képpel elhallgattak. Még azt sem mondta senki egészségére. Igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban. Dermed csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.
1: Jó!

0: kosza, óbégatni, rohangálni, kapkodni kezdtek az udvaroncok. Senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen, mit kell ilyenkor csinálni.
1: Az udvari bolond azonban másképp gondolta.
2: Ha itt most köztársaság volna, Apci királyt is ki kellene zsupolni az országból.
1: Persze bolond létére is volt annyi esze, hogy nem mondta ki a gondolatát. Mert ez az ország nem köztársaság. Királyság volt.
3: Not I wonder what can happen. Ain't nobody here but me. All these empty bottles on the table.
1: Összedugták a fejüket az udvari bölcsek, de a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Habci királyt hasas dunnák és pocakos párnák közé.
4: Jó meleg ágy, az kell neki.
5: Igen, igen.
1: Kürtösök, dobosok, hírvivők, kengyelfutók és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat, és hirdették országszerte.
6: Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, gyerünk mind a királyi palotába. Tüsszök a király!
1: Na, jöttek is. Előzönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyökér főzetet, inhalált kamillagőzben, iszappakolást kapott, lenyelt ezerféle viszket, vackot. De mind hiába. Csak tüsszögött az Isten adta.
6: Na, megdühödött erre, Habci király?
7: Fürdettetek, izzasztottatok, dögönyöztetek, de meggyógyítani nem tudtok! Majd adok én ennek a sok sarlatán kuruzslónak. De most már csak olyan orvos jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít 100 aranyat kap, ha nem, fejét vétetem.
1: Behúzta a nyakát a sok felcser, doktor, kuruzsló meg javasasszony, és szép csöndesen lábujjegyen elsonfordáltak.
5: 100 aranyunk tám még lehet, de fejünk csak lehet, de fejünk csak egy van.
1: Még 1000 szerencse, hogy ott volt az udvari bolond.

0: Bár férzsák köles is épp elég nehéz tud lenni.
1: De akkor oda jön még egy ember, és magára vállalja a félzsák köles felét is.
0: Értem már. A végén annyian segítenek, hogy mindenkire csak egy szem köles jut. Azt aztán semmiség cipelni. De mire megyek én ezzel a köles históriával, amikor nem köles kell nekem cipelni, no más se kellene. Kihallott már olyat, hogy egy király zsák alatt görnyedjen, hanem náthás vagyok, nem hallod? Náthás!
1: Hát éppen ez az. A náthádat éppen úgy szét tudod osztani, mint a kölest. Most egyedül cipeled az egészet. De ha szétosztanád az alattvalóid között, mindenkire egy icike-picike nátha jutna csak. Nem igaz?
0: Vagy neked mennyi eszed?
2: És dübörögtek a dobok, harsogtok a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártéren. Reszketve sereg lett a nép, jaj, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódása. Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent köztük Habci király, és rájuk tüsszentett kétszer, rájuk tüsszentett százszor, rájuk tüsszentett ezerszer. Nem tudta a nép mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múlva egy szegény koldus nem bírta tovább, és ő is eltüsszentette magát. Megijedtem. Most őt kitoloncolják. Vége a kellemes jövedelmező koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát szegény. Várta a láncsásokat. De a láncsások helyett a király rontott oda hozzá, és keblére ölelte a koldust.
0: Már is jobban vagyok. Fele náthámat átvettett tőlem.
2: A koldusnak is megvolt a magához való esze, és átszellemülten suttogta.
3: Királyi náthám van.
0: Azám! Ezennel kinevezlek udvari főtüsszögömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki.
2: Na, több se kellett a népnek. Tüsszögni kezdtek, mint a bolondóra.
4: Királyi náthánk van!
2: Királyi, bizony!
0: Jaj, de megkönnyebbültem.
2: De alig hallatszott a tüsszögése a nagy zajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva, és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem kellett. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül. Száz év visszatartott tüsszögésének durrogtak és burrogtak. Önfeledten tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette, jobban ment a munka is. A királyi udvarban attól kezdve megváltozott a reggeli szertartás. Nyoma sem maradt a náthajüzésnek. Belépett Habci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot. Egészségedre!
0: Egészségetekre!
2: Mondta leereszkedően Habci király, és lehuppant a trónjára. Ám egy szép napon a közös tüsszentés után felcsattant a főporosztó hangja.
4: Felséges királyom! Az udvari bolond nem tüsszentett.
0: Micsoda? Nem tüsszentettél?
1: De mit tegyek? De hát elmúlt a náthám.
0: Neked csak úgy, uk-muk-fuk, elmúlt a királyi náthát.
1: A felesett réfa? Hát egészen nem múlt el. Csak hanyhult.
2: És hogy bizonyítson... Hát, így. A poroszlók újból járni kezdték az országot. Lábujjhegyen osontak az emberek közelébe füleltek. S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek, s egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábolt már a királyi náthából. S ha nem náthás, minek tüsszentsen? Minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak a poroszlók rejtekükből.
4: Te már fél napja nem tüsszentettél. Hát ezért kaptál te a náthát felséges úrunktól. Kitoloncolunk.
1: Még hogy én nem volnék. Náthát.
2: Siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő, ló.

0: kupec és minden egyéb rendű és rangú népség. De még mennyire ugyanaz vagyok? Hapci, hapci, hapci! A poroszlók kélyes arccal bólogattak.
1: Azért!
0: S nagyot tüsszentettek. Ők is. Na azóta, folyvás tüsszöget az egész ország, csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat át közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkor eltüsszent, hogy szél kerekedik tőle, ha meg egymagában gunnyaszt, azt hajtogatja. Jaj, de bolond országban élek. De hát neki könnyű. Ő maga is bolond. Na de mit szóljanak a többiek?

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Verép. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, s azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja, és a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizöldült a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg-ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdájának. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajszta csupa dél, estére csak odaér.

Barbarossa kárunkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom, szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, telivájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, bún borong a

0: macska hatalma, szörnyűha mágus is egyben a macska. Hori vas Isten, hori csak maszlám, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Kivelet? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Ja. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
6: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
4: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
4: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Na, mondjatok rá, Grimm.
2: Hát mivel? Nem a mi.
4: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött, na semmi. Ne gondolkozol.
8: Jó. Döm.
5: Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Ah, igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról, némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy buli macska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt. S lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész partban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez döncsök spincsek edény. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs és egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, a féle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgat mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a tönts épp él hal a vadricsaért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is foga fent, nem leleszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy buli macska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az állam mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásíts, néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek, stöncsök azonnal. És hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. Hogy a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Guxville Hotel?
1: A hét harangvirág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre. A ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkának. Ott udvarolnak a kék vakarat gyereket. A szalmasárga szik.
2: És ez még semmi. De a jelszó...
4: Egyetek kétségbe. Szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
3: Lassan mond, Viktor. Lassan.
1: Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
0: Jukli. Jakli. Ol. Hik.

0: Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi-női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes püpügése a leszállás előtt. Tücsökszó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgönyoszlopok, kotlós tyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdonyrobaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy hunyt szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni.
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

Hello, flower. Boy, you look sexy. And you don't care.

0: nyúl, mint tolvács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta, nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg, meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha. Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg, meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul. Bé! Mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöld ágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közeledett. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul, meg pacsiltául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Mik meg? Mik meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg meg! Meg meg! Nyiha! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyiha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske mondta meg.
1: Aron fogta a lovat. Oda ballagták az úri tökhelyzőt.
0: Megették. Vajon jól fordítottam?

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a reste. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszőknyesve húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem talált. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes, farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, és gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének neki esett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Miért szaladnánk? Hogy sem ezt jönni az utcára?
3: Csak az ablakból fel fogod kelni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
5: Olyan rásó tipegő, ide-oda bicegő, csiki-csuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
1: Valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kis munkodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügefáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
3: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk!
6: Kalevala, Väinämöinen muzsikál. Komoly öreg Väinämöinen, főnóta fa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abban öreg Väinämöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő ládán, halcsonbéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fel, s le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmé lendült, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalin már dallá zsendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott, a paripaszőr újongott. Zengett az a Väinämöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak. Hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek. Mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mező medvéje megébred. Érek fészkiből kimozdul, fel kell a fenyő vacogból. Tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut. Végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dűl le. A sövény egy szirtre terül, kapu az agarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Väinämöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Väinämöinen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet hallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: Paszujka és Fuszujka. Paszujka és Fuszujka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszujka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszujka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszujka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszujka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszujka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszujka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt gorombán. Nem a Fuszujka, hanem a Paszujka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszujka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszujka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszujka szára, a Paszujka szára, fölmászott a fára. Paszujka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszujka. Fából az eszed tokja, te műveletlen. A karó, az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszujka szára fölmászott a fára. Paszujka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszujkát és Fuszujkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszujka szalmájához ért, kipattant Paszujka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszujka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszujka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszujka is felszínre kerül. Neki pattant Paszujka, de Fuszujka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszujkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszujka, s melyik Paszujka, de Paszujka csak nem fért meg Fuszujkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszujka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszujka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos engel, szamár szenved, Fuszujka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszujka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszujka elsők között ugrott a néni markába. Paszujka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban, nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszujka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszujka szára fölmászott a fára.

0: dzsungel. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lásd, oly rímes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon. Éjjel is magába húlt egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkertünkben, mely ma újra friss, örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párka alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron át. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. Tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda hurjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érve, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázlesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktusz bimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek. És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Peszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! és ekkor, zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök, aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

Járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok. Nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát. Nézem a boltokat, megnézek minden ember. Nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.

béke, csönd, béke, fény, csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény, béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő békéje, béke, köve, lomban csönd, fényes, béke, kő, lomban fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzirása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már, messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír-dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat van. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta.

0: Mise pergetis. Mizet pergetti, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz, a nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödömöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korkos darazsát.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézen, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. No de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelit bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig, már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztan feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájóban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve. Bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte. Kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: Grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, Pönge bocs a fő bogarász, polcáról leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész, kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Pálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mesterkörtész, mesterségem körtekertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kertkörtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyau, nyau, nyár vonc a könyvírkonc, a kert nyírkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajón sok a súlyon. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e, miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel, öcsém, sej gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban a tapsoljanak. 4, rajta, előre, 2, 3, taps, előre, 2, 3, taps, 1, 2, 3, 4, lendületesen, nagy ívben körözzenek, előre, 2, 3, taps, nyújtott karral végezzék, előre, 2, 3, 4, 1, 2, 3, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket, 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

0: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
1: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán, hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker? Erre vág fel! Az is egy család! Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak! Milyen szép zöld pötty!

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Azám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Hasznát soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak eredj, fiam! Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült pogácsát. S Mihók elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal, abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: S ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Mi gombostűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodba, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borjú?
0: Mondja, hogy fent van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te, bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy cénát elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, hát egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s cénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondj Mihók, s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mondja az apja.
1: Ha ezt megtudja a feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsuk be a bort, hogy ne vegyük észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, és azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s felesége. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond? Hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én. Lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres. Abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt, kérti az asszony.
3: Hallod-e? Nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődör utána a tejfölszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad
2: el. Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, felszedett csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségéhez. Kérti az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy ajgatott belé.
3: Ki ajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövezd, hanem hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérti az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát eredj és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Hát, mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, jaj, Istenem. Hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogja, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi s egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta ember lót, ehelyett, hogy ember volt. A zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírük poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a félnyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: moha és páfrány. Hogyan vartak nadrágot? Mint aki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy láncsával. Moha meg páfrány összenézett, és vállat vont. Aztán megszólalt Moha.
1: Még nem köszöntél, Darázs.
2: Én most nem köszönök, mert Darázs rajzás van. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem.
0: És kirepült az ablakon.
3: Egészen rendes, Darázs. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat.
0: Amíg beszélt, az alatt tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult.
3: Nem akar égni. Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam.
0: Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott páfrány nadrágjába.
3: Mint a hátul valami megperselt volna.
1: Úgy bizony. Új nadrágot fogunk varni.
0: Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztót, ollót, cérnát, meg egy nagyfokú tűt. Kiszabták a nadrágot, aztán nekiveselkedtek, hogy összevarják.
1: De hogyan?
3: Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra.
0: Lemérte a cérnát, alig futotta a gombolyagból.
1: Na és most hogyan tovább?
3: Most befűzzük a cérnát a tűbe.
1: De hogyan?
3: Hát így.
0: Spáfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandós volt. Mindig elhajlott és sikongott. Na végre befűzték a cérnát. Moha újra megkérdezte.
1: De hogyan tovább?
3: Te tartod a posztót, én megvarrom.
0: Moha leült a posztóval a székre.
3: Nem így! Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül.
0: Moha tehát szabó módra az asztalra ült, és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, és mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha.
1: Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk.
0: Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt.
1: Most majd meglátod. A tűvel fürgén kell bánni.
0: Mondta Moha, és tüstén szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához. Onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg, korhat fatönk. Moha megbotlott benne. A tönkből kitódultak a darazsak. Élükön az iménti jó ismerősünk úgy hadonászott a fullánkjával, akár egy lándzsával, és egyenesen Mohára rontott.
2: Nincs velek mést! Most van a Darázs rajzás! Hurrá!
0: Moha meg sem fújta meg ütött ujját, már is futott vissza a tisztáson át, Darázs a nyomában. Ahogy Moha hátra nézett, elvesztette a tűt. Amikor befutott a szobába, páfrány azt mondta neki.
3: Te nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted.
2: Itt van!
0: Sipított a Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Hullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott.
2: Itt van a rajzás ideje!
0: A két kis ember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs hullánkjába. Aztán megfogta, és oda tartotta a pusztót. Darázs fürgé munkához látott. Vart, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát, és kijelentette.
2: De jó rajzásom. De jó rajzásom volt az idén.
0: És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk.
3: Ezt biztosan a fullánknak hagyta.

0: a Kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkodott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kis ködmönt a vásárban, a fiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmön? Ezen a leány ugyannyira elkeseredett, hogy leült az ászokra és ott sírt. Már odafönt nem győzték várni, leküldte át az ember a feleségét is.
1: Ugyanannyuk, eredj már! Nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abba a pincébe? Tán a bort folyatta el, azért nem mer följönni, mi?
0: Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon.
2: Téged meg mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz?
3: Ahogy ne sírnék, édesanyám, mikor így, meg így elgondoltam a jövendőbeli állapotomat.
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a lánya mellé, ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte vette, már bizonyosan a bort folyatták-e? Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is. Még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi a bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, Lito? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?
2: Jó, kedves apjukom, ahogy ne sírnák, rínák, mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is középük ült és segített nekik a sírásban.

0: A kérdése győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűen nevetett.
1: Ilyen bolond embereket nem láttam, hanem most elindulok, addig megyek, még három ilyen bolondra nem akadok, mint kétek. Hárman. Aztán, ha akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kétek lányát, ha az Isten is úgy akarja.
0: Elindult a legény. Azokat ott hagyta a pincében, sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja.
1: Hát két agyafi, mit csinál azzal a dióval?
2: Én bizony nagy munkában vagyok, már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon feltaszít.
1: Hát majd felszállítom. Majd felszállítom én,
0: mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt meg is kapta a 100 forintot, tovább is ment vele.
1: No, akadtam már egy bolondra.
0: Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, az a hol kiszaladt, hol be, egy olyan házba, amelynek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtaja. Oda megy hozzá, megszólítja.
1: Jó napot, adjon Isten, földi! Hát miben fárad az iked?
2: Fogadj Isten, atyafi! Hát bíz én, tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét, csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot Ken teknővel, látja Ken, most is abban munkálkodom. De adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.

0: Hát, Ken, néném asszony, mit csinál?
1: Bizony, öcsém, ezeket a csirkéket tudosnám a kotló alá, mert attól félek, hogy ha szárteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kidúvik. Addig is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit én tegyek velük.
0: Én nem mondom, néném asszony. Sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd, ha a kotló héját lát, tugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
2: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
0: No, hála Istennek, megtaláltam mind a 3 bolondot.
2: Ezt gondolta a legény. És mielőtt hazatért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiú, vettek is neki ködmönt a vásárba, hanem azért a káposztáskő az nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

Máté Angi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kát fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhásszekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ benne.

0: Az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kis kunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkorra már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kis kaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges fénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénke? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Öttél, ittál, jól laktál. Nem adtál.
5: Most aztán magad lássad, hogyan töltöd éjszakádat.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek el hazajönni ebédre. Küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyúkocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy
7: nuk!
8: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásított egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódorog el, mint az a két mi haszna nénye.
9: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislány az. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatna a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy a lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
9: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel. Busásan előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
9: Egyetek, kedves jószágok! Aztán, ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. Jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
9: Nem térhetnénk mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Felelték az állatok.
5: Velünk kettő, velünk üttál, mindjárt jól tartottál, álljunk szépet, mi nálunk, jó éjszakát kívánunk.
0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öreg embert. Az csak hamar be is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig, hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott, az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld selyemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett, odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén, de azt is csak álomnak gondolta, hát kinyúlt érte, fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
2: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
9: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyúkocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Halacott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges, vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jó lelkű lány nem tévedt hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
9: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: az Anahakán rózsa. Örmény mese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudóskönyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. S ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kertgazdáját. A kertgazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertészt fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez ért ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgokat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék, még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi giliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint az előtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni melléd, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam! Mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de odaröppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó. Egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogón, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte, s a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kert gazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó, de az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőmezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éjségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: De, nem tudom, valamit mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, Pavlám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most itt ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te róka, koma, ne bolondod, mert nyakon váglak, mert hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Na jó, hát jó, jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyáljak a vállatra, na. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Hucu, ne kivesd el magad! Egy szó nem sok, annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott farkaskoma, itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva, szomorú pofával.
1: De jó, hogy itt vagy még a veremben. Te kézed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, de azért, hogy neked ludat hozzak. De amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsíptem egy ludat, a gazda kézed rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
3: Jó kiskomám vagy te, hanem, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a rókas, hoz két gajat. Egy erősebbet, egy gyengébbet. Mondanám gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénnyába. A róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerek komám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, hát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, sminek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk. Ha nem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját. Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Hé, mit csinálsz, rókakoma?
1: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkasra nem lehetett bírni. Táncolt! Tajnát! Kurjongatott! Verte össze az összes bokáját és a tenyerét! Rikkongatott! Nye-nye! Ha nem a ravasz róka, mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
4: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg. Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettő. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik utána a farkas, és döm már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskomba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzi csapocs, még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: No, Róka Koma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyelj, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Ó, igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Ja, halat, a vízben, hát az farkaskom, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, Róka Koma, hát taníts meg engem is a halászatra!
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a lékbe, és mikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: egész. Ha nem mondod!
1: Hogyne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, ne húzd, várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na, csak komám, na, neki, húzd már, ahogy csak bírod.
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
1: Ki, aki az áldója van, baj van, koma! Az Isten, ó Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkas.
2: Jaj, jaj, mit csináljak, mit csináljak?
1: Hát de tudod mit, farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkat.
2: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak ez.
1: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy. Hát figyelj, hogyha másképp nem segíthetek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg. Hát ezt akartam, de hát...
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkába. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek, széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka jégbe, s azzal ötsz neki úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkombokron, s amint ment, mendegélt, egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s rókakoma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
2: Téged ugyan meg mi lehet, rókakoma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkaskoma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
2: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
1: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
2: No, ne jajgass, rókakoma! Menjünk, valahol az erdőbe meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
1: Jaj, lelkem farkaskomám, már mennék én, de látod, nem tudok.
2: Na, jó, vagy jól, vagy akkor vezetlek én.
1: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok, jaj, állni.
2: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
1: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
2: Hé, te!
1: Mit mondasz?
2: Mit puszmogsz te itt magadba, rókakoma?
1: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
2: Bizonyosan csengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
2: Ugyan te? Mit puszmogsz te itt magadban, rókakoma?
1: Csak úgy mondogatnám magamban, farkaskoma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
2: No, de ilyen olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: És azzal úgy lehajította a hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
2: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Mert hogy én többet nem.
1: De ne, miért ne, farkaskomám, gyere.
2: Nem.
1: Menjünk a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
2: Nem, megmondtam, hogy nem.
1: Ne, farkaskomám.
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: Mosonyi Alojz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony, öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül-belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na, mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akarsz, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény, szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza, haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten, te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Rókakoma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Csőréből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargalt.

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséreted, hátracsapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászhoz fordult.
2: Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz.
0: A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt.
1: A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az óra. Pedig szép nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
2: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánd nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édesfiam?
2: Ne gondoljon vele, szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi, avatjuk a csirkével. Fogjátok meg, szerencsét hoz.
0: A béresek azon nyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod a tökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tudd meg, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied az országom. Mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci. Hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből? A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. S mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát. És küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelt ez a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hivatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: No, elloptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat, ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit, egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a lófarkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a lófarkát fogta, annak a kezében Marci egy főkendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rákiáltott az emberekre.

0: kihagyta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, és azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem este. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hivatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam külön emberhet akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
0: Marci este felé odalopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam lesz jobb helyen.
2: Siess haza, felséges uram! Alig várom, hogy mellém bújj az ágyba.
0: Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
3: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött Marci szépen kisúrran. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
1: Szívem, add ide a gyűrűt.
2: Hogy adjam, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
4: Vendégeknek tálléka!

Yeah.

0: Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe, csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, és abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, és mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, és a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka, igen szerette. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn. Nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántotta őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szelíden énekeltek, őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, és az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok. Tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, és reggel, amikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában, nem szólt semmit, csak mosolygott, és azzal eltűnt. Amikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak. S ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott.
1: Az a gyermek biztosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel.
0: Esténként az özvegyasszony mesélt nekik. Ők meghallgatták. Reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón.
1: Nyiss ajtót, Rózsapiroska! Hát, ha vándorember keres szállást!
0: Rózsapiroska az ajtóhoz sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állt az ajtóban. Rózsapiroska és Hófehérke is az ágy mögé bújtak, ijedtükben. De a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, hát szőrös külsőm, érző lelket takar, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam, azért jöttem, hogy felmelegedjek itt.
1: Szegény medve, kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyulladjon. Hófehérke, Rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve.
0: Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte a leánykákat, olyan szépen kérte.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
0: A leánykák elévették a kis söprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve megdörmögött megelégedetten, s hálálkodva pislogott a leánykákra. Úgy nekibátorogtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre, hemperegtek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jókedvük kerekedett. Aztán, amikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve. Játszott a leánykákkal, s ezek úgy megszerették, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve Hófehérkének.
2: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
3: Hová mégy?
0: Kérdezte Hófehérke, s a könyv kicsordult a szeméből, úgy elszomorodott ezen.
2: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni, de nyáron kibújnak a föld alól, és ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, Hófehérke!
0: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett Hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt múlt az idő, s Hófehérke és a Rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz kajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, megláttak egy nagy, földre döntött fát, s látják, hogy azon ugrál föl s alá valami. Embere, állata nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú, fehér szakállas törpe az, kinek a szakálla a fa hasadéka közé szorult, s nem tudott kiszabadulni semmi léttekképpen.
4: Mit eljöttem itt? Mi lesz már? Gyertek ide, segíljetek rajtam!
3: Hát, mi történt? Kegyelmeddel!
4: Nem látjátok, ostobák! Amit el akartam hasítani ezt a fát,
5: szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, s ide fogta a szép fehér szakállamat.
0: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy se tudták kiszabadítani a törpe szakállát.
3: Elfutok a faluba emberekért.
5: Te ostoba! Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
3: Csak ne türelmetlen, kegyelmet. Mindjárt segítek én.
0: Történetesen zsebében volt a kis ollója, azzal nyisz-nyisz lenyiszentette a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, amely ott hevert a fa mellett, és amely tele volt arannyal, s ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, felkapta a zsákot a vállára, rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegbe.
3: No, ez egy igazi fura ember.
6: Igen, igen, szerintem is nagyon fura ember csak.
0: Hát, ilyesmiket mondogattak a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásszanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patak partján valaki, valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az.
3: Mit akar, kegyelmed? Csak nem akar a vízbe ugorni?
5: De már olyan bolondság nem vagyok. Hát nem látjátok, hogy a hal akar bele rántani?
0: Az ám! A törpe hosszú szakálla valahogy összegabajdott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdte egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ezt a törpe? Dehogy köszönte. Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Telt múlt ismét az idő, az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy, kopár pusztaságon mentek át, azon a pusztaságon nagy, óriási sziklák voltak szerteszéllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, keselyű sas volt az, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy az végre is eleresztette. Ahogy megszabadult a törpe, s magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
5: Hát aztán nem tudtatok, hogy ez jobban? Mind összeszaggatott ezt a ruhámat! Haszontalanok! Ügyetlenek!
0: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, és eltűnt. Hát a leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, és nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi, tiszta helyen a törpe. Kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le. Visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva-bámulva állottak meg. Úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe. Meglátja őket, rájuk kiált.
5: Na, mit álltok itt? Mit tegyetek a szeretokat?
0: Felugrott nagy mérgesen, hogy tovább állítson, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve, szaladt feléjük szörnyű ordítással, szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Amikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
5: Hagyd meg az életemet, és neked adom ezt a sok drága követ.
0: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiáltott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska is, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket.
7: Ne féljetek, álljatok meg, ne Hófehérke és Rózsapiroska, várjatok, hát veletek megyek én is.
0: A leánykák megismerték a hangjáról, megálltak, és ím, amint a medve közelőbük ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, szín arany gúnyába öltözött, Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak.
8: Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, a királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt, megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg a kezem közé nem került, és ki nem nyomtam belőle gonosz lelkét.
0: Még aznap eljegyezte a királyfi hófehérkét, a testvére meg rózsapiroskát. Az anyjukat és a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába, volt ott aztán lakodalom 7 országra szóló. A rózsafáskákat elültették az ablakuk előtt, s nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, és nézze meg.

0: Papszem Jankó. Na gyerekek, ki nem hallotta hírét Papszem Jankónak? Aki nem hallotta, ide tartsa a fülét, mert ma este Papszem Jankóról mondok mesét. Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hét országon túl, ha akarom innét, volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hiszen csak az az egy ne lett volna, mert akár hiszitek, akár nem, ez az egy akkora volt, mint egy babszem, de még egy makulamák szemmel sem nagyobb, s úgy is hívta minden lélek Babszem Jankó. Hely, sokat búslakodott, epekedett a szegény ember, de még többet a felesége, hogy mi lesz Jankóból. Kendernövéskor múlt 16 esztendős, s csak akkora most is, mint amikor megszületett. Csak lesz, ahogy lesz, amíg ők élnek, de ki visel majd gondot erre a szetemnyi teremtésre azután? Elmegy a szegény ember egyszer szántóba, s magával viszi Jankót is. Amint szántanak, egyszerre csak omlani kezd az áporeső. A szegény ember félbehagyta a szántást, Jankó pedig az eső elől bebújt egy keserű lapi alá. De ahogy bebújt, az egyik ökör hátrafordul, s ham, bekapja a keserű lapit Jankóval együtt. Keresik Jankót. Mikor az eső elállott, mindenfelé tűvé tesznek minden barázdát, minden hasadékot, kijött az egész falu a keresésére, de csak nem tudták megtalálni. Hazamentek nagy búsan, hát ha otthon megtalálják, de bizony Jankó eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amíg így keresnék, Jankó csak elkezd kiabálni az ökör hasából.
1: Édesapám! Üttesse meg a kajlát, mert különben sohasem lát meg az életben!
0: A szegény ember hallotta is, nem is, azt hitte, az ördögök akarják megtréfálni. Másnap az ökröt kicsapták a kertbe, s ott jól lakott fűvel. De annál erősebben megéhezett Jankó. Mit gondolt, mit nem? A kis ostora nyelével, mert ugye az is vele volt, elkezdte döfögélni a kajla hasát, s a szegény nagy kínjában elé bogárodzott a ház elé. Ott ismét kiabálni kezdett Jankó.
1: Édesapám, azt mondom, hogy üttesse meg a kajlát, mert bizony Isten kifogy a Jankó fiából. Kit szeret jobban, engem-e vagy a kajlát?
0: Fájt bizony a szegény ember szíve a kajláért, de mégiscsak kedvesebb volt néki az édes gyermeke, és megüttette a kajlát. De mit tett a boldogtalan? Eladta a kajla belét egy asszonynak. A kajla meghalt, s Jankó mégse volt. Az asszony, aki a kajla belét megvette, elment a vízre, hogy mossa ki. Amint egy hurka szálat öblögetne, nagyot rikkant Jankó.
1: Éfi asszony, látom a bokáját!
0: Hely, megijedt a szegény asszony. Szentül azt hitte, hogy a kajlában ördög volt. Nagy ijedtében átlódítá a belet a víz túlsó partjára. Éppen arra járt egy farkas. Ham! Bekapta a belet hurkástól Jankóstól. Aj, édes Istenem, mérgelődött Jankó a farkas hasában, hogy az apja megüttette milyen a drága ökröt. S mi haszna, még rosszabb helyre került. Ahogy csak az icipici piránkoló karjából kitelt, döfte szurkálta a farkas, és egyre azt kiabálta.
1: Hajtsd, pásztor, a csordádat hajtsd, mert jön a farkas!
0: Megjött a farkas szörnyűségesen, hogy ki az Isten haragja ülhetett a hasába, megfutamodott, mintha szemét vették volna ki. Szaladtában találkozik egy medvével. Kérdi tőle a medve.
2: Hová futsz, farkaskoma? Hiszen senki sem kerget.
3: Dehogy nem, medve koma, ha sem volt az eleven ördög, döfket szurkál, s mindig kiabál. Jaj, csak valaki megszabadítana tőle. Jaj,
2: ne búsulj, komám. Gyere velem, róka komám asszonyhoz. Most esztendeje belőlem is kikergette az ördögöt.
0: Elmennek róka komám asszonyhoz, aki már volt legalább 100 esztendős. A barlangjából ki sem mozdult soha, mert három lábára sánta volt, a negyedik pedig eltörve, a jobb szemére vak is volt, de a ballal sem látott semmit. Abból éldegélt szegény öreg feje, hogy a többi állatokat kuruzsolta. Elé mondja baját a farkas, s róka komámasszony egyet csavarint a fején.
4: Na, ilyet még én sem hallottam. Na, de csak tálts ki a szádat.
0: A farkas kitátotta a száját, a róka pedig belé kiáltotta.
5: Hókusz, pókusz, ördög, bördög,
6: bújj ki a farkas komám hasából!
0: Ahogy a farkas kitátotta a száját, világossá kereszkedett be a torkán, s Jankó ezen kezdett kifelé botorkázni. Amikor a szájáig ért a farkasnak, hallja, hogy őt ördögnek gondolják.
1: Éppen jó, legalább majd ennem adnak.
0: Azt felelte a róka komám asszony hókuszpókuszára.
1: Nem bújok vizén, míg az erdei tolvajok házáig nem visztek, s akkor is csak úgy, ha a farkas tátva hagyja a száját.
0: Megtették jó szívvel, amint kívánta, és elvitték az erdei tolvajok házáig, hogy Jankó szépen kiugrott a farkas szájából. Éppen amikor a földre pottyant, akkor vacsorázott a 12 híres tolvaj. Mint egy szénabogja, akkor a rakásba hevert a teménytelen sok arany, gyémánt, s ezek úgy ragyogtak, hogy aztán elülhetett volna mellettük még egy font milligyertya is. Jankó szép csendesen fölmászott a sültestálba, istenesen megrakta a hasát, még egy pohár bort is behörpintett, s közbe hallgatta, hogy mint tanakodnak a tolvajok. Hát hallja, hogy éppen azt a herceget akarják kirabolni, akinek kakas sarkon forgó gyémánt palotája egy jó puskalövésnyire volt az ő apja házától. Megálljatok, gondolja Jankó.
2: Ebből ugyan nem lesz semmi.
0: Szépen a vezér zsebébe höngörödött. Éjfélkor felszedelőzködtek a tolvajok, s elmentek a herceg palotájába. A nagy vaskaput tolvajkulcssal kinyitották, nem különben a palota ajtaját is, éppen abba a szobába találtak nyitni, ahol a herceg kisasszony aludt. A tolvajok meg akarták kötözni a szépségesen szép herceg kisasszonyt, hogy magukkal vigyék, de Jankó ebbe a minutába kiszökött a vezér zsebéből, s elkiáltotta magát.
1: Hozzá ne nyújjatok, ha az életetek kedves!
0: Néznek a tolvajok erre is, arra is, de nem látnak semmiféle élő lelket. Ezen még jobban megijedtek, és kifutottak a szobából. De nem mentek tovább, hanem hallgatóztak, és mikor látták, hogy ismét csendesség van, visszamentek a palotába. Ez alatt Jankó lehúzta a herceg kisasszony ujjáról a gyűrűt, áttipegett, topogott a herceg szobájába, jól megrántotta a herceg szakállát, és a fülébe súgta.
7: Keljen föl, herceg úr, mert itt vannak a tolvajok.
0: Állj, felszökik a herceg, nagyot rikkant. Ide, katonák! Mire a tolvajok észrevették magukat, a katonák elállották a palotát, és mind a 12 tolvajt levágták. Kereste, kutatta azután a herceg, hogy vajon ki lehetett az a derék ember, aki megmentette az ő életét. De híre nyoma veszett annak, mintha a föld nyelte volna el. Pedig a herceg erősen fogadkozott, hogy egyetlen leányát tüstént neki adná. Hallotta ezt Jankó? Mert még mindig ott volt a palotában, csak őt nem látta senki. Hely, édes Jézusom, te bezzeg megörült, mikor hallotta a herceg fogadkozását. Mert Jankó úgy megszerette a herceg kisasszonyt az első pillantásra, hogy azt mondta, babszemet sem ér az élete, ha az övé nem lesz, az az aranyhajú herceg kisasszony. Közbe legyen mondva, mikor Jankó kiszökött a farkasból, mind a ketten, medve, farkas, azt mondták, hogy csak füttyentsen egyet, a segítségre van szüksége, mindjárt ott teremnek. Kimegy Jankó a palotából, ki a határa, s füttyent egyet. Mindjárt ott termett a farkas és medve is.
8: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt, hogy vigyen engem a tolvajok házához, te pedig keríts nekem egy rengeteg nagy szekeret, fogj elébe 8 medvét, s hajtsd a tolvajok házához.
0: Még jóformán félre sem nézett Jankó. Már ott voltak a tolvajok házánál, de a medve is ott volt a nagy szekérrel, melyben 8 medve volt fogva.
1: Na, most töltsétek a szekérbe, ami arany és gyémánt van itt.
0: Úgy lett, amint parancsolta, és mikor készen voltak a rakodással, elindultak a Jankóék háza felé. Amint mentek, mendegéltek délidőben, egy nagy kőszikla alá értek. Megálltak ott, hogy egy kicsit szusszanjanak, mert még annak a 8 erős medvének is nehéz volt a teménytelen sok kincs. Hát, amint a nap éppen az ég közepére ér, megnyílik a szikla, s forrás bugyog ki belőle. Szomjas volt Jankó, oda tartja a száját, s jót húz a forrás vízből. Na, lássatok csodát! Jankóból egyszerre nagy szál daliás legény lett, hogy még a medvék szeme is csak úgy meredezett a bámulattól. Mert hiába tekergetitek a fejeteket, de úgy volt, ahogy mondom. Mert az a forrás olyan forrás volt, hogy minden hét esztendőben budjant ki, s csak déli 12 órakor. S ha csökött ember, ivott abból, magas sudár lett belőle. Mikor Jankó hazaért, az apjáék bizony nem ismertek rá, s ha azt a teménytelen kincset nem hozza, beszélhetett is volna nekik ítélete napjáig. De hát, mégiscsak Jankónak kell lennie, gondolták az öregek, idegen ember, nem bolond, hogy ennyi kincset hozzon nekünk. Még el sem telt egy hét, Jankó olyan palotát épített, hogy külön volt a hercegénél. Mikor a palota kész volt, azt mondta Jankó az anyjának, most már immáron sudár hangon.
1: Anyó, menjen el a herceghez, és kérje meg nekem a lányát.
0: Csak hogy föl nem veti a szegény asszonyt a csuda, azt hitte, hogy Jankó megháborodott az elméjében. De ez addig volt a nyakán, hogy nagy félelmek közt elment a herceghez, hanem a konyhán belül nem mert menni. Történetesen arra ment a herceg, s megszólította.
9: Hát kiért mi jóba jár, Jutkáné?
10: Jaj, lelkem, Örcsög uram, meg sem merem eztet mondani magának, hát az bizony úgy volt, hogy hát a Jankó fiam ide küldött, hogy jaj, Istenem, nem ismerem, hogy mondjam, hát kérjem meg neki, herceg, kisasszony kezit.
0: Nagyot kacagott a herceg. Azt hitte, hogy az a szegény asszony megbolondult. De az asszony sírva erősítgette, hogy ő nála otthon van mind a négy, mármint hogy a biztosan a kereke. Talán a Jankó fiának hibázik.
9: Na te szegény asszony, jól van. Mondd meg a fiadnak, hogyha egy hét alatt olyan vastengelyű kocsit nem csináltat, amelyikben a legkisebb szeg is arancs, azon ide nem hozza azt az embert, aki megszabadította a tolvajoktól, a fejét vétettem vakmerőségiért.
0: Hely, sírt a szegény asszony, ahogy ment hazafelé, hogy sírása felverte az utcát. Most kifogy a legkedvesebb fiából, mondja Jankónak, de ez csak összeütötte a bakáját, s nagy fütszóval kiment. Bement a városba, s ott olyan kocsit csináltatott, hogy még a fája is színaranyból volt. Aztán füttyentett egyet, s mindjárt ott termett medve is, farkas is.
3: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt parancsolom neked, hogy teremts 8 medvét az apám házához, te pedig farkaskoma, gyere velem.
0: Még haza sem értek, már ott volt a medve 8 társával. Mindjárt befogadta a 8 medvét a vastengelyű aranykocsiba, a 9. medvét felültette a vakra kocsisnak, melléje a farkast inasnak, ő maga pedig hátul ült, ahogy az urak szoktak, felöltözve szép aranyos ruhába. Már messziről meglátta a herceg őket, s leányostól kifutott az udvarra, mert azt hitte, hogy maga a király jő látogatóba. De bizony az csak Jankó volt, aki leszökött a kocsiról, haptákba vágta magát, s mondá.
1: Jelentem aláson, herceg őkirályi felsége, elhoztam a vastengelyű kocsit, amelynek még a fája is arany.
9: Jól van, jól. Hát aki engem felébresztett volt.
1: Az meg én volnék, felséges uram, s ha nem hinné, itt a gyűrű a herceg kisasszony ujjáról. Azon éjjel húztam le, bizonyságnak okáért.
0: Na de lett erre nagy öröm, s vigasság. A herceg kisasszony úgy rajta felejtette a szemét Jankón, hogy olyan erősen egymásba habarodtak, mint izé és izéné. Isten Krisztus úgy segélyen, gyerekek, hogy még aznap lakodalmat csaptak. Jankóból herceg lett, eddig talán király is, a testvérei pedig mind hatökrös gazdák. Ma is élnek, ha meg nem hal.

0: a gyermekek és a hold. A nap lement, és esteledni kezdett. Az emberek már mind hazamentek a mezőről, csak két gyermek játszott még a virágok között. Olyan vígan játszottak együtt, hogy egészen megfeledkeztek arról, hogy alkonyat előtt haza kellene menniük. De lassacskán beesteledett, és meglepte őket az éjszaka. A nagy sötétben félni kezdtek, és most már bezzeg siettek volna haza, de nem találták meg az utat. Amint így remegve bolyonganak, egyszer csak észreveszik, hogy a fák mögött világosodni kezd. A világosság folyton növekszik, végre meglátják a fényes holdat az égen. Mikor a hold észrevette a gyermekeket, így szólt.
1: Jó estét, gyermekeim! Ugyan mit kerestek ilyen későn a határon?
0: A gyermekek először megrémültek, de amikor látták, hogy a hold milyen nyájasan mosolyog feléjük, bátrabbak lettek, és így feleltek.
2: Mi bizony a nagy játék miatt elkéstünk. Haza szeretnénk menni, de a sötétben nem találjuk.
0: Erre úgy elkezdtek sírni, hogy a hold megszánta szegényeket, és azt mondta.
1: Ha ismétek édesanyátok házát, én világítok nektek egy keveset, hogy megtalálhassátok az utat.
0: Erre a hold olyan erős fényel kezdett világítani, mintha ismét nappal lett volna. A gyermekek most már bátrabban indultak el, és addig keresgélték az utat, amíg szerencsésen meg is lehették. Amikor hazaértek, és már az utcaajtó előtt álltak, azt mondták a holdnak.
3: Köszönjük szépen, kedves holdnéni.
4: Jó szívvel tettem, de mostan siessetek, mert szegény anyátok régóta vár, és biztosan húsul is már értek.

Dang.

0: Parti Nagy Lajos, a kalifa és a tűz.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer az egyiptusok földjén egy kalifa, akinek volt egy ivó cimborája. Volt 100 is, mivel egy kalifának temérdek cimborája van, ivó is, meg nem is. De egy volt közülük, akit Abu Nawwasznak hittak, és jeles tréfamester volt. Egy téli estén ültek a tévé előtt, akkor tájban még a régi fajta faszenes tévé járta, nem a plazma. Ültek, fűtőzködtek, mártogatták a nyelvüket a nádrumos teába. Egyszer csak azt mondja a kalifa.
2: Ide figyelj, cimborám, kutya hideg van odaki.
3: Az már igaz.
2: Vagy olyan legény, hogy a mai éjszakát fent töltöd a palota tetején, de a viselős ruhádba egy szál pokroc, egy izink tüzecske nélkül. De le nem jössz napkeltéig, akárhogy is fázol, ha kiállod, busás jutalmat kapsz.
3: Áll az alkú,
1: felelte a tréfamester, s azon mód felmászott a jeget téli ég alá, a kalifa pompás teraszára, befeküdt egy kőkádba. Pirkadatkor aztán, ahogy csak a lába bírta, legémberkedett a palotába. A kalifa épp kávét főzött, húzkodta a fényes karokat, piffektette a gőzösöket, mint egy masinista, mert ez volt néki a kedvtelése. Meg a szódagép.
2: Valóban egy izink tüzecske egy szál pokróc nélkül időztél odafent?
1: Kérdezte a kalifa kávézás közben.
3: Valóban, nagyságos uram, kilelt az Isten hidege, majd eltörte a kőkádadat a vacogásom. A könnyűim nagyítóján át néztem, ahogy odalent egy messzi kalibában lobog a tűz. És erőst, arra gondoltam, vaj, mellé ülhetnék füttőzni. Úgy állítom, ez segíthet kibírnom az éjszakát.
2: Ho-ho!
1: Vonta össze szemöldökét a kalifa.
2: De attól, a távoli tüzecskétől fölmelegedtél, még ha csak a szemeden keresztül is, úgyhogy megszegted az ígéretedet, szó se lehető jutalomról.
1: Abu Nawwasz szídta a fogát, de nem szólt, nem pezderkedett, hanem elhatározta, hogy visszaadja a kölcsönt.

0: magához a nagy urat érte. A kalifa el is ment. Időzött ott szép nyájasan, várakozott. Az ebéd ideje rég elmúlt, de ételnek nem volt nyoma se. Éhes volt a kalifa, s amikor már nem bírta tovább, megkérdezte.
1: Hol az az ebéd?
2: Még nem főtt meg, nagy jó uram.
0: Felelte Abu Nawász. Telt múlt az idő, egy óra elteltével a kalifa újfent méltatlankodni kezdett, hogy hol van már a beígért piláv, de ugyanazt a választ kapta.
2: Még nem főtt meg.
0: Napszállta előtt olyat kordult a gyomra, hogy ilyettében fölpattant, míg a méltóságos fejét be nem verte.
1: Azt a Poncius teremburáját! Hát milyen tűzön főzölte?
2: Gyere, uram, tekintsd meg magad!
0: Mondta Abu Nawász, s oda vezette a kalifát egy fához. Alatta takaros tüzecske lobogott, a fa tetejében meg egy messzi ágon hömpölködött a bogrács.
1: Elment a sütnivaló? Hogy képzelette, pottyom teremtette, hogy ettől az idelenti tűztől megfőtt odafönt a piláv?
2: Csak úgy, nagyságos uram, ahogy te képzelted, hogy én a ma messzi tüzecskétől felmelegedtem a méltóságos teraszodon.
0: Na, a kalifa mindjárt elértette a tréfát. Kacagni kezdte, s bőven megjutalmazta Abu Nawászt. Hogy az ebéddel mi lett, arról nem szól a fáma. Úgy lehet, előbb-utóbb megették, s boldogan éltek, amíg meg.

0: a széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk reteszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánlkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyig lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint a mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort, maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány, a legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szépítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat, és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbig mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig félsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Ja, mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s oda lenne egy csodálatos fasorba értek. Ezüstből volt a fák minden levele, csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak valót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyút recsent.
4: Hé! Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
5: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
5: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombita szó hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncolták egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeiktől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előre osont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
6: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncolt cipellőiket odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bált és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy volt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyá nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
7: na, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket?
1: 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívatta lányait, s kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindent bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsújtotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

Édesapám keresztelője. Mikor az apámat keresztelték, 15 esztendős voltam. A bába elküldött, hogy hozzak egy korsó vizet a tatrankból a keresztelőre. Elmentem a tatrankhoz, de a víz egészen be volt fagyva. Ütöm az öklömmel, nem törik be. Ütöm a sarkammal, nem törik be. Kapom a fejemet, s betöröm a jeget. De a fejem beleszorult. Megmerítem a korsót, és megyek hazafelé. Hát, három csíki cséplő úgy csépel a fűzfákon, hogy a szem mind fönnakad, de a szalma lehullik a földre. Mondom nekik, adjon Isten kárba cséplők! Azt válaszolták nekem, Isten hozott fejetlen láb. Kapok ide, kapok oda, hát a fejem sehol nincs. Visszamegyek, s látom, hogy a fejem bogáncs kóróból lábat csinált, úgy csúszkál a jégen. Eleget intem, hogy jöjjön vissza hozzám, de nem akar. Kapok egy követ, meghajítom, letört mind a két lába. Helyre teszem a fejemet, s hazamegyek. A bába jól megszidott, miért maradtam annyit? Tégy a szekérre 12 köböl búzát, mondja, s vidd a malomhoz. Őröltesd meg, hadd süssünk egy hamuba pogácsát apád keresztelőjére. Felrakom a búzát, befogom a 12 ökröt, megyek a malom felé, hát egy süppedésben megreked a kerék. Eleget hajtom jobbra, eleget balra, az ökrök nem bírják. Leszedem a búzát a szekérről, befogom az ökrök helyett, az ökröket felteszem a szekérre, elérek a malomhoz. De a malom nincs odahaza. Elment eprészni. Felütöm az ostornyelet az ökrök elejébe, kimegyek a hegyre a malomért. Hát, akkora epreket lelek, mint egy-egy fekete csíki fazék. Eprészgetek, eprészgetek. Egyszer eszembe jut, hogy a malomba küldtek, visszatérek. Hát, az ostornyelemből egy sudárfa sarjadt, a tetején seregé fészkelt, ki is költött 12 fiat. Felhágok a fára, hogy a madarakat kiszedjem, hát, egy nagy lyuk van a fán. Dugom egyik kezem, nem fér. Dugom mind a kettőt, úgysem fér. Dugom a fejemet, beleférek a fába. Gondolkozom, mit évő legyek ennyi szép madárral. Zsiribice kötéllel össze volt kötve az ingem. Belerakom a madarakat a kebelembe, gondolkozom, hogy bújjak ki a fából. Dugom a fejem, nem fér úgysem. Eszembe jut, hogy van egy baltácskám, elfutok haza, és kivágom magam a fából. Kimegyek a fa tetejére, gondolom, le sem szállok, most tudok repülni, megbír a 12 seregét. Repülök az old fölött, 200 némos a vízben. Fölnéznek, csodálkoznak, okhár, okhár, mondják. Gondoltam, azt mondják, oldjam meg a gatyán kötelét. Megoldom, kirepülnek a seregélyek, beesem a Dunába. Annyi halat kiütöttem belőle, 12 esztendeig hordták vastalpú szekérrel, mégsem jutottak a végére. Csóré cigánygyerek, kinek ingye sosem volt, kebelében hordta el a fogyatékát. Nagy bajjal hazajutok. Ott apám elvert és elkergetett. Elmegyek Markosba szolgálatot keresni. Találok egy jó gazdasszony. Elponaszolom, hogy szegény, árva gyerek vagyok, se apám, se anyám. Megszánt az asszony, s befogadott. Kását adott ennem, egy zsiribice kötelet, hogy az ingem kössem össze. Befekszem a sútba, mindjárt el is aludta. Volt az asszonynak egy hamis ura. A kocsmában többet ölt, mint odahaza. Szerette a muzsikát, hazajön, s kérdi, miféle gyermek ez, azt mondja az asszony, szegény árva, befogadjuk szolgának. Ráhagyja az uras, kérdi. Enni adtál-e neki? Mondja az asszony, adtam a kásából. A maga részét meghagytuk. Az asszony eléteszi urának az ételt. Az ember azt mondja nekem, gyere fiú, egyél, és a korbácsot a vállára vetette. Én eleget könyörögtem, hogy nem eszem, mert ettem. Nem volt elég neki, ennem kellett. Erültet, erültet a korbács a vállán, mindjárt gondoltam, hogy rossz ember. Veszem a kását, teszem a kevelembe, hadd maradjon másnapra. Eszik a gazda, jól lakik. Mikor jól lakott, előveszi a hegedűt, hogy táncoljak. Eleget jajgattam, hogy nem tudok táncolni, de a korbáccsal megsuppantott. Akarom, nem akarom, szöktem ide, szöktem oda, táncoltam. A zsiribice kötél elszakad, a kása kiömlik a földre a kevelemből. Megállj, tolvaj! Már előre meglopsz! Kap a korbács után, de még a nyelét nem fogta meg, kiugrom az ajtón, meg sem állok Szentgyörgyig. Ott beszegődöm egy jó gazdához. Kiküld a lovakkal a gyepre. Őrzöm a lovat. Voltak ott más gyerekek. Összebarátkoztunk, játszunk, ostorokat fonunk, rittyengetünk. A lovak bemennek a tilalmasba, elhajtják őket. Jön a gazda, megfenyeget, hogy a ló lábához békjóz, ha nem őrzöm. Nem hallgattam rá. Hát egyszer elkap, és oda békjóz a lóhoz. Megy a ló, megyek én is. Áll a ló,
állok én is. Fogom a békjút, hogy levegyem, nem jön. Fogja a ló, lejön. Felhúzom a ló békjóját a magam lábára. Elfutok, kökösig. Ott éppen szénatakarás volt. Felhágok egy szénabogja tetejére, meg ne egyenek a farkasok. Hát a bogja tetején 12 farkas kender tilol 12 pörőjjel. Tartsd a hátat, hadd tilóljalak meg, szól rám a legöregebb farkas. Majd az apád, mondom, aztán azzal leugrok a bogjáról, s futok hazáig. A békjót apám vette a lábamról. Ha nem hiszitek, megmutatja.

0: Dugri és Egri! Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény, hogy hívták? Dugrinak! Na most ennek a Dugrinak egyetlen egy lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végig járt az egyik falut, aztán a másikat. Sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Mit csinál? Felült a lovára, elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jött, és hová igyekszik.
1: No, hát szóval én gazdát keresek, aki felfogadjon.
2: Mi a neved?
1: Egri.
2: Az enyém meg Dugri. Legyünk barátok, szegődjünk el együtt. Éljünk együtt.
0: Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta Dugri gyalogos utitását, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon, de körbe-körbe, ne csak egyenesen. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elügetett. Csodálkozott szegény Dugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt el vele, mintha ellensége volna. Azt se tudta hirtelenjében, mihez kezdjen. Most már lova se volt. Gyalogszerrel folytatta hátútját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezetett ez az ösvény. Ment Dugri, mendegélt, amíg egy tisztásra nem ért. Öreg bubos kemence állott a tisztás közepén.
2: Még sem megyek tovább az erdőben éjnek idején. Meghálok itt.
0: Megvárom a reggelt.
3: És mit csinált?
0: Belebújt a kemencébe. Éppen azon a tisztáson, a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sahja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris meg a medve, az erdő kürtöse a farkas, az erdő flótása a sakál, meg az erdő mesemondója a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jaladására egybegyűltek a tekintélyes állatok, megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal foglalt helyet, és kiadta a parancsot. Meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte.
4: Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem a sok szép holmit. Szőnyegeket, takarókat, vánkosokat. Hát még az élelem az van még csak sok.
0: Dugri! Mindent hallott a kemencébe. Azt gondolta magában.
2: Szívesen elmennék vendégségbe ehhez a rókához.
5: Még az is valami? Ezzel ugyan nem érdemes csicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág, nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Na, tudjátok-e, hogy városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Őrül is adta a sak.
6: Halé, aki meggyógyítja leányomat, ahhoz azon feleségül, aki hiába próbálkozik annak a fejét vétetem.
5: Sok korozsolt lefejeztetett már a sak. De ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfa ágról,

0: megfőzni, és a főztével megitatná a sok leányát, az azon nyomban meggyógyulna.
1: Ez volt a medve, az erdő kürtöse. Ezután a farkas kezdett szót.
2: Ennek az erdőnek a szélén 40 000 juh legel. Minden nap elviszek belőlük 2. Akárhogy igyekeznek, a pásztorok nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépne szét engem.
1: Ezután a tigris vezír szólalt meg.
3: Az erdő közelében egy bédes leger. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki.
1: Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, és a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri, előbújt a kemencéből, elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt, megtalálta két ágat, tépett róluk egy marék levelet, aztán a júnyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztorra, beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sorra.
4: Bizony rosszul, egy farkas kaput rá a nyájra. Minden nap elragad két kövér birkát. Én nem is tudom, hogy mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen nem tudok megszabadulni attól a farkastól.
5: Ne búsulj, segítek a bajodon.
1: Mondta Tugri a pásztornak, és elindult a dombra az öreg emberhez, akiről a farkas beszélt. Megvett a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az írháját. A pásztor azt se tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tugri továbbindult, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, és megkérdezte tőle, hogy megy a sora.
0: Bizony mána, bizony rosszul. Hát ez a nőstény tigris, ez minden nap elragad egy-egy lovat a ménesemből.
5: Nyergeld fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat.
1: A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak. Tugri meg felült a csődörre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára, az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból. Csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utolérte, és a hosszú rúddal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarka lovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piactéren harsány hangon kiabált a sakhírnöke.
3: Hét esztendeje beteg a sakhlánya! Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sakh feleségül! De aki hiába próbálkozik, annak a sakh leütteti a fejét!
5: Én meggyógyítom a sakhlányát!
1: A hírnök nyomban a palotába vezette Tugrit a sakh elé. A sakh bebocsájtotta lányához az új kuruzslót. Tugri elővette a leveleit, megfőzte, és a főztével megitatta a lányt. 3 nap múlva meggyógyult a sakh leánya. A sakh beváltotta a szavát, nagy lakomát, igazságot csapott, és feleségül adta a lányát Tugrihoz.
0: Hello, melyik városfeje akarsz lenni?
5: Nem akarok én városfeje lenni. Építess nekem egy házat az erdőszéli dombon. 2 kezem munkájából akarok én megélni.
1: Elcsodálkozott ezen a sakh, de úgy tette, hogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. A fiatal férj egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt azt a lovat vezette, amelyet valamikor még tőle lopott. Elébe ment Ugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba. Evett, ivott, s közben faggatta a gazdát.
6: Év, mondd csak, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdagságod, én meg, hát, ugye elloptam a lovodat, azt hittem meggazdagszom. De akárhova megyek, sehol nem találok a szerencsém.
5: Egy éjszaka az erdőben aludtam, egy öreg kemencében, úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz.
6: Te, mutasd meg nekem azt a helyet!
1: Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdő vadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsah, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Az oroszlánsah azt kérdezte.
7: Miért nincs itt a másik vezírem, a Tigris? No, mindegy, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek akkor valami érdekeset.
1: Felállt akkor a sakál.
8: Nem! Most nem mesélünk semmit! Éppen azért veszítettük el a vezérünket, a Tigrist, mert beszéltünk!
1: Felállt a medve is.
9: Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfaágáról.
1: És most jött a farkas.
2: Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helyben hagyott az a kutya.
1: Az oroszlán fenyegetőzni kezdett.
7: Ki merészelte kifecsegni a titkainkat? Parancsolom, hogy fogjátok meg, és öljétek meg az árulót.
1: Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakát faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette. De ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fácán kakas üldögélt. Hallgatta, hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát.
10: A kemencében keressétek!
1: Azzal elrepült. Oda rohantak az erdő vadjai a kemencéhez, kicipálták Egrit, és széttépték! Így ért el mindent, amit csak kívánt, a becsületes Tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utol a büntetés.

0: Jakab mester karácsonya.
1: Évtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát, hó és jég borítja. Meredek hágóit, ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kint nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója. Ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos. Mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és Eszter gályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti. Sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Errefelé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben, a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszonyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Ferjad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalál.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás.
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab este! Mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hadd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Írul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony, a tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
3: Semmi baj,
1: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
3: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő guruló szánját, Télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen berakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán neki lát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy parasztember, aki már régebben férjhez adta két lányát. Egy szép napon elhatározta, hogy meglátogatja őket, megnézi, hogy megy soruk. Először a kisebbik lányát kereste fel, mivel ő csak nem régen ment férjhez. Egy gazdag ember kérte meg, de a parasztember nem adta hozzá, mert azt mondta, nem elég jó családból való. Így hát végül is olyan férfihoz ment feleségül, aki ugyan jó családból származott, de nagyon szegény volt, és a házaspár most is nagy szegénységben élt. A fiatalasszony olcsó és rongyos ruhát hordott, és ő is, meg férje családjának többi tagja is, csak máról holnapra tengődtek.

0: Amikor apja megérkezett, hellyel kínálta, aztán úgy tett, mintha ennivalót készítene. A házban azonban nem volt élelem, és a fiatalasszony nem tehetett mást. A tűzre tett egy serpenyőt, és beleszórt néhány szem száraz, ehetetlen tamarindvalót. Kavargatta, kavargatta, és amikor a magok pörkölődni kezdtek, ilyen hangot adtak. Kasz, kasz, kasz.
1: Hát te mit sütsz?
0: Kérdezte kíváncsian az apja. A fiatalasszony még akkor is haragudott, hogy szegény emberhez kényszerítették feleségül. Így válaszolt hát.
2: Pénzünk nincsen, apám, úgyhogy nem akad már sütni, főzni valunk, mint férjem családjának a jó neve.
0: Az apát nagyon megbántották lánya szavai. Nem felelt, hanem felkelt, elhagyta a házat, és elindult a másik lányához.

0: idősebbik lány gazdag ember vette feleségül, s nagyon jól ment a sora. Amikor az apa megérkezett a házba, lánya nagy gondoskodással vette körül. Meg is volt elégedve a parasztember, úgy érezte, így kell viselkednie minden hálás gyermeknek. A fiatalasszony kényelembe helyezte apját, azután munkához látott, és rizstésztából készült ínyen csemegét készített. Apjának ugyancsak ízlett a tészta, és megkérdezte, mi a neve. A lány így felelt.
1: Vella Váhumnak hívják, ami azt jelenti, édes rizscsöröge.
0: A parasztember jól lakott, azután hazaindult. Csak úgy ragyogott az elégedettségében, és sietett, ahogy csak tudott. Egyre csak azt mormolta magába.
2: Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge.
0: Nehogy elfelejtse a finom csemege nevét. Ment, mendegélt, ugrándozott, néha előrehajolt, néha oldalra hajolt, de mindig csak ez dünnyögte.
2: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge.

0: kutyában piacra igyekvő lány mellett haladt el, rámosolygott, de akkor is csak ezt hajtogatta.
1: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge!
0: Akivel csak találkozott, mindenki jól mulatott rajta, amint az öreg parasztember hazafelé siet, és egyre azt énekli.
1: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge!

0: zavarodott. Elvesztette az eszét. Az öregember nem törődött a csodálkozó pillantásokkal, bámészkodással. Amikor ismerőssel találkozott, a szokásos módon üdvözölte.
1: Hosszú életet kívánok neked, édes riscsöröge, édes riscsöröge!
0: Sietni, sietni, sietni!

0: minél gyorsabban ment az öreg parasztember, annál jobban bukdácsolt. Aztán egyszerre belerugadt a lábujjával egy nagy kőbe, s fájdalmában felkiáltott.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: De azért csak tovább ugrált, biceget, s néha megmegállt, ahogy megdörzsölte a lába ujját. És mondta tovább.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: Észre sem vette, felcserélte az édes rizscsörögét ezzel az új ritmussal. Amikor végre hazaért és a székéhez biceget, még le sem ült, már mondta a feleségének.
1: A lányunk ízletes, jaj, a lábam körmét készített, ami az ő falujuk különlegessége. Te is csinálj nekem kis jaj, a lábam körmét, mert nagyon szeretem.
2: Mi a csuda az a jaj, a lábam körme? Soha életemben hírét sem hallottam.
1: Na, te is finom feleség vagy. 60 esztendős elmúltam, és az együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem készítettél nekem jaj, a lábam körmét. Szégyen és gyalázat, a lányod is tud jaj, a lábam körmét sütni, de te még hírét se hallottad?
2: Én pedig együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem hallottam egy jó szót sem tőled. Csak szittál, csak csépeltél. Akármit tettem érted, te nem becsülted semmire. Micsoda hálatlan fér vagy!
1: Én? Ki a házamból vészi, Pirtyó?
0: Civakodásuk egyre hangosabb és hangosabb lett. Végül már valamennyi szomszéd az ablakban leskelődött. Az egyik szomszéd a veszekedő asszonyt figyelte, és így szólt.
3: Addig járatja a száját, míg olyan nem lesz, mint az édes rizscsöröge.
1: Ez az! Ez az! Ezt akartam mondani! Édes rizscsöröge!
0: Így aztán a veszekedés amilyen hirtelen támadt, olyan hirtelen véget is ért. Az öreg asszony nagyon is jól tudott édes rizscsörögét sütni, és azonnal hozzálátott, hogy elkészítse. Amikor a feleség 5 édes rizscsörögét megsütött, a parasztember így szólt.
1: No, elég is lesz. 3 az enyém, 2 a tied.
0: Hanem az öreg asszony csak 2 csörögét adott neki, 3-at megtartott magának. Ez újabb vihart kavart, sértegetni kezdték egymást, míg ismét hangosan kiabáltak.
1: Csak már befognád azt a nagy szád, hogy végre leülhetnénk és élvezhetnénk a csörögét.
2: Az én nagy számat? És mi van a te nagy száddal?
1: Legalább az anyád emlékére hagynád abba ezt a rikácsolást.
0: Egy pillanatra csend lett. Végül így szólt a parasztember.
1: Hát nem csodálatos ez a csend. Kössünk fogadást. Amelyikünk megtöri a csendet, az kapja a kevesebb csörögét.
2: Te fogod megtörni.
1: Fogadjunk.
2: Fogadjunk.
0: Így aztán ott ültek az asztalnál, előttük az 5 csöröge, és egyikük sem szólt egy szót sem. A délből este lett, az estéből éjszaka, de egy szót sem ejtettek ki a szájukon. Csendben lefeküdtek. Másnap reggel folytatódott a csend. A parasztember és felesége külön ágyban aludtak, hang nélkül, és még csak nem is suttogtak. Időnként jelbeszéddel tudatták egymással, ha valamit meg kellett csinálni, de egy szó sem hangzott el. Így teltek a napok, a csöröge érintetlenül állt az asztalon, és a napi munka is végezetlen maradt. A házban lassan kifogyott az étel, és egyikük sem mondta a másiknak, hogy szerezzen frisset. Végül már a jelbeszédhez is gyengék voltak, és megszokták, hogy végleg ágyban maradnak. A barátok meg a szomszédaik annyira hozzászoktak már, hogy a parasztember házából állandóan veszekedés hallik, hogy a csend miatt aggódni kezdtek.

Elmentek megnézni, mi baj van, és ott találták az öregembert meg az öregasszonyt mozdulatlanul fekve az ágyban. A szomszédok bementek, megbögdösték őket, de azok akkor sem beszéltek. Úgy feküdtek, mintha süket némák lettek volna.

0: Az emberek azt gondolták, hogy az idős házas pár meghalt. Felkészültek a temetésükre, de az öreg ember meg az öregasszony még akkor sem szólt egy szót sem. A szomszédok két sírgödröt ástak, s már kezdték leereszteni a testeket. Amint éppen eresztették a parasztember, valaki elejtette egy lapátot, és az pontosan az öreg ember fájós lábkörmére esett. Az öreg nem tudta elviselni a fájdalmat, s felkiáltott.
1: Júj, a lábam körme!
0: Felpattant erre a halotti ruhába öltöztetett öregasszony, és így kiáltott.
2: Én nyertem! Betörted meg a csendet, enyém a három édes rizstyöröge!
0: Valóban, az öregasszony nyerte meg a fogadást. Látjátok, kedveseim, ez a különbség az édes rizstyöröge, és jaj a lábam kiskörme között. El ne feledjétek soha!

0: hogyan segített Runcaesz Mordi gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel hintorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcaesz éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugor csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Jicsinybe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, s amint az odaért, meglengetett egy nyírfogaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Runcaesz vámja. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félrevonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Jicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az Bejeli grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Runcaesznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból fél szemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Runcaesz csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Runcaesz vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hajlongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipke fodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
3: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőmnek.
0: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
5: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jóvá hagytuk.
4: Így van, sőt, elrendelt.
5: Amit pedig mi elrendelünk,
4: az úgyis lesz.
5: Az úgy lesz.
0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
5: Hát már, hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség kívánja.
4: Margitka, itt marad a kastélyban.
5: Igen, a Speyeri gróf.
4: Speyeri gróf.
5: Az meg hova megy?
4: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
5: Oda költözik, igen. És még holnap.
4: Holnap? Holnap, amint a nap föl kell,
5: akkor
4: eljön.
5: És megkéri Margitka kezét, aztán a hintóján elviszi magával.
4: Speyerbe.
5: Speyerbe,
4: mondom, hogy Speyerbe.
5: Igen, oda.
0: Este felé Runcaesz a Jicsinyi kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
1: Ki bántott Margitka?
3: Nekem a gróf nem kell kérülni.
0: Suttogta az okogástól elfulló hangon Margitka. Runcaesznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
1: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőlegény.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon. Aztán Mankához fordul.
1: Nagy fába vágtam a fejszémet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem évfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
1: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Raholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
6: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott és rákezdte.
6: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
6: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
5: Tehát hol az a napocska?
6: Hát ott mi? A hegy mögött.
5: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
7: Néhek idején, és felmegy az embert a legszebb álmában.
6: De hát,
7: mondjál már valamit.
5: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondás nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunnája alá.
5: Igen, jaj, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Runcájsz vámjánál. Maga Runcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
1: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál,
0: mondta a gróf kisasszonynak Runcájsz.
8: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám,
0: sziporkázott halkan a tűzember.
8: Még megégetni az ujjacskáit.

0: Borsszem Jankó. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg asszony. Egyedül egy kis házacskájában az erdő szélén. Egy szombati nap, ahogy takarítgatott, eléje gurult egy szem fekete bors. Sajnálta kiseperni, felvette és lenyelte. Rövidesen gyermeke született.
1: Ezt a gyereket a borsszemnek köszönhetem.
0: Gondolta, mert ura nem volt, senkit sem ismert. El is nevezte gyermekét Borsszem Jankónak. Jankó nőtt és erősödött. Különösen az ereje lett egyre nagyobb. 18 éves korában, ha lépett, térdig szakadt a földbe. Olyan nagy volt a súlya. Akkor azt mondja Borsszem Jankó az anyjának.
2: Hát, kedves édesanyám, úgy gondolom, hogy már elég nagy vagyok, elmegyek, tudod, országot, világot látni. Szeretnék nálamnál erősebb emberre találkozni, és így megbirkózni vele, tudod? Süssön nekem olyan perecet, amelynek tésztája saját tejével gyúrja össze. Ne búsuljon, meglátja, 7 év múlva hazajövök.
0: Búsult ugyanaz anyja persze, de látta, hogy úgysem tudná visszatartani a fiát. Hát, megsütötte neki a perecet, és sírva ríva elbúcsúztak egymástól. Borsszem Jankó ment, mendegélt. 7 esztendeig meg sem állt. De ez alatt az idő alatt nemhogy egy emberrel, de még egy verébbel sem találkozott. Mikor megéhezett, evett a perecből. Ez olyan csodálatos perec volt, hogy soha nem fogyott el. Egyszer csak rátalált egy malomra. A malomnak nem volt teteje, csak 4 fala. De a belseje tele volt óriás malomkerekekkel. Nézi Jankó, ugyan milyen malom lehet ez. Meglát a gerendán egy icipici emberkét. Nagyon öreg volt, a szakálla a földig ért. Megörült neki Jankó, ez volt az első ember, aki a 7 hosszú esztendő után először útjába akadt.
2: Ember végre! Megbocsásom, kedves jó icipici öreg apám, de mit csinál kent ebben az öreg malomban?
3: Én, fiam, már 77 éve vagyok itt, és lesem az erőt.
2: Nem értem. Miféle erőt lesz, icipici öreg apám?
3: Annak az erejét, aki ez a malom. Ez a malom olyan emberé, akinek sem ezen, sem a más világon, erő dolgában

0: nincs fogható párjuk. Talán az egész világ ereje benne van.
1: És ki az az ember, icipici öregapám?
0: Úgy hívják, nagy darab gyerek, hogy Pasa király. Látod, fiam, ezeket a malomkerekeket?
1: Igen.
0: Ezekben a kerekekben van Pasa király ereje. Aki ezekkel a kerekekkel megbirkózik, az Pasa királlyal is könnyen elbánik.
1: Tényleg? Na nézze meg engem jól, icipici öregapám. Mert én vagyok az, aki legyőzi azt a miért neve, Pasa királyt.
2: Borszem Jankó se szó, se beszéd. Megfogta az egyik kereket, s egyetlen lendülettel felhajította egészen az égig. Megvárta, amíg lefelé esik, s mikor már a földre ért volna, elkapta a levegőben. Fogta aztán a kereket, szétzúzta vele az egész malmot. Csak tiszta liszt maradt a helyén.
0: Kedves, tényleg nagyon nagy darab, fiam. Most már nem kell tovább őriznem a malmot, de vigyázz, mert Pasa király már tudja, hogy te vagy itt. Otthon fekszik erőtlenül, mert te elvetted az erej. Menj hozzá, de nagyon vigyázz! Ahogy haladsz ezen az úton, találsz két pusztát. Jobb kezed felől élnek a vadlibák, ezekkel szokta Pasa király az erejét kipróbálni.
2: Jankó megköszönte az öreg ember tanácsát, s elindult a vadlibákhoz. Ahogy azok meglátták, rárohantak, hogy elpusztítsák. Jankó azonban nem ijedt meg, hanem elkapott egyet a farkánál fogva, és a többit egy súlyintással agyonverte vele. Aztán tovább ment, amíg Pasa király házához nem ért.
1: Oho, jó szerencsés jó napot, felséges uram, Pasa király. Eljöttem, hogy egy picit birkózunk.
3: Ne bántsál engem, kedves fiam. Nincs már nekem semmi erőm. Elvetette azt akkor, amikor ízzé porrá zúztad a malmot, és agyonverted a vadlibáimat.
1: Kedvetlen ember voltál, úgy hallottam, Pasa király. Erődet mindig rosszra fordítottad.
3: Én bizony, fiam, olyan erős ember voltam, hogy sem felső, sem alsó Indiában nálam erősebb ember nem akadt. De te bizony 100 000 grádicsal vagy erősebb nálam. Azt is tudom, hogy te miből lettél Basból. Ez a te erő titka. Könyörögve kérlek, Jankó. Hagyd meg az életemet, hadd éljemre, öreg napjaimat nyugodtan. Légy inkább a segítségemre. Van a kertemben egy körtefa. Azon olyan körték teremnek, mint az ökröm. De ahogy estére megnőnek, reggelre már egy sincs belőlük, mert éjszaka valaki mindig ellopja. Ki lehet az? Miféle betyár? Kilesni nem tudom, de ha te megtennéd, oda adnám neked az egyik lányomat, és fele királyságomat.
1: Semmi probléma, megteszek én, Pasa király.
2: Estére egy ágyat állított fel magának a körtefa alatt. Leült rá, úgy várta, mi lesz. Éjjel 12 órakor látjám, hogy jön egy asszony kocsival. Oda megy a körtefához, letép egy körtét, és kezdi enni. Jankó meg sem moccant. Várta nyugodtan, amíg a jövevény megeszi a körtét, hogy meggyőződjék róla, valóban ő-e a tolvaj. Mikor az már a másik körte után nyúlt, Jankó felugrott, s elkapta a kezét.
1: Ha-ha, megvadsz, te tolvaj, te büdös tolvaj!
4: Jaj, ereszel engem, mert hanem rögtön vége az életemnek. Megígérem, hogy a tájékára se jövök többé a körtefának.
2: Megesett a Jankó szíve az asszonyon, hát elengedte.
1: Na jó, menjél.
2: Örült reggel a király, hogy megvannak a körték.
3: No, ha már a leányomat és fele királyságomat neked ígértem, szavamat be is tartom. Legyél a vejem, hiszen méltóbb utódot úgysem találhatnék a kerek világon.
2: Ezután bevezette Pasa király a lányát. A fiatalok egy szempillantás alatt megtetszettek egymásnak, díszinton hozták el az erdőszéli házikóból Jankó édesanyját, s csaptak olyan lakodalmat, hogy még a sánták is táncoltak örömükben. Meg is koronázták Jankót fele királynak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amiatt vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házas pár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt, az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pettyűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe és a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, és hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyat fekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt a vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe! A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovarobog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és tovább állott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivaron kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Chloe. Hajadon fővel, kis hállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdony füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Koéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai már mezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehújtam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlőskerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, minden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa. A művészetek boldog házája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő, múzsa, szőke múzsa. Távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: Marék Veronika, Kip-Kop karácsonya. Kip-Kop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén, te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kip-Kop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kip-Kop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kip-Kop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini! Csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem. Megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kip-Kopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg dió.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kip-Kop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a fa csúcsára, megtudod. Induljunk el.
0: Kip-Kop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
2: Ha, cukor, akkor együk meg.
3: Még nem lehet.
0: Figyelmeztette a csillag.
3: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kip-Kop. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
0: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kip-Kopot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kip-Kop egyet a fejére tett.
2: Király vagyok, koronám van.
0: A csillagocska csak nevetett.
3: Habkarika a nevük. Nagyon finomak.
2: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
0: Javasolta Kip-Kop.
3: Még nem lehet. Még nincs itt az ideje, meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
0: Ág szélén Kip-Kop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
3: Nézd, ez gyertya. Az meg csillagszóró.
0: Kip-Kop csalódottan jegyezte meg.
2: Nem is ég a gyertya. Nem is szórodnak a csillagok.
3: Várj! Eljön annak is az ideje.
0: Kip-Kop magasabbra mászott, és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
3: Vigyázz!
0: Szólt a csillagocska.
3: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
2: Vigyázok!
0: Ígérte meg Kip-Kop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kip-Kop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kip-Kop orra, mint egy krumpli. A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kipkop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
3: Nézd, mézes kalács figurák!
0: Mutatta a csillag. Kipkop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
2: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
0: Örvendezett Kipkop, és belebújt a trombitába.
3: Még nem szabad!
0: Suttogta a csillag.
3: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
2: Mikor? Mikor?
0: Nyűgösködött Kipkop.
2: Már olyan fáradt vagyok.
3: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
0: Noszogatta a csillagocska.
2: Nem tudok tovább menni.
0: Szípogott Kipkop.
2: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
0: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenye gyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
3: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
2: Csak egy picurkát alszom,
0: motyogta Kipkop.
2: Remélem megvár a címkém.
0: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kipkop felriadt, és ámulva körülnézett.
2: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
0: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kipkop most meghallotta a kis csillag hangját.
3: Siess hozzám hamar a fa tetejére.
0: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
3: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
0: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
2: Értem már.
0: Lelkendezett Kipkop.
2: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
0: Elindult lefelé.
3: Jó utat! Boldog karácsony!
0: Kiáltott a búcsúzóul a csillag utána. Kipkop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
1: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
2: Tudom,
0: válaszolta Kipkop.
2: Azért, mert karácsony van.
1: Mi az, hogy karácsony?
0: Kérdezte a cinke.
1: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
2: Induljunk haza az erdőbe,
0: javasolta Kipkop.
2: Út közben mindent elmesélek.
0: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kipkop mesélni kezdett.
2: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
0: Kipkop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
1: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
0: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
2: Miért ne lehetne?
0: Válaszolta vidáman Kipkop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kipkop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Ár bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is úgy bánna a te feleséged, azért mondom át, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedven leveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám, velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem ereszgesd olyan rútól a szemedet. Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: Na, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezit, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöreg ember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-en vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész násznép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfalevél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon, vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, s azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény, jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, és nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazó, ezért én tégedet megjutalmazlak. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbor telepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbor telep. Majd oda igazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbor telep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Hé, öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstént nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, s éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét elteli, esteli 10 órakor megkereslek, s ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúzhatsz a 9 szalonnától, s azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, s terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jó kedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
6: Hát azért ugyan egy mákszemet se búsulj, csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj, én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsútni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt lealudni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
4: Aluszol-e, gazda?
6: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
4: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
6: Merem biztatni.
4: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
6: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
4: Na jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
6: Hát, akinek két épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
4: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
6: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
4: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
6: Négy kereke van a szökérnek. Jobb nem is kell.
4: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
6: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
4: Mondj valamit én már akkor a hatra.
6: Hatra. Akinek jó hat ökre van, szánthat, vedhet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
4: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
6: Hát akinek hét lánya van, annak félhet a feje, amíg rendben mind a hetet jó helyre férhez adja.
4: Jó, mondj valamit a nyolcra.
6: Nyolcra. Akinek nyolc asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
4: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a kilencre?
6: Hát akinek kilenc szalondája van a kéményben, nem fut a szomszédba a zsíradejkén.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, és azt mondta hát.
4: Na légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: És azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a koldust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: Bot Gabi kicsoda. Amikor csütörtök délután a gyerekek elindultak a park felé, a Közgéza utcában megláttak egy sovány és űzött kutyát, aki fülét, farkát behúzva próbálta láthatatlanná tenni magát. De az utcán nehéz elbújni, úgyhogy a testvérek egymás szavába vágva rögtön kiabálni kezdtek.
1: Anya, anya, nézd! Ott egy gazdátlan kutya, vigyük haza!
0: Lelkesedett Bíborka.
2: Adjunk neki enni!
0: Könyörgött Bársonyka.
3: Olyan régóta szeretnék egy kis kutyát.
0: Rimánkodott Babocska.
4: Szó sem lehet róla. Így is olyanok vagytok néha, mint egy zsák bolha. Az kellene még csak, hogy egy igazi bolhás kutyát is hazavigyünk.
0: Tiltakozott anya.
1: Nézd, milyen szomorú a szeme.
3: Van szíved itt hagyni egy ártatlan állatot?
2: Szinte megszólal. Olyan értelmes a tekintet.
5: Mi az, hogy szinte? Tök jól tudok emberül, csak nem értek minden szót.
2: Hát te meg kicsoda vagy?
5: Igen, én kicsoda vagyok.
1: Nem azt mondtam, hogy kicsoda vagy, hanem azt kérdeztem, hogy kicsoda vagy.
5: Mondom, hogy kicsoda vagyok.
2: Az a neved, hogy kicsoda!
5: Miért? Ki a csoda lehetne még itt rajtam kívül, akit kicsodának neveznek?
0: Nézett körül gyanakodva a sovány kutya.
4: És hogy kerültél ide a Közgéza utcába?
5: Hogy? Micsoda? Kicsoda az a Közgéza?
3: Ez a neve az utcának, ne félj, nem harap.
0: Nyugtatta Babocska, akit eddig tátott szája bámulta a beszélő kutyát.
5: Akkor jó, mert különben visszaharaptam volna.
1: Szóval, hogy kerültél ide?
5: Sajnos csak azt tudom, hogy kicsoda a nevem. Jól értek emberül, és elég éhes vagyok. Viszont fogalmam sincs, hogy kerültem ide, és arról sincs, hogy hol van az ide.
4: Ez itt Lilliput város, ahol minden megtörténhet. Még az is, hogy meghívunk uzsonnára.
0: Könyörült meg anya a kivert kutyán. A gyerekek örömújongásban törtek ki.
2: Juhu!
1: Juhu!
4: De aztán meg kell keresnünk a gazdádat, nem maradhatsz nálunk.
0: Ütötte le anya a kedélyeket.
5: Kiskutya koromban volt gazdám, csak már nem emlékszem rá.
1: Akkor honnan tudod a nevedet?
5: Mindig azt kérdezték az emberek, amikor megláttak, hogy kicsoda vagyok, úgyhogy elneveztem magam kicsodának.
4: Menjünk fel a lakásba, majd ott beszélgetünk kicsodával.
2: Nem liptel, megyek!
5: Én sem megyek izével, miftel.
4: Nem mift, hanem lift.
5: Mi az a lift?
1: A lift köti össze az eget a földdel.
3: Dehogy. Csak fölvisz az ötödikre.
4: Inkább induljunk, olyan éhes vagy.
5: Jó, de én nem lépek be ebbe a szekrénybe.
0: Nézed bizalmatlanul a liftbe, kicsoda.
4: Akkor Bíborka fölkísér a lépcsőn, nehogy elveszünk közben.
5: Lépcső? Az meg micsoda?
1: A lépcső is fölvisz, mint a lift. Melyiket választod?
5: Egyiket sem. Inkább ilyen halok.
1: Akkor fölviszlek az elem.
0: Jó sokáig tartott, amíg fölértek az ötödikre. Bíborkának azonnal le kellett ülnie.
3: Kicsoda? Gyere, itt a kanapé.
5: Micsoda? Micsoda az a kanapé? Én Isten úgyse beleharapok, ha ide jön az a... Hogy is hívják?
3: A kanapé nem tud járni. Rá lehet ülni. Nézd csak!
5: Ülni szeretek.
0: Mindannyian ittak egy kis vizet, és várták az uzsonnát.
3: Anya, ugye itt maradhat kicsoda. Nézd, mennyire illik a kanapéhoz.
4: Az kellene még, hogy ebben a bútorraktárban legyen egy kutya is.
5: Micsoda? Mi az, hogy bútorraktár? Oda nem megyek, az biztosan valami rettenetes rémség.
0: Ezen jót nevettek, majd anya unszolására asztalhoz ültek. Kicsoda másodpercek alatt felfalta az uzsonnára tálalt szafaládét, és szomorú szemmel bámulta a gyerekeket.
4: Kicsoda, nem illik kunyerálni az asztalnál? Viselkedhetnél egy kicsit illedelmesebben is.
0: De azért suttyomban mindenkitől kapott valami ennivaló. Sőt, amikor anya azt hitte, senki sem látja, titokban kicsoda szájába tömött egy háztartási kekszet is. Kicsoda szinte megszédült a mennyei jeledeltől. Kex megbabonázta. Eszébe jutott, hogy kiskutya korában, amikor még volt gazdája, ezt tette a legszívesebben.
5: Még...
1: Ez lesz az utolsó.
5: Még egyet.
0: Kérte elfúló hangú kicsoda, ki egyre tisztában emlékezett, elfelejtett életét.
4: Tényleg ez az utolsó?
0: De azért útravalóul anya a zsebébe tett néhány kekszet. Kicsoda lefelé menet már hajlandó volt beszállni a liftbe. Maga sem értette miért, de a keksz elropogtatása óta reménykezni kezdett abban, hogy megtalálja a gazdáját. A többiek kedvetlenül baktattak a park felé.
3: Ugye tudod, hogy a kutyáknak nem szabad bemenni a szép kislány parkba?
5: Á, nem számít. Majd megvárlak benneteket. Az utcán sajnos otthon vagyok.
1: Elmegyünk Babethez. Ő biztosan segít.
0: Amikor Babette meglátta kicsodát, azonnal kiáltozni kezdett.
6: Győri bácsi, jöjjön ki gyorsan, itt van keksz. Nagyon megnőtt, de megismerném 1000 kutya közül is a kunkori farkáról.
0: Az iskola portása kifutott a fülkéből, csak úgy lobogott a bajusza. Ő is rögtön felismerte kekszet, aki egy évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között tűnt el.
7: Keksz, drága kiskutya, gyere ide, hadd gyömöszöljelek meg!
0: Gazda és kutyája úgy egymásba gabajodott, hogy nem lehetett látni, hol kezdődik a kutya, és hol ér véget az ember. Kicsoda, azaz keksz nem szólalt meg, nem volt már szüksége rá, hiszen Győri bácsival szavak nélkül is megértették egymást. Babette is angyali arccal mosolygott, mert keksz kiskutya korában nagyon sokszor feküdt az ölében, és most, miután a gazdája alaposan meglapogatta, azonnal felkucorodott hozzá, és elnyomta az álom. Piborkáik nem akartak zavarni, csak cinkosan összenéztek Babettel, és elindultak a park felé.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége, de ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öreg asszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öreg asszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Ides tova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot. Fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni.
0: Mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág? Neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből, mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért lopnál?

0: Látok virágot egymástól.
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle, puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök mag akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk ki! Ott jön Elin!
0: Igen, semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és láttam Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtól vaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öregasszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjében mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mi csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, amin nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lop.
0: Bizony, egymástól lopjuk.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van. Ugyan.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Mese az ostoba bőről. Nagy szerencsét csinált egy szegény családfia, mert gazdag leányt kapott feleségnek. Kéralaj szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az út előtt, és amikor elkészült, anya így szólt hozzá.
1: Édes fiam, szívlelj meg néhány jó tanácsot. A mi házunkban nincs szék. Az anyusodnál ne ülj le a padlóra, hanem keresd magasabb ülőhelyet magadnak. Ne mondj ostobaságokat, szavaidnak legyen súlya. Megértetted?
2: Ó, igen, hogy ne, anyám. Eszembe véste minden szavadat.
0: Felelte az ifjú férj, és ezzel útnak indult. Felesége házánál nagy tisztelettel fogadták, s gyékény szőnyeget terítettek elé, hogy leülhessen és kipihenje az út fáradalmait. Az ostoba férj azonban emlékezett anya intő szavaira, s felmászott egy szalmakazal tetejére, hogy elég magasan ülhessen. A házajak döbbenten nézték.
3: Gyere le, fiam!
0: Hívta őt az anyósa.
3: Miért ültél oda?
0: S szentül meg volt róla győződve, veje hirtelen megbalondult.
3: Nem fáradtál el az úton?
0: Próbált beszédbe elegyedni az anyós a fiúval.
4: Kalapács!
0: Válaszolta az egyszeri fiú, és büszkén gondolta, milyen súlyos válasz jutott eszébe. Nem értette meg, hogy anyja okos beszédre intette, mikor azt mondta, hogy szavainak súlya legyen.
3: Mit mondasz?
0: Csodálkozott az anyós.
4: Balta!
0: Felelte az ostoba fiú.
3: Balta!
0: Kérdezte rémülten.
4: Malomkő! Nem, hát, a malom!
0: Vágta rá a fiú. A mese hallgat arról, hogyan végződött ez a találkozás, de annyi bizonyos, hogy ez a házasság nem lett hosszú életű. A fiú talán máig is szalmakazal tetején ül, és súlyos dolgokon törő a fejét.

0: Fés és Éva, májusi mese. Dönci, az icipici sün, gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fény lett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon hintáztak. Mindenütt fény, csak a sün orra alatt árnyék. Mert lógatta bizony, annyira lelógatta, hogy Brekuci a kis leveli béka rákiáltott a fűszfágról.
1: Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
2: Nem vagyok hékás, hanem idei sűn.
0: Bolzolta fel magát Dönci.
1: Lehetetlen!
0: Brekegett mókásan Brekuci.
1: Idei sűnnek még nem lehet ekkora bánata.
2: Nekem van,
0: mondta Dönci komoran. Erre már odaugrott mellé a barátságos kis birka, és együttérzően tudakolta.
1: Hol szerezted?
2: Útközben.
1: Rettenetes!
2: Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek.
1: Oszd meg velem!
2: Mit?
1: Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
2: Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak.
0: Brekucinak felragyogott a szeme.
1: Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
2: Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok.
1: Jaj, hát ez csak a olyan szólásmódás. Meglepetésre töröd a fejed, igaz?
2: Már nem töröm, már kitaláltam.
1: Akkor meg mi a baj?
2: Még sincs meglepetés.
1: Ez érdekes.
2: Nem érdekes, ez borzasztóan szomorú,
0: mondta az icipici sün nagyon elszongyolodva.
2: Pedig volt 5 szem ropogós májusi cseresznyém.
1: Hol vetted?
2: Rigó bácsinál.
1: Finom ajándék.
2: Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembe jött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta,
3: a cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
1: És te?
2: Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
1: Ezért búsulsz, hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
2: Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a fejét.
4: Minden retek, putvás! 100-szor jobb a tavalyi dió!
2: Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt velem.
1: És hol a dió?
2: Találkoztam egy borzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett.
3: Fiacskám, jegyezd meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecske tojás sokkal többet ér.
2: Fogtam hács, elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürt tojásra.
0: Itt az icipici sünnek már kezdett lefele görbülni a szája.
1: Kivel találkoztál még?
0: Sürgette Brekuci.
2: A rókával.
0: Bökte ki Dönci.
1: Csak nem bántott a beste.
2: Dehogy, nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól nézem meg, hogy nem zápe belül az a fűrtojás.
3: No és?
2: Megnéztem.
0: Bőgte el magát az icipici sün.
2: És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak helyette, mert egy fia apró csiga sem maradt a zsebemben.
1: Ne sírno!
0: Vigasztalta Brekuci.
1: Ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
2: Miből?
1: Például fűből és szalmaszából. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni.
0: Leült egy békarokkal tövébe és munkához látott. Dönci csak nézte, és egyre jobban felderült a képe.
2: Taníts meg rá engem is!
0: Újongott.
2: Hadd csináljam én is!
0: Brekuci hagyta, és ha a pici sűn egyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kiavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág kondulásra elkészült 2 takaros kerek kosárka.
2: De szépek!
0: Lelkendezett Dönci.
2: A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk 2 kosarat?
0: Brekucinak örömében fülig élt a szája, úgy válaszolta.
1: Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak.
2: Érdekes,
0: mondta az icipici sün.
2: Én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te anyukádnak a kosarát is teleszedem virággal.

0: A macska, mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
1: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
0: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
2: Mi lenne a dolgom?
0: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
3: Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni.
2: És a beszerzés?
0: Aggályoskodott a macska.
3: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
0: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
1: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
1: mondta a círmos.
0: Hozott is a farkas finom borjúmájat. A cica fölkötötte maga elé a szakácskötényt, fejére tette a szakácssapkát, és azt mondta.
2: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
0: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését. Egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja és a kezébe a tálat.
2: Viheted?
0: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
3: Mi volt az ebéd?
2: Máj.
3: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
2: Máj mezei módra,
0: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a... soros.
1: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
2: Máj.
0: Mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
2: Máj.
3: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
2: Máj kertész módra.
0: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
2: Máj, tavaszi módra.
0: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet, ül kint a... húz a soros az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán is benyit a konyhába.
3: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
0: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kotyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzöl tetejük alapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, s ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap? És a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok közt sétikál, sőt, csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mintegy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteázott, evett kekszet, s kétszer sültet hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges Kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg, nem ismerőse látvány. Nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőtrázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál, szemmel látható. Úgy Ella, Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető, legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagy ramazorit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyá, és világcsúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van. Egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé, mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz, a komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyhaha csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegebbnek kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csórtam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hi-hi-hiába.

0: Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy faluban egy fiatal ember, meg az idős anyja. Előkelő családból származtak, de nagyon szegények voltak. Nem volt más vagyonuk, mint a kis kunyhó, amelyben laktak, és egy picinke darab föld, amelyen zöldséget termesztettek. Az öreg asszonynak egyetlen vágya volt, hogy a fia megnősüljön. Megöregedett, szerette volna, ha szorgalmas menyet kap, aki segítségére lenne.
1: Mikor nősülsz már meg? Mikor hozol már asszonyt a házhoz, aki segít a házi munkában?
0: A fiú szeretett volna gondoskodni édesanyjáról, azt akarta, hogy boldog legyen, de olyan szegény volt, hogy egyszerűen esküvőre sem tellett. Ugyancsak elunta már a nyomorúságot. Látta, hogy mások elmennek a faluból a nagyvárosba, és gazdagon térnek haza. Végül elhatározta, ő is a városba megy, és addig haza nem jön, míg elég pénze nem lesz a nősüléshez.
2: Elmegyek a városba, anyám. Sok pénzt keresek, aztán hazajön. Akkor majd megnősülök, és mindjárt boldogan fogunk élni.
1: Nem menj el. Ha velem vagy, az minden gazdagságnál többet ér. Ha elmegy, hiába enyém akár a világ minden kincse.
2: De hiszen azt akarod, anyám, hogy asszonyt hozzak a házhoz. Olyan tarthatnám el a feleségemet, ha nincsen még pénze.
0: Éppen a kunyhó ajtaja előtt állt egy öreg fülyefa, amelyen egy szellem élt.

0: Kihallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta magában.
1: Micsoda lehetőség, micsoda csodálatos lehetőség. Mielőtt az ifjú elmegy, felöltöm az alakját, és elfoglalom a helyét. Akkor aztán élhetek a barátságos kis kunyhóban, és az öregasszony majd főz nekem. Megelégeltem már, hogy a hidegben ennek a fának a tetején éljek. Mitagadás, megelégeltem már azt is, hogy szellemként éljek.
0: Másnap reggel az ifjú elbúcsúzott anyjától, és az öregasszony könnyes szemmel megáldotta. Ezután az ifjú útjára indult. A szellem várt, míg le nem szállt az este. És akkor magára öltötte a fiatalember alakját, és bekopogott a kunyhó ajtaján. Az öregasszony az ajtóhoz sietett.
2: Vajon ki lehet az, ilyen késő éjszaka?
0: Kérdezte magában. Kinyitotta az ajtót, hát a fia állott.
2: Mi történt? Hosszú útra indultál. Miért jöttél már is haza? Csak nem vagy beteg?
1: Ó, anyám, nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy elhagytalak.
0: Felelte a szellem, mintha csak ő volna az öregasszony fia.
1: Meggondoltam magam. Elhatároztam, hogy a faluban maradok, és abból a kevésből fogunk megélni, amink van.
0: Az öregasszony meghatódott. Örült, hogy visszakapta a fiát. Boldogan sürgött, forgott, vacsorát főzött, ágyat vetett. Na, ettől fogva a szellem úgy élt a kunyhóban, mintha ő volna az öregasszony fia. Sokkal kényelmesebb volt, mint a fán lakni. Nagyszerűen érezte magát.

0: Elmúlt egy év, és az ifjú hazatért a faluba. Izgatottan sietett a kunyhó felé.
1: Milyen boldog lesz anyám, mikor viszont lát, és megmutatom mindazt, amit neki hoztam.
0: Bekopogtatott a kunyhóba, és egy ifjú nyitott ajtót, aki szakasztott olyan volt, mint ő. Mérgesen ráförvett a jövevényre.
2: Ki vagy te? Mit akarsz a házamban?
1: A házamban? No nézd csak, mit keresel te az én házamban? Hol van anyám?
0: A szóváltás hallatán kijött az öregasszony.
1: Anyám! Mi történik itt? Ki ez az ember?
3: Hát ezt meg hogy érted? Ez az én fiam. Ki vagy te?
0: Az ifjú hiába próbálta meggyőzni az anyját, hogy ő az igazi fia, csak nem hitt neki. Az öreg asszony és a szellem közös erővel kilökték az ifjút az kunyhóból, és becsapták az ajtót. Szegény fiú nem tudta, mit évő legyen. Kétségbe esésében elhatározta, hogy a fejedelemhez, az ország uralkodójához folyamodik. A fejedelem türelmesen meghallgatta a történetet, és maga elé hívatta a másik fiatalembert is. Jól megnézte előbb az egyiket, majd a másikat. Egyformának látszottak. Apróra kikérdezte őket, de még így sem tudta eldönteni, melyikük az öregasszony igazi fia. Az ifjú minden áldott nap elment a fejedelem udvarába, de nem tudta meggyőzni az uralkodót, hogy a gonosz szellem kitúrta az otthonából.

0: Egy napon, mikor szomorúan vallogott hazafelé, egy csapat fiú mellett ment el, akik a mezőn játszottak. Az egyik gyerek odaszaladt hozzá.
1: Miért vagy olyan szomorú?
0: A fiatalember nagyot sóhajtott.
2: Senki nem akar rajtam segíteni. A házamból betelepedett egy csaló. Még az anyám is azt hiszi, hogy ő a fia. Nincs igazság ezen a földön.
1: Gyere el a mi fejedelmünkhöz! Mondd el neki a bajodat, ő talán segít rajtad!
2: Na, de hiszen éppen most jövök a fejedelemtől, még ő sem tud tenni sem.
1: Nem, ne ahhoz a fejedelemhez menjél! A mi fejedelmünkhöz gyere!
2: De hát ki a ti fejedelmetek? Hiszen egy országnak csak egy uralkodója lehet.
1: Gyere csak el, majd jól meglátod!
0: A gyerek válasz sem várva karon fogta az ifjút és oda vezette, ahol a társai játszottak. Egy ragyogó szemű fiú ült közöttük a földkupacon. A gyerek, aki az ifjút oda vezette hozzájuk, mélyen meghajolt és így szólt.
1: Felség, ez az ember különös történetet akar elmondani, és az igazságot keresi.
3: Na, halljuk a történetet, jó ember!
0: Szólt a fiú, akit a többiek felségnek szólítottak. Az ifjú bosszús volt, mert azt hitte, csúfolódnak vele.
2: Ez nem tréfa, számomra ez élet és halál kérdés.
3: Mi nem tréfálunk, valóban segíteni akarunk rajtad.
0: Mondta a földkupacon ülő fiú. Igaz együttérzés hallatszott a hangjából. Társai sem nevettek rajta, így hát a szegény fiatalember elmondta mindazt, ami történt.
3: Segítek a bajodon, de csak egy feltétellel.
2: Mi legyen ez?
3: Az ítéletemet holnap reggel hozom meg, de a fejedelemnek és a minisztereinek és a falu összes lakójának jelen kell lennie.
2: De hát, hogy vehetném rá őket, hogy ide jöjjenek? A fejedelem a fejemet véteti, ha javasolni ismerészelek, csak bármi ilyesmi.
3: Hát ez már a te dolgod, haver.
0: Az ifjú ugyancsak aggódott, de nem volt mit tennie.

0: elveszette minden bátorságát, megint elment a fejedelemhez, és előadta különös kérését. Nagy meglepetésére az uralkodó nem haragudott, sőt, ösztökélte ugyanis a kíváncsiság, nyomban beleegyezett, hogy elmegy, s magával viszi összes miniszterét. Így hát, másnap reggel a fejedelem egész udvartartása és a falu népe kiment a mezőre. Természetesen ott volt az ifjú, az anyja, meg a szellem is. Biztos volt a dolgában, ha a fejedelem nem tudott dönteni, gondolta, akkor egy gyerek nem járhat nagyobb szerencsével. A fiú köszöntötte a fejedelmet és elfoglalta helyét a földkupacon.
1: Azért jöttem ide ma reggel, mert megígérted, hogy megoldod azt a rejtélyt, amellyel én sem tudtam megbirkózni. De ne felejtsd el, ha kudarcot vallasz, szigorúan megbüntetlek.
2: Igenis, felség.
0: Az emberek visszafojtották a lélegzetüket. Egy gyerek akar igazságot tenni, az ország hatalmas uralkodója meg csak áll és figyel. A fiú először egy hosszú, vékony nyakú palackot kért. Mikor elétették, így szólt.
2: Aki ebbe a palackba be tud bújni, az az anyja igazi fia, és a kunyhó jogos tulajdonosa.
0: Mielőtt a megrémült ifjú tiltakozhatott volna a különös próbatétel ellen, a diadalittas szellem összezsugorodott akkorára, mint egy pici bogár, és belerepült a palackba. A gyerek gyorsan bedugaszolta, aztán megparancsolta az ifjúnak, hogy dobja a palackot a tengerbe.
2: A csaló szellem volt, aki felöltötte ennek a szegény embernek az alakját, és sikerült bolondá tennie mindenkit, még ennek az ifjúnak is a szegény édesanyját.
0: Fejedelem! El volt ragadtatva.
1: Hogyan tettél szert ennyi bölcsességre ilyen fiatalon?
2: Mi tehén pásztorok vagyunk, felség. Itt szoktuk legeltetni a teheneinket. Egy napon rátaláltunk erre a földkupacra, és úgy gondoltuk, érdekes lesz játszani rajta. Bíróságosat játszottunk, és rájöttünk, hogy aki ide ül, az olyan nagy bölcsességgel telik el, hogy a legkörmön fontabb bajokat is meg tudja oldani. Fölváltva ültünk a földkupacra. Történetesen most épp rám került a sor. Nekem nincs hatalmam, felség, nekem minden hatalmam ebben a varázslatos földkupacban.

fejedelem nyomban megparancsolta az embereinek, hogy ássák fel a halmot. És láss csodát! A földkupac alól gyönyörű trónszék került elő. Drága kövekkel volt borítva, és 32 csodálatosan faragott égi hajadon

0: fejedelem a trónushoz lépett, s fel akart rá ülni, szokásos módon, keresztbe tett lábbal. Ám ekkor hangot hallott. Az egyik faragott szobor szólt.
1: Áj! Ez a trónus a nagy Vikramáé volt. Mielőtt ráülnél, be kell bizonyítanod, hogy vitézségben és bölcsességben vetekedhetsz Vikramával. Figyelj ránk, és elmondjuk, milyen nagy fejedelem volt ő.

Aztán a 32 szobor mindegyike elmondott egy-egy mesét a bölcs és vitéz Vikramáról. És midőn az utolsó mese is elhangzott, az égi hajadonok felemelték a trónust fel a magasba a levegőbe, és elrepültek messze,

vége a mesének. Csak annyit teszünk még hozzá, hogy a 32 égi hajadon 32 meséje ma is híres India szerint. Úgy nevezik őket, hogy Simhasana Vatsi, azaz a trónus 32 meséje.

0: Nádorilici a Nyíl utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudvalevőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár. Jancsi már a csíkos mackóval aludt, a mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rumlisarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött, és kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, nekilátok és megszerelem a mentőautódat.
0: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást, és egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott.

Kicsi bömbölt. Az autó ciripelt. Aznap este macskamorzsás volt.

0: Szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam. Folyton lefröcsköl valaki. Legalább változtat szivacsán.
0: Kicsi, Jancsi, óriási köröket írt le a levegőben a fogkeféjével.
1: Csiribú, csiribá, változzád, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
1: Úgy látszik, le kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kivészlek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelni kezdett.

olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta. Na hát, ti csak költözött a Nyíl utcába.

0: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
1: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte mérges néni.
0: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
1: Képzeld, mentőautó! Tücsök költözött a Nyíl utcába!
0: Újságolta Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmarink illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
2: Szeretek itt,
0: gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: Teltek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakócz térről oda jártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan ciripelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik, de valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezítláb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Jó, cirip, cirip.
2: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva lehúnyta a szemét.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan fölsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Lehet, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és fölfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durci Mókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma Dözmőnél, morgott.
6: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás!
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfelső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma Dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma Dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma Dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
7: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
7: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
3: Most az egyszer megtehetnéd.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
3: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódította Pamoszlán, az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszer őt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
6: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni. Nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de úcska banda, ki a fene törődik ezzel a Duzma Dözmővel, ezzel a szélebélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem,
0: szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány, és zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzma Dözmő meg fölried.
1: Mi van? Jaj, majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, usgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
6: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durci Mókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami, valljuk be, Durci Mókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma Dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb fajankóval kell együtt lennem.
5: Magad!
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azé, aki Kucika hercegnőt színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
7: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
6: Fellegzős.
3: Hiú.
7: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen izé, szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
6: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
6: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurran, volt fejéből pattanhat ki.
5: Az csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
6: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
6: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
3: Ajaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
6: Na jó, én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis rongycsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis... abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda életetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy
8: Aromó. Figyeljetek,
0: mondta a könyv.
8: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy
8: Armó.
0: De meglett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebbent tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy
3: köszönöm.
0: ez legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve.
1: Húj.
0: Majd szétrobbant Duzma Dözmő, a földterhe burbók.
1: Ócska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma Dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemét bevelük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla fantyú, akit közönségesen csak Fincikének hívtunk.
0: Na de Duzma Dözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Ja, úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
2: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ólótól, csak vágjatok belém.
2: Ugyan. Van neki szíve.
9: Csak elkövesedett, kiszáradt.
5: Érzéketlen lett.
6: Megkeseredett?
4: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
3: Ugye? Na majd én.
0: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott Duzma Dözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott Duzma Dözmő szíve. Akkor hát van neki! Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzma Dözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Jaj, hiszen ez Fincike, az én kedves, liflaflaf fantyúm. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott Vitéz Jean-Pierre cserépezredes. Fény lett. Aztán meg Fincikét vette kézbe Duzma Dözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett Fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzma Dözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
10: Itt valami történt! Látjátok?
11: Történt itt valami!
0: Duzma Dözmő, a földterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben aromú helyett mindig
2: armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: A palackba zárt szellem.
1: Volt egyszer egy szegény favágó, aki robotolt kora hajnaltól késő estig. Mikor nagy nehezen összekuporgatott valamicske pénzt, így szólt kedves fiához.
2: Te vagy az egyetlen gyermekem. Ezért a pénzt, amit nehéz verítékkel megkerestem, a tanításodra szeretném fordítani. Ha kitanulsz valami tisztességes tudományt, eltarthatsz öregségemre, amikor csontjaim berosdásodnak, és itthon kell ülnöm.
1: Elment a fiú egy felső iskolára, és tanult szorgalmasan, dicsérték is tanára is, ott maradt valameddig. Mikor már több iskolát kiárt, de mindenben még nem jutott tökére, elfogyott a csekékebb vagyon, amit apja összegyűjtött, így hát haza kellett térnie.
2: Ó, többet nem adhatok neked. És a mostani drága időkben megkeresni se bírok többet, mint a mindennapi kenyerünket.
3: Állj miatt aztán ne búsuljék, édesapám. Ha Isten is úgy akarja, csak is a javamra válhat, a boldogulni fogunk, meglátja.
1: Mikor apja indult volna az erdőbe, hogy faaprítással némi pénzt keressen, fia így szólt.
3: Én is kimegyek apámmal, és segítek.
2: Ugyan, édes fiam, nem fogod bírni. Meg aztán fejszém is csak egy van, s pénzem sincs, hogy másikat vegyek.
3: Elrigyen csak át a szomszédhoz, ő majd kölcsön adja kednek az övét, amíg megkeresem a magaméra valót, jó?
1: Apja erre szerzett szomszédjától egy fejszét, és másnap reggel virradatkor kimentek együtt az erdőre. A fiú segített apjának, dolgozott fürgén és serényen. Mikor fejük fölé ért a nap, mondta az apja.
2: Gyere, üljünk le és együnk, utána még egyszer ilyen jól fog menni a munka.
1: Fia kézbe fogta a kenyerét és azt mondta.
3: Tudja mit, apám? Ken csak pihenjen. Én nem vagyok fáradt, sétálok egy cseppet az erdőbe, hát ha találok, tudja, madárfészket.
2: Hely, te golyhó, hová futkosol, aztán meg fáradt leszel, és a karod se bírod emelni. Maradj, és ülj ide mellém.
1: De fia csak elindult az erdőbe, eszegette kenyerét, és vidáman kukkantgatott fel az ágak közé, hát ha meglát egy fészket. Így bóklászott, míg végre egy hatalmas, félelmetes tölgyhöz ért. Sok száz éves lehetett már, és öt ember se érte volna körül. Megállt előtte, elnézte, és azt gondolta.
3: Na, ezen aztán biztosan fészket rakott néhány madár.
1: Egyszer csak, mint a hangot hallott volna, fülelni kezdett, s hallja ám, amint igencsak tompa hangon szólítgatja valaki.
4: Eresz ki innen! Eresz ki innen!
1: Körülnézett, de semmit se látott, pedig úgy érezte, mintha a föld alól jönne a hang.
3: Merre vagy?
4: Itt vagyok! Itt a tűz a gyökerei között! Eresz ki! Eresz ki innen!
1: A diák keresgélni kezdett a fatövében. Kiszabadította a gyökereket, míg végül egy kicsi odúban üvegpalackot pillantott meg. Fölemelte és a fény felé tartotta. Hát, egy békaforma szerzet ült benne, és ugrált föl-le, föl-le.
4: Eresz ki! Eresz ki innen! Eresz! Eresz valaki innen!
1: Kiabálta újra, a diák pedig mit sem sejtve kihúzta a dugót az üvegből.

0: Nyomban egy szellem bújt ki belőle, nőni kezdett, és olyan gyorsan terebélyesedett, hogy csak néhány pillanat alatt rémisztő óriásként magasodott a fiú előtt, a fának éppen derekáig ért.
1: Ezt nem tudod-e? Mi a jutalmad azért, hogy kieresztettél?
2: Nem én. Hát onnan tudhatnám?
1: Na, akkor én megmondom neked. Ki kell tekernem érte a nyakadat?
2: Na, ezt elő kellett volna mondanom. Akkor a palacban hagylak. A fejemet viszont nem veszed le olyan könnyen, ahhoz előbb megkérdezünk még mást is ám.
1: Ma, más ide, más oda. Ma jól megérdemelt jutalmadat elnyered mindenképp. Azt hiszed, irgalomból voltam bezárva ilyen sokáig a palacba? Nem, hanem büntetésből, úgy ám. Én vagyok a nagyhatalmú Merkurius. Aki engem kiereszt, annak ki kell tekernem a nyakát.
2: Na, lassan a testtel. Mondjuk nem megy az olyan gyorsan. Előbb mondjuk tudnom kéne, csak ugye benn voltál ebben a kicsiny palacban, és valóban te vagy-e az igazi szellem. Ha vissza is tudsz bújni bele, elhiszem neked. Akkor aztán azt csinálsz velem, ami jól esik, oké?
0: Mire azt mondta a szellem nagy gőgösen.
1: Játék az nekem!
0: Összetöpörödött, és megint olyan vékony és kicsi lett, mint előtte volt, és ugyanazon az úton az üvegnyakán át visszabújt a palackba. De alig volt benne, a diák hamar bedugaszolta a nyílást, a palackot pedig visszahajította a töltyfa gyökerei alá előbbi helyére, így hát túljárt a szellem eszén. Indult is volna vissza apjához, de a szellem hívni kezdte síránkozó hangon.
1: Kérlek, eresz ki!
2: Hogyis nem, mi? Másodszor már nem. Aki egyszer az életemre tört, azt én ki nem eresztem, ha már sikerült visszazárnom.
1: Kiszabadítasz! Annyi kincset adok neked, hogy elégyesz egész életedre!
2: Persze, no hiszen becsaptál, mint először is.
1: A szerencsédet szalasztod el! Nem foglak bántani, hanem puszásan megjutalmazlak!
2: Na jó van, tegyünk próbát. Hát, ha tartja a szavát. Ártani meg úgy sártat nekem semmit.
0: Kihúzta a dugót, a szellem pedig kibújt, mint elébb. Terebélyesedni kezdett, míg akkora lett, mint egy óriás.
1: Na, megkapod hát a jutalmadat!
0: Mondta, és egy darabka rongyot adott a diáknak, mint egy flastrom, olyan formát, és így folytatta.
1: Ha ennek az egyik végével bekensz egy sebet, meggyógyul. Ha pedig a másikkal acélt vagy vasat érintesz, ezüsté változik.
2: Na, ezt előbb ki kell próbálnom.
0: Mondta a diák, oda ment egy fához, fejszéjével megkarcolta a kérgét, majd végig simította a flastrom egyik végével. A seb tüstént összezárult és beforrott.
2: Hoppá! Hát így már rendben volnánk. Most már elválhatunk.
0: A szellem megköszönte a diáknak, amiért kiszabadította. A diák megköszönte az ajándékot és ment vissza apjához.
3: Merre tén feregtél? A munkádról meg elfeledkeztél? Mondtam én mindjárt, hogy semmire se fogsz jutni.
2: Nyugodjék meg, édesapám, nyugodjék meg! Pótlom!
3: Pótlod! Nem az a módja a rendes munkának.
2: Na, ide nézen, édesapám! Úgy kivágom ezt a fát itt, hogy csak úgy nyekkel, jó?
0: Azzal fogta flastromát, bekente vele a fejszét, és jól odasózott vele. De mert a vas ezüsté változott, kicsorbult az éle.
2: Ennyi, apám! Látja, Ken, milyen ócska fejszét szerzett nekem. Hát egészen elgörbült.
0: Apja rémülten sopánkodott.
3: Jaj, mit műveltél? Most megfizethetem a fejszét, de ugyan miből? Ennyi hasznom van a munkádból.
2: Ne haragudjék, apám, kifizetem én a fejszét.
3: Ó, Tetino! Ugyan miből akarnád megfizetni? Nincs egyebet, csak amit tőlem kapsz. A fejed tele diákcsínyekkel. A favágáshoz viszont nincsen eszed.
0: Kisvártatva így szólt a diák.
2: Apám, én nem bírom tovább, fejezzük be már, jó?
3: Még csak az kéne. Azt hiszed, én is ugyanúgy ölbetehetem a kezem, mint te. Nekem még dolgoznom kell, te viszont mehetsz haza.
2: Apám, én először vagyok az erdőben, nem tudom egyedül az utat, hát jöjjék már velem.
0: Apja, mert elszállt a mérge, engedett az unszolásnak, és hazament fiával. Hazaérve azt mondta.
3: Menj, add el a kicsorbult fejszét, amilyen jól csak tudod. A többit már majd összekeresem valahogy, hogy megfizethessük a szomszédnak.
0: A fiú fogta a fejszét, elvitte a városba egy aranyméveshez, aki megvizsgálta, mérlegre tette, majd így szólt.
4: 400 tallért ér, ennyi pénzem nincs idehaza.
2: Adja ide, amennyi van. A többit meg hitelezem Kennek.
0: Az aranyméves 300 tallért kifizetett, 100-zal pedig adós maradt. Akkor hazament a fiú, és így szólt.
2: Apá, szereztem pénzt. Eridjen és kérdezze meg, hogy mennyit akar a szomszéd a fejszéért.
3: Azt már tudom. Egy tallért és 6 garast.
2: Akkor hát adjon neki 2 tallért, meg 12 garast. Az épp a duplája. Annyi elég lesz. Van pénzem bőven, látja.
0: Azzal odaadott apjának 100 tallért, majd így szólt.
2: Ezután sohasem fog szükséget látni Kent. Élhet a maga kedve szerint.
3: Uram, teremtőm! Honnan jutottál ekkora vagyonhoz?
0: Mire fia rendre elmesélte, mint járt, és bízva szerencséjében, mint csinált ilyen gazdag fogást. A többi pénzzel viszont visszament a felső iskolára, tanult tovább, és mert flastromával minden sebet meg tudott gyógyítani, ő lett a leghíresebb doktor az egész világon.

Alex Cusso, a király, akinek nem volt semmije. Siminek, a macskának, aki velem él.

0: Ez a mese egy olyan királyról szól, akinek nem volt semmije. A király Faramuci országban élt. Ott, ahol úgy sütött a nap, hogy közben zuhogott az eső. Ott, ahol az emberek dúsgazdagok voltak. A királynak pedig nem volt semmije. Ebben a birodalomban minden sarkon állt egy palota. A nép fényűzőkocsikkal közlekedett, és drága ruhákban pompázott, míg a király csak gyalog járt, és nem volt ruhája. Természetesen a királynak, akinek nem volt semmije, trónja sem volt, ezért a földön ült. Csak ült ott és várt. Egészen addig, amíg meg nem állt előtte egy macska.
1: Miau! Mire vársz?
2: Semmire.
1: Várhatok veled együtt?
2: Tőlem.
0: A macska leült a király mellé, akinek nem volt semmije.
1: Aki nem?
2: Sehogy. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije. Meg nevem sincs.
1: Nekem sincs. Mindenki úgy hív csak, hogy a macska.
0: Nem sokára egy lovag poroszkált arrafelé. Egy fiatal, fennhéjázó lovag, egy félős, fáradt ló hátán. A ló a macskát meglátva nagyon megijedt, és lélek szakadva elmenekült. Ahogy szaladt, a lovag lezuhant a hátáról, és a porba huppant. A lovag ekkor mérgesen rátámadt a királyra.
3: Jobban is vigyázhatnál a macskádra!
2: Tehát ez a macska nem az enyém. Nekem semmim sincs. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije.
3: A bokám is kificamodott.
0: Bosszankodott a lovag, miközben leráncigálta a csizmáját. Miután a lovag elbicegett, a macska felkapta a csizmát.
1: Kéred?
2: Jó nekem mezítláb is. Vedd csak fel!
0: Bíztatta a király, akinek nem volt semmije. Így a macska belebújt a lovag csizmájába.
1: Na hát, a lovag itt hagyott egy aranyat.
0: Kiáltott fel, miközben a pénzt elrejtette az egyik csizmában.
1: De ez már legyen az ő baja.
0: Így a macska belebújt a lovag csizmájába. Aztán egy asszony ért oda hozzájuk, aki éppen hazafelé tartott a piacról. Egy hal véletlenül kicsúszott a kosarából, a macska közelebb hajolt, hogy megszagolja.
4: Állj! Jobban is vigyázhattál a macskádra!
2: Lehet, hogy ez a hal a tied, de hogy a macska nem az enyém, az biztos.
0: Az asszony morogva elballagott, a macska pedig nyomban felvette a földről a halat.
1: Kéred?
2: Nem vagyok éhes. Hát csak meg!
0: Noszogatta a király. Így a macska bekapta a halat. A hal, ahogy eltűnt a macska gyomrában, megszólalt.
5: Elment végre az asszony!
1: Engem? Miért?
5: Hál' Istennek! Úgy megrémisztett azzal a mély hangjával.
1: Csendesebben, mert még visszajön.
0: Később egy kutya loholt feléjük a járdán, és megragadta a macskát a grabancánál fogva.
6: Vajon kié ez a macska? Mert ha senkié, akkor egy perc múlva macskapástétom lesz belőle.
0: A király meglátta a kutya csattogó fogait a macska nyakánál, és ekkor felegyenesedett.
2: Ez a macska az enyém.
6: És be is tudod bizonyítani?
2: Nem tudom, hogy elég lesz-e bizonyítéknak, de abban biztos vagyok, hogy az egyik csizmájában van egy aranypénz, a hasában pedig egy beszélő hal lubickol.
0: A kutya rögtön ellenőrizte, hogy a király igazat mond-e. Az érmét megtalálta a csizmában, és amikor a fülét a macska hasára tapasztotta, meghallotta a halat is.
5: Kérem szépen, ne tessék olyan hangosan ugatni, mert a mély hangú asszonyság mindjárt felbukkan.
6: Igazad van, király. Vissza is adom a macskádat. De most már légy új kedves, és hald el magad, mert ez az én járdám.
0: Ezért a király, akinek nem volt semmije, elindult. Mezít láb, gyalogszerrel, és anélkül, hogy tudta volna, merre is tart. A király, akinek nem volt semmije, elhagyta a várost. Csak ment, egyre csak ment, és a macska vele tartott, hiszen neki sem volt hová mennie.
2: Nem kellem velem jönnöd. Csak azért mondtam, hogy a macskám vagy, hogy megmentselek. De igazából nem vagy az enyém. Hogyan is lehetne bárki valaki?
1: Tudom. Ha követnek, csupán azért teszem, mert ehhez van kedvem. Tanázó vagy.
2: Szó sincs róla.
0: Végül a király és a macska egy sivatagba ért. A sivatag az a hely, ahol úgy süt a nap, hogy csak a nap süt. Egyébként pedig nincsen ott semmi. A király, akinek nem volt semmije, elhevert a semmi közepén. Egy kicsit szomjas volt, de azért jól érezte magát. Nem volt semmije, de ez a semmi mind az övé volt. Ennek volt ő a királya. Aztán, amikor lehunta a szemét, hogy aludjon, érezte, hogy a macska hozzábújik. És akkor megértette, ő ugyanaz a király, akinek nincsen semmije, de a világ legértékesebb kincse mégiscsak az övé. Hiszen szerzett magának egy barátot.
5: Ez velem mi lesz?
0: Szólt ki ekkora hal a macska gyomrából.
5: Én talán nem élek egy lyukas garázsban!

0: szegény mókus. Paulini Béla meséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hatalmas erdő. Az erdőben volt egy hatalmas fa. Annak a fának a hatalmas odvában éldegélt egy apró mókus. És nehogy összetévesszük a hatalmasokkal, persze leghatalmasabb az erdő volt. A fa már korán sem volt olyan hatalmas, s az odú is csak annyira volt hatalmas, hogy elférjen a fában. Mert az már csak ugyan nagy baj, amikor az odú nagyobb, mint a fa. Az már semmiféle fa el nem viseli. Hanem az apró mókusnál apró mókusok is éltek az oduban, mert jó sok gyereke volt az öreg mókusnak. Valami 7. S a 7 közül persze egyik volt a legnagyobb, s egyik volt a legkisebb. Hát egyszer, amikor a birodalom király kisasszonya úgy sétafikált az erdőben, valami keserves siránkozást hallott. Megállt a király kisasszony. Honnét is hangzik a siránkozás? Hát bizony, a hatalmas fa odvából.
1: Kisiránkozik ott, hé!
0: Kiáltott a kisasszonyka a fa felé.
2: Egy szegény mókus siránkozik itt, király kisasszonyka.
1: Miért siránkozol, te öreg mókus?
2: Jaj, kérem, király kisasszonyka, végtelenül nagy az én bajom. Amid jót össze tudtunk gyűjteni az ősszel, elfogyott egy szemig. És most hiába keresgélek naphosszat, nem tudom megkeresni a mindennapi diót.

0: Jung.
1: Köszönöm, köszönöm.
2: Hálálkodott az öreg mókus, és kezet csókoltak a kis mókusok. És attól kezdve minden, de minden nap maga a király kisasszony vitt diót a mókus családnak. De el is kezdtek ám hízni a kis mókusok, és csak ették, eszegették a jó zsíros diót, és csak szórták, szórogatták az üres dióhíjat a fa alá. Így ment ez valami 77 napig. Hanem a 78-on csak hiába vártam ám a mókus család a király kisasszonyt. Nem jött. Csak nem jött a király kisasszony. Pedig már délre járhatott az idő. De nem jött. Bizony, nagy aggodalom lepte meg az öreg mókust. Nem is a dió miatt, hiszen akkor már volt neki diója tartalékban is, hanem amiatt, hogy arra gondolt, hát ha valami baja történt a király kisasszonynak. És csak ugyan. Nagy veszedelem érte aznap a királyi családot. Reggel a király kisasszony kinyitotta az ablakot, és amikor kinyitotta, arra repült egy fekete holló. És ahogy a fekete holló meglátta a király kisasszonyt, csak elkárogta magát.
3: Vá, jaj, be gyönyörű!
2: És ebből nagyon is nagy baj lett. Egyre haloványabb és haloványabb lett a király kisasszony. A reggeli idejére már olyan halovány lett, mint a tej. Nosza, nagy lett a rémület.
4: Hol a tudós?
2: Kiabált a király. Jött a tudós. De nem tudta kitalálni, mit kellene tenni.
4: Jöjjön másik tudós!
2: Jött. Nem tudott segíteni. A harmadik sem. És rossz elgondolni is, nem volt több tudós a birodalomban. Délre járt már az idő, és a király kisasszony már olyan halovány volt, mint az üveg. Az ebédet be se tálalták. Ki tudott volna lenyelni egyetlen falatot is. Hanem akkor jött egy fehér galamb, és azt mondta.
5: Itt semmi más nem segít. Meg kell fürözteni a király kisasszonykát harmadban.
4: Harmadban?
5: Csak és abban.
4: Hol veszünk délben harmatot?
2: Tördelte kezét a király. A király kisasszony pedig már olyan halovány volt, mint a levegő. És e pillanatban egy öreg mókus állt meg a palota előtt.
6: Mit keresel itt?
2: Rivalt rá az őr.
1: A király kisasszonyt keresem.
2: Hát bizony az őr elmondta, hogy azt ne igen háborgassa, és elmesélte, mi a baj.
6: Harmat kellene neki, de sok.
2: Magyarázta az őr.
6: De hol vegyünk ilyenkor délben harmatot?
2: No, az öreg mókus még csak nem is köszönt, sarkon fordult és elrohant. És egyszer csak 8 mókus jött az erdő felől. Elől az öreg mókus, utána 7 kis mókus. Töménytelen dióhíjat hozott a sok mókus.
7: Ha csak harmat kell, van az itt elég?
2: Jelentette az öreg mókus. Hát bizony a töménytelen héj színültig volt jóféle harmattal. Mert csak megtellik harmattal az üres dióhéj, ha 77 napig hever egyfolytában az odvas fa alatt. Megfürdött a király leány. Piros lett megint, mint a rózsa. Hanem az is igaz, hogy a király elrendelte, egy teljes társzekér diót vigyen az udvari kocsis a mókus családnak. A súlyos társzekér dörögve hagyta el a palota udvarát. 2 jó kövér ló volt befogva. Pávatól ékeskedett a lovak fején, mert azért csak jár valami kis parádi a társzekérbe fogott lónak is, ha egyszer a fejedelmet szolgálja. Mentek is ügetve, a kocsis csak szokásból pattintatott. És a diós zsákok tetején vígan táncolt az egykor oly szegény, most oly gazdag mókus. No, Lett is nagy lakmározás a mókusfészek.

De még a szomszédos erdő mókusait is meghívta az öreg mókus. És amikor vége lett a vendégeskedésnek, még útravalót is adott nekik. Minden vendégmókusnak 3 szemet. Ó, behálálkodtak!

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van. Felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a főfő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: Ezer ízű főzelék. Vinj Petra meséje. Ez a mese a horkok földjén játszódik. Hogy miért hívják őket horkoknak? Egyszerű a válasz. Mert állandóan csak alszanak és horkolnak. A horkok ugyanis nagyon lusta népség. Mindig ugyanabban a ruhában járnak, mert lusták öltözködni. De ennek a ruhának a színe és az anyaga minden nap változik rajtuk. Ki sem mozdulnak a szobájukból, mert fárasztónak érzik a mozgást. De ebben a szobában a bútorok, a falán a képek, az ablakában a táj állandóan változik. Ezért olyan, mintha utaznának, és sohasem unalmas nekik a szobájukban való ücsörgés. És mindig ugyanazt a főzeléket eszik, hiszen főzni is roppant restek. Mindig csak egyféle ételt készítenek. Spenótot. De ennek a főzeléknek is percenként más íze van. Elsőre talán fűízű, sőt, inkább pittypangízű. Ám később először vaníliafagylalt, aztán eperlekvár ízű, később csokoládé pudinghoz lesz hasonlatos, majd olyan, mint a körtebefőtt, és még sorolhatnánk. Ez a főzelék ugyanis egyszerűen megunhatatlan. Ezerféle illatban és aromában kóstolható meg. Pedig kinézetre csak egy egyszerű spenót. Különleges étek volt, az egyszer szent. Nem is csoda, hogy vágyott nagyon az ezerízű főzelékre a szomszéd birodalom fejedelme, a sárga herceg is. Amikor már olyan sárga volt az irítségtől, mint egy túlérett barack, akkor úgy döntött, nem epekedik tovább, hanem ellopja a főzelék receptjét. Ez nem is bizonyult nehéz feladatnak, hiszen a horkok állandóan csak alszanak, így a főszakács könyvéből az irigy herceg könnyedén ki tudta tépni azt az oldalt, melyen az ezer ízű főzelék receptje volt. Nagy volt a szomorúság a horkok földjén, amikor kiderült a rablás. Még a nagy lustaságukat is elfelejtették hirtelen, annyira elkeseredtek. Ott ugráltak mindannyian a konyhában. A főszakács gondolta, főz fejből egy spenótot, hisz valamit enni kell, és évek óta csak ehhez volt hozzávaló a konyhában. De nem fűzött túl sok reményt a dologhoz. Sejtette, hogy egyszerű pittypangízű étel lesz csak belőle. Az első néhány kanál után így is volt. Ám egyszer csak a kukta behunyta a szemét, és felkiáltott.
1: Citromkrém!
0: A többiek először hitetlenkedve néztek rá, hiszen tányérjukon nem az ezer ízű főzelék volt, de végül ők is behunyták a szemüket, és elképzelték, mit tennének a legszívesebben. És mit ad Isten, sorra érezni kezdték a csodálatosabbnál csodálatosabb ízeket.
2: Mánahap!
3: Madártej!
4: Lügecsem!
0: Hallatszódtak a vidám hangok az asztal körül. Nem sokára kiderült, hogy az ezerízű főzelék ízeit a horkok fantáziája adja. Hogy az ő képzeletük nélkül nem is kell életre a recept. Hiába próbálgatta hát a sárga herceg a csoda spenót elkészítését, a lelki szemei előtt csak egy adag spenót jelent meg, amikor megkóstolta. Fel is adta a kísérletezést, és dühösen visszaküldte a kitépett oldalt a főszakács könyvéből. A főszakács nem mérgelődött, csak megköszönte a futárnak, és mosolyogva visszaragasztotta kedves szakácskönyvébe a horkok utánozhatatlan ételének receptjét. Itt a vége, spenótból kérsz-e?

0: Róka meg a fürj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fürjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Könyörgött a fürj.
1: Fogadj a húgot, te!
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: Na nem bánom, húgom már fogadva. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent, és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fürj a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta,
1: bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fürjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fürj után eredt. A fürj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fürj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odába állt. Utolérte a fürj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fürj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megijesztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fürj megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: Na, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
4: A fürj! Fürj telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fürjet, de a fürj felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e?
2: Köszönöm azt.
1: No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fürjet, utána iramodtak. A fürj a mezőre csalta őket, csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a rókajukhoz ért. Holtan váltam menekült be a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították. Megdühödött a róka, megkereste a fürjet, és azt mondta.
2: Megszégyenítettél egész nemzetségem előtt. Hogy élek ezentúl farkatlanul?
1: Hiszen magad kérted, tartsalak jól, nevettesselek és ijesszelek meg.
0: A róka azonban olyan mérges volt, hogy rá se hederített a fürjre. Kitátotta a száját, és elkapta a fürjet. Látta a fürj, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának.
1: Jól van, egyél meg, nem bánom. De előbb mondd meg, péntek van ma, vagy szombat?
2: Miért vagy rá kíváncsi?
0: A fürj csak azt várta, hogy a róka kinyissa a száját. Hús, gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.

0: nyúl, a bálna meg az elefánt. A nyúl egy este a tengerparton kószált, fülelt, szimatolt, csipegette az üdezölt hajtásokat. Ahogy ott sétálgatott, egyszer csak megpillantotta nem messze az elefántot meg a bálnát. Az elefánt a víz szélénél állt, a bálna meg kidugta fejét a vízből. Így beszélgettek, igen komolyan. Több se kellett a kíváncsi nyúlnak. Elbújt egy kő mögé, és kihallgatta a beszélgetésüket.
1: Elefánt barátom, te a földi teremtmények között vagy a legnagyobb és legerősebb. Én meg a tenger élő lényei között. Ha mi ketten összefognánk, szárazföld és tenger uralkodói lehetnénk. Hatalmunk alá hajthatnánk minden élőlényt, és uralkozhatnánk rajtuk.
0: Tetszett az elefántnak a bálna beszéde? Már is uralkodónak érezte magát, akit mindenki rettegve tisztel, akit mindenki szolgál.
2: Pompás gondolat. Fogjunk hát össze.
0: Azzal elköszöntek egymástól. A nyúl meg ott maradt, és töprengeni kezdett.
3: Még hogy uralkodjék rajtunk ez a két szörnyeteg, azt már nem. Majd én megmutatom, hogy hiába olyan nagyok meg erősek, rajtunk nyulakon nem fognak ki.
0: Törte a fejét, törte, aztán visszabaktatott az erdőbe. Tudta már, hogyan veszítse össze a két uralkodni vágyó óriást, hogyan védje meg az állatok szabadságát. Összehívta nyúl nemzetségét, elmondta, amit hallott. Aztán így kiáltott.
3: Fonjatok kötelet! Igen hosszút, igen erőset! A többit megbízzátok rám!
0: Neki láttak a nyulak, megfonták, sodorták a kötelet. Igen hosszút, igen erőset, elkészültek vele hamarosan. Fogta magát a minyunk, ment a bálnához, s meghajolt előtte alázatosan.
3: Hatalmas úr, tengeri lények legerősebbike. Essék meg a szíved egy gyenge kicsi lényen.
1: Mit kívánsz, egy gyenge kicsi lény?
3: Nagy az én bajom. A tehenem benrekedt a sárban. Nem tudom kihúzni, akárhogy is erőlködöm, hiszen gyenge és kicsi vagyok. Megengednéd-e, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet?
1: Hát, jól van, kösd.
0: A nyúl rákötötte a hosszú, erős kötelet a bálna farkára.
3: Most pedig, hatalmas úr, elmegyek, és a kötél másik végét rákötözöm a tehenem szarvára. Aztán majd, ha füttyentek, ráncsd meg, és húzd, ahogy csak bírod!
0: Aztán az elefánthoz futott a nyúl. Alázatosan meghajolt előtte is. Elpanaszolta neki is, mi történt a tehenével, és reménykedve kérdezte.
3: Nem esik-e meg a szíved a gyenge és kicsi lényen, aki előtted áll? Megmentednéd-e a tehenemet, hiszen az a tehén minden vagyonkám.
2: Hogy menthetném meg? Beszélj, gyenge kicsi lény!
3: Engedd meg, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet. Elég, ha csak egyszer megrántod, s már ki is húzod a tehenemet a sárból.
0: Az elefánt kegyesen megengedte, s megígérte, hogy ha a nyúl füttyent, megrántja a kötelet. Szaladt a nyúl, összehívta pajtásait, fölmentek egy magas dombra, ahonnan jól láthatták a bálnát is, meg az elefántot is. Aztán a nyúl füttyentett egyet. Nem látott még olyat senki, amióta világ a világ, amit a nyulak láttak a dombtetőről. Neki húzakodott az elefánt erre, neki húzakodott a bálna amarra. Megfeszült a kötél, azok ketten meg tapottat se jutottak előre. Nem értette sehogy a két óriás.
2: Ilyen nehéz ez a tehén. Ennyi erővel ki lehetne rántani gyökerestül egy nagy fát.
0: Dombit állt egy keserveset, és még jobban húzta. Érezte a bálna is.
2: Az átkozott tehént a föld alá akar bújni, na, rajtam nem fog ki.
0: Még mélyebbre merült a vízbe, s nagyot rántott a kötélen. Húzták, rángattak, erőlködtek. A nyulak meg a hasukat fogták nevettükben, ahogy elnézték a dombtetőről a lihegő óriást. Az elefánt, hogy jobban húzhassa, még egy párszor átcsavarta a kötelet az ormányán. Nagyot rántott rajta, s kirántott a bálnát a vízbe. Akkor meg a bálna húzakodott neki, és visszacsobbant a tengerbe. Jó darabig folyt ez így. Mind jobban erőlködtek és mérgelődtek az óriási állatok. Az elefánt végül már olyan sokszor átcsavarta ormányának kötelet, hogy odaért a víz széléhez. Ott aztán összebotlott a bálnával. Csodálkozva meredtek egymásra. Nem hittek a szemüknek.
2: Te húztál engem.
1: Azt hitted, hogy erősebb vagy nálam? No, majd megtanulod, hogy akad nálad erősebb is.
0: Még jobban neki dühöttek, s húzták tovább nagy erőködve a kötelet. De nem sokáig. Nagy recsenést hallottak a nyulak. Elszakadt a kötél. A bálna betocsant a tengerbe, mint egy óriási szikla gördült volna belé. Az elefánt meg felbukfencezett, háromszor is átbucskázott a fején. Így váltak el, s nem is találkoztak soha többé. Dúltak, fúltak, gyűlölködtek egymásra. A nyulak pedig még az unokáiknak is mesélgették a híres esetet, hogyan szedték rá a két óriást, akik hatalmuk alá akarták hajtani, a szárazföld és a tenger állatai.

0: Krúdi Gyula, a vitéz szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az se nadrágszabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó telet üzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig, no, amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épkézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga, Krotvai uram, nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Ki maradt itthon, drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová lohol, Krotvai uram? Hát, nem megígérte, hogy megvédi a várost?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpönyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagy bajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Engedelmével, vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgök tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcon a kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kend védi a várost? Kend? Akkor Kendet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr!
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán.
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szapó?
2: Mégpedig szűrszabó.
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
4: Helyes, áll az alkú.
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvéd ruhában járt. Krotvai lehozta a padlásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek.
3: Megtartom az ígéretemet,
0: szólt a kapitány.
3: Nem bántok senkit.
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyesének? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem, soha sem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki kér engem jegyeségül? Ki venne feleségül?
0: Elibe állt Szarvas uraság.
3: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsengeg aljat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne a feleségnek? Ki jön el hozzám, kérőnek?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg mogyorót, bőségesen. Fákodmába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a mogyorót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se magyarót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt Farkas uraság.
5: Hát úrnőm, figyelj ide, hogyha a férjedő fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: A feleségül mennék uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vadpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illenék.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekelt.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit áld majd nekem enni?
6: Jó ízű kukoricát!
1: Ó, ez lesz a pompás élet!
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta a Kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
6: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

0: hogyan adott Runca ezt tanácsot Pulyácskának a vadásznak. Egyszer Manka áfonyát szedett az irtáson, és mit lát? Jicsin felől egy anyóka rohan délek szakadva. Szoknyáját két marokra kapva, ugyancsak szaporán szedi a lábát.
1: Jaj, emberek! Ez már Isten ellen való vétek!
0: Manka faháncs bögréjébe szórta Markából az áfonyát, és megkérdezte.
2: Ugyan mi történt Jicsinben, anyóka?
0: Az anyó éppen csak egy szószanásra állt meg.
1: Futok Berendicébe, hogy ott is megtudják. A herceg úr meghívta a Speyeri grófot, az meg egy vasnyulat hozott magával.
0: Úgy is volt. A gróf valóban hozott egy vasnyulat, amely futott, mozgatta az orrát, és mindenben úgy viselkedett, mintha élne, pedig szintiszta vasból készült. Nem sokkal a történtek előtt a jicsinyi herceg egy fiatal vadászt fogadott szolgálatába. Pulyácskának hívták, s örömét lelte benne az egész erdő, a ráholec minden élőlénye. Jó szívű, biztos kezű, éles szemű vadász volt. Ezt a Pulyácska nevezetű vadászt egy fatönkön üldögélve találta Runcájsz. Csak ült és bámult maga elé a semmibe.
3: Mi bajod, Pulyácska?
4: A vasnyúl miatt fáj a fejem. A Speyeri grófnak alig, hanem valamilyen csalafinta terve van vele.
3: Ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajta. Majd én kitudom a szándékát, aztán visszajövök, és elmondom.
0: Amikor Runcájsz odaért a kastélyhoz, a herceg a hercegnővel, meg a Speyeri gróffal a lugasban üldögélt. Runcájsz a málnabokrok mögé húzódott, és figyelte, mi készül. A gróf éppen a vasnulát mutogatta. Hogyan mozgatja a fülét, hogyan alszik nyitott szemmel, s hogyan ugrik fel az első zizzenésre. A hercegnő és a herceg szinte egyszerre kiáltottak fel elragadtatásokban.
5: Hát ez ilyen csodálatos dolgot még senki sem.
6: Mozgatja az orrát, figyel.
0: Csak hogy a herceg megirigyelte a gróf vasnulát, és így szólt.
7: Csodálatos, az igaz, de ha ezt a vasnulat a vadászon Pulyácska puska végre kaphatná, egy lövéssel leteríteni.
0: A hercegnő meglengette a zsebkendőjét, bizonyítva, hogy valóban így van. A Speyeri gróf a kesztyűje mögé rejtette a nevetését.
6: Hát csak próbálja meg az a Pulyácska. Háromszor rálőhet a nyulamra.
0: A herceget szörnyen bosszantotta a gróf hetvenkedése.
7: Jó. Ha pedig a nyulat harmadik lövésre sem találja el, akkor vigye magával a vadászomat Speyerbe. Vagy Speyerbe a gróf.
0: A hercegnő csak büszkén feljebb szegte a fejét. Runcájsz nem vár tovább. Nesztelen rabló léptekkel kiosont a málnabokrok mögül, visszatért a tisztásra, és mindent elmondott Pulyácskának. Pulyácska, a vadász, úgy elsápadt a hallottaktól, mint a holdvilág.
4: Tudtam én, hogy ellenem készül valami. Nincs az a tapasztalt öreg vadász, aki megmondaná, mivel lőjön az ember egy vasnyúlra.
3: Nyúlsöréttel bizony nem sokra mégy.
0: Pulyácska szomorúan vállára vetette a puskáját.
4: Ólomgolyóval sem. A vasnyulat azt sem lőné keresztül.
3: Vasgolyóval töltsd meg a puskádat.
4: Azt még Hradecban sem kapok.
0: Amikor eljött a vasnyúlvadászat ideje, a herceg és a hercegnő bőrszékben ültek az irtás szélén. A Speyeri gróf odább térdelt a vasnyúl ketrece mellett. Pulyácska, a vadász, nehéz őssöréttel töltötte meg a puskáját. Két fa mögött elrejtőzve már ott állt Runcájsz is Mankával. Meg csibészke, ha netán gyors üzenetet kéne vinni valahová. A herceg a térdébe törölte a két ujját, és így szólt.
7: Ide figyelj, jól tudott Pulyácska, mi a dolgod. Amint a hercegnő int a zsebkendőjével, a gróf úr kiengedi a nyulat a ketrecéből, és te rálősz.
0: A Speyeri gróf kinyitotta a ketrec ajtaját, s a vasnyúl már ott fut cikázva a tisztáson, ahogyan a belsejébe levő rúgók mozgatják. Pulyácska célba veszi, s úgy követi a puskájával, mint valami fekete vasszemmel. Láng csap ki a puska csőből, erdördül az első lövés. A vasnyúlról visszapattanó sörétek majdnem eltalálják Pulyácskát. A Speyeri gróf a herceghez és a hercegnőhöz fordul.
6: Ehhez vadász kell ám a jobbából.
0: Vasnyulát visszadugja a ketrecébe, s a kesztyűjében nevet.
6: Ha majd Pulyácska magához tér, másodszor is megpróbálhatja.
0: A herceg ujjával megfenyegeti Pulyácskát.
7: Figyelj, Pulyácska, gondold meg, mielőtt másodszor is rálősz.
0: Pulyácska fontolóra vette a dolgot, s Runcájsz titokban így szólt a fiának a fák mögött.
3: Semmire sem megyünk, Csibészke, ha ide nem hívod a tűzembert.
0: Csibészke a szélnek tartotta az arcát, hogy érezze, honnan éri a meleg, és elfutott abba az irányba. Egy szempillantás alatt visszatért a tűzemberrel együtt.
3: Az ólom itt nem segít. Vaskolyót kell öntenünk.
8: Hát, ahhoz bizony vöröskő kellene.
0: Runcánc lehajolt, és adott a tűzembernek egy vörös követ. A tűzember a tenyerébe szorította a követ, s kis idő múlva olvasztott vas csurgott ki az ujjai közül. A folyékony vasat egy földbe vájt gödröcskébe csurgatta, fordított lélegzettel ráfújt, és készen is volt a vasgolyó. Runcájsz titokban Folyácskának hajította.
3: Töltsd meg a puskádat!
0: A vasnyúl ismét kifut a ketrecből, és Folyácska másodszor is rálő. A vas a vasnak üdődik, de a grófi vas jobbnak bizonyul. A vasgolyó úgy pattan vissza a vasnyúlról, mint a parancsolat. A spejeri gróf felveszi a vasgolyót a földről, meggörgeti a tenyerén, s visszaéti a földre.
6: Vasgolyóval lősz! No, ez annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. A herceg úr elveszti a vadászát.
0: A herceget mérgében elöntötte a forróság. Pulyácska meg olyan halvány lett, mint a tavaszi levél.
3: A vasgolyó kevésnek bizonyult. Most mit tegyünk?
2: Fogd meg ezt, meg ezt is,
0: suttogta csöndesen Manka, és a tűzember kezébe nyomott egy újabb vörös követ, de adott hozzá egy szál boszorkányfüvet is. A tűzember ismét vasat olvasztott a kőből, golyóvá formálta, s fordított lélegzettel ráfújt. Runcájsz pedig a kész vasgolyót titokban Pulyácskának dobta. A ketrecből megint kifutott a vasnyúl, s Pulyácska rálőtt harmadszor is.
6: Krolcs, vejnerej!
0: Mert alig ért a boszorkány fővel gyúrt vasgolyó a nyúl vasbőréhez, az menten kiukadt, s a lyukon már könnyen behatolt. A vasnyúl nyomban fölfordult, s úgy is maradt. Ami megmaradt belőle, azt a spejeri gróf elvitte a torony tövébe szószátyárhoz, az óráshoz. De bizony hiába vitte,

0: A. Milne, János király karácsonya. János király nem volt jó, volt görbe dolga sok, és néha senki sem így teltek a napok. És aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt, csak gőgös pillantása hult Jánosra, és tovább vonult. Ő némán állt és elpirult koronája alatt. János király nem volt jó. Nem kedvelték, tehát nem látogatták, hasztalan forralt mindig teát, s ha eljött a december, karácsony csillaga, polcán a sok kis cédulát, mely boldog ünnepet kívánt, soha sem írt a jó barát, csak mindig ő maga. János király nem volt jó, s ajándékot, noha vágyott rá, nem is kapott sok éven át soha. De karácsonykor mindig, míg szépen énekelt a lantos és jó pénzt kapott, ő harisnyával caplatott a kéményhez, kirakta ott, s félő reményekelt. János király nem volt jó, s így magányosan élt, egyedül tervelt levelet, míg a tetőre ért. Leírta és kirakta, így kért fájdalmára írt.
1: E lap mindenkihez kiált, szent karácsony.

0: piros gumilabdát nekem.
1: János király nem volt jó. A csatorna csövön szobájába csúszott megint, és várta, hogy mi jön. És egész éjjel ott feküdt, félt és remélt után.
0: No, azt hiszem, ő járhat ott.
1: A homloka is izzadott.
0: Biztos ajándékot hozott sok hosszú év után. Jaj, felejtsd el az édességet, és csokoládésekkel a szopogatás véget. A diót, a narancsot már nem is szeretem, és van már egy zsebkésem, mely majdnem szeletel, de ó, karácsonyapó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem.
1: János király nem volt jó. Karácsony reggel eljött vidáman, és számtalan szép ajándék vele. Trisnyákban játékok, sok-sok kíváncsi szem mindenre boldogan tekint. János mogorván mondja.
0: Mint sejtettem, úgy történt megint, számomra semmi sem. Szerettem volna puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét, a szopogatás véget. Kértem diót, narancsot, mert nagyon szeretem. És minthogy nincs zsebkésem, hát nem is szeletel. Ó, karácsonyapó, nem hozott kegyesen egy igazi, nagy, piros gumilabdát nekem.
1: János király kinézett durcásan ablakán. Lent nagy vidáman játszott sok fiús kis leány. Mind irigyelte őket, állt rendületlenül. S hát, íme, pirosan beszáll egy jó nagy labda. A király felén köldünk, de meg nem áll, s az ágyára repül. És ó, kácsony apó háláját rebegi, mert hoztál egy nagy, igazi gumilabdát neki.

0: a gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak?
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagyhangosan.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.

0: császár! Adj vissza Gyimán krojcarkámat!
1: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta.
0: Kukuriku! Török császár! Adj vissza Gyimán krojcarkámat!
1: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
0: Szíd fel, begyem a vizet, szíd fel, begyem a vizet!
1: S mindegy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
0: Kukurikó, török császár! Adj vissza Gyimán krojcárkámat!
2: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
1: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
0: Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
1: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
0: Kukurikó, török császár, add vissza Gyimán krojcárkámat!
1: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
2: Hé, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, ad csípjék agyon a darazsak!
1: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
0: Szidd fel, begyem a darás!
1: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zenged bele a palota.
0: Kukurikó, török császár! Add vissza Gyimán krojcárkámat!
2: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
1: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
2: No, itt most kukorikolhatsz.
1: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
0: Ereszd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
1: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában. Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
2: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a Gyimán krojcárkáját, mert különben én pusztítom el!
1: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádoslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen, jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
0: Szidd fel, begyem a sok pénzt! Szidd fel, begyem a sok pénzt!
1: Felszítt egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszítt egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszítt egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Utcu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, nem ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Én nem,
1: az, az lesz a vőlegénye, aki a világon a legeslegerősebb. Én mondom, hogy a legeslegerősebb.
2: Miért vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony, nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonunkat. De most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
5: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egérkisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Bill, ahogy gondolod.
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi lányunk. Igen, ő lesz a mi lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
5: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél, a szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
5: Dehogy vagyok én a legerősebb. A konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
5: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
5: Fussá!

0: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kelt, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy
1: az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
2: Hát miért nem az öreget?
1: Öreg ember bírónak nem való.
0: Bement aztán a községházához. Hányatal gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
2: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
0: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
2: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
0: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se ennivaló, se innivaló. Az apja nem állhatta ezt már. Kérdezi tőle, miért olyan szomorú.
1: Hát, azért vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikor ára visszajön, akkor ára vigyek fel a községházára 30 farkast, 40 okost, meg 60 bolondot. Mert ha nem viszök, kidob a bíróságról.
0: Azt mondja az apja.
2: Ó, fia, azon is töröd a fejedet, hiszen ez semmi.
0: De azért az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejét rajta, úgyis bíró akar lenni. De itt azért az öreg ember csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
2: Majd megfelelök én.
0: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
2: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond.
0: A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni. Akkor az öreg fölállt és azt mondta.
2: Igenis, itt van.
0: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okos. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot, ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
2: No lássák, az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
0: Azt mondja az öregnek.
2: Most te leszel itt a bíró.
0: Fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról. Azt mondta Mátyás király.
2: Látom, apád okosabb ember most is. A való bírónak, nem te.

0: Simon Réka Zsuzsa. Zöld elemér, zöld szakálla. Zöld elemér nyűszített, jajgatott, bömbölt és ordított egyszerre. Azt ne kérdezzétek, hogy lehetett mindezt egy időben, mert ezt csak ő tudja. De el kell árulnom nektek valamit. Leginkább arról volt híres, hogy Manó király létére ő jajgatott legtöbbet a világon. Ha elesett, jajgatott. Ha nem esett el, akkor is jajgatott. Ha nem kapott új Manó zöld csapkát, nyafogott. Ha kapott, akkor nyefegett. Ha nem ült kényelmesen a széken, morgott. Ha kényelmesen ült, mirget morgott. Egy szóval, nagyon érthetetlen figura volt ez a Manó király. Történt egyszer, hogy hosszú zöld szakálla már a földet seperte, de zöld elemér hallani sem akart arról, hogy a királyi Manó borbély kicsit lenyisszancson belőle. Mit volt mit tenni? A Manók nem erőltették a szakáligazítást, mert nem akarták, hogy a Manó király elkezdje a homlokráncolást, fújtatást, mirgést, morgást. A szakál meg csak nőtt. Már meghaladta a 19,5 araszt. El sem tudjátok képzelni, milyen hosszú az egy Manónak. Szegényke állandóan belebotlott, becsípte az ablakrésbe, ráhúzta az ajtót, becipzárolt a kardigányába. Belelógatta a levesbe. És mégsem akarta, hogy lenyisszantsák. Minden nap ezt hajtogatta.
1: Ilyen almazöld szakálla nincs senkinek ezen a világon. Csodaszép.
0: Ha végigment az utcán, összesugtak a háta mögött. Ha végigment a patak partján, ezt búgták a háta mögött. Ha bement a közértbe vásárolni, ezt siseregték a háta mögött. Zöld elemér úgy tett, mintha nem is hallaná. Azt gondolta, irigyek a szakállára.
1: No csak irigykedjenek.
0: Úgy kell nekik, gondolta magában. A szakál pedig csak nőtt, mintha sietni akart volna valahová. Már nem csak zöld elemér botlott bele, hanem a manópalota kincstárnoka, fodrásza, kuktája és udvari balandja is. Pif-puf, gurultak is a lépcső lefele.
2: Ez tűrhetetlen!
0: Süvítette a kincstárnok.
3: Ez borzasztó.
0: Morogta a fodrász.
4: Ez felháborító.
0: Zugolódott a kukta.
5: Ez kibírhatatlan.
0: Dörögte az udvari balond. Tipegtek, topogtak, szaladgáltak ide-oda, összekiabálták a zöld manókat. Jöjjenek gyorsan, mert fontos dologban kell dönteni, mi legyen. Zöld elemér Manó király hosszú szakállával.
6: Vágjuk le!
7: Az nem lehet, nem engedi.
0: Szólt a kukta, és a szakástól akkora nyaklevest kapott, hogy még most is sajog a helye.
8: Egy kukta ne szóljon a nagyok dolgába!
2: Jól van, levágjuk, de hogyan?
0: Töprengett az udvari kincstárnok.
9: Hogyan? Micsoda kérdés? Hát álmában, nyisz-nyassz és kész is, fel sem ébred?
0: Bölcsködött az udvari bolond.
3: Igaza van, ide az udvari ollót.
0: Kiáltotta az udvari borbély. Megvárták, míg a napnyugóvóra tért. Zöld elemér virágmintás ágyában feküdt. Hálósipka vigyorgott a fején, hosszú szakálla a paplanon pihent. Vége a szőnyeget seperte. Az udvari borbély hangtalanul besurrant a Manó király hálószobájába. Az ágyhoz lépett, az olló vidáman csattogott. Volt szakál? Nincs szakál. Reggel zöld elemér korán ébredt. Könnyűnek, fiatalosnak, csoda helyesnek érezte magát. A király tükörhöz sietett, hogy köszöntse önmagát. Júj, bátran belenézett, aztán...
1: Azt a zöld fej fújta túros buktáját! Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj
0: egész udvart. Szaladtak is az alattvalók, csak úgy porzott a lábuk alatt a zöld kövezet.
1: Azt a zöld terem buráját, hogy én milyen helyes vagyok szakáll nélkül. ugye nektek is tetszik?
4: Csodálatos!
5: Nagy újongás füttyent és rázta fel az udvart. Mindenki boldog volt, mert eltűnt a szakál. De igazán annak örültek, hogy a király is örült. A manók már csak ilyenek.

0: A hajdina. A nyári vihar után kimegyünk a határba, de sokszor látunk feketére perzselt szántóföldet. Olyan a föld, mintha lángfolyam ömlött volna át rajta, és a parasztok azt mondják,
1: beleütött az Isten nyila.
0: De miért ütött bele? Nekem elfecsegte egy veréb, az meg egy vénfűzfától hallotta, amely ott állt, s ott áll mind a mai napig, egy hajdina föld szélén. Tekintélyes, öreg fűzfa, ha görbe is már a dereka. A törzse már odvas, fű meg vadszeder sarjad ki belőle, koronája meghajlik, veszői a földet söprik, mint a hosszú zöld haja volna. Körülötte rozs meg árpa bólogat, még zab is. Igen, rezgő kalászú zab, amely ha érik, olyan, mintha egy parányi fán apró kanári madarak üldögélnének. Nőtt, érett az áldott gabona, s minél súlyosabb lett a kalásza, annál mélyebbre hajtotta szelíd, alázatos fejét. De volt ott egy darabka föld, éppen a vén fűzzel szemben, amelyen hajdina termett. Bizony a hajdina nem hajtott fejet, mereven állt és büszkén fölvetette fejét.
2: Évek én is annyit, mint a gabona kalásza, s még szebb is vagyok. Viágaim pompásak, mint az almaviágok. Ől a szem, ha rám néz meg a családomra. Láttál-e már nálunk szebbet hosszú életedben, te vén fűz?
0: Az öreg fűz lassan bólogatott.
3: Bizony láttam.
0: De a hajdina még magasabbra vetette hiú, gőgös fejét, és azt mondta magában.
2: Ostoba vénfa, olyan öreg már, hogy fűsarjad a derkából.
0: Hirtelen vihar kerekedett, vad nyári vihar, a mező virágai szorosan összecsukták kelyhüket, vagy lehajtott fejjel várták, hogy elvonuljon fölöttük az ítéletidő. De a hajdina a vihar előtt sem alázkodott meg, büszkén nézett a magasba.
4: Vigyázz! Hajtsd le a fejedet!
0: Intették a virágok.
2: Én nem szorulok rá.
0: Felelt döjfösen a hajdina.
5: Fogadd meg a szavunkat, hajtsd le a fejed!
0: Kiáltotta a gabona.
5: Közeleg a vihar angyala, röpítik sebes szárnyai, és a szárnyai leérnek a felhők közül a földig, és mielőtt még kegyelemért könyöröketnél, feketére perzsel.
6: Csukd össze a szirmaidat, hajtsd le a leveleidet!
0: Figyelmeztette a vén fűzfa.
7: Ne nézz a villámfénybe, ha átszikázik az égen. Ezt még az emberek sem merik, mert a meghasadó égen belátni a mennyországba. De bele is vakulhatnak a nagy fényességbe. Hát még velünk mi lenne növényekkel, fákkal, akik sokkal silányabb teremtmények vagyunk.
2: Silányabbak? Majd én megmutatom neked, hogy benézek a mennyországba.
0: Olyan hiú volt és olyan gőgös, hogy meg is tette. Sustorgó villámok hasogatták az eget, kék lángba borult tőlük az egész mindenség. Nagy sokára elvonult a vihar. A gabonafélék meg a mezővirágai esőtől mosdatva üdén hajladoztak a megfrissült levegőben. Csak a hajdinát perzselte korom feketére a villámtüze. Holt gyom lett a mezőn. Az öreg fűzfa lassan lengette hosszú ágait a szélben, keskeny, zöld leveleiről esőszemek gyöngyöztek, mintha a fa könnyei lettek volna. A verebek meg is kérdezték tőle.
8: Csirip!
1: Miért sírsz, öreg fűz?
8: Csirip!
1: Örülj az áldott természetnek! Nézd, kisütött a nap, nézd, vonulnak a felhők. Érzed a virágok bokrok illatát? Miért sírsz, öreg fűzfa?
0: Akkor a vén fűzfa elbeszélte nekik, milyen gőgös és öntelt volt szomszédja, a hajdina. És hogy büntette meg a természet, mert a büntetés sosem marad el. Én ezektől a verebektől hallottam a hajdina történetét, amikor egy este megkérdeztem őket, meséljenek valamit.

0: Ez a Sodik Adaru. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Hey, szegény világ vetett ágy! Sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem mulatozom, én bizony megházasodom.
0: Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
1: Itthon van-e kacsanagyság?
2: Itthon vagyok, daru úrfi.
1: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
2: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullottak könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
2: Ánya, ne nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem. Dehogy élet, ez nem élet. Áj, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
0: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
2: Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
1: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
0: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
2: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, háp, háp. Megcsúfolt a hosszú láb.
0: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét, nem a másét, de az övét.
1: Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
0: Nosza utca, szedte-vette, lába nyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyságházáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
1: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
2: Ugyanúgy, é? Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, és keservesen krúgott, krúgott.
1: Jaj, nekem bánat az én életem.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbeszedte, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
2: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok.
0: Daru úrfi ismét visszavágott.
1: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: Vagycskamat TV rágja. Ott állt Vagycskamati Mikamakka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikamakka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikamakka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye? Mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye? Mérgelődött Mikamakka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
1: Ez az, emlékszem,
0: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikamakka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
1: Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta.
0: Nem baj, legyintett Mikamakka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
1: Ugye meghallgatsz?
0: Mikamakka ábrázata azt mondta. Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne,
0: folytatta Vacskamati. Mikamakka ábrázata azt mondta, elővele.
1: Ugye, nekem van születésnapom,
0: rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mikamakka ábrázata azt mondta, te még mennyire?
1: Tudtam,
0: örült Vacskamati.
1: Hát mégis igaz.
0: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikamakka.
1: Jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
0: Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mikamakka. Nekem például december 1-én.
1: Neked, mondta fitymálva Vacskamati. Neked, de nekem mikor van?
0: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom,
0: mondta szomorúan Vacskamati. Mikamakka vakarta a feje búbját.
1: Jaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom,
0: keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van?
0: Vacskamati nem tágított.
1: Mikor? Például ma,
0: mondta sarokba szorítva Mikamakka. Vacskamati felvidult.
1: Kedden!
0: Mikamakka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
1: Tehát minden kedden?
0: Virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen ked van ma?
1: Április 15-e ked.
0: Na akkor ez az. Április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább ked?
0: Hogy ked, hiszen ked van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
0: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár!
0: Mikamakka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
1: De hiszen akkor?
0: Mit akkor?
1: Ma április 15-e van.
0: És akkor mi van?
1: Hát születésnapom!
0: Jé, majdnem elfelejtettem! Ugrott fel Mikamakka, és felragyogott az arca. Isten éltesse! Kiszaladt a tisztás közepére.
1: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!
0: Elői sereglettek mind. Lószerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott csürögtek, forogtak Vacskamati körül.
1: Isten éltessen! Isten éltessen!
0: Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
1: Mi történt?
0: Kérdezte Nagy Zoárd.
2: Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
1: De ma ked van.
2: Ó, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried.
0: A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyurú, mutyurú. Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket, vagy még annál is jobban. Mert hogy Dömdödöm azt mondta,
1: adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben? Na lám a kezükben. Oda néz. A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt. Csuda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit? Irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le ez a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg. Uram, fia szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, ránézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett a zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesek, azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok, mondta Lószerafin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony nem gondozza a virágját.
3: Bizony nem öntözi.
1: Bizony rá se néz.
4: Bizony hervadozik szegény virág.
3: Bizony kornyadozik.
0: Így beszélt Lószerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
1: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati, pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok.
3: Hát akkor gondozd, hát akkor öntözd,
4: hát akkor törődj vele.
0: A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virággyökere. És két nap múlva azt mondta.
1: Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyadsz, mégis hervadsz, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni.
0: Na, erre megint összesereglett Lószerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm.
4: Mit képzelsz? Mondta Lószerafin.
3: Hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?
1: Zöld elleni?
3: Sárgállani?
4: Lilállani?
3: Kék elleni?
1: Dömdödöm.
3: Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot.
1: Jaj, ne!
0: Esett kétségbe Vacskamati.
3: De, igenis, elvesszük.
1: Dömdödöm,
0: mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá.
1: Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is?
0: Döm. Megkérdezték hát a virágot.
1: Akarsz Vacskamatinál maradni?
0: A virágnak szép virághangja volt.
1: Igen,
0: mondta.
1: De hiszen nem öntözött.
0: Tudom.
1: De hiszen nem kapálgatott.
0: Tudom.
1: De hiszen rád se nézett.
0: Tudom.
1: Aztán meg agyon öntözött.
0: Tudom.
4: Agyon kapált.
0: Tudom.
1: Sapat lettél.
0: Tudom.
1: Csenevész lettél.
0: Tudom.
1: Akkor meg miért maradnál nála?
0: Mordult rá Bruckner Siegfried.
1: Azért, mert szeretem,
0: mondta a virág.
1: Miért szereted?
0: Háborgott a Romó.
1: Csak,
0: mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.
1: Meglátod, rendesen öntözlek, kapálak, törődöm veled ezután,
0: mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Dinnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó gödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosópor öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
2: Nem csillog.
4: És nem villog.
1: Mossuk le a dombontúli bácsi kocsiját.
4: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombontúli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos, kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
4: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog ő ülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönjem ezt.
0: A dombontúli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először a haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: Piszkos, gazember, csirke fog

0: volt?
1: Úgy látszik, nem tetszik neki.
2: Pedig csuda szép lett.
1: Kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
3: Se baj, srácok, holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: A görény. Fáj András meséje. Szibériában történt, hogy a mindenáron érvényesülni akaró görény betolakodott a nyusztók és hermelinek közé. Állandóan kísérgette őket is nagy, gőgösen rá sem hederített saját rokonaira. Egy alkonyattól a cári száműzöttek menyétvadászatot tartottak, és törbe csalták azt a csoportot is, melyben a nagyra vágyó görény megtűrt vendég volt. A vadászok jól irányzott lövéseikkel igen sok állatot elejtettek, sokat pedig megsűríteztek. A gőgös görény is sörétet kapott.
1: Most megkaptad a magadét!
0: Kiáltott fel az egyik görény atyafi.
1: Magadra vesd, te ostoba! Hiszen ha a magaddal egyszűrűek között maradsz, most kutya bajod se lenne.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet, anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocska?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszent.

0: Nyuszi könnyek. Élt, éldegélt egyszer az erdőben egy vászon nevű fehér nyuszi. Egy fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befőtte fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt. A nyuszi éppen befűtött a kemencébe. Megkopogtatta az ablakot.
1: Ó, én vagyok az, a késes köszörűs. Messzi útról jövök. Késeket fedtem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkamat megszárítsam.
2: Tessék, gyere be, melegedj meg.
0: Be is ment a róka vászjanyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel vászjanyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
1: Jaj! Még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom.
0: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a volkán kutyával.
3: Szervusz, Lászja. Miért sírsz olyan keservesen?
2: Hogy nem sírnék, polkanuska? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldegéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka. Bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Hát beengedtem. És ezzel nagy baj szúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne kesereg már, Vászenyka. Segítek én neked kiűzni a kunyhóból a ravasz rókát.
0: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
3: Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka.
0: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki.

0: kimegyek, meg is eszlek.
1: Megijedt erre Polkán.
2: Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhodba. Öregek már, mert nem tudnék elbánni a farkassal. Ne haragudj meg rám, de most elmegyek.
3: Hát, hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél. Viszlát!
1: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Bé, miért sírsz, Vásztya?
3: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom? Hogy ne keseregnék? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedte át, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre, kiűzött a saját kunyhomból.
4: De ez igazán nem olyan nagy baj. De segítek én neked kiűzni azt a rókát.
1: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: De, be! Takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
0: Kimek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, az suttogta a nyúlnak.
4: Hogy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódba. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
3: Hogyan is haragudnék? Ezt is köszönöm. Viszlát!
1: A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból keserves sírásra fakadt. Éppen akkor a tisztáson kapirgált a vidám Peti kakas. Magukat gyűjtött, kukacokat szedegetett, meglátta a nyuszit.
5: Ejha! Nyuszi, miért sírsz olyan keservesen?
3: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék? Egy zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Ugyan? Van is miért sírni, Vászja. Elűzöm én azt a rókát. Töröd le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
3: Nem üzötte ki onnan azt a rókát, Peti. Polkám megpróbálta. Nem üzt el. A bárány megpróbálta, az sem üzt el. Hát hogyan tudnád elűzni éppen te, a kakas?
5: Ha nem űzöm el, majd elmegy magától.
1: Oda mentek a kunyhóhoz, a kakas fölszállt a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, s közben hangos énekbe
5: fogott. Fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog. Kej, fölvadász, jó Mikito, puskádat is vigyed, na hát, pufansd le a rókakomát.
1: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről, azzal usgyi, kirohant a kunyhóból, futtában majdnem feldöntötte a szegény nyuszit. Vászja nyuszi hívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta, étellel, itallal el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikagyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Hely, elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bésúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, s egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s beli ereszti a fullánkját. A királyné mit gondolt magába, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utát dolcsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghalotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: Bálint Sára, Pitypank, hol voltál a télen? A rét egyre jobban zöldelt. A langy tavaszi eső után mind magasabbra nyúltak a füvek, és egy reggelre valamennyi Pitypank felrakta a sárga szalmakalapját.
1: Nyílik a Pitypank!
0: Sikongatták a gyerekek, és örömükben ügyet sem vetettek a kenderike fütyűrészésére, pedig a kis énekes magát a pacsirtát utánozta. A kismadár szívében feltámadt az irigység, lám, hogy megcsodálják a semmi kis Pitypangot, pedig annak híre hamva se volt a télen, s őt, a télen is kitartó madarat észre se veszik, meg se hallgatják.
2: Majd elveszem a kedvét ennek a cifrálkodó zöldségnek. Összehívom a társaimat, a barátaimat, a rokonaimat, üzletfeleimet, és azok előtt valami nehezet kérdezek tőle. Akármilyen ostoba virág nem tud megfelelni rá, és akkor nem hordja majd ilyen magasan a fejét.
0: Füttyentett jobbra-balra, s egyszeriben megjelentek pajtásai, a cinkék és a zöldikék. Rátelepettek a rétszéli kecskerágó bokorra, s a következő percben a kenderike már is rákérdezett a sárga kalapos virágra.
2: Pitypank, hol voltál télen?
0: A szerény virágocska zavarba jött.
3: Mi az, hogy tél? Sosem hallottam még róla.
0: Csendesen lehorgasztotta a fejét, és legszívesebben a sárga kalapját is lerakta volna, hogy könnyebben a föld alá bújhasson. Mi lehet az a tél? És vajon hol lehetett ő akkor, hogy mit sem tud róla? Ő csak a fagyosat lehelő őszi estékre emlékezett, s a délre, amint ott szikrázott reggelre a réten, s üvegruhába bújtatott füvet és virágot, hogy mozdulni sem tudtak benne. Igen, erre még emlékezett, és még egy estére, amikor valami nagy puhaság betakarta. De télre? Arra már nem emlékezett, és semmit se tudott róla. Szégyelte is, hogy ennyire tudatlan. És ekkor a rétet szegélyező topolyafák körül megszólalt a legöregebb.
4: Mit kíváncsiskodsz te, Kenderike? Nem mindegy neked, hol volt télen a Pitypank?
2: Csak azért kérdezem, mert olyan nagyra van a sárga kalapjával. Mindenki figyelmét magára vonja. Pedig most látszik, milyen ostoba virág. Azt sem tudja, hol telelt. Pezzeg, én tudom, melyik hegyet és völgyet kóboroltam be a zöldikékkel és cinegékkel, és el is tudom mesélni, hogy milyen volt a tél.
0: A Pitypangot meghatotta a topolyafa pártfogásas, újból törte a fejét, hogyan is felelhetne a kenderike kérdésére. Amikor a kismadár elhallgatott, a virágocska halkan beszélni kezdett.
3: A tél, most már tudom, mi lehet. A tél a nagy csend, az álmosító némasság, ami eldalkál bennünket. A tél a fehérség, a lágy takaró. Alatta álmodtunk egészen tavaszig gyönyörű álmokat Pitypank testvéreimmel együtt. Ó, most már tudom. A tél az álom, és én ebben az álomban voltam.
4: Nagyon jól feleltél, kedveském.
0: Suttogta a topolyafa, és minden lombja rábólintott. A Pitypank hálásan fordította feléje sárga kalapos fejét.
3: Ha a tavaszról kérdeznél, kedves madárka, róla többet tudnék mondani. A tavasz a szellő, amely végigfut a barázdák között, és résnyit a napcsókjának. És amikor a nap rácsókol a fagyos gyökerekre, megzsendül minden. A magvacskák ablakot nyitnak az ablakréseken, pedig kidugja a fejét a csíra, és mire az esőtől elpuhult rögökön át feltör a világosságra, két sziklevélke zöld el a fején, mint a füle nőtt volna. És ahogy melegszik az idő, egyre több levél bújik elő. És egyszer csak megjelenik az első bimbócska. Ilyen bimbóból hívott elő engem a tavasz, és ő tette a fejemre ezt a szép sárga kalapomat.
2: Azt a rikítót, amivel mindenki figyelmét magadra hívod? De mi ez ahhoz képest, hogy nekem szárnyam van, és bárhova elszállhatok világot látni?
0: A topolyafa megint megszólalt.
4: Mehit, hogy a Pitypank nem tud repülni. Nem sokára 100 meg 100 ejtőelnyőcske bújik ki a magtokjából. Lefújják a gyerekek, felkapja a szellő és repíti, repíti, ki tudja milyen messze. És ahol földet érve lehorgonyoznak, 1000 meg 1000 Pitypank kell ki belőle. Bizony, berekednél, ha mindegyiktől megkérdeznéd, Pitypang, hol voltál a télen?
0: Az egyik cinke megkoppantotta a kenderike fejét.
1: Senki sem szabad magunk nyálos csabábnak tartani.
4: Úgy, kis cinke, ez az igazság.
0: S a topolyafa berekesztette a vitát. A kenderike nem irigyelte többé a Pitypang csodálatos kalapját, sem a népszerűségét a gyermekvilágban. De a Pitypang sem irigyelte, hogy a kenderike oly szépen fütyűrészik, s hogy magát, a pacsirta énekét is hűen utánozza.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a báránnyal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malaccal.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szállás helyet építeni.
2: Gerendákat hordunk, oszlopokat faragunk, meg kérget tartunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát éget, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamennyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat tagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk. Mohát
1: tépünk, te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, nekiláttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Diderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki retteretes hanggal. De akkorra már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előrőhant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát.
3: Hát itt megenni!
0: Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben odakiáltott a többieknek.
5: Jaj, tesszok, gyertek ki innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Toholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát Amint bementem a kunyóba, tesók, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg elugrott egy döfő, bökő, állat, egyenes az az oldalba, tak, rontott a szarvával, lehetről meg azt kiválták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekem, busuk, busuk, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Talán még most is futnak, ha meg nem álltak az voltak.

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúl, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszonyt találtak.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakün szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgőházból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölödötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abba maradt a munka. Jön az elefánt, kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért zavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

0: Cigány és az élet gyertyája. Egy cigánynak sok gyermeke volt, s mik megint született egy, azt mondta.
1: Bár nem kapok itt közel komárt sehol, el kell menjek a másik faluba.
0: Hát megindult más faluba hín komár. Hát a falu végén találkozik egy emberrel.
2: Hova mész?
1: Menjek komárt keresni.
2: Elmenjek én, s megkeresztelem.
0: Elmenjen, s megkereszteli.
2: Szegény vagy, ugye?
1: Szegény, bizén.
2: Na, én ember csinálok belőled. Egy nagy orvost, mert én vagyok a halál. Mikor te bemész a beteghez, ha én a lábánál állok, akkor gyógyítsd meg, megfizetik neked. Urasan élhetsz, de a fihez állok. Ne próbáld, mert úgyse tudsz segíteni.
0: Tehát egy-kettőre elment a cigány. Azok jobban lettek, országos híre ment, hogy kocsival mentek utána, úgy hordozták. Annyi pénze volt, hogy jól éltek a gyermekei. Egyszer egy gróf haldoklik. Elhívják a főorvost a cigány. Hát a halál a fejénél áll. Int a halál, hogy ne. A cigány visszaint, hogy sok pénzt adnak érte. Es, mint int a halál, hogy nem lehet. Es, mint int, hogy sok pénzt adnak. Vállát vonította a halál, és elment. Jobban is lett a gróf. A pénzt elvitte a cigány, és amikor elvitte, a gróf meghalt. Azt mondja a halál a cigánynak.
2: Na, most gyere velem. Fejénél állottam, miért nem hallgattál rám?
1: Hát a sok pénzért.
2: Gyere, mutass valamit.
0: Azt elvitte magával egy házba. Benézett a cigány egy ajtón, hát rengeteg sok gyertya van az asztalon. A régi időben azt mondták, hogy mindenkinek van egy gyertyája. Tehát mindenkinek ott volt a gyertyája. Volt olyan, amelyik fogyott el, volt olyan, amelyik a fél oldalára volt dűlve, alig égett.
2: Na, nézd meg, komám! Akinek el van dűlve a gyertyája, az időre felkoncsorodik, s ég fényen. Akinek a gyertyája el van égve, az egyszer kialuszik, az el kell jöjjen.
1: Te komám, nem mutatod meg, hogy melyik az én gyertyám?
2: Hát ez a, né?
0: Hát csak egy kicsi volt. A cigány, amíg a halál félre nézett, elvett egy hosszú szálat, s az a helyébe tette, hogy hosszabbítsa meg az életét. A halál nem szólott neki semmit.
2: Menj haza, komám, Isten vezéreljen.
0: A cigány hazamenjen. Beteg a cigány.
1: Jaj, de beteg vagyok! Jaj, de beteg vagyok!
0: Kopognak.
1: Ki az?
2: Én vagyok, a halál, a komád.
1: Jaj, komám, hát te utánam jöttél.
2: Utánad, biza?
1: Te komám, hadd el most még legyek a gyerekeim között. Gyere holnap este.
2: Jó.
0: Eltölt az a nap.
1: Jú, öste felé. Mindjárt jön a koma, mit csináljak?
0: Azt mondja a felesége.
3: Te, gyere bújj be ebbe a ládába, a fedelit ráteszem, és egy szeggel még akasztom.
0: Hát belé áll a cigány a ládába. Kicsi volt a láda, csak két rét tudott beleférni. Fedelit rea, s egy szeggel megakasztotta. Érkezik a halál.
2: Hol a koma?
3: Nincsen az itthon, elment orvosolni.
2: Na, nem baj, ha elment, majd hazajű.
0: Aval megfordult a halás, elment. De a lelkit vitte. Beszélgetve mentek, de a test ott maradt két rét megmeredve. Otthon a kománi azt mondja az urán.
3: Állj fel, gyere ki, mert elment a koma.
0: Nincs, aki felkeljen. Elkett bontsák a ládát, s úgy két rét kilökték belőle egy pokróc darabba a ház fődíje. A gyermekek körülállották, síratni kezdték.
1: Hely, te koma! Otthon hagytam a pipámat, az acskómat, nem eresztel vissza, hogy hozzam el.
2: Jó, én bizony, igen.
0: El is menjen. Mikor jő, visszakérdi a halál.
2: Na, mi van te?
1: Megkaptam a pipámat, az acskómat, olyan felfordulás van nálam.
2: Hát miért?
1: Egy dög van lefektet ház közepibe, a gyerekek körülötte siratják a dögöt.
2: És te mit csináltál?
1: Leköptem.

Are you real or some strange...

Closed.

time and place. Crystal.

0: Rókáné mennyegzője. Volt egyszer egy 9 farkú öreg róka. Azt hitte, hogy hűtlen hozzá a feleséges, elhatározta, hogy próbára teszi. Kinyújtózott a pad alatt, feküdt, mint egy darab fa, mintha egyszer mindenkorra kiprüttyent volna. Rókáné asszonyság fölment a szobájába, s bezárkózott, szolgálója pedig, macska leányasszony, fölült a tűzhelyre, úgy főzöcskézett. Amikor híre ment, hogy az öreg róka meghalálozott, jöttek ám a kérők. Hallja egyszer a szolgáló, hogy valaki a ház kapujában áll és kopog. Lement, ajtót nyitott, hát egy ifjú róka állt előtte, s azt kérdezte.
1: Mit csinál, macska kisasszony? Alszik? Hogy ül? Hogy virasszon?
0: Felelte a szolgáló.
2: Mirasztok, nem szundikálok. Kíváncsi az úr, hogy mit csinálok? Sert főzök, s vajjal tetézem. Tán az úr vendégem lészen?
1: Köszönöm, leányasszony. S mit csinál, rókáni asszonyság?
0: Felelte a szolgáló.
2: Szép magát búban a szalja, síralmát panaszolja. Szemecskéjéből könnye hull, mert meghalt öreg róka úr.
1: Azért csak mondja meg neki, leányasszony, hogy itt van egy ifjú róka, s hogy az megkérni a kezét.
2: Igenis, fiatal úr.
0: Ment a macska top-top-top az ajtóhoz, kop-kop-kop.
2: Rókáné, itt van-e?
3: Igen.
2: Kérője jött, kint várja.
3: És van-e őnek is 9 olyan szép lompos farka, mint a megboldogult öreg róka úrnak?
2: Nem. Csak egy szál farka van.
3: Akkor nem kell.
0: Macska leányasszony lement és elküldte a kérőt. Csak hamar megint kopogtattak. Most egy másik róka állt az ajtóban, az is meg akarta kérni rókáni asszonyság kezét, neki 2 farka volt. Ám ő sem járt jobban az előbbi rókánál. Majd jöttek sorjában mások is, mindegyiknek 1 farokkal többje volt, mint az előzőnek, és mindegyik hoppon maradt, míg nem jött valaki, akinek 9 farka volt, akár csak az öreg róka úrnak. Amikor ezt meghallotta az özvegy, örömében így szólt a macskához.
3: Ajtókapu nyitva maradt, s takarítsd el öreg róka urat.
0: De amikor éppen neki láttak volna a mennyegzőnek, az öreg róka úr kiugrott a pad alól, szétcsapott a népség között, és kizavarta őket rókáni asszonysággal együtt a házból. Amikor az öreg róka úr meghalt, jött a farkas, hogy megkérje rókáné kezét. Bekopogott, s a macska nyitott ajtót, rókáni asszonyság szolgálója. A farkas üdvözölte őt, mondván.
4: Jó napot, Cirokfa, vicinike. Miért kell egyedülnie? Mihova foglalatoskodik?
0: Felelt a macska.
2: Tejbe morzsolom a kenyeret, az úr a vendégem lehet.
4: Köszönöm, Cirike. Hát rókáni asszonság nincs ide haza.
0: Felelte a macska.
2: Szép magát búban a szalja, síralmát panaszolja. Hullik a könnye napok óta, mert hogy meghult az öreg róka.
0: Mire a farkas?
4: Ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Fölmegy a grádicson a macska, csak úgy röpül a 4 mancsocska, míg nem a nagy teremhez ér. Kopog aranygyűrűs 5 ujja.
2: Rókáné asszony itt van-e? Hallja, ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar!
0: Megkérdezte rókáni asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Nincs.
3: Akkor hát lemondok róla.
0: Miután a farkas kosarat kapott, jött egy kutya, egy szarvas, egy nyúl, egy medve, egy oroszlán, majd sorjában az erdőnek minden lakója. Csak hogy egy sem akadt közöttük, amelyikben az öreg róka úr minden jó tulajdonsága meg lett volna, s a macskának minden kérőt el kellett küldenie. Utoljára jött egy ifjú róka. Megkérdezte rókáni asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Ajajajaj, de még mennyire?
3: A akkor hát legyen szíves feljönni.
0: Úgy mond Rókáné asszonyság, s meghagyta szolgálójának, legyen készülettel a menyegzőre.
3: Macska, szép szobámat takarítsd, öreg Rókát az ablakon kirepítsd. Sok jó kövér egeret fogott, s mindet fölfalta legott, s nekem egyet sem hagyott.
0: Rókáné asszonyság megülte menyegzőjét az ifjú Róka úrral, volt is újongás és tánc. És még most is táncolnak, ha nem hagyták abba.

0: a boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vén boszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vén boszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vén boszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagy búsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát, nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedtettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgyis régóta férhez akarok menni, azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz, de ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na válasz, akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akart a pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. Amikor megmondta szándékát, éppen akkor lépett be az ördög. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket.
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiát, te az enyém, ásó kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt, sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen.

0: Köszönöm. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint mennek, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
1: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
2: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorúbába.
1: No, hadd el, majd ne töröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
2: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénztereket.
1: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is az által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
2: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve. Még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
3: Csuhé a mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantásra.
3: Állj meg, te szegény ember! Miért rántod meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
1: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik.
4: Nekem!
0: Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
3: Holnap után meg az enyém!

0: Élt egyszer egy kecskemama, akinek volt 7 kis gidája. Egy napon így szólt a gyermekeihez.
1: Kedveseim, kimegyek az erdőre élelemért. Ne nyissatok ajtót senkinek, mert ha a farkast beeresztitek, felfal mindannyiótokat. Érdes hangjáról és fekete mancsáról ráismertek majd.
2: Ne aggódj, anyácska! Ígérjük, nem nyitjuk ki az ajtót!
0: Miközben a kecskegidák búcsúszkodtak, a farkas lesben állt egy közeli bokorban. Hamarosan megjelent a kecskék házánál, kopogtatott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, anyácskátok vagyok. Hazaértem, eresszetek be.
0: Kisgidák pedig így feleltek.
2: Mit és anyáknak, de milyen érdes a hangja? Te a farkas vagy, nem nyitunk ajtót.
0: A farkas fogta magát, és vásárolt egy darab krétát, megette, hogy a hangja lágyabb legyen, és visszament a házhoz. Kopogott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, engedjétek be anyácskátokat.
0: Ám a legidősebb gyerek észrevette a farkas fekete mancsát az ajtó alatt, és azt mondta.
2: A mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: A farkas felkerekedett, szerzett egy kevés lisztet, beszórta vele a lábát, hogy szép fehér legyen. Aztán visszament a kis házhoz, és ismét bekopogott az ajtón.
3: Gyermekeim, édesanyátok jött meg. Nyissatok ajtót.
2: Mutasd a lábad!
0: A farkas vigyorogva nyomta az ajtóréshez a fehér lábát.
2: Édesanyánkhoz, a mi igazi édesanyánk!
0: Örvendeztek a kecskegidák, s nyomban kinyitották az ajtót.
2: Segítség!
0: Kiabálták a kisgidák, és kétségbe esetten próbáltak elrejtőzni a farkas elől. Az egyik az asztal alatt, a másik az ágy alatt, a harmadik a kemencében, a negyedik a konyhában, az ötödik a szennyes kosárban, a hatodik a szekrényben, a hetedik pedig az órában talált menedéket. A farkas pedig felkutatta, és fel is falta mindegyiket, csak a legkisebbiket nem találta sehol. Éppen azt, aki az órába bújt.
3: Finom kis pecsenye lesz.
0: Gondolta, és már az óra körül szaglászott. A kisgida remegett a félelemtől, ám akkor váratlanul megszólalt az óra.
3: Ó, ideje lepihennem. Amúgy is teljesen jól laktam.
0: Nem sokkal ezután megérkezett a kecskemama. Szegény, micsoda látvány fogadta, az ajtó tárva nyitva, az asztal és a székek felborogatva, az edények összetörve, a lepedők, a takarók a földön szana széthányva. Kecskemama egyre csak a gyerekeit kereste, de nem találta őket.
1: Jaj, jaj, jaj, csak nem történt valami bajuk. Most mi lesz velem?
0: Egyenként szólongatta a kicsinyeit, de egyik sem válaszolt, amikor a legkisebbiket szólította, egy félénk hangot hallott.
2: Itt vagyok, anyácskám! Jaj, jaj! Úgy féltem!
0: A kecskemama és a legkisebb gida elindult, hogy megkeresse a farkast. Hamarosan rá is találta, kinn aludt a mezőn egy terebélyes fa árnyékában. Amikor megközelítették, látták, hogy hatalmas bendője csak úgy mozgott és kavargott.
1: Élnek az én drága gyermekeim,
0: gondolta a kecskemama, és azon nyomban megkérte legkisebbik gyermekét, hogy tüstént hozzon, tűt, ollót és cérnát. Az ollóval egy-kettőre felmetszette a farkas hasát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kisgida ugrott ki boldogan belőle. Mind makkegészségesek voltak. A farkas ugyanis annyira sietett, hogy egészben falta fel őket. De boldogok is voltak, mikor végre a nagy sötétség után édesanyjukat ölelték át újra.
2: Bocsáss meg, anyácska! Nem lett volna
4: Bocsika!
1: Meg kell leckésztetnünk a farkas gyermekeim. Menjetek, s gyűjtsetek követ!
0: A 7 kisgida egy nagy halom követ hozott, és telerakták vele a farkas gyomrát. Aztán a kecskemama összevarta a farkas hasát, amikor a farkas már ébredezni kezdett, valamennyien egy fa mögé rejtőztek, és onnan lesték, mi fog történni. farkas rettenetes szomjasan ébredt, nagy nehezen feltápászkodott, és a tópartjára vonszolta magát.
3: Mi zörög az én drága kis bentőmben? Túl sokat ettem volna.
0: Csak nagy nehézségek árán jutott el a parthoz, de amint a víz fölé hajolt, hogy igyék, a kövek előre rántották, s a farkas a vízbe pottyant.
3: Segítség!
0: Ám a kövek egy szemvillanás alatt a vízfenekére rántották, s oda veszett. Énekelte most már felszabadultan a hét kis gida, s örömükben a mezőn táncra perdültek. Mondták a kisgidák, s azóta boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éréskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg,

0: Nyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsogot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. No most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen, még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad... Hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királlyal.
1: Hát nekem már kalucsni közt kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainasok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszük a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába. Mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre, arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: A nyúl és a kék káposzta. Heltai Gáspár meséje. Szaladt a nyúl az úton, és nézegetett jobbra, balra, hogy valami jó étket találjon. Egy kert kerítésén bekukucskálva igen szép kék káposztát látott. Nagyon megkívánta a jó falatot, de a kerítéstől nem férhetett hozzá. Hiába tekingetett, hiába kerülgette körben a kerítést, nem talált rajta rést, hogy beugorhasson a káposztáért. Arra jött egy róka. Látta, hogy nézeget a nyúl befelé a kertbe. Megkérdezte tőle.
1: Miért nem mégy be a kertbe? Nézd, milyen szép kék káposzta terem itt. Ne hagyd, hogy más legelje le.
0: A nyúl szégyelte bevallani, hogy nem fér hozzá a káposztához, és így beszélt.
2: Jól láttam én is a kék káposztát, de nem kívánok belőle ennyi. Már megcsömörlöttem a káposzta evésben. De te miért nem mégy be azokért a szép szőlőfürtökért?
1: Én is úgy jártam, ahogy te. Nem akarok enni a szőlőből, mert még éretlen, beteg lennék tőle.
0: Mind a ketten abban a hiszemben mentek el, hogy a hazugsággal megmentették a becsületüket.

0: A 12 király kisasszony, erdélyi magyar népmese. Volt egyszer, hol nem volt, csak az biztos, hogy nagyon régen volt. Volt egyszer egy király, és annak a királynak volt 12 leánya. Úgy féltette őket, mint a szemefényit. Egy nagy teremben hátatta őket, és még kívül az ajtóra vaspántokat csináltatott, azt is lelakatolta, nehogy valaki a király kisasszonyokhoz hozzáférjen. Hát mégis minden reggel azt vette észre, hogy mind a 12 király kisasszonynak a cipője a küszöbre volt dobva, és össze-vissza volt táncolva, míg el is voltak szakadva. Hát nem tudta elképzelni, hogy hova járhattak ezek a lányok éjnek idején. Ki is hirdette az országban, hogy...
1: Hol van az én méresem? Hol vannak a lovaim? Na jó, megvannak. Annak állom egy lányomat, a 12 közül, aki meg tudja lesni, hogy hol járkálnak az én leányaim.
0: Hát vállalkoztak is hercegek, királyfék, grófok, mindenféle előkelőségű nép, de hát csak annyit értek el vele, hogy ellettek csapva a palotából. Sokan próbálkoztak, de ki nem találta senki sem. Nagy hirdetmények voltak kitéve a királyi városban minden falra. Megkapja a 12 leány közül, amelyiket választja. Egyszer egy katona is megállott egy hirdetmény előtt, és ott olvasta. És ahogy olvasta, elkezdett sóhajtozni.
2: Ha én azt tudhatnám, király lennék. Ha én király lennék, az milyen jó lenne.
0: Meghallotta ezt egy öreg remete, és azt mondja neki.
3: Hallom, mi a kívánságod. Én megtanítalak tégedet, hogy mit csináljál.
0: Hát a katona megörvend.
2: De jó, a rézangyalos kis fütyülőjét neki-e?
3: Na, hallgassak jól rám, figyeljél meg! Erígy csak nyugodtan, s jelentkezzél a királynál, hogy te meglesed a kisasszonyokat ének idején. Csak olyan szobába altasson tégedet, amelyiknek egy ajtója a kisasszonyok termébe nyílik. S az ne legyen bezárva. Akkor neked ott árnak bort, hogy idd meg, de el ne fogadj semmit se, de tettesd magad, mintha megittad volna, öntsed a kebeledbe. Meg aztán várjál, nesze, itt van ez a vékony szivarpapírnyi kabát, amely a földig eltakar. Ezt tedd bé a zsebedbe, és akkor aztán, mikor ezt magadra öltötted, tiszta láthatatlanná változol. Na, meghallgattad? Megértetted?
2: Megértettem, és köszönöm a jó tanácsát.
0: Na, avval el is indult a katona nagybátran a királyi udvarba, s jelentkezett, hogy ő szeretné kitalálni, szeretné meglesni, hogy hova járnak a király kisasszonyok. A király megetette, megitatta, s azt mondja neki.
1: Jó van, fiam. Ilyenekre van nekem szükségem. Hát neked? Mire van szükséged?
2: Nekem? Nincsen semmire. Csak hogy ott hálhassak közel a teremhez. Hát mert különben, hogy vegyem észre, hogy hova mennek el?
1: Jó van, hát, legyen úgy.
0: Egy olyan szobába tette őt a király, amelyiknek az ajtója a teremben nyílott. A kisasszonyoknak már készülődnie kellett azon az éjjelen, hogy menjenek. Hát elég megitatták a katonát. Főztek valami olyan bájitalt, avval itatták meg a többieket is. Na, bevészi a legnagyobbik király kisasszony a katonának. A katona már le volt feküdve.
4: Na, vitéz úr, igye meg ezt a bort. Mi is ittunk mindegyikünk. Te se maradjál ki, édd meg!
0: Elvette a katona óvatosan, és egy-kettőre béöntötte a kebelibe. A király kisasszony észre se vette, azt hitte, hogy megitta. Na, akkor vissza is feküdt az ágyba, és tette magát, hogy már aluszik, még horkolt is. Azt mondja a kisasszony.
4: Már jó mélyen alszik. Mehetünk, indulhatunk.
0: Egyszer csak hallotta a katona. Tipegnek a cipők, öltöznek. Készülődnek, s kacognak. Azt mondja a legkisebbik király leány.
5: Hát nem tudom, nekem olyan rossz érzésem van.
0: Akkor rákiáltott a nagyobbik király kisasszony.
4: Ti mindig ilyeneket beszélsz. Miért van rossz érzésed? Úgy alszik a szerencsétlen, ez bor nélkül is elaludt volna, halljátok, még horkol is.
0: Na, egyszer csak látja a katona, hogy félrehúznak egy nagy sifont. Félrehúzzák, s ott volt egy titkos ajtó, s egy lejárat. És hamar mind a 12 azon a titkos ajtón ment le a föld alatti lakásba, föld alatti világba. Hát ő is hamar magára öltötte a köpönyeget, a láthatatlan köpönyeget. Szaladt utánok. Hát, amint ment, véletlenül rálépett a kisebbik király kisasszony ruhájára, az elvisította magát, s a többiek mondják neki.
4: Mit félsz? Mit visítasz?
5: Hát valaki megtaposta a ruhámat.
4: Dehogy tapotta? Biztos itt szegbe akadtál meg.
0: Na, mennek. Hát, mikor leérkeztek azon a hosszú, rengeteg lépcsőn, egy tiszta rézerdőbe érkeztek. Gyönyörű, szép részből való fák voltak, virágosak. Hát, ahogy ment a katona, gondolta, ő letör egy ágat. Letört egy ágat, de az akkorát csengett, hogy na, a kisasszony a kisebbik megijedt, elvisította magát.
5: Jaj, mi ez?
0: Azt mondja a legnagyobb.
4: Biztos egy üdvlövés. A hercegeket meglátjuk már nem sokára, ez azt jelenti.
0: Na, mennek tovább. Hát, ahogy mennek, egy gyönyörű nagy rét volt ott. A tiszta ezüst rét volt. Ott is voltak gyönyörű fák ezüst virágokkal. Gondolta a katona, onnét is tör egyet, legyen bizonyság, hogy ő hol járt. Letölt egy ezüst ágat is, megint csak megijedt a kisebbik lány, de a nagyobbik reája kiáltott. Oh! Mentek tovább. Hát ott is volt egy tágas hely, és azon az aranyréten aranyfa. Arról is letölt egy aranyágat, s azzal mentek tovább. Végül odaérkeztek egy rengeteg nagy tóhoz, és azon a 12 herceg várta 12 hajóval a kisasszonyokat. Az egyik herceg mondja is.
6: De jó, hogy megint itten vagytok, drága fehér nép. Ma is csintalankodunk egyet a bálba.
0: Na, mindjárt mindegyik odaszaladt a saját hercegihez, amelyikkel táncolni szokott, és beültek a hajóba. Akkor a katona is behelyezkedett abba, amelyikbe a kisebbik volt. Ment a herceg, vezette a hajót, és mint mondta, hogy ez a hajó milyen nehéz, mennyivel nehezebb, mint máskor.
7: Hát biztosan nagyon meleg, és aztán azért ilyen nehéz hajtani ezt a hajót.
0: Na, elmentek, és még a hajóból ki se szálltak, láttak egy nagy-nagy palotát. Ki volt világítva. Szólott a zene, volt ott nagy mulatság. Mikor a vízpartjára értek, kiszállottak a hajóból, és a 12 herceg karonfogta a 12 kisasszonyt, és mentek be a terembe. A katona is mindenütt utánuk, a láthatatlan köpenyekben. Érkeztek, táncoltak, táncoltak. A katona is elvitte a király kisasszony, ő is táncolt. Akkor a kisasszony vizet kért tőle. A katona adott vizet, de hamar kiitta mind belőle. Na, akkor azt mondja a kisasszony.
5: Én nem tudom, mi lehet az. Mikor inni akarnék, mindig kiisszák előlem a poharat. Nem érzem jól magam, egész éjjel nem voltam jól.
0: A nagyobbik megint rá kiáltott.
4: Hallgass el, öröki csacsiskoc!
0: Na, táncolnak, táncolnak egész hajnal feléig. Egyszer aztán már kellett visszasiessenek, nehogy megvíradjon. A hercegek hamar karonfogták a lányokat, és elvitték a tópartjára, beültették őket a hajóba, és visszavezették a túlsó partra. A katona szintén odaült, és velük ment. Egy darabig még velük tartott az útja, de amikor már a lépcső aljába érkeztek, akkor hamar felfutott a lépcsőn, beszaladt a szobájába, és lefeküdt. Mikor a kisasszonyok beérkeztek, ő már horkolt. Tette magát, hogy alszik. Megérkeznek, nézik őt, a katonát.
4: Na, látjátok, semmit sem tudott. Fú, hát ez úgy aludt, mint a bonna.
0: Jól van, nincs semmi baj. Levetkőznek, és lefeküsznek. Na, reggel a király hivatja a katonát, hogy tud-e valamit.
8: Tudok, felséges királyom.
1: Na, mondd meg, hogy mit.
8: Még nem mondhatom. Még két éjjel itt kell legyek. Majd a harmadik éjjel megmondom.
1: Jól van, fiam.
0: És akkor aztán eljött a második este. Ugyanúgy megismételték a dolgot. Harmadik este megint ugyanúgy. A harmadik este, amikor megérkeztek a táncolóhelyre, akkor a katona az asztalról ellopott egy poharat, azért, hogy a királynak felmutassa. Az aranypoháron mind a 12 lánynak rajta volt a neve. Azért is lopta el, mert meglátta rajta a király kisasszonyok nevét. Na, akkor aztán mentek megint hazafelé. Hazaérkeztek, a király kisasszonyok semmit se tudtak, mert a katona megint úgy tett, mint annak előtte. Na, várta már a király is az utolsó reggelt, hogy lássa az eredményt. Előhívja a katonát.
1: Na, most aztán, mondd csak meg, a tiszta igazat.
8: Én csak is azt, felséges királyom, a tiszta igazat. Mindent megtudtam.
1: Jó, fiam, tiéd a lányom, amelyiket választott, csak mondd meg, hogy hogy volt.
0: A király kisasszonyok hallgatóztak az ajtónál. Hallották, hogy a katona a világon mindent elmondott, és éppen úgy, ahogy volt.
4: Na, már nincs mit tagadjunk. Minden tud.
5: Na, már nincs mit tagadnunk, mindent tud.
0: Mikor elmondta a katona, és bizonyságul megmutatta az aranyvesszőt, ezüstvesszőt, meg az aranypoharat, akkor aztán már teljesen hitt a király. Megkérdezte a lányaitól is, elmondták azok is, hogy úgy volt.
1: Na, jó van, fiam. Itt a 12 leányom közül választhat ki, amelyiket akarod.
2: Hát, felséges királyom, megmondom a tiszta igazat. Nekem a legkisebb tetszene. Tehát, azt mondja az ősi mondás, nem szabad az asztagot megkezdeni a fenekin, megelégszek hát a legnagyobbikkal is.
0: És akkor elvette a legnagyobbikat. Nagy lakodalmat csaptak, 7 nap 7 éjjel folyt a bor és a pálinka. Még a sánták is jártak, ahogy csak tudtak. Itt a vége, most elvélek.

Jó estét, gyerekek! Ma este a nagy fáról és a nagyon, de nagyon, nagyon széles mocsáról fogok nektek beszélni. Volt egy pici falu, aminek az volt a neve, hogy Imár. Ez a falu egy aprócska dombon és a mellette lévő pici kis völgyben terült el. Nem volt sok ház ebben a faluban, talán 40 vagy 50 a 16. században, lehet, hogy régen sokkal több, de azt már a mesélő nem tudja nektek megmondani pontosan, mert nagyon, de nagyon régen volt. Emellett a falu mellett, amikor a mesém szól, volt egy óriási, de nagyon nagy mocsár. Ez a mocsár, csak hogy el tudjátok gyerekek képzelni, olyan, de olyan nagy volt, és olyan mély, hogy szinte a régiek azt mondták feneketlen, mértékegységgel úgy is lehetne mondani, hogy egy nagy szénás szekér, 4 lóval, ha bement ebbe a mocsárba, mindenestől, de mindenestől, szénástól, rudastól, kocsistól, lovastól, kerekestől eltűnt. Ezért az ott élő emberek nagyon féltek ettől a mocsártól, vagy megkerülték, vagy csak meséltek róla nagyon sok történetet, mert nem tudták, hogy milyen a közepe, csak az olyan elvetemült és olyan embereken és történeteken kívül rekedt rablók és haramiák merészkedtek be, akiknek már nem volt más választásuk. Ezért egy idő után erről a mocsáról elterjedt, hogy ez a mocsár nem csak szörnyű, nem csak félelmetes, hanem a kell véd is. Azok a rablók, vagy azok a haramiák, akik sokat éltek kint ott a természetben, a bakonyban, azok tudták régi varázslóktól, régi emberektől, hogy melyik zsombékra, melyik dombocskára kell lépni, és ők el tudtak bújni ebben a mocsárban. Így nyújtott ez a mocsár védelmet nekik. Amikor megjöttek az osztrák katonák, a lovaikkal, gyönyörű ruhában, amelyen aranygombok voltak, sújtások, kemény kalapjuk volt, simléderrel, ők csak megálltak a mocsár szélén, lőttek 2-3 be a mocsárba, de nem merészkedtek be, mert tudták, hogy a rablók biztos, hogy ott fognak meghalni, ott fognak elsüllyedni. Ha valaki kellően ügyes volt, és kibírta ezt a pár órát, amíg ott voltak a katonák, és elkezdte figyelni a mocsár belső életét, észrevette, hogy a mocsár nem lakatlan. Ebben a mocsárban volt teknős béka, mocsári teknős. Tudjátok, gyerekek, az olyan, mint amit most a halas és ilyen teráriumokkal foglalkozó szaküzletekben ékszerteknősökként lehet kapni, csak mégse olyan az a mocsári teknős, mert ez nagyobb darab, kicsit csúnyább, szürkésebb a páncélja. De ez a mocsári teknős, ez nagyon, de nagyon vígan élt ott a mocsárban, azért, mert erős körmei voltak, lapos lábai voltak, lapos hasa, és volt a két hátsó lába között egy hosszúkás farok, amivel így ide-oda evezgetett, a nádakat ide-oda lögdöste, és ezek a teknősök nagyon jól el tudtak élni ott a mocsárban. Kicsit megsüllyedtek, lenyomták a fejüket, lelassították a szívműködésüket, lehűtötték a hőmérsékletüket, és vártak. Télen itt teleltek át, és aztán, amikor jó idő lett, akkor följöttek a mocsárból, megkapaszkodtak a füvek szélén, a zsombékoknál, és figyelték, mikor jön arra egy légy, vagy egy bogár, vagy egy béka, vagy olyan halak, amelyek a mocsár vegyes, zavaros vizét is bírták, és amikor valaki közelített, akkor ham! Bekapták.
ezek mellett, a teknősök mellett voltak kis békák is, kék és zöld és barna békák. A barna békák az erdőkből jöttek be, a kék békák pedig csak tavasszal voltak kékek, párzáskor olyan kékek voltak, mint a Pelmel Ultralight. Ezek a békák együtt voltak, és időnként, amikor nagyon jól érezték magukat, és a rablók nem zavarták őket, békazenébe kezdtek. Olyan békazenébe, amit most itt a Tilos Rádióban hallotok. Figyeljétek csak a békák hangját!

Amikor a békák énekeltek, volt egy rabló, egy haramia, akinek tulajdonképpen nagyon, de nagyon nagy szíve volt. És ez a rabló és haramia, hogy ne érezze egyedül magát, fogott egy náddarabot, kiukaszgatta ezt a náddarabot, furuját csinált belőle, és folyamatosan fújta a békákkal a varázsdalt. Így szólt ez a dal.

Ez a dal, ez volt az a dal, ami mindent, de mindent időtlenné tett. És ez az ember, aki fújta ezt az időfúróját a békákkal, bármeddig ott tudott lenni a mocsárban, még akkor is, amikor ha ti most fölülnétek egy biciklire, vagy motorkerékpárra, vagy autóra, és lemennétek oda, abba a völgybe, már nem találnátok ott a mocsarat, de ez az ember, ha megfújta furujáját, az a mocsár most is ugyanúgy ott lenne. Ő csak visszavonult, és fújta az időtlen furujáját, és így történt, hogy a mai időszakban, most, amikor gyerekek, ti fekszetek az ágyban, és hallgatjátok a Tilos Rádiót, és a Tilos Rádióban a mesét, ugyanebben az időszakban egy Egeli György nevű bácsi, akinek volt egy ismerőse, azt nem így hívták, mint az Egeli György nevű bácsit, hanem máshogy, annak volt egy időgépe, és annak a bácsinak az időgépével, meg annak a barátaival, akik számítógépen zenei szerkesztőkkel dolgoztak, scratcheltek, meg mindent csináltak, nagyon jó haverságban voltak, és egyszer egy házi bulin megkérték ezt a fiatalembert, hogy kapcsolja már be azt az időgépét, hogy most, hogy ott vannak együtt, mert nem hitték el, hogy az időgép működik, éljenek már le körbe az asztalnál, azt izéljenek már valamit ezzel az időgéppel. Volt náluk két lemezjátszó, meg ilyen keverő, ilyen mixerpult, azt nyomogatták ott, azt mondták ennek a fiatalembernek, hogy nyom már be azt az időgépet, azt nézzük már meg, működik-e. Igen ám, de ez az időgép előkészítés alatt volt, nem volt még rendesen megszerkesztve. Úgyhogy rossz gombot nyomott be ez a srác, és akik ott ültek az asztalnál, a Peti, a Sanyi, az Attila, még a Géza, ezek diszjokék voltak, egyszer csak csúcsúcsúcsúcsúcs, bum, az időgép miatt kettő darab lemezjátszóval, egy CD lejátszóval, egy szatyor lemezzel, ütőhangszerekkel, hirtelen belekerültek az időgépbe, és ez az időgép, mert mondom, gyártásilag nem volt még olyan nagyon kiszuperálva, oda vitte őket ebbe a mocsárba, a furujázó Juhászhoz. Ugrottak 227 évet és 4 hónapot oda bele a mocsárba, de úgy képzeljétek el, hogy az áram minden benne maradt a lemezjátszóba, és ott ültek a mocsárba, ezek cuccokkal, mindennel, működött a lemezjátszójuk. Szólt a juhásznak a dala, ezek meg ott scratcheltek.

A juhász nem lepődött meg, mert ő is foglalkozott a varázsfurujájával. Meg ő is ugye abban a korból mágiával mindennel foglalkozott, időlátót. Nem lepődött meg, hogy a díszjokék oda kerültek a mocsárba, hanem csak annyit mondott, hogy szevasztok! Hogy kerültetek ide? Az egyik díszjokéjére válaszolt. Azt mondta, hogy ez a mi technikánk. Ez a mi eszközünk. Azt mondta erre a juhász. Milyen tájról? Honnan érkeztetek ti?

0: hangon. Kérdezte még egyszer tőlük, hogy milyen szerzetek vagytok? Honnan jöttetek ti, díszjokék, mert akkor már nevüket megmondták. És mondták, hogy mi nagyon messziről, az ország fő városából, Budapestről jöttünk. Egy rádióból. Nem értette a Furujás, hogy mi az a rádió szó. Azt a szót értette csak, amit a rádió elé mondták. Mert azt mondták, hogy a tilos rádióból. Arra gondolt a Furujás, hogy biztos ezek is betyárok lehetnek, hiszen a betyárok voltak abban az időben tiltva. De nem nagyon akarta kérdezni, mert abban az időben a vademberek, az üldözött emberek nem kérdeztek egymástól semmit. Látta, hogy itt van köztük ez a négy ember, a Géza, meg a Sanyi, meg akiket meséltem nektek. Látta, hogy fegyver nincs náluk, látta, hogy zenélnek. Azt mondta, hogy jó van, üljetek itt le a zsombékra, van nálam két darab szalonna, vöröshagyma, paprika, még a múltkor zsákmányoltam kintről, eszegetünk, azt zenéljünk egy kicsit. Elkezdtek zenélni, jól érezték magukat a mocsárban. A következő zene hangzott föl a mocsárból.
1: Tu brûles dans ma tête en silence, sous tes nappes de pierres.

Gyönyörűen szólt ez a zene, és azért messzire, gyerekek, mert volt ebben a mocsárban egy óriási, nagy ezüst kehely. Ezt a király egyik szállítmányából vesztették el a mocsárba, és ez a kehely felerősített mindent. Ettől a kehelytől ez a csodálatosan szép zene, amit csináltak itt bent, az időgép miatt ezek a fiatalok, ez a zene elszólt Kapolcs nevű faluig. Elszólt Taliandörögd nevű faluig. Elszólt egy Elcs nevű faluig. És fölhangzott Imár dombjáig. Mindenütt hallották ezt a furcsa zenét. Mindenhova szólt ez a furcsa zene, kattogott, lüktetett. Mindent áthatott. Olyan volt, mint a szívritmus. Nem tudták, hogy ez a lüktetés. Nem tudták, hogy azért van, mert a mocsarat nem nagyon szerette a CD lejátszó, a bakelit lemezjátszó, de aztán persze hozzászoktak a mocsárhoz, és fölhangzott megint egy ősi dallam. Nagyon jól érezték ezek a 20. majdnem azt mondhatnám 21. századi fiatalok ott a 18. században magukat, mert végre kedvükre zenélhettek.

Azon a délutánon, a nádasban, miközben ők zenéltek, egyszer csak elkezdett csörögni a régi száraz levélmaradék. Látták, hogy egy nagy darab vöröses hajú kabátos ember óvatosan, nehézkesen, de csak jön előre, csak jön előre. A kezében volt egy demizson. Szagáról lehetett érezni, hogy pálinka lehet az. Ez az ember Ráskó nevű falu felől közeledett, úgy hívták, hogy Löwenstock. Akkor még ezek a fiatalok nem tudták, hogy később ez az ember majd, ha visszatér a családjához, már akkor ott ő félt, mert nem tudta, hogy élve marad-e, magyarosítani fog Lőkére, és egy nagy uradalma lesz. De ne menjünk, gyerekek, ennyire előre, akkor még csak Löwenstocknak hívták, és a kezében volt egy demizson, és nagyon

lehetséges volt. Ez az ember igazából sokat, de sokat gondolkozott otthon is, őt mások, akik nem voltak ott, amikor messze volt az a Löwenstock, úgy hívták, hogy a gondolkodós Löwenstock. Mások így hívták. Ez az ember egyre csak ment előre, úgy tűnt, hogy neki valahova nagyon kell menni, és eléugrott hirtelen a varázsfurujás ember, és azt mondta, hogy megállj, fújta a furujáját ennek a Löwenstocknak. Messziről emberzajok hallatszottak, a Löwenstock csak akart előre menni, megkérdezte tőle a furujás ember, hova mész és mit akarsz? Mert ez a mocsárvidék, a mocsárvilága, itt furcsa dolgok történnek. Löwenstocknak remegett egy kicsit a hangja, de azt mondta, hogy mennem kell, Ráskó felől jöttem, Talián dörögdől, de mennem kell, mert egy nagy beteget kell meglátogatnom, és ha az orvos nem fogja őt meggyógyítani, ha én nem érek oda időbe, mert az orvos iszik, csak dörögdi pálinkát hajlandó meginni, ha nem viszem oda ezt a pálinkát, nagy baj lesz, mennem kell előre, a mocsáron keresztül is, mert ember életről van szó. Azt mondta neki a furujás, hogy ülj le itt, mert itt most nagy dolgok történnek. Ha meghallgatod ezt a zenét, azt megmondod, hogy ez a zene milyen zene, kik ezek az emberek, akik itt vannak velem, akkor tovább engedünk a betegethöz. Ülj le és hallgasd végig ezt a zenét.

Löwenstock árpádon szakadt a víz. Nyelt egy nagyot, és aztán tudta, hogy neki ez nagyon fontos, hogy a beteghez odaérjen. Megmondta a zene címét, az országot, ahonnan származik a zene, az időpontot, a hangszereket, mindenre pontosan, precízen megfelelt, és a varázsfurulyás tovább engedte őt. Amikor három lépést tett Löwenstock Árpád, fölnézett az égre, és azt mondta, fogai között mormolva, Istenem, köszönöm. Istenem, köszönöm neked. Istenem, köszönöm neked, hogy velem vagy. Istenem, köszönöm, hogy meghallgatsz, hogy fogod a kezem, hogy viszel tovább az utamon. Engedd, hogy odaérjek, ahova oda kell mennem. És egy pillanatra visszafordult, és még annyit minden bátorságát összeszedve megkérdezett a varázsfurulyástól. Kik azok, akik ott veled vannak? Mi van náluk? És mit csinálnak ők veletek? A furulyás fújta a furulyáját furcsa varázshangon, és csak annyit mondott. Ők messziről, más időkből, máshonnan jöttek. Halld ezt a zenét, ahogy távolodsz. Ne beszélj sehol senkinek erről. Ők messziről jöttek, más időből. Ők a Tilos Rádióból jöttek. Ez az, amit soha senkinek ne mondjál, mert nem fogják érteni, és bolondnak, hülyének fognak nézni. Azt még csak értik a mondatodból majd, hogy tilos, de azt, hogy rádió, azt nem. És veszélybe fog ez a varázs szó téged sodorni. Ha igaz hittel más utalról beszélsz, hol jártál, és a gőzben, a mocsárban mit éltél át. Menj előre, vidd a tárgyadat, és csináld a dolgodat, de ne beszélj arról, amit itt láttál. Az ember, mivel oda kellett érnie a betegéhez, nem is szólt erre semmit, lépkedett előre zsombékról zsombékra, és a fogai között csak azt mormolta. Tilos rádió, ez az, amit soha senkinek életemben nem mondhatok el, mert nem fogják tudni, mi ez. Én sem tudom, mi ez. Furcsa szó, aminek egyik felét értem, másik fele mágikus. De nekem oda kell érnem, hogy élve maradjon a gyerek, hogy odaadjam az orvosnak a bort. Oda kell érnem, jó felé kell lépnem, rá kell lépnem a zsombékra. Istenem, köszönöm neked, hogy haladhatok előre. Remélem, egy életre elfelejtem, mi ez, mi volt a Tilos Rádió. Haladok, és ez a legfontosabb. Haladok előre. Ment, ment, egyre messzebbre Löwenstock Árpád, egészen Vigánt Petent község alján állért, és még mindig távolról hallotta a furcsa zenét onnan a mocsárból, és hallotta, hogy ott még ezek a fiatalok kúrjongatnak. Hey, hey, yeah, yeah, König, ha! Ezeket a hangokat megpróbált azt elfelejteni, és inkább azt gondolta, hogy a mocsár és a gázok hozták létre bennél ezt a mesét, ezt a furcsa mesét. Egészen halála napjáig nem is mondta el senkinek.

0: Nina és Erik. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy alacsony kőfal, a kőfal nincs már meg. Különben elmennék rá és ráülnék, de hogy ott állt rég, arra biztosan emlékszem. Gyakran üldögéltem rajta kiskoromban, ha sütött a nap. Néha borús időben is ültem rajta, talán még olyankor is, amikor a langyos eső szemerkélt. Azt hiszem, néha jól meg is áztam. Kényelmes ülés esett azon a kőfalon, de a legérdekesebb az volt, hogy onnan látni lehetett az egész országutat. Kiskoromban nagyon érdekes volt figyelni, ki jön és megy az úton. És néhol ez ma is érdekes. Úgy hallottam, talán ma is ülnek kiskölykök valahol a kőfalon a napsütésben, és figyelik mondjuk az elhaladó autókat. Az én kőfalamról is lehetett látni autót. Bár igen ritkán. De onnan például láthattam kígyót úton valamerre. Talán csak éppen átkelőben az úton. Mert nem hiszem, hogy a kígyó hasának jól esik az országút sódere. Néha lehetett látni egy fáradt rókát, aki láthatólag élvezte az országúton való kutyagolást. Vagy egy nyúl ugrándozott keresztül az úton, riadtan menekülve egy elvadult macska elől. Megesett, hogy egy jávorszarvas ballagott el méltóság teljesen, és egy-egy öreg ember persze zsákkal a hátán, vagy egy anyóka, aki kosárnyi tojást cipelt. Én meg csak ültem a kőfalon, és néztem őket. És az életet kellemesnek és egyszerűnek láttam. Hanem egy nap jött a kavicszedő lány, és az élet már nem látszott olyan kellemesnek és egyszerűnek. Egy nap, ahogy ott ültem a kőfalon, és reggel óta nem láttam senki más, csak a paplányát elbiciklizni a csomagtartóján egy zsoltáros könyvvel, mert ő néha elbiciklizett az idős emberekhez, és imákat olvasott, és szent énekeket énekelt nekik. Egyszer hallottam, amikor az öreg bácsikámnak énekelt, tehát nem volt valami nagy szám. Hát egyszer csak megláttam a lányt, aki kavicsot szedett. Bár első pillantásra nem is értettem, mit csinál. Csak láttam, hogy lassan lépked egy lány, sem fiatal, sem öreg, és az utat borító sódert bámulja. Időről időre lehajolt, fölvett valamit, és a kötény zsebébe dugta. Úgy festett a dolog, mintha itt már elment volna egyszer, elvesztette volna az apró pénzét, és most visszajött volna, hogy megkeresse. Hirtelen megérezte, hogy figyelem, fölnézett rám, és magához intett. Nem szólt semmit, csak intett. Oda mentem hozzá. Elvesztetted a pénzed? Segítsek megkeresni?
1: Nem vesztettem el semmiféle pénzt. A sóderben találni itt-ott gyönyörű kavicsokat. És ilyen kell nekem. Pontosan 29 darab. De csak igazán szép kell. Mint ez itt. Nézd!
0: És egy hosszúkás, vöröses színű kavicsot húzott elő a kötény zsebéből, és megmutatta.
1: Igazán segíthetnél nekem keresni.
0: És miért 29?
1: Mert az bűvös szám.
0: Dehogy is, a 29 nem az, a 21 a bűvös szám. Nos, ennyi idő után már nem emlékszem, honnan tudtam, hogy kicsiny koromban, hogy a 21 bűvös szám. Még ma sem tudom, miért hiszem, hogy a 21 bűvös szám, de talán akkor onnan vettem, hogy gyakran kártyáztam 21-est a bácsikámmal, aki öreg volt, és kártyázással szerette agyonütni az időt. Az öreg emberek számára néha nehezen múlik az idő. Az idegen lány, aki kavicsokat szedett, csak nézett rám, és azt mondta.
1: A 29, tudod, az egy nagyon bűvös szám. Én pont 29 éves vagyok, ezért bűvös ez a szám. Ja, és Ninának hívnak.
0: Föl-alá bókláztunk az országúton a kőfalam előtt, és a sóderben kutattunk, és bizony eltartott egy ideig, amíg összeszedtünk 29 olyan követ, amit Nina szépnek minősített. Aztán felültünk a kőfalamra, és egy sündisznóra lettünk figyelmesek. A süni az úton vonult, és nyobában settenkedett a molnár gonosz macskája. De mert a macskának alig a célra vezető egy sündisznót megrohamozni, az üldözés elég mulatságosan festett.
1: A sündisznó az nagyon jó jel. Sündisznót látni szerencsét jelent. Ennek én nagyon örülök.
0: Miért kellenek neked a kövek?
1: Bűvös nyakláncot csinálok belőlük, és azzal férfivá varázsolom ezt a sündisznót. Olyanná, aki feleségül vesz, mert nagyon egyedül vagyok. Nagyon-nagyon egyedül.
0: és kövér könnyek potyogtak a szeméből.
1: De te ezt úgy sem érted, apróság.
0: Nem értem, mondtam, pedig nagyon is jól értettem, és azt mindenképpen tudtam, hogy egy sündisznót nem lehet emberré varázsolni. Ugyan, hogy is képzeli? Hogy képzeled ezt a varázslást?
1: Ma reggel, mikor elindultam ezen az országúton, amelyik Emerről a Marra vezet, egy furcsa madzagot találtam. Ezzel a madzaggal sorba kötöm a köveimet, és nyakláncot csinálok belőlük.
0: Nina megmutatta a madzagját, és az nem volt más, mint egy egészen vékony drót. Aztán szép sorjában elkezdte felkötözni rá a köveket. Egyiket a másik után, és amint a nyaklánc elkészült, felvette. Lement az országútra, széttárta a karját, és megkérdezte.
1: Szép vagyok?
0: Szép vagy, mondtam, mert tényleg az volt. A nyaklánca minden esetre az volt. És most varázsolt férfivá sünit. A süni labdává gömbölyödve, mozdulatlanul kuporogva az út szélén, a macska pedig kissé odébült, és csak bámulta. Bizonyára azon törte a fejét, miféle állat lehet, amelyik ennyire szúr. Varázsolj már! Varázsolj már! Kiáltottam. Szeretném látni! Nina behújta a szemét, és pörögni kezdett az országút közepén. A nyaklánca oldalt lendült, és a macska eliramodott.
1: Süni, süni, süni, változ azonnal királyfivá!
0: Kiáltotta Nina, és csak pörgött tovább, míg szétszakadt a nyaklánc, és messze repült az útra. Nagyon mulatságos volt az egész, és én elfordultam, mert nem szerettem volna, a Nina látja, hogy kinevetem. Amint egy pár pillanat múlva megint odanéztem, különös dolgot láttam. Egy férfi állt ott, elnyúlt ruhában és gitárral a hátán. Lehajolt a nyakláncért, forgatta a kezében, és így szólt.
2: Én Erik vagyok, a vándorénekes. Ma reggel, amikor ezen az úton mentem, elvesztettem egy húrt a gitáromról. Innen, Nin!
0: És megmutatta Ninának a gitárt, hogy onnan hiányzik egy húr.
2: Nekem nincs arra pénzem, hogy új húrt vegyek. Te meg, akárhogy is hívnak, tönkretetted a húromat azzal, hogy kavicsokat kötöztél rá. Miféle butaság ez?
1: Én 29 éves vagyok. Mondd csak, nem voltál te valamikor sündisznó?
2: Sündisznó? Hát persze, hogy az voltam. Miért kérdezed?
1: Mert akkor a húr az enyém, és nem csak a húr, a gitár is. És te is az enyém vagy, mert én varázsoltalak emberré.
2: Még csak ez kellett nekem.
0: Nevetett Erik, a vándorénekes, és barátságosan felé mintett.
2: Igaz, kisöcskös? Sündisznóból emberré varázsoltak. És most feleségül kell vennem ezt a hölgyet.
0: Úgy bizony, mondtam. Ők meg elindultak az országúton kéz a kézben. Hát, ilyesmik is történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: A homopipőke. Egyszer egy gazdag ember felesége megbetegedett, és amikor érezte, hogy közeleg a vége, ágyához hívatta egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá.
1: Kedves gyermekem, légy jámbor és jó, akkor a jó Isten mindig segíteni fog. Én pedig nézni foglak az égből, és vigyázni fogok te rád.
0: Azzal behunta a szemét, és meghalt. A lányka minden nap kiment az anya sírjához, siratta őt, és jámbor maradt, és jó. Amikor eljött a tél, fehér kendőcskét borította a hó a sírra, és amikor a tavaszi nap a kendőcskét levonta, új feleséget hozott az ember a házhoz. Az asszony magával hozta két leányát, akiknek szép és fehér volt az arca, de ocsmány és fekete a szíve. Attól fogva rossz idők jártak a szegény mostoha gyermekre.
2: Még hogy itt üljön a butaliban, nálunk a szobában.
3: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Takarodjék az a konyhatündér.
0: Elvették szép ruháit, avit szürke kötényt és facipőt adtak rá.
3: Nézzétek csak a büszke herceg kisasszony, hogy kicifálkodott.
0: Kiabálták, jót nevettek rajta, és kivitték a konyhába. Ott keményen dolgoztatták látástól vakulásig. Hajnalhasadás előtt föl kellett kelni, vizet hozni, tüzet gyújtania, főzni és mosnia kellett. Ráadásul a nővérek mindenféle körmenfont komisságokat gyötörték. Csúfot üztek belőle, borsót és lencsét szórtak elé a hamuba, neki pedig oda kellett ülni és ki kellett válogatni. Este, ha kifáradt a munkában, nem fekhetett ágyba, hanem tűzhely mellé kellett a hamuba feküdnie. És mert így mindig szúrtos és piszkos volt, elnevezték hamupipőkének. Történt egyszer, hogy az apa vásárba indult, és kérdezte a lányokat, mit hozzon nekik.
2: Szép ruhákat.
0: Így az egyik.
3: Gyöngyüket és drága köveket.
0: Így a másik.
4: Hát te, hamupipőke, te mit kívánsz?
5: Apám, törd le nekem az első gajat, amely hazafelé menet a kalapodhoz csapódik.
0: Már most az apa vett két mostoha lányának szép ruhákat, gyöngyöket és drága köveket, s hazaútban, amikor a zöldellő csaléton lovagolt át, egy mogyoró gaj neki csapódott, és leverte a kalapját. Ő pedig letörte a gajat, és magával vitte. Hogy hazaért, átadta a mostolányainak, amit kértek tőle. Hamupipőkének pedig a mogyoró esznőt. Hamupipőke megköszönte, kiment az anyja sírjához, és ott elültette a vesszőt, és annyit sírt, hogy könnyei a vessző tövére hullottak, és megöntözték. Meg is nőtt az, és lett belőle szép mogyorófa. Hamupipőke minden nap háromszor kiment alája, és sírt, imádkozott, és mindannyiszor leszállt a fára egy fehér madárka, s ha kívánsága volt hamupipőkének, a madárka ledobta neki, amit kívánt. Történt pedig, hogy a király ünnepét rendezett, három napig tartott, amelyre az ország minden szép lányát meghívta, hogy fia számára mennyasszonyt keressen. Megörült a két mostoha lány halván, hogy ők is hivatalosak, szólították hamupipőkét, és azt mondták neki.
3: Fésüld meg a hajunkat, kefélt ki a cipellőnket, kapcsold be a csatjainkat,
2: vigadni megyünk a királyi palotába.
0: Hamupipőke szót fogadott, ám de sírt, mert ő is el szeretett volna menni a táncba, és kérte mostoháját, ő is hadd mehessen.
6: Ennyi, hamupipőke, te, aki csupa por és piszok vagy, te akarsz igazságba menni, hiszen illő ruhád és cipellőd sincs, és még táncolni akarsz.
0: De amikor hamupipőke csak nem tágított, végül is így szólt a mostoha.
6: Na jó, ide szórtam neked egy tál lencsét a hamuba, ha két órán belül kiválogatod, velünk jöhetsz.
0: A leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni, javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy koppant a csőrük, pik-pik-pak-pik, és a többiek is nekiláttak, pik-pik-pik-pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. Alig, hogy eltelt egy óra, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte a mostohájának a tálat a leányka, és örült, mert azt hitte, most már ő is elmehet a vigasságba. De mostohája így szólt.
6: Nem, hamupipőke, nem, nincs is olyan ruhád, és nem is tudsz táncolni. Kész nevetség lennél.
0: És hogy hamupipőke sírva fakadt, hozzátette.
6: Jó, ha két tál lencsét egy órán belül kiválogatsz a hamuból, velünk jöhetsz.
0: És azt gondolta.
6: Lehetetlen, hogy meg tudja csinálni.
0: Amint pedig a két tál lencsét kijöntött a hamuba, a leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni. Javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy kopogott a csőrük. Pik, pik, pik, pik, és a többiek is neki láttak. Pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. És alig, hogy fél óra eltelt, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte mostohányának a tálat a lányka, és örült, mert azt hitte, hogy most már ő is elmehet a vigasságba, de a mostohája így szólt.
6: Tehetsz bármit, nem használ, nem jöhetsz velünk, mert nincs illő ruhád, és nem tudsz táncolni. Még szégyent vallanánk miattad.
0: Azzal hátat fordított neki, és a két büszke lányával elsietett. Amikor már senki nem volt otthon, hamupipőke kiment az anyja sírjához, a mogyorófa alá, és így kiáltott.
5: Rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: És a madár ledobott neki egy arany ezüst ruhát, és egy pár selyemmel ezüst elhímzett cipellőt. Ő gyorsan fölvette a ruhát, és szaladt a vigasságba. Nővérei és mostohája nem ismerték föl. Azt hitték, idegenből lőtt ki lány. Olyan szép volt az aranyruhában. Hamupipőkére nem is gondoltak. Azt hitték, otthon duszkál a piszokban, és lencsét válogat a hamuból. Szembe jött vele a királyfi, kézen fogta hamupipőkét, és táncba vitte. Nem is akart mással táncolni, úgyhogy el sem engedte hamupipőke kezét, és ha valaki fel akarta kérni, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Hamupipőke táncolt, míg be nem esteledett, akkor aztán haza akart menni, csak hogy a királyfi azt mondta.
7: Veled megyek, elkísérlek.
0: Mert látni akarta, hogy hol lakik a szép lány. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a galambházba. A királyfi megvárta, hogy a leányok apja hazatérjen, és elmondta neki, hogy az idegen lány beugrott a galambházba. Az ember azt gondolta,
4: csak nem hamupipőke az,
0: és baltát és fejszét hozadott a többiekkel, hogy szétverje a galambházat. Ám abban senki sem volt. És ahogy beléptek a házba, hamupipőke ott feküdt piszkos ruhájában a hamu közepén, és a tűzhelyen olajmécses pislákolt, mert hamupipőke hátul azonnal kiugrott volt a galambházból, és a mogyorófácskához futott, és ott levetette, és a pázsitra terítette szép ruháját. Aztán a madár elvitte. Ő meg visszament szürke kötényében a konyhába, és a hamura feküdt. Másnap, amikor újra kezdődött a vigasság, és a szülők és a mostohanővérek megint elmentek, hamupipőke kiszaladt a mogyorófához, és így szólt.
5: Rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most még sokkal büszkébb ruhát ejtett le a madár a fáról, mint az előző nap. És amikor ő ebben a ruhában jelent meg az ünnepen, mindenki megcsodálta a szépségét. A királyfi megvárta, míg odaér, akkor kézen fogta, és csak is vele táncolt. Valahányszor oda mentek, hogy fölkérjék a leányt, így szólt a királyfi.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, és hamupipőke hazaindult, a királyfi követte, hogy lássa, melyik házba megy. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a kertbe a ház mögé. Állt ott egy nagy fa, roskadásig a legpompásabb körtvélyekkel, ő fölmászott az ágak közé fürgén, akár a mókus, és a királyfi nem jött rá, hogy hova tűnt a táncosnője. Megvárta, hogy az apa hazatérjen, akkor így szólt hozzá.
7: Az idegen lány elszaladt tőlem, és azt hiszem felhágott a kört a fára.
0: Az apa ezt gondolta.
4: Csak nem hamupipőke az.
0: Fejszét hozatott, és kidöntötte a fát. Ám senki nem volt rajta. És hogy a konyhába léptek, hamupipőke ott feküdt a hamuban, mint egyébkor, mivel a fa másik oldalán leugrott volt, visszavitte a szép ruhát a madárnak a mogyorófácskához, és fölvette szürke kötönykéjét. Harmadnap, Amikor szülei és nővérek elmentek hazulról, Hamupipőke megint oda ment az anya sírjához, és szólította a fát.
5: Rezeg, rázkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most a madár olyan pompás, ragyogó ruhát dobott le, amilyennel az eddigiek egyike se ért föl, és a cipellő színarany volt. És hogy ebben a ruhában ment el a vigasságra, senki nem tudta, mit mondjon ámulatában, a királyfi csak is vele táncolt, és ha valaki fel akarta kérni őt, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, Hamupipőke menni akart, és a királyfi el akarta kísérni, de Hamupipőke olyan gyorsan elillan, hogy a királyfi nem érte utol. Csak hogy a királyfi cselhez folyamodott, meghagyta volt, hogy a lépcsőt végig kenjékbe szurokkal. Így történt, hogy amikor a leányka leszaladt, ott veszett a bal cipője. A királyfi kezébe vette a cipellőt, és az kicsiny volt, csinos és színaranyú volt. Másnap reggel elment a cipellővel a lányok apjához, és azt mondta neki.
7: Az lesz a feleségem, senki más, kinek lábára illik ez az aranycipő.
0: Örültek a nővérek, mert szép lábuk volt. Ment a nagyobbik a kamrájába a cipővel, hogy felpróbálja, és ment az anyja is, hogy segítsen. Csak hogy a leány a nagy ujját nem tudta beleöröltetni. A cipő kicsi volt neki. Akkor adott az anyja egy kést, mondván.
6: Vágd le a lábujjadat, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A leány levágta a lábuját, beléjelöltötte a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyfihoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Csak hogy el kellett menniük a sír mellett, és ott ült a mogyorófán a két galambocska, és így kiáltotta.
8: Buru, buru, buru, ez nem ő,
9: ez nem ő.
8: Csurom vér a cipő.
9: A cipő kicsi.
8: Otthon ül még az igazi.
9: Buru, buru.
0: A királyfi a leány leábára pillantott, és látta, hogy bugyog belőle a vér. Megfordította a lovát. Visszavitte a hamis mennyasszonyt, és azt mondta, nem ez az igazi, vegye föl a cipőt a másik nővér. Az bement a kamrába, lábúja szerencsésen belefért a cipőbe, csak hogy a sarka túl nagy volt. Anyja kést adott neki, mondván.
6: Vágd le egy darabot a sarkadból, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A lány levágott egy darabot a sarkából, beléjelöltette a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyhoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Amikor a magyarfához éltek, ott ült két galambocska, és így kiáltottak.
8: Buru, buru, ez nem ő! Csirom vér a cipő!
9: A cipő kicsi!
8: Otthon ül még az igazi!
9: Buru, buru.
0: A királyfi a leány lábára pillantott, és látta, hogy a cipőből ömlik a vér, és a fehér harisnya sötétvörös lett, amint felszívta. Megfordította a lovát, és ezt a hamis mennyasszonyt is visszavitte.
7: Ez sem az igazi. Több lányotok nincsen?
4: Nincs, csak az én elhalt feleségemtől van itt egy kis bugyuta Hamupipőke, de hát lehetetlen, hogy az lenne a mennyasszony.
0: A királyfi azt mondta az embernek, hogy küldje csak előbe Hamupipőkét, ám az asszony közbevágott.
6: A nem, az olyan szúrtos, nincsen rajta semmi néznivaló.
0: De a királyfi azért is látni akarta, és hát hivatni kellett Hamupipőkét. Ő előbb tisztára mosta kezét, arcát, majd ment, és meghajolt a király felőtt, aki átnyújtotta neki az aranycipőt. Ő felült egy zsámolyra, kihúzta a lábát a súlyos facipőből, és az aranycipőlőbe dugta, amelyet mintha ráöntöttek volna. És amint felállt, és a királyfi az arcába pillantott, felismerte benne a szép lány, aki táncolt vele, és felkiáltott.
7: Ő az igazi mennyasszony!
0: Megrémült a mostoha és a két nővér, és elsápadtak a bosszúságtól, de a királyfi lovára ültette Hamupipőkét, és ellovagolt vele. Amikor a magyaró fácskához értek, így kiáltott a két fehér galambocska.
8: Buru, buru, ez csak ő!
9: Nem véres a cipő?
8: A cipő nem kicsi.
9: Benne van az igazi.
8: Buru, buru, buru.
0: És ahogy ezt kiáldozták, fölrebbentek és Hamupipőke várára telepettek. Egyikük jobbról, másikuk balról, és ott megültek. Aztán megtartották a lakodalmat, és boldogan éltek, amíg meg nem

0: A bolha bőrcipő. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg magyar király, s ennek egy gyönyörű leánya. Ez a leány ott kényelmeskedett, ott hemmedezett egy reggel a baldahintos ágyában. Nem volt még fölkelve, aranyhímes bébidolban nézte a tévét. Akkor egy kis bolha odaugrott a kezeire, utána csapott, megfogta.
1: De kis fürge vagy, mégis meg tudlak fogni,
0: mondta neki. De azt gondolta, nem öli meg, hanem elhelyezi egy jó helyre. Belé is tette a zsíros bödönbe. Na ez a bolha ott jól élt, mert jó konyhára került. Mint nőtt és nőtt, 3 hónap elteltével akkora lett, hogy nem fért el a kis helyen, mert a zsírt mind elpusztította és megkövéredett. Akkorára nevekedett, mint a bádogedény maga, vagyis a bödön. Kacagott a király kisasszony, mikor a bolhát meglátta, és küldetett a tímárhoz, hogy jönne el, kérdezne tőle valamit, meg mutatna is egy furcsát. Megjött hamar a tímár, a szobalány bélyereztette. A király kisasszony nagy titokzatosan lehúzkodta a födőt a zsíros bádogról, s mutatta.
1: Na kérem, tessék megnézni ezt az állatot.
2: Mi az Isten csodája ez? Sose láttam még ilyet.
1: Ez bizony egy kis bolha, s megnőtt, lássa, mekkorára.
2: Hát, megnek biza megnőtt.
1: Na, én csak azért hittem ide a tímár uramat, hogy nem tudná-e ebből a bőrből, ha megnyúzzuk, készíteni nekem egy pár pirontört cipőt. Tudom, Isten, senkinek nem lesz bolha bőrcipője az ég alatt, csak én nekem.
2: Hogy ne tudnék készíteni. Nagyon szépen kiérlelgetem, s egy suszter majd megvarja a lábbelinek.
0: Fogta a bolhát, kisuppantotta a bádokból, azon zsírjában megölte, lenyúzta a bőrit, betette egy pungába, elvitte s kikészítette urassal. Addig a király kisasszony megegyezett a suszterral. Elkészült a fölséges cipő, volt annak zúgja, sarka, piszeharapója. Épp a lábára próbálta, mikor jött az apja, s azt mondta a kisasszonynak.
3: Hé, már eléggé kifejlődtél, leány. Mérhez kéne menned. Kihirdetem, hogy aki számít kezedre, jöjjön ide, s kérjen meg.
1: Mást hirdessen, édesapám. Azt hirdesse, hogy aki kitalálja, milyen bőrből van a cipőm, én ahhoz menek, senki máshoz.
3: Úgy legyen, lányom, ahogy akarod.
0: Na, kihirdették, hogy a király kisasszony férjhöz megy, ezzel és ezzel a feltétellel. Jöttek hercegek, grófok, válogatott cigánylegények, de egy ki nem találta, miből van a cipő. Volt köztük egy szép grófi fiú, sárga budgyos kéklajbis arca, mint a rózsa. Ez erőst próbált találgatni, habrinyált össze-vissza, de csak nem jött rá.
1: Méltóztassék csak találgatni bátran, van időnk.
0: Nyájaskodott néki a kisasszony, mert igen ki volt fejlődve, s szerette volna ezt a grófi fiút a férjének. Tehát múlt az idő. Egy napon a gróf, a Noé apánk egész bárkáját fölmondta, épp a bolhát nem. Már csípkodta is a maga kezefeit a kisasszony. Ugrott is nagyokat fölnek bolhamód, hát ha segít, de nem segített. A legény végül nagy lógóral elbúcsúzkodott, de nem tudott kimenni a kapun, mert addig találgattak, addig eszekedtek, hogy már mindenki elment haza, szárva lett a palota. Na, gondolta, ha ez a gondviselés akarata, akkor nincs mit tenni, itt aluszik, elrejti magát valahova. A legjobb, ha a kisasszony szobájába búvik el. Holnap aztán megint beáll a sorba, és találgat tovább. Így is tett, amíg a király kisasszony szobalány segedelmével tisztálkodott, és háttal volt. A gróf bébújt hamar a garderóba. Tehát múlt az este. Egyszer csak látja a szellőzőikon, hogy húzza le a cipőjét a kisasszony. És azt mondja a szobalánynak.
1: Háj, Szidi, háj! Jól megjártam ezzel a bolha bőrcipőbe. Mert erről senki fia, ki nem találja, hogy miből van. Jöjjön a világ akármelyik sarkából.
0: Ezzel elaludott, a grófnak hajnalban kilopózott a sifonérból, és beállott a sorba szépen. Nagy sor volt, skunkori, mint a malacfarka. Állt türelmesen, mikor aztán oda került, kimondta hangosan.
4: Én bizony tudom, miből van a királyasszony cipője. tisztára bolha bőrből.
1: Úgy van, úgy van!
0: Kiáltotta a király kisasszony, s nagy tapsot vert rá, mivel mód fölött tetszett neki a grófi fiú. Az öreg király nem bánta, mert nagyon unta már a dombérozást a palotában. Abba a helybe papot hitt, szépen megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A nyúl és a sündisznó. Csali mesélsz gyerekek, de azért igaz szóról szóra. A nagyapám, amikor nekem ezt elmesélte, mindig azt szokta mondogatni, hogy igaznak kell lenni fiaskám, mert különben nem lehetne elmesélni. No, de ilyen formán történt a dolog. Ősszel egy szép vasárnap reggelén, amikor a nap ragyogó pompában felkelt éjjeli álmából, s a meleg szellő elindult útjára a tarlók fölött, a pacsirta javában énekelt, s a méhikék vidáman döngicsértek, az emberek pedig ünneplő ruhában a templomba mentek, s az Úristen minden teremtménye, még a sündisznó is boldog és megelégedett volt. A sündisznó az ajtóban állott, keresztbe fonta mellén a kezét, és csöndesen dudorászott, mára, mint egy sündisznó vasárnap reggel dudorászhat. Amint így félhalkan dudorázgat, hirtelen eszébe jut, hogy kinézhetne a mezőre. Míg a felesége a gyermekeket megmosdatja, megfürözti, felöltözteti, hadd lássa, nő-e a répa. A répaföld tőszomszédságában van, ezért a sündisznó magáénak tartotta, innen táplálta kisdett családját. Elgondolta, meg is tette. A sündisznó szépen becsukta maga után az ajtót, aztán nekivágott a szomszéd répaföldnek. Útközben találkozott a nyullal, aki szintén hasonló szándékkal indult el hazulról, ugyan ő a káposztaföldet akarta megnézni. A sündisznó nyájasan köszönt a nyúlnak, de a nyúl, mint a féle előkelő úr, aki nagy gőgtől azt sem tudta, hogy férjen meg a bőrében, alig fogadta a sündisznó köszöntését. Amúgy fokhelyről dobálta feléje a következő szavakat.
1: Mi az oka, hogy ilyen korán csatangolsz itt a mezőn?
2: Sétálgatok.
1: Sétálgatsz? Azt hiszem, okosabb munkát is adhatnál a négy lábadnak.
0: Ez a gúnyos szó nagyon elkeserítette a sündisznót, mert különösen a lábára kényes volt, ugyanis a sündisznó lába, hát nem tartozik a legegyenesebb lábak közé.
2: De talán azt hiszed, hogy a te lábad külön, mint az enyém?
1: Meghiszem azt.
2: Mérjük össze! Fogadok, hogy az én lábam lefőzi a te lábadat.
1: Eredj, te görbelábú! Ne kacagtasd ki magadat. Különben, ha olyan nagyra vagy a kajla lábaddal, hát fogadjunk! Na, mibe?
2: Egy körmöci aranyba, egy butélia finom pálinkába.
1: Itt a kezem, nem disznó láb! Mindjárt kezdhetjük a versenyfutást.
2: Csak lassan a testtel. Én még nem ettem ma egy falatot sem. Előbb hazamegyek, bekapom a reggelit. Fél óra múlva itt leszek.
0: A sündisznó hazasietett, a nyúl pedig várt rá. Útközben ezeket gondolta magában a sündisznó.
2: A nyúl bízik a hosszú lábában, de én majd csúfát eszem. Igaz, hogy előkelő úr ő kell meg, de valójában nagy tökfilkó. A fogadást én nyerem meg.
0: Amikor hazaérkezett, így szólott a feleségéhez.
2: Öltözz fel gyorsan, zsjer velem a mezőre.
3: Mi menjek én oda?
2: Fogadtam a nyullal egy körmöci aranyba és egy butéli a finom pálinkával, hogy versenyfutásban legyőzöm őt. Rád is szükségem lesz a versenynél.
3: Már megint fogadtál, Istenem, hát hányszor mondjam, hát elment az eszed, ember, már hogy versenyezhetnél te futásban a nyullal?
2: Ne kotyogj, asszony! Vidd rám a dolgot. Ne ásd magadat a férfiak dolgába. Kotrodj és öltözz fel, aztán velem jössz.
0: Mit is tehetett volna egyebet a sündisznó felesége? Akár akarta, akár nem. Hát, szót kellett fogadnia. Amint a mezőre mennek, így szólott a sündisznó.
2: Arra vigyázz, amit most neked mondok.
3: Mondjad.
2: Egy nagy szántóföldön futunk versenyt. A nyúl az egyik barázdába fut, én a másikban. Felülkezdjük. Neked nem kell egyebet tenned, mint azt, hogy az egyik barázda végén megkuporodsz, és mikor a nyúl a szomszéd barázda végére ér, ezt mondod neki, én már nem vagyok itt. És mit?
3: Én már itt vagyok,
2: azt kell mondanod. Én már itt vagyok.
0: Ezzel beállította a sündisznó a feleségét az egyik barázda végére, és felment a második barázda elejére. Ott várta őt a nyúl.
1: Kezdhetjük. Rajta!
0: Mondotta a nyúl, s mindkettő beállott a maga barázdájába.
1: 1, 2, 3!
0: És ment, mint a szélvihar. Úgy nekilódult a nyúl a futásnak. A sündisznó 2-3 lépést tett előre, azután lefeküdt és csöndesen várt. Amikor a nyúl lelkendezve megérkezett a barázda végébe, hallotta a sündisztó barázdájából.
3: Én már itt vagyok.
0: Hát ez persze a sündisznó felesége mondta, mert ott várta a nyúl megérkezését. A nyúl csak nem sóbálványá vált, mert nem ismerte a sündisznó feleségét, és így nem is sejtette a csalafintaságot. Azt gondolta magában.
1: Nem, valami bibi van a dologban.
0: És aztán átkiáltott a sündisznóhoz.
1: Most akkor még egyszer fussunk, most vissza a barázdában, jó?
2: Jó.
0: Utcunek híralmodott, csak úgy repült a nyúl hosszú füle is, a sündisznó felesége pedig ott kuporodott tovább a barázdában. Amikor pedig a nyúl a barázda elejére visszaérkezett, a szomszéd barázdából már várta a kiáltás.
2: Én már itt vagyok.
0: A nyúl elkendezve kiáltotta.
1: Akkor még egyszer fussunk!
2: Nekem ugyan mindegy, ahányszor kedvet tartja, csak rajta.
0: Így aztán a nyúl még éppen 73-szor loholt végig és vissza a barázdában, és a sündisznó éppen 73-szor kiáltotta a fülébe a szomszéd barázdából.
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
0: Egyszer a sündisznó mondotta, máskor meg a felesége. De a 74-szer a nyúl már nem juthatott el a barázda végére. Megerett a vére, összerogyott a barázda közepe táján. A sündisznó pedig vitte a körmeci aranyat, s a butéli a finom pálinkát, intett az asszonynak, s boldogan hazamentek. És ha meg nem haltak, akkor még ma is élnek.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép nagy bukta volt, a legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrényben. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó.
0: Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó.
1: Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó, mondta az ötödik nap.
0: Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik napon.

0: Élt egyszer egy egér nagyanyú és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy a nyakába veszi az egész világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig. Igen, nagyon sokáig. Reggeltől egészen esteig. Akkor tért haza a nagy útról.
1: Hey, öreg anyám! Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig.
2: Aztán hogy tudtad meg?
1: Hát az úgy volt, hogy kibújtam ugye a lyukból. És akkor mentem egészen a tengerig, se széle, se hossza annak a tengernek. Iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok, de nem ijedtem meg ám tőle. Belevetettem magam, áthúztam, csodálkoztam is, hogy milyen jól úszott.
2: Hol van az a tenger?
1: Na, lyukunktól napkelet felé.
2: Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor. Annak a patája nyomában gyűlt meg a víz.
1: Na, hallgass csak tovább, mert megszárítkoztam a napon, és tovább mentem, hát ez egy roppant hegy tövébe értem, és olyan magas volt az a hegy, hogy csúnyán megakadtak a fellők. Rengeteg erdő a tetején, hát már csak nem kerülöm, meggondoltam, nekifutottam, és átugrottam. Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani.
2: Azt a hegyet én is ismerem. Vakontúrás van a szarvasnyom tengeren túl. Egy bokor zöld fűnő a tetején.
1: Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással, egy fehér meg egy fekete bőgnek. Üvölt

0: döntenek, egymás csontjait tördelik, csak hogy én nem féltem tőlük. Közébük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra röpítettem. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével, de hát elbánom.
1: Ismerem azokat a medvéket is. Az egyik a fehér pille, a másik a légy.
0: Tehát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz, minden szarvasnyom, meg vakontúrás, meg pille. Azokat úsztam, átugrottam, átgyűrtem le.
1: Ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy. A szarvasnyom végtelen tenger. A vakontúrás, égigérő hegy, a pille meg a légy, medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész világon. Itt a vége. Fuss el véle!

0: Tündér Ilona és Árgyilus. Volt egyszer egy király, és annak volt 3 fia. Ennek a királynak volt egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Sőt, oly különös volt, hogy éjjel virágzott, és meg is ért az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király szokása szerint kiment sétálgatni korán reggel gyönyörűséges kertjébe, és nagy meglepetésére az aranyalmáknak a hűlt helyüket lelte csak. Így történt ez másod, harmad és negyed napra. Ekkor a király összehívta az egész udvart, elmondta a történteket, és kihirdette, hogy ha oly emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát megkapja. A leghívebb őröknek sem kellett egyéb. Odaállítottak az almafához, azonban hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett rájuk, és alig múlt el egy negyed óra, mire fölébredtek, s íme az aranyalmák eltűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban fölszólalt a 3 királyfi is. Megjelentették, hogy ők megőrzik az aranyalmát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is ugyanaz történt, mint a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott rá. Legelőször a tabákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Aztán ment az almafa alá őrködni. A holdvilág kellemesen világított Árgyilus szép arcára. Most érezni kezdte, hogy az álom össze akarja szemét húzni, azonnal egyet szippantott, szemét jól megdörzsölte, és nagyokat prüsszentett. Másodszor is nagyot szippantott a tabákból. Még egyszer megdörzsölte a szemét, így állt néhány percig. Egyszer hal suhogást hallott. Föltekintett. Feje fölött 12 hollót látott repülni, egyenest az almafához tartottak. A 13., mint vezér, előre repült. Árgyilus megkapta a 13. hollónak a lábát, így szólt.
1: Itt vagy, tolvaj.
0: Reá tekint. Látja, hogy karja közt egy gyönyörű szép leány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják az alabás trombállát. Egészen meg volt lepve.
1: Ki vagy te, szép tolvaj? Én soha többé, soha el nem eresztelek, maradj nálam.
2: Én Tündér Szép Ilona vagyok. Ezek pedig?
0: A 12 hollóra mutatott.
2: Játszótársnői. Mulatságból minden este ide repülünk, és az aranyalmákat leszedjük. Mulatságból nálad maradnom nem lehet, ám bár megvallom, hogy te vagy az, kit soha felejtenem nem lehet. Csak téged szeretlek.
1: Maradj nálam, Ilona. Én nálad nélkül nem élhetek.
2: Nálad maradnom nem lehet. Azonban vedd ígéretemet, hogy ezentúl minden nap eljövök. De álmod el nem viszem. Azért légy itt, ha látni akarsz.
1: Jó.
0: Akkor aztán nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák megvoltak. A király homlokon csókolt a legkisebb fiát. Árgyilus csak azt kérte atyától, engedje meg továbbra is, hogy örködjék az almafánál. Atya meg is engedte. Minden éjjel kiment Árgyilus örködni, s Tündér Szép Ilonával mulatott. Volt a király udvarában egy vén banya. Ez Árgyilus herceget nagyon szemmel tartotta. A király kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyilus annyira szeret az almafánál örködni. Történt egyszer, hogy a király magához szólította a vén banyát, s így szólt hozzá.
3: Látom, hogy Árgyilus herceget szemmel tartod, nagyon helyes. Főképpen akkor vigyázz rá, amikor az almafánál örködik.
0: A vén banya úgy tett. Egyszer, mikor Árgyilus az almafához ment örködni, a vén banya a bokrok mögé bújt, s másnap korán reggel azt mondta a királynak.
4: Meglestem Árgyilus herceget, alig bírok a szememnek hinni. Gyönyörűséges aranyhajú leánytyan láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú leány.
3: Hazudsz te, vén banya! Ez nem lehet igaz!
4: De, úgy van, felséges uram. Ha kell, holnap hozok jelt, hogy megismeri, hogy igazam van.
0: Másnap este, mikor Árgyilus és Tündér Szép Ilona egymással mulattak, maguk sem tudták, hogy történt, milyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vénbanya, és egy aranyfürtöt levágott tündérszép Ilona hajából. Aztán lassan elment. Fölébredt tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett. Fölébredt Árgyilus is.
1: Mi bajod, kedves?
2: Ó, Árgyilus, éj boldog! Én téged soha többé nem látlak, nálad nem maradhatok. A házadat tolvajok lakják, íme, aranyfürtjeimből egyet levágtak.
0: Ezzel megölelt Árgyilust, ujjáról egy gyűrűt húzott le, és az Árgyilusére húzta.
2: Tessék, erről megismer Ilonkád akárhol.
0: Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elrepült. Másnap reggel a vén banya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Igen, elcsodálkozott a király, és tüstént magához hivatta a fiatal herceget.
3: Édes fiam, testvéreidet, mint látod, már mind kiházasítottam. Neked is megjött az időd, hogy megházasítsalak. Hatalmas hercegnőt kerestem számodra, azt hiszem nem lesz ellenvetésed.
1: Kedves atyám, én megházasodom, de csak úgy, ha én keresek magamnak társat. Találtam is egyet. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem.
0: Megdöbbent a király a vakmerő kívánságon, de bármint akarta lebeszélni fiát kívánságáról, nem lehetett. Mi több, a fiatal hercegnek nem volt nyugta. Kardot kötött oldalára, elment tündérszép Ilonát keresni. Utána az egész udvar gyászba borult. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyilus, de tündér Ilonának még a nyomára sem talált. Végre egy kis házhoz jutott, hol egy vén banyára talált. Egész bizalommal köszöntötte őt Árgyilus. A széken ülő vén banya nagy csodálkozással kérdezte.
4: Hol jársz erre, amikor ritkaság, ha ide a madár is repül?
1: Jó asszony, nem tudnál nekem megmondani, tündér szép Ilona merre lakik?
4: Nem bizén, édes fiam, de talán, hogyha hazajön az uram, a nap, az minden üvé oda süt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert hogyha meglát, fölfal.
0: Erre elbújt Árgyilus. Hazajött a nap, belép a szobába, elkezdi.
5: Fi, anyók! Emberhús! Fú, büdös!
0: Erre kimászott az ágy alól Árgyilus, szépen köszöntötte a napot.
5: Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél. Másképp fölfaltalak volna. Tündér szép Ilonáról nem tudok. De talán a hold bátyám tud felőle.
0: Elment Árgyilus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Ez a szélhez utasította őt. Mikor odajutott, a beköszöntés éppen olyan volt, mint a napnál. Megkérdezte tőle, hogy nem tud-e valamit tündérszép Ilonáról.
2: Én nem tudok semmit, de nem messze tőle. Abban az erdőben lakik az állatkirály. Az talán tud valamit.
0: Mendegélt Árgyilus, már egészen beesteledett. Úgyhogy majd semmit sem látott. Fölmászott egy fára, szétnézett, nem látta valahol világot. Csak ugyan, a messze távolságban észrevett egy kis világocskát. Hát egyenest neki tartott. El is érte a világocskát. Egy szép kastély volt előtte. Bekopog. Kinyílik az ajtó, és egy óriás jön elébe. Az óriás szeme a homlokán volt.
1: Jó estét, felséges király! Nem tudnál te nekem tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat?
5: Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, amint illik. Másképp halál fia lettél volna. Én az állatkirály vagyok. Tündér szép Ilonáról nem tudok semmit. De talán állataim közül tud valamelyik felőle.
0: Az egész palota tele lett mindenféle állattal. Föltette a király a kérdést, de nem tudott senki semmit. Végre aztán előkullogott egy sánta farkas.
1: Na, mi van már? Mi? Ja, én... Hát én tudok tündérszép Ilona felől. A fekete tengeren túl lakik ott. Ott törték el a lábamat!
5: Vezest hát ezt a hercegfit! Oda!
0: A farkas azonnal elősántított. Árgyilus ráült, mentek 100 meg 100 esztendeig. Egyszer letette a farkas Árgyilust.
1: Na, már én tovább nem vihetlek. Oda! Most már magad is eltalálsz, hiszen nincsen már messzire. Csak 100 esztendőt kell menni.
0: Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyilus, egyszer csak egy völgyet lát, mely 3 heggyel van körülvéve. A völgyben 3 ördög veszekedett. Oda ment, kérdezte tőlük, miért verekednek.
6: Az atyánk meghalt.
7: És ezt a köpönyeget.
6: Meg ezt az ostort.
7: Meg ezt a bocskót.
6: Igen, a bocskót is. Ezt hagyta maga után. Ez a köpönyeg olyan, hogy figyelj, ha magadra veszed,
7: meg a bocskót a lábadra húzod, és ha
6: ezzel az ostorral egyed egy jó nagyot csattintasz, és azt mondod, hogy Hip, hip, hopp, ott hop. Legyek, ahol akarok.
7: Ahol akarok.
6: Igen, ott azonnal.
7: Azonnal.
6: Hát ez az, hogy ott is leszünk, de nem tudunk megegyezni. Pedig én...
1: Majd elosztom én köztetek. Ha nem, az egyik hágjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra.
0: Az ördögök el is indultak. Árgyilus erre fölvette magára a köpönyeget és a bocskort. Az ostorral egyet csattintott.
1: Hip, hop. Ott legyek, ahol akarok. Legyek tündérszép Ilonánál.
0: Ahogy ezt kimondotta, egy kristálytiszta palota előtt termett. Kitekintett tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyilust. Beszaladt tündérszép Ilonához.
2: Nézd, itt megy Árgyilus!
0: Tündérszép Ilona lehetetlenségnek tartotta ezt, és pofon vágta játszótársát. Jött a másik játszótársa, az is úgy járt, így jártak mind a 11-en. Árgyilus bekopogott az ajtón, egy vén banya jött kinyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyilusra.
8: Hát itt vagy, Árgyilus, aki megszabadítod a hercegasszonyunkat. Most nem mehetsz hozzá. A gonosz varázslótól most nem lehetsz vele. Csak éjfél tájban, mert az az idő, amelyben szabadon járhat. Akkor, ha te 3-szor megcsókolod, a varázslónak nem lesz hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon. Másként halálfia lennél.
1: Nem félek én tőle. Megvívok én vele.
0: De a vén banya újra lefestette a varázslót. Árgyilus bement hozzá, sejemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített Árgyilus számára.
8: Minden éjjel eljön ide tündérszép Ilona. Azért ne aludj el!
0: E gonosz boszorkánynak volt egy sípja. Ha ezt megfújta, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, és elfordulva egyet sípolt. Erre Árgyilus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy volt-e a világon valaha. Éjfél tájban eljött tündérszép Ilona. Mikor meglátta kedvesét, fölkiáltott.
2: Ébredj föl, kedvesem! 3 csók ártatlan szádból megszabadít a kárhozattól.
0: De hiába, Árgyilus föl nem ébredt az alatt az idő alatt. Amint fölébredt, mondta a vén banya.
8: Itt volt Ilona, de te mélyen aludtál.
0: Ez így történt 3-szor egymás után. Egyszer aztán, amint a vén boszorkány elaludt, Árgyilus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, s kíváncsiságból belefújt. És íme az egész cselédség elaludt. Ekkor kapott észbe, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vén banya sípolt. Most a maga nyakára illesztette a sípot, és valahányszor fel akart ébredni a boszorkány, mindannyiszor sípolt Árgyilus. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép Ilona. Árgyilus háromszor megcsókolta. Hát, uram fia, az egész vár azonnal ragyogni kezdett. Minden ajtó fölpattant, és a vén boszorkány elsüllyedt. Mindenek előtte másodízben megcsókolta volna Árgyilus tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta.

0: Azért van ez, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
1: Megértemlem.
2: Ezzel karjára vette tündérszép Ilonát, köpönyegét s bocskorát felhúzta, ostorával egyet csattintott.
0: Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az atyám várában.
2: Ez azonnal meg is történt. Árgyélus ma is hatalmas király, Ilona hatalmas tündér. Most is élnek, ha meg nem haltak.